0: testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.

0: világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, ami Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten,
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten,
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten,
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézusom,
0: bízom benned,
3: Szent Faustina nővér,
0: könyörögj érettünk.
3: Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében.
0: Amen.
3: Dicsértessék a Jézus Krisztus.

0: Ave Maria.
1: Imádkozzuk együtt a szeretett lángrózsa fűzérét.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Tisztelettel és szeretettel köszöntöm a Mária Rádió kedves hallgatóit. Meghívjuk, hogy imádkozzák velünk együtt a szeretett lángrózsa fűzérítés litániáját, amelyet a Csíkpálfalvi Rózsafűzér Társulat tagjaival fogunk végezni. Felajánlva hálából a szűzanyának a kapott kegyelmekért, a szentatyáért, püspökökért, papokért, szerzetesekért, szerzetesnőkért, Csíki Szabolcs plébános urunkért, kántornőnkért, segrestésünkért, községünk minden lakójáért, a szeretett láng elterjedéséért, a Mária Rádió fennmaradásáért, adományozóért, hallgatóiért, családjaink élő és elhunyt tagjaiért, a magányosan élő és nehézségekkel küzdő testvéreinkért, az ifjúságért, az úton levőkért, a betegekért, a halottainkért és a tisztító tűzben szenvedő lelkekért. Mária legtisztább szíve, jósággal teljes, mutasd meg nekünk szeretetedet. Minden emberre szálljon szíved szeretet lángja. Ó, Mária, szeretünk téged. Olcs szíveinkbe igaz szeretetedet, hogy igazán vágyódjunk utánad.
3: Jöjj, Szentlélek, Úristen, és töltsd be lelkemet a te lelkeddel. Járja át lelkemet a te kegyelmed, és annak hét ajándéka. Tedd lelkemet befogadóvá a kegyelmek és a szeretet láng iránt, amely Szűz Mária legszeretetre méltóbb ajándéka. Segíts, hogy szívünk vágyakozása egyesüljön Szűz Mária szeplőtelen szíve szeretetének lángolásával. Segíts, hogy szívünk megteljen azzal a szeretettel, amely Szűz Mária szeplőtelen szívét átjárja és betöltötte. Jöjj, Szentlélek, újítsd meg és erősítsd meg az én szívem szeretetét, hogy Szűz Mária szeplőtelen szívének szeretet lángja lobogjon benne most és mindörökké. Amen.
4: Isteni megváltunk öt szent sebe tiszteletére, ötször vetünk egymás után keresztet mély áhítattal.
5: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, amen.
4: Szűz Mária, fájdalmas és szeplőtelen szent szíve,
5: könyörög érettünkig, hozzád menekülünk.
4: Istenem, hiszek te benned,
5: mert végtelenül jó vagy.
4: Istenem, remélek te benned,
5: mert végtelenül irgalmas vagy.
4: Istenem, szeretlek téged,
5: mert mindennél szeretetre méltóbb vagy.
4: Szűz Mária, fájdalmas és szeplőtelen szent szíve,
5: könyörög érettünkig, hozzád menekülünk.
4: Szűz anyánk, ments meg minket,
5: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
4: Szűz anyánk, ments meg minket,
5: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
4: Szűz anyánk, ments meg minket,
5: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
4: Szűz anyánk, ments meg minket,
5: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
4: Szűz anyánk, ments meg minket,
5: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
4: Szűz anyánk, ments meg minket,
5: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
4: Szűz anyánk, ments meg minket,
5: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
4: Szűz anyánk, ments meg minket,
5: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
4: Szűz anyánk, ments meg minket,
5: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
4: Szűz anyánk, ments meg minket,

0: után. Amen. Szűz Mária fájdalmas és szeplőtelen szent szíve,
1: könyörög érettünkig, hozzád menekülünk.
0: Szűz anyánk, ments meg minket,
1: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
0: Szűz anyánk, ments meg minket,
1: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
0: Szűz anyánk, ments meg minket,
1: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
0: Szűz anyánk, ments meg minket,
1: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
0: Szűz anyánk, ments meg minket,
1: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
0: Szűz anyánk, ments meg minket,
1: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
0: Szűz anyánk, ments meg minket,
1: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
0: Szűz anyánk, ments meg minket,
1: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
0: Szűz anyánk, ments meg minket,
1: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
0: Szűz anyánk, ments meg minket,
1: szeplőtelen

0: Olyan, amém.
1: Szűz Mária, fájdalmas és szeplőtelen szent szívem.
0: Könyörög hírettünkig, hozzád menekülünk.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved, szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved, szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved, szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved, szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved, szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved, szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved, szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved, szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved, szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved, szeretett lángja által. Áros szeretett lángot kegyelmi hatásán az egész emberiségre, most és halálunk óráján. Amen.
2: Szűz Mária, fájdalmas és szeplőtelen szent szíve,
0: könyörög érettünkig, hozzád menekülünk.
2: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved, szeretett lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved, szeretett lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved, szeretett lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved, szeretett lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved, szeretett lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved, szeretett lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved, szeretett lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved, szeretett lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved, szeretett lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket.

0: óráján, amen.
1: Szűz Mária, fájdalmas és szeplőtelen szent szíve,
0: könyörögj érettünkig, hozzád menekülünk.
1: Szűz anyánk, ments meg minket,
0: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket,
0: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket,
0: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket,
0: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket,
0: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket,
0: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket,
0: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket,
0: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket,
0: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket,

0: Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
2: Uram, irgalmaz nekünk!
3: Uram, irgalmaz nekünk!
2: Krisztus, kegyelmez nekünk!
3: Krisztus, kegyelmez nekünk!
2: Uram, irgalmaz nekünk!
3: Uram, irgalmaz nekünk!
2: Krisztus, hallgass minket!
3: Krisztus, hallgass minket!
2: Krisztus, hallgass meg minket!
3: Krisztus, hallgass meg minket!
2: Mennyei Atya Isten,
3: irgalmaz nekünk!
2: Megváltó Fiú Isten,
3: irgalmaz nekünk!
2: Szent Lélek Úristen,
3: irgalmaz nekünk!
2: Szent Háromság Egy Isten,
3: irgalmaz nekünk!
2: Üdvözlégy Mária, kinek szeplőtelen szívébe az Isten és ember szeretet szüntelenül lángol, hogy a szeplőtelen szív szeretet lángja áthassa lelkünket.
3: Add meg, Urunk Istenünk,
2: hogy tökéletes Isten szeretetre késztesse szívünket.
3: Add meg, Urunk Istenünk,
2: hogy őszinte ember szeretetre gyújtsa szívünket.
3: Add meg, Urunk Istenünk,
2: hogy édesanyánk szeretet lángja legyen a családok meleget árasztó fényforrása.
3: Add meg, Urunk Istenünk,
2: hogy ezen fényforrásnál a családok megszentelődjenek.
3: Add meg, Urunk Istenünk,
2: hogy anyai szíved szeretet lángja a kisgyermekek lelkét is átjárja.
3: Add meg, Urunk Istenünk,
2: hogy édesanyánk szívének fénye utat mutasson nekünk.
3: Add meg, Urunk Istenünk,
2: hogy a szeretet láng által megvilágított úton járjunk.
3: Add meg, Urunk Istenünk,
2: hogy szíved szeretet lángjánál felismerjük életünk értelmét.
3: Add meg, Urunk Istenünk,
2: hogy szíved szeretet lángja kiégesse lelkünkből a bűnök és a hibák csiráit.
3: Add meg, Urunk Istenünk,
2: hogy szeretet lángot felszítsa jóra való törekvéseinket.
3: Add meg, Urunk Istenünk,
2: hogy édesanyánk szeretet lángját közvetítsük testvéreinkhez.
3: Add meg, Urunk Istenünk,
2: hogy édesanyánk szeretet lángja bevilágítson a sötét lelkekbe.
3: Add meg, Urunk Istenünk,
2: hogy édesanyánk szeretet lángja a fagyos lelkeket buzgóságra serkentse.
3: Add meg, Urunk Istenünk,
2: hogy szívének szeretet lángjától a kőszívek is meglágyuljanak.
3: Add meg, Urunk Istenünk,
2: hogy szívének szeretet lángja felrázza a közömbösöket.
3: Add meg, Urunk Istenünk,
2: hogy szívének szeretet lángja felgyújtsa az apostoli lelkeket.
3: Add meg, Urunk Istenünk,
2: hogy az édesanyánk szívéből feltörő szeretet láng minden emberhez eljusson.
3: Add meg, Urunk Istenünk,
2: hogy édesanyánk szeretet lángja gyújtsa Isten szeretetre lelkünket.
3: Add meg, Urunk Istenünk,
2: hogy szívének szeretet lángja oltsa ki a gyűlölet tüzét.
3: Add meg, Urunk Istenünk,
2: hogy szűzanyánk szeretet lángja világítsa meg minden nép vezetőinek értelmét.
3: Add meg, Urunk Istenünk,
2: hogy az édesanyánk szívéből kapott szeretet lángot életünk végéig őrizzük.
3: Add meg, Urunk Istenünk,
2: hogy a szeretet láng szelíd fényénél haladjunk az ég felé.
3: Add meg, Urunk Istenünk,
2: hogy édesanyánk szeretet lángja világítson nekünk a halál óráján.
3: Add meg, Urunk Istenünk,
2: hogy a szívéből áradó szeretet láng szüntelenül lobogjon bennünk.
3: Add meg, Urunk Istenünk,
2: hogy a szeplőtelen szív szeretet lángja mielőbb beragyogja az egész világot.
3: Add meg, Urunk.

0: szívekben.
1: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit.
0: Kegyelmezz nekünk, Uram!
1: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit.
0: Hallgass meg minket, Uram!
1: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit.
0: Irgalmazz nekünk, Uram!
1: Imádkozzál érettünk Istennek, Szent Anyja,
0: hogy méltók lehessünk a Krisztus ígéreteire.
1: Könyörögjünk, Szent Lélek Úristen, tekints szeretet jegyesedre, ami szeplőtelen szívű édesanyánkra, aki végig kísérte Szent Fiát megváltó szenvedésébe, és bennünket most is erősít földi küzdelmeinkbe. Add meg, hogy szeplőtelen szívének, isteni lelked által szitott szeretet lángja, beragyogja az egész világot, oltsa ki a gyűlölet tüzét az egész földön, hogy Jézus a béke fejedelme legyen szeretete szentségébe, oltáraink trónján, aki veled él és uralkodik az atyával egységbe, Isten mindörökkön örökké. Amen.
2: Szeretett királynőinek köszöntése. Üdvözlégy minden szentek királynője, csodálatos asszonyunk, Mária. Az összes szentek téged áldanak, és veled egyesülve Istent imádják. Isten gyönyörűsége, szép szűz Mária, járj közben értünk Uradnál, áldj meg és vezess minket szíved szeretet lángja által a minden szentek birodalmában. Amen. Boldogságos szűz Mária, mennyei jó édesanyánk, gyermeki bizalommal lábadhoz borulunk, és estve kérünk, hogy szeplőtelen szívednek a Szentlélektől szított szeretet lángjával gyújts tökéletes Isten szeretetre gyarló emberi szívünket. Kérünk, jó anyánk, töltsd el lelkünket azzal a szeretettel, amellyel Jézus Krisztus megváltónkat a kereszten a mennyei atyának ajánlottad, hogy aki benne hisz, el ne vesszék. Szeplőtelen szűzanyánk, megígérted, hogy tüzet tüzzel fogunk oltani, ezért kérünk, árasz szeretett lángot kegyelmi hatását mielőbb ránk és az egész emberiségre, hogy az Úr Jézus, a béke fejedelme uralkodjék bennünk és az egész világon. Amen.

0: Eire, amen.
1: Uram, hallgass meg a könyörgéseinket,
0: és a mi kiáltásaink jussanak elődbe.
1: Minden meghalt hívő lelke,
0: Isten irgalmából békességben nyugodjék, amen.
1: Köszönjük, hogy várjunk együtt imádkoztak. Kérjük, amennyiben tehetik, maradjanak továbbra is a Mária Rádióval. Imádkozzunk együtt egymásért, kívánva Istentől megáldott szép napot.
0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, amen.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus.

Aki pedig magot ad a magvetőnek, és kenyeret táplálékul, megsokasítja vetésteket, és megszaporítja a jótékonyságotok gyümölcsét, hogy mindig gazdagon teljék nektek mindenféle adakozásra. Ez a mi közvetítésünkkel másokból hálás.

Dicsőtessék a Jézus Krisztus! Nagy szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatókat a nagyváradi stúdióból. Július hónapban elhangzott öregkor bölcsessége műsoraimban az emberi élet egyik értékéről, a test egészségéről beszéltem. A hosszú élet titka nem csak abban rejlik, hogy egészségesen táplálkozunk, eleget mozgunk, mellőzzük a dohányzást. Az egészségünk megőrzése lelki feladatunk is, egész életünk folyamán.

mi csak vándorok vagyunk itt a földön. Ének bevezető dallama 7 éve jelzi az Öregkor bölcsessége műsorom kezdetét. Fülbemászó a dallama, de sokszor elgondolkoztam a lelkünket felemelő szövegén. Mi csak vándorok vagyunk itt a földön, vándorként éljük életünk. Járjuk életünk rövid vándorútját, de nem mindegy, hogyan és kivel. Istennel vagy nélküle. Sík Sándor Hosszú élet című versét meghallgatva megtudjuk, mi a hosszú életnek a titka. Hallgassák meg szeretettel. Most, hogy már 70-es éveimet töltöm, megérem, amit sose hittem, hogy hosszú életű lettem a földön. Hiszem az igét kopott Bibliámnak. Azért van ez, mert tiszteltem atyámat és anyámat. A hosszú életet Isten nevében hát csak megértem. De lesz-e benne köszönet? De van-e benne érdem? A hosszú életből talán elég is lenne ennyi. Aki szeret annak, akit szeret, szeretne már utána menni. Menni, de oda menni, ahová mennek mind, akik szeretnek. Engedj még 1-2 esztendőt, Uram, az égi és a földi szeretetnek.

Kedves idős testvéreim, Sík Sándor verséből kicseng két sora, hogy hosszú életű lettem a földön, hiszem az igét, kopott Bibliámnak, mert tiszteltem atyámat és anyámat. A Szentírást, a Bibliát a könyvek könyvének is szokták nevezni. Az újszövetségi Szentírásban mindent megtalálunk ahhoz, hogy rövid földi életünket úgy éljük meg, hogy végcélunkat, az örök boldogságot elnyerhessük. A Szentírás naponta olvasása csodákra képes, mert a négy evangélium főszereplője maga az Isten, Fia, aki azért lett emberé, hogy életével és tanításaival megtanítson minket az Istennek tetsző, helyes életmódra. A keresztény embernek elengedhetetlen a Szentírás olvasása, hisz akár hányszor olvassuk, mindig újabb tanításra figyelhetünk fel, és ezáltal kerülhetünk mind közelebb Istenhez. Sík Sándor Hosszú élet című verse még megtanít bennünket arra, hogy szükségünk van apáink és anyáink hit tapasztalatára. Köszönet és hála mindazokért, akik előttünk éltek, akik életükkel tanúságot tettek a hitről. Így lett a hit, ami a generációk öröksége.

Kedves hallgatók, kedves testvéreim! Legyünk örvendező keresztények! Ezt kívánja tőlünk az Isten! Jézus még szenvedése előestéjén halála küszöbén is hangoztatta, hogy a keresztény életnek örvendezőnek kell lennie. Olvassuk Szent János evangéliuma 15. fejezet 9-11-ig a verseiben. Amint engem szeret az Atya, úgy szeretlek én is titeket. Maradjatok meg szeretetemben. Ha parancsaimat megtartjátok, megmaradtok szeretetemben, amint én is megtartottam Atyám parancsait, és szeretetében maradok. Ezeket azért mondtam nektek, hogy az én örömöm legyen ti bennetek, és örömötök ezzel teljes legyen. Szent Pál is újra meg újra mondja, hogy a keresztény hit az örömhírről szóló örvendetes üzenet. A Filippiekhez írt levél 4. fejezet 4. versében olvashatjuk. Örvendjetek az Úrban szüntelen. Újra csak azt mondom, örvendjetek. Kedves Mária Rádió hallgatóknak, az elkövetkezendő percekben röviden bemutatnám Mácz István Örülj velem című könyvét. Az olvasók kérésére a Szent Gellért kiadó és nyomda kiadásában immáron 10. kiadásban látott napvilágot egy igazi, örömre buzdító könyv. Hallgassák a részletet szeretettel. Az ember örömre született. Erről beszél minden mosoly, minden kacagás, minden nevetés. Az örömre szükségünk van, mert kioldhatatlan ösztönnel egész életünkben a boldogságot keressük. A boldogság pedig örömünkbe lép be életünkben. Amint az életünk egészét, a pillanatok, a percek töredékében éljük meg, hasonlóképpen az egész boldogság egyszerre nem birtokolható. Csak örömben élhető át. A boldogságot mindig holnapra várjuk, majd holnap utánra, és így mondhatjuk tovább. Közben most élünk, most érzünk, most kell örülni, hogy emberi legyen az életünk. A mindennapi kenyér mellé kell a mindennapi öröm is. Olyan egyszerű ez, mint amikor azt mondják, egyél, igyál, tornázz, hogy egészséges légy. Ennyire egyszerű és ennyire fontos. Hányszor hallod a rádióban, televízióban, hogy többet mozogj, lélegezzél mélyen? De élni csak örömben érdemes, és csak örömben szeretheted az életet. Naponta 1000 öröm lesz rád. Csak észrevedd, érezd, engedd magadba az apró örömöket is, és örülj. És így lesz örömöd teljes. Mácz István Örülj velem című könyvében hangsúlyozta, amint felolvastam, a mindennapi kenyér mellé kell a mindennapi öröm. És mi az öröm? A Szentlélek gyümölcse. Általa elérkeztünk egész életünk, az értékes élet, majd az öregkorunk legfőbb lélektani tartó oszlopához, a mosolyhoz, a nevetéshez és a humorhoz.

A mosoly ingyen van. Sokan vannak, akik úgy gondolják, hogy mosolyogni fölösleges, pláne az utcán, hiszen a mosolyt ma kétféleképpen értelmezik. Vagy bolondnak néznek, vagy mögöttes szándékot sejtenek. Ha azonban a mosoly szívből jön, és csak annyi a célunk vele, hogy a többiek is észrevegyék a világ szép oldalát, akkor igenis érdemes még a tömött buszon is rámosolyogni embertársainkra. Bár nem mindenki viszonozza ezt a gesztust, azért észrevehetjük, hogy néhányan megkönnyebbülnek, mint amikor a sötétségben hirtelen meglátják a villanykapcsolót. Hogyan tudunk szívből mosolyogni valakire? Segíthet, ha előtte saját magunk is észrevesszük a környezetünkben található szép és jó dolgokat. Egy éppen kinyílt virágot, vagy ha az utcán járva elkapunk a többi járókelőtől egy-egy kedves gesztust, amely által erősödhet bennünk az az érzés, hogy jó emberek között lenni. Egy mosoly nem kerül semmibe, és nagyot visz véghez. Gazdaggá teszi azt, aki kapja, és aki adja, nem lesz szegényebb. Csak egy pillanatig tart, de az emléke olykor örökké él. Senki sem elég gazdag ahhoz, hogy nélkülözni tudná, és senki sem olyan szegény, hogy ne tudná adni. A barátság érezhető jele, a mosoly nyugalmat ad a fáradt embernek, bátorságot önt a csüggedőbe. Ha valamikor találkozol valakivel, aki nem adja meg neked a megérdemelt mosolyt, légy nagy lelkű, és ajándékozd meg te őt a mosolyoddal. Mert hidd el, senkinek sincs akkora szüksége egy mosolyra, mint aki nem tud mosolyogni másra. A mosoly és a nevetés ragadós, sokkal jobb, mint az ásítás. Ha egy zsúfolt tömegközlekedési eszközön valaki egyszer csak elkezd nevetni, akkor előbb-utóbb utastársai is csatlakoznak majd, még ok sem kell a nevetés elkezdésére.

Kiadós nevetés, hatékonyabb stresszoldó, kiválóan egyensúlyban tartja a test és a lélek harmóniáját. Ennél fogva jótékonyan hat a fizikai egészségre is. Míg a mosoly feltételezi a mi belső boldogságunkat, a haotázáshoz lehetünk akármilyen feszültek vagy lehangoltak, elegendő, ha elkezd valaki mellettünk nevetni. Sőt, valószínűleg a feszült emberek fogékonyabbak a harsány kacagásra, épp a bennük felhalmozódott stresszt miatt. Azonban nem kell féltenünk, feltétlenül túlhajszoltnak lennünk, hogy egy jót nevessünk. Nagyobb városokban rendszeresen szerveznek úgynevezett hahota klubokat, ahol jó társaságban kacaghatunk önfeledten, emellett a klubvezetője általában gondoskodik humorérzékünk fejlesztéséről is. És végezetül a vidám életszemlélet. Noha a kutatók szerint a nevetést csak az esetek 15-20%-ában előzi meg valami humoros dolog, az, hogy mi igazán mulatságos, az az egyéntől is függ. Derűsebb életünk lehet például attól, ha saját hibáinkon, botlásainkon is tudunk nevetni, vagy ha kínos pillanatainkat némi humorral, vagy éppen iróniával fűszerezve tudjuk elmesélni. Bár a hibák miatt sokan inkább szégyenkeznek. A fenti hozzáállás tanulható és javasolt is. Hiszen sokszor akár az egészségünk javulását is elősegítheti egy jó ízű kacagás.

0: Kedves hallgatók, a műsoridő oly gyorsan lejár. Befejezésül megemlíteném a szenti avatott 23. János Pál pápát, aki minden nap a reggeli imájában egy szikrányi humorért könyörgött magának. Hogy nem hiába? Arról a közkézen forgó kötetnyi anekdóta gyűjtemények tanúskodnak. Személyével kapcsolatban. A műsorom bevezetőjében mondtam egy mondatot. Egészségünk megőrzése lelki feladatunk is, egész életünk folyamán. Most hallgassák meg útravalóul, Szent 23. János pápa gondolataiként elterjedt 10 törvény a lelki nyugalom eléréséhez, mely forrásanyag a Szociális Testvérek katolikus lelkiségi lapjában, a Lélek szavában jelent meg. Hallgassák meg!
1: Ma megkísérlem átélni a napot úgy, hogy nem akarom egyszerre megoldani életem minden problémáját. Ma igen nagy figyelmet fordítok fellépésemre, senkit sem bírálok, sőt arra sem törekszem, hogy másokat helyreigazítsak vagy kijavítsak, csak magamat. Boldog leszek a tudatban, hogy boldogságra születtem. Nem csak a másvilági, hanem az evilági boldogságra is. Ma alkalmazkodom a körülményekhez anélkül, hogy a körülmények alkalmazkodjanak az én kívánságaimhoz. Ma 10 percet szánok az időmből egy jó olvasmányra. Amint a táplálék a testi élethez, a jó olvasmány a lelki élethez szükséges. Ma elvégzem a napi jó tettet, és senkinek sem dicsekszem vele. Ma olyasmit teszek, amihez semmi kedvem sincsen, s ha gondolatban sértődöttnek érzem magamat, gondoskodom róla, hogy senki se vegye észre. Ma újra részletes programot állítok össze, talán nem is mindig ragaszkodom hozzá pontosan, de megfogalmazom. 2 rossztól tartózkodom, a hajszától és a határozatlanságtól. Szilárdan hiszek abban, akkor is, ha a tények az ellenkezőjét mutatják, hogy az isteni gondviselés úgy törődik velem, mintha egyedül volnék a világban. És végezetül ma nem félek, és különösen örülök mindennek, ami szép, és hiszek a jóságban. Amen.

0: Megköszönve megtisztelő figyelmüket, elköszönnek a kedves hallgatóktól, Fazekas Ilona önkéntes, a műsor szerkesztője,
1: és Majoros Attila,
0: technikus, zenei szerkesztője a műsoromnak, segítőm versek, szövegek elmondásában. Most hallgassanak meg egy szép zenét!

Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, a következő közel egy órában szentségimádást közvetítünk a Sepsi Szentgyörgyi Krisztus Király templomból. Ha tehetik, tartsanak velünk, imádkozzunk ma is együtt!

Köszöntünk, Urunk Jézus Krisztus! Köszöntünk az oltári szentség hófehér színében. Légy áldott, Urunk! Légy áldott, és fogadd el imádásunkat. Köszönjük, Urunk, az egyházunkat, hiszen részeseimé váltunk ennek az egyháznak, Urunk, és itt a Te színed előtt, keretek között, biztonságban álltadunk, és magasztalhatunk Téged. Köszönjük, hogy velünk maradtál, és köszönjük, hogy úgy alapítottad ezt az egyházat, hogy pokolkapui nem vesznek erőt rajta. De köszönöm, Uram Jézus Krisztus, hogy vezetőket áldottál meg, hivatásokat alapítottál, és köszönjük, Urunk, hogy lehet pápánk, ezért kérünk, Urunk, áld meg Leó pápánkat, de áld meg, Urunk, az egyházi vezetőket, bármilyen szinten is lennének, Vatikán államnak különböző szintű vezetőit,

Az, hogy mindazt, amit tesznek, azt a lélek vezetésében, egységben az Atya dicsőségére tegyék. És kérünk, Urunk, áldjál meg új hivatásokat, hiszen oly nagy szükség van arra, hogy mindazokat a szentségeket, amelyeket Te alapítottál, és amelyeket csak az egyházban tudunk részesülni bennük, azokat legyen mindig, aki kiszolgáltatja. Légy áldott, Urunk, mindezekért a kegyelmekért, most és mindörökké. Amen.

Áldott Jézus Krisztus, ujjongó és hálaadó szívvel térdelek előtted, és tisztelettel, szeretettel hozom szent színed elé a családokat. Uram, te a jókedvű adakozót szereted, és fogadd el felajánlásainkat, amelyet családtagjainkért teszünk. És hálatelt szívvel gondolok, Uram, a Biblia legunalmasabb részeire, amely családfákat sorol fel. És köszönöm, Uram, hogy a te megtestesülésed családba történt. És köszönöm, Uram, és hálás vagyok, hogy felvállaltad azokat, akik előtted jártak. És hálát adok, Uram, hogy mi is felvállalhatjuk családtagjainkat, olyanok, amilyenek. Mert a te családfádban is voltak, Uram, akik elfordultak tőled. Voltak, Uram, olyanok, akik gyilkosok, házasságtörők, szentségtörők, bálványimádók voltak. Uram, a mi családjainkban is vannak ilyenek, de dicsőítem a te bölcsességet, hogy férfinek és nőnek teremtetted az embert, és hálát adok, Uram, hogy családokba állítottál, ahogy bőséges tér van arra, hogy a te evangéliumodat megéljük, hogy megtanulunk

szeretni, megtanulunk megbocsátani, megtanulunk hűségesek maradni. Hát ezeket a mennyei kegyelmeket kérem, Uram, családjaink számára. És adj bölcsességet, hogy tudjuk, hogy a férfi az férfi, a nő az nő, a gyerek az gyerek, az idős szülő idős szülő, és mindeniknek megvan a maga helye a családban. Dicsőség és hála legyen neked ezért, Uram. És hálát adok minden szentségi házasságért, amelyet a te dicsőségedre köttetnek. Áld meg őket, Uram. De hozom előd azokat is, akik párkapcsolatban élnek, akik nem mernek igen mondani egymásnak, akik nem szeretnek elköteleződni, mert nem bíznak magukban. Uram Jézus, világosíts meg őket, hogy nem magukba kell bízzanak, hanem te benned. Mert te vagy az, aki a családokat összetartod, ha rád figyelnek, ha veled és a te igéd szerint élnek. Uram, hozom eléd a csonka családokat, akik annyira megterheltek, és nehézségekkel küzdenek. Légy irgalmas fölöttük, és különösen a gyermekek fölött, Uram, akik sebzettek, és a szülők terheit hordozzák. Áldott légy, Uram, minden keresztény családért, és minden családért, hogy téged dicsőíthetünk, dicséretünk és szolgálhatunk neked a családokban. Amen.

Köszönjük, Urunk Jézusunk, hogy Te hallod a hangunkat, és köszönjük, hogy megnyitod a szívünket a Te jelenlétedre. Köszönjük, hogy igent adtál a szívünkben erre a mai alkalomra, erre a mai hálaadó találkozóra. Köszönjük, Urunk, hogy elődbe hozhatjuk minden jelenlevővel és minden hallgatóval a testi és a lelki betegeket. Én, Uram, hálát adok neked minden egyes gyógyulásomért és szabadulásomért, amit a Te jelenlétedben, a Te kegyelmedből megtapasztalhattam az eltelt évek során. Köszönöm, Uram, hogy a Te irgalmad és a Te szereteted oly sokszor megnyilvánult az én életemben is, de minden jelenlevő és hallgató életében is. Köszönjük, hogy Te kiárasztod a Te szent lelked gyógyító erejét és kegyelmét minden hozzád jutni vágyó szívébe, lelkébe, minden gyógyulni vágyó szívébe, lelkébe, minden jelenlevőbe is hallgatóra, hogy kiárasztod a Te szent lelked erejét. És egy szív, egy lélekkel hálát adunk, Urunk, közösségünkben minden egyes gyógyulásért, amit az eltelt 31 évben megtapasztalhattak és megtapasztalhattunk a Te kegyelmedből. És köszönjük, hogy a Te mennyei irgalmadba ajánlhatjuk azokat is, akik ismernek Téged, de elzárják a szívüket tőled, akik nem tőled kérik és várják gyógyulásukat és szabadulásukat, habár megtapasztalhatták, hogy az orvostudomány az nem mindig és minden esetben ad gyógyulást az ők testi-lelki bajukra. Köszönjük, Urunk, hogy Te kiárasztod a Te mennyei irgalmadat ezen betegekre is. Amen.

eléd lépek, élő Úr Jézus Krisztus, hogy hálát adjak neked, hogy áldjalak, magasztaljalak és dicsőítjelek. Hála neked, Uram, hogy az élet a lélekben imacsoportban felkészítetted az én lelkemet, hogy vágyjon, hogy a sérüléssel, értelmi és fizikai sérüléssel élőkhöz közeledjek, Uram. Szeretetet adtál a szívembe, irányukba. Most őket hozom eléd, Uram, a te jelenlétedbe. Te nagyon szereted őket. Ők a te szeretett gyermekeid. És ezért az ők angyalaik mindig látják a mennyei atya arcát. Nagyon szereted őket, és annyi szeretetet adtál az ők szívükbe, hogy én is tanulhattam tőlük szeretetet, elfogadást, türelmet. Hála neked, Úr Jézus Krisztus! Hála neked ezekért az emberekért, akik olyan különlegesek, és nagyon szereted őket, és adtál melléjük gondoskodó szülőket, embereket, akik nap mint nap, 24 órában gondoskodjanak róluk. Hála neked, Úr Jézus, hogy te adsz erőt, türelmet, szeretetet ezeknek az embereknek. Hála neked, Úr Jézus, hogy egész életük folyamán gondoskodsz a sérültekről, gondoskodsz, hogy mindig legyenek mellettük emberek, akik szeretik őket, akik a te szereteteddel és békéddel, a te végtelen írgalmaddal, meg írgalmaddal megáldva, ott vannak mellettük, hála neked, Uram, és dicsőség mindörökké. Amen.

Köszöntelek, Jézusom, itt a legméltóságosabb oltári szentségben. Uram Jézusom, nagy hála van a szívemben, azért, hogy minket megváltottál, hogy véredet ontottad a mi szabadságunkért. Köszönöm, Jézusom, hogy hozzád tartozhatunk. Köszönöm, Jézusom, hogy mindig és mindenkor gondunkat viseled. Nem róvod fel a mi bűneinket. Hála van a mi szívünkben, Uram, hogy minden kérésünket meghallgatod. Egyengeted a mi útjainkat. Nagy hála van a szívemben, Uram, a fiatalokért, akiknek az útját egyengedted és egyengeted. Azoknak a fiataloknak, akik nagyon mélyről jönnek. Nagyon sok megpróbáltatásban, nehézségben volt részük. Elhanyagolták őket, szüleik, a környezetük. Talán alkohol vagy drogok fogságába is kerültek. De neked gondod volt, hogy kiemeld ezekből a rabságokból és fogságokból. Hálát adunk, Urunk, minden egyes szabadulásért és gyógyulásért a fiatalok körében, és nem csak. Hála van, Uram, a szívünkben, hogy a mai fiatalok is igenis akarnak hozzád tartozni, nagyon sokan. Hála van a szívünkben, Uram, hogy megérinted az ő szívüket is, hogy nem hagyod elveszni, bármennyire is dübörög a világ körülöttük, mégis sokan vannak, akik vágynak utánad, mert te vágyat öntöttél az ő szívükbe. Köszönöm, Uram, minden olyan fiatalt, amelyiknek igaz hitet adtál, vágyat a szívébe, hogy téged kövessen. Köszönök minden papi és szerzeti hivatást, ahol a fiatalok száma bár fogyatkozik, de még mindig vannak. És hiszem, Uram, és köszönöm, hogy megáldod az ő szívüket, lelküket, hogy kitartsanak melletted. Köszönjük, Urunk, hogy nem engeded el a kezüket. Köszönjük, Urunk, hogy így sok fiatal vesz minket körül, és látogatja az ima közösségünket, találkozóinkat, és hirdett téged, és megvalt téged az emberek között. Hála és dicsőség mindezekért neked, mindörökkön örökké. Amen.

Igen, Urunk Jézus Krisztus, Te vagy a mi egyházunk közösségének a királya, aki előtt meghajlik minden tért. Köszönöm, hogy a mi közösségünk tagjainak térdjei is meghajolnak előtted ebben az ünnepi órában. Amikor megköszönjük, hogy közösséget alkottál a te nagy közösségedben, közösségeden belül. Köszönjük, hogy munkatársaidé választottál. Köszönjük, hogy tanítványaidé választottál, formáltál, és igazítasz nap, mint nap. Köszönöm, hogy közösségünket szent lelked irányítja és vezesse. Vezeti nap, mint nap, és fogja a világ végezetéig. Hiszen te mondottad, hogy veletek maradok minden nap a világ végezetéig, és elküldöm számotokra a szent lelket, az igazság lelkét, amely elvezet benneteket a teljes igazság megismerésére és megélésére. Köszönöm, hogy te alapítottad meg, te formáltad az első apostoli közösséget, a papságot, és te formálod és alakítod az újabb és újabb közösségeket, ahol veled találkozhatunk, ahol veled együtt lehetünk, ahol téged imádhatunk. Köszönöm, hogy te vezetsz nap mint nap a te tanításoddal, a te szent lelkeddel. Te tartasz meg, Istenem, ebben a közösségben, ebben az egyházi közösségben, a szeretett közösségben, ebben a szent közösségben, amelyben te vagy jelen, nap mint nap. Köszönjük, hogy megáldod közösségeinket. Megáldod a legnagyobb közösséget, az egyházi közösséget, a világ egyház közösségét. Hogy mindig az apostolok tanítását és közösségét hirdessék és éljék meg, hogy minden alkalommal a kenyértörésnek részesei legyünk, kenyértörésben részt vegyünk, Istene, és a te imádásodban minden alkalmat kihasználjunk, hogy téged imádjunk közösen, együtt, szeretetben a te dicséretedre és imádásodra. Amen.

Áldott légy Jézusom, te legméltóságosabb oltári szentségben. Hálatált szívvel borulunk le elődbe, és megköszönjük, Uram, hogy te feltámadtál, élő Jézus vagy. Te vagy az, aki megújítod a mi szívünket, megújítod a mi lelkünket. Köszönöm, drága Jézusom, ezt a közösséget. Köszönöm ezt a 31 esztendőt, amit cselekedtél ebben a közösségben, hogy sok testvérnek megújítottad az életét, átformáltál bennünket, és elvezettél arra az útra, amelyen járnunk kell, az igazság útjára. Jézusom, köszönöm, hogy új élettel ajándékoztál meg. Új életet adtál, új életet kaptunk te általad és te benned. Megmutattad, hogy mennyire fontos számunkra a megújulás, a megtérés, a hozzád közeledés, hogy elszakadjunk azoktól a gyengeségektől, azoktól a kötözöttségektől, amelyek elszakítottak tőled. És ezért van most hála az én szívemben, mindazért, amit cselekedtél bennem, bennünk és általunk, testvéreink életében. Megmutattad, Jézusom, hogy valóban élő Isten vagy. Megmutattad, hogy jelenléted által hányszor és hányszor neved megdicsült testvéreink életében és az én életemben is. Ezért áldalak és magasztalak, Uram. Áldom a te drága hatalmas nevedet, mert nagy a te neved, hisz te vagy az út, az igazság és az élet. Te vagy az, aki új életet adsz. Minden napjainkban megújítod a gondolatainkat, a szavainkat, a cselekedeteinket, hogy téged tükrözzünk, hogy téged tudjunk kivinni a világban. Ha sok ember általunk megtapasztalja a te jelenlétedet, a te szeretetedet. Ezért légy áldva és magasztalva, most és mindörökké. Amen.

Köszöntelek, drága Jézusom, a legméltóságosabb oltári szentségben. Elődbe hozom, drága Jézusom, az egész emberiséget, a maga sokszínűségével, a különböző vallásaival. Köszönöm neked, drága megváltóm, hogy te nem vagy személyválogató, és neked kedves az igaz ember buzgó könyörgése. Köszönöm, drága Jézusom, hogy te mindannyiunkért jöttél a földre, mindannyiunkért haltál meg, támadtál fel és küldted el a szent lelkedet, hogy azok, akik benned hiszünk, szabadok legyünk, és megváltottak a te véred által. Köszönöm neked, Jézusom. Köszönöm, Atyám, ezt a nagy irgalmadat. Kérlek, Atyám, add, hogy az egész világon az emberek olyan szeretettel öleljék át, segítsék, bátorítsák, karolják fel az elesettet, a rászorulót, mint itt, ebben a mi kis közösségünkben, az élet a lélekben, ima csoportban. Köszönöm, Atyám, hogy engem is befogadtak. Köszönöm, Atyám, hogy általuk te szóltál hozzám, és nem vesztem el. Áldott legyen a te szent neved. Segíts Istenünk, drága Jézusom, hogy úgy éljünk, ahogy te tanítottál, hogy meglássuk a mellettünk élő embert, a szenvedőt, a segítségre szorulót, az elesettet, és segítsük őt felállni, és hozzád jönni, Jézusom, úgy, mint az irgalmas samaritánus tette, és ne kerüljük őt el különbözőségre, vagy más felekezetre hivatkozva, drága Jézusom. Add, hogy úgy éljünk, hogy azok, akik nem hisznek benned, vagy tőled már eltávolodtak, vágyat érezzenek a szívükbe, és hozzád forduljanak, téged keressenek, és az imádás bármilyen formájában téged magasztaljanak, áldjanak és dicsőítsenek. Ó, hatalmas, erős Isten, kérlek téged ebben, segíts meg minket. Amen.

Uram Jézus Krisztus, én is csatlakozom testvéreimhez. Én is a hálámat fejezem ki ezért a közösségért, az elmúlt 31 évért. Te mondtad Jézusom a Jákob kútjánál a szamariai asszonynak, hogy helyesen az atyát csak igazságban és lélekben lehet imádni. Köszönöm, Uram, hogy közösségünk törekszik, hogy a te lelked vezetése alatt imádjuk az atyát, hogy életünket nap mint nap a te lelkedtől vezetve éljük meg. Köszönöm, Uram, a 31 év alatt a több mint 120 szemináriumot. Köszönöm azokat, Uram, akik a szemináriumokon még mélyebben megismertek téged. Köszönöm a megtéréseket, a gyógyulásokat, a testi és lelki szabadulásokat és gyógyulásokat. És köszönöm, Uram, mindazokat, akik példát adtak, akik befogadták a szent lelkedet. Én nagyon hálás vagyok, Uram, hiszen amíg a közösségbe nem kerültem, csak néha-néha emlegettem a Szentlélek jelenlétét, de csak hírből hallottam, és köszönöm, hogy általad megismerhettem, hogy élő valóság. Uram, én megköszönöm, hogy még mélyebben kiárasztod a te lelkedet a közösségünk minden tagjára, mind a 40 közösségre, minden csoportvezetőre, közösségvezetőre, szolgálóra, mindazokra, Uram, akik most jöttek először és csatlakoztak hozzánk, és hálát adnak velünk. De Uram, én már most megköszönöm, hogy te teszel bennünket hiteles tanúságtevőiddé, hogy az egész világ megismerjen téged és a te szent lelked erejét, hogy a te lelked erejéből mindnyájan dicsőítsük az atyát. Amen.

Kedves hallgatóink, az elmúlt közel egy órában szentségimádást közvetítettünk a Sepsi Szent Györgyi Krisztus Király templomból. Köszönjük, hogy velünk tartottak, velünk együtt imádkoztak. Ha tehetik, válasszák társukról a nap hátra lévő részére is a Mária Rádiót. A mikrofonnál Majoros Attilát hallották. Viszont hallásra, dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Urunk Jézus Krisztus, élő hittel leborulunk előtted. Szóval és szívvel beismerjük, hogy egyedül csak a te nevedben üdvözülhetünk. A te szent gyermekséged érdeméből lettünk Isten gyermekeivé. Halálod eltörölte bűneink adósságát. Föltámadásod és mennybe menetelet számunkra is megnyitotta az örök életet. Add szent kegyelmedet, hogy a rózsafűzér titkoknak megfontolása növelje élő hitünket te benned, aki az út, igazság és élet vagy számunkra. Szentséges szűz Isten anyja Mária, könyörög érettünk, hogy életpéldádat követve, szent fiadnak szavain és cselekedetein elmélkedve, gyarapodjunk az ő ismeretében és szeretetében, a mi Urunk Jézus Krisztus által.
1: Amen.
0: Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadta halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
1: Hiszek szent lélekben, hiszem a katolikus anyaszent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
0: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki értelmünket megvilágosítsa.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki emlékezetünket megerősítse.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki akaratunkat tökéletesítse.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma,

0: Özlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom,
2: bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
0: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostoroztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostoroztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostoroztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlő!

0: Légy Mária, kegyelemmel teljes az Úrban te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostoroztak.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostoroztak.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostoroztak.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostoroztak.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostoroztak.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostoroztak.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostoroztak.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom,
2: bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
0: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel megkoronáztak.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel megkoronáztak.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel megkoronáztak.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel megkoronáztak.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel megkoronáztak.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel megkoronáztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel megkoronáztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel megkoronáztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel megkoronáztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel megkoronáztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom,
2: bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
0: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a nehéz keresztet hordozta.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a nehéz keresztet hordozta.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a nehéz keresztet hordozta.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a nehéz keresztet hordozta.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a nehéz keresztet hordozta.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a nehéz keresztet hordozta.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a nehéz keresztet hordozta.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a nehéz keresztet hordozta.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a nehéz keresztet hordozta.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a nehéz keresztet hordozta.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom,
2: bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
0: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom,
2: bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
0: Ó Mária, édesanyánk,
2: eljött már a te órád, csak egy szót szól szent fiadnál, és megmenekül a világ. Rózsafűzér királynője, légy a világ megmentője, ajánlj minket Jézusodnak, boldogságos szűzanyánk. Amen.
0: Imádkozzál érettünk Istennek, szent anyja,
1: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
0: Könyörögjünk. Istenünk, a te egyszülött fiad életével, halálával és feltámadásával megszerezte nekünk az örök élet jutalmát. Add meg, kérünk, hogy miután a rózsafűzérrel e misztériumokról megemlékeztünk, kövessük, amit tartalmaznak, és elnyerjük, amit ígérnek, Krisztus, a mi Urunk által.
1: Amen.
0: Oltalmad alá menekülünk,
2: Istennek szent anyja, könyörgésünket megneves szükségünk idején, hanem oltalmazd meg minket minden veszedelemtől, mindenkor dicsőséges és áldott szűz. Mi asszonyunk, mi közben járunk és szószólunk, engeszteld meg nekünk szent fiadat, ajánlj minket szent fiadnak, mutasd be minket szent fiadnak. Amen.
0: Emlékezzél meg,
2: ó kegyes szűzanya Mária, hogy sohasem lehetett hallani, hogy te valakit magára hagytál volna, aki oltalmadat kérte, és segítségért hozzád folyamodott. Így bizalomtól lelkesítve sietek hozzád, ó szűzek szűze, tisztaságos anya, hozzád fordulok, és színed előtt én szegény bűnös sóhajtva állok. Nevesd meg könyörgésemet, ó anyja az örök igének, hanem hallgass rám kegyelmesen, és hallgass meg engem. Amen.
0: Most segíts meg, Mária!
2: Ó, irgalmas szűzanya! Keservét a bóna bajnak, eloszhatni van hatalmad, hol már ember nem segíthet, a te erőd nem törik meg, hőimái gyermekidnek, nem te soha nem beted meg, hol a szükség kínja nagy, mutasd meg, hogy anya vagy, most segíts meg, Mária, ó irgalmas szűzanya. Amen.
0: Istenünk,
2: te Áron püspököt arra választottad ki, hogy igazságodnak őre, az üldözötteknek védelmezője, és népednek jó pásztora legyen. Add, hogy mielőbb szentjeid között tisztelhessük, tanítása és példája világító jel legyen mindannyiunk számára. Amen.
0: Urunk Istenünk,
2: te határtalan gondviselő szeretettel adtad nekünk Hám János püspököt. Ő hűséges szolgád és nyájad gondos pásztora volt, aki az életszentség útját járva minket is egyszülött fiat követésére buzdít. Tekints érdemeire, életszentségére és közben járása által hallgasd meg kérésünket, hogy őt mielőbb szentjeid között tisztelhessük. Amen.
0: Szent Mihály arkangyal,
2: védelmezd minket a küzdelemben, a sátán gonosz kísértései ellen, légy oltalmunk. Esedezve kérjük, parancsoljon neki az Isten. Te pedig mennyei seregek vezére, a sátánt és a többi gonosz szellemet, akik a lelkek vesztére körüljárnak a világban. Isten erejével taszítsd vissza a kárhozat helyére. Amen.
0: Rózsapűzér királynője,
1: könyörög érettünk.
0: Csíksomlyói segítő Szűz Mária,
1: könyörög érettünk.
0: Mária Rádió királynője,
1: könyörög érettünk.
0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Áldjon meg benneteket, családjaitokat és a Mária Rádió hallgatóit a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.
1: Amen.

0: Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória. Csütörtöki adásunk tartalmából. A 60. béke világnap témája a technológia lefegyverzése a békéért. Leó pápa új tagokat nevezett ki a Pápai Történettudományi Bizottságba. Jordániában Krisztus keresztsége 2030-as jubileumára készülődnek. Morzsák, Sajgó Balázs atya elmélkedése az évközi 20. vasárnapra. A 60. békevilágnap témája a technológia lefegyverzése a békéért. 2027. január 1-én lesz a 60. békevilágnapja. A nap megünneplésére 14. Leó pápa a technológia lefegyverzése a békeszolgálata, a politika mint megelőző felelősség témát választotta, tájékoztat az átfogó emberi fejlődés dikasztérium sajtóközleménye. A pápa rávilágít azok erkölcsi felelősségére, akik arra kaptak meghívást, hogy a politikai szférában vállaljanak szerepet, olvasható a közleményben. Leó pápa továbbá arra ösztönzi az emberiséget, hogy mozdítsa elő minden egyes ember méltóságát, és minden ember segítse elő a békét, kezdve a technológia lefegyverzésével. Utal a Magnifica Humanitas kezdetű enciklikája, 198. pontjára, miszerint nincs olyan algoritmus, amely erkölcsileg elfogadhatóvá tenné a háborút. Miközben a pápa figyelmeztet a katonai döntéshozatalban a mesterséges intelligencia használatával járó kockázatokra is, szívből jövő felhívást intéz az egész nemzetközi közösséghez. Olyan közös megállapodásokra szólít fel, amelyek képesek megvédeni az emberi felelősséget és a humanitárius alapelveket olyan helyzetekben, ahol emberi életek és a népek közötti békés együttélés forog kockán. A május 25-én a Vatikáni új szinódusi aulában bemutatott dokumentum, amely az egyház történetében példanélküli, Leó pápa emlékeztetett arra, hogy ez a közel 200 oldal a Szentszék új technológiákról és a mesterséges intelligenciáról folytatott gondolkodásának gyümölcse, amely ma életünk számos területét érinti, befolyásolja a döntéseket és radikálisan megváltoztatja a háborúzás módját. Mindezekből az a meggyőződés bontakozott ki, amelyet maga Leó pápa nyugtalanítónak nevezett, és amely az enciklika vezérfonalaként szolgál. A mesterséges intelligenciát le kell fegyverezni. Tudom, hogy a szó erős ismerte el, de szándékosan választottuk, mert ebben a pillanatban olyan szavakra van szükség, amelyek képesek felkelteni a figyelmet, felébreszteni a lelkiismeretet és az emberiségnek a követendő ösvényre mutatni. Leó pápa hangsúlyozta, hogy az egyház egy ideje elkötelezett a nukleáris leszerelés mellett a szolgálat jegyében a béke és az emberi család méltósága javára. A mesterséges intelligenciát most le kell fegyverezni, mert a nukleáris energiához hasonlóan mindenkit és a közjót kell szolgálni. A technológiával kapcsolatos döntéseket soha nem szabad elválasztani a lelkiismerettől és a felelősségtől. A Magnifica Humanitas kezdetű enciklikájában Leó pápa arról elmélkedik, hogy a béke, ami nem pusztán a háború hiánya, hogyan válik a gyakorlatba ültetett igazságossággá. Amikor viszont a technológia gyengíti a kritikai érzékünket, maga a béke kerül veszélybe. A leszerelés azonban nem elég. Építenünk kell. 14. Leó felidézte a perui árvizek utáni missziós munkájának éveit. Ott megtanultam, hogy az újjáépítés nem egyszerűen azt jelenti, hogy pótoljuk azt, ami elpusztult. Azt jelenti, hogy helyreállítjuk a kötődéseket, a bizalmat, és újra élesztjük a jövőbe vetett reményt. Sőt, senki sem épít újjá egyedül. Csak ilyen átfogó szemlélettel irányítható a mesterséges intelligencia a közjó felé. Csak együtt azok, akik a rendszereket tervezik, és azok, akik viselik azok következményeit, gazdagabbak és szegényebb országok, intézmények és egyének, hatalmi központok és perifériák leszünk képesek olyan jövőt építeni, amely nem csak a kiváltságos kevesek, hanem az egész emberiség számára készül. Leo pápa új tagokat nevezett ki a Pápai Történettudományi Bizottságba. 14. Leo pápa 3 új tagot nevezett ki a Pápai Történettudományi Bizottságba. Umberto Longo professzort, a római Olasz Középkori Történeti Intézet igazgatóját, Francesco Cesareot, a Worcesteri Assumption Egyetem nyugalmazott elnökét az Egyesült Államokból, és Anna Baranskát, a lublini II. János Pál Katolikus Egyetem bölcsészettudományi karának docensét Lengyelországból. A Pápai Történettudományi Bizottságot 1954-ben alapította 12. Pius pápa. A bizottság munkája figyelmének középpontjában az egyház levéltári öröksége, különösen a vatikáni levéltár anyaga áll. Számos felhívás érkezett a pápákhoz, hogy a tudósok nagyobb és jobb hozzáférést kapjanak a Szentszék által őrzött levéltári gyűjteményekhez. A bizottság elnöke Marek Inglot jezsuita atya, titkára pedig Pier Antonio Piatti. Itt jegyezzük meg, hogy 2021. február 22-én Ferenc pápa kinevezte Molnár Antalt a Pápai Történettudományi Bizottság tagjává. A Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézetének igazgatója, az ELTE Történeti Intézetének docense személyében először van magyar tagja az 1954-ben létrehozott Pápai Bizottságnak.
1: Jordániában Krisztus keresztsége 2030-as jubileumára készülődnek. Jordánia kormánya nemzeti bizottságot hozott létre Urunk Jézus megkeresztelkedésének 2030-ban esedékes 2000. évfordulója megünneplésére. Jafar Hassan kormányfő elnöketével a bizottság miniszterekből, vallási vezetőkből és intézményi képviselőkből áll. A II. Abdullah jordániai király irányelveivel összhangban minden erőfeszítés mozgósítanak a jubileum méltó megrendezése érdekében, többek közt egy helyi múzeum és egy közeli zarándokfalu megteremtését. Jordánia megkezdte a felkészülést Jézus Krisztus megkeresztelkedésének bimilleniáris jubileumi ünnepségeire. Augusztus 10-én hétfőn Jafar Hassan jordániai miniszterelnök vezetésével megtartotta a Nemzeti Bizottság az első ülését, amely felügyeli ezt a rendkívül jelentős vallási és történelmi eseményt, hiszen Urunk megkeresztelkedésének eseménye minden keresztény felekezet közös ünnepe. A bizottság az ünnepségek előkészítésének és felügyeletének nemzeti kapcsolattartó szerveként szolgál, és felelős az általános irányelvek kidolgozásáért, a nemzetközi ismeretterjesztő tevékenységek és a nemzeti feladatok lebonyolításáért, valamint az évfordulóhoz kapcsolódó események tervezéséért. A találkozó során Jafar Hassan miniszterelnök hangsúlyozta, hogy II. Abdullah király irányelveivel összhangban haladéktalanul meg kell kezdeni az előkészületeket, hogy támogassák a jordániai egyházi vezetők tanácsa által javasolt kezdeményezéseket, amelyek egy átfogó ütemtervre épülnek. Kijelentette továbbá, hogy Krisztus megkeresztelkedése második évezredének megünneplése híven tükrözi Jordánia történelmi és vallási tekintélyét, valamint a keresztény zarándoklatok globális célpontként betöltött szerepét. A jordániai királyság alapelve biztosítja az együttélés, a mások tisztelete, a béke, a szeretet és az emberi testvériség megvalósulását. A találkozó során áttekintették a Krisztus keresztsége helyével szomszédos területek fejlesztésért felelős alapítvány számos projektjét, beleértve egy zarándokfalu felépítését az ide látogató keresztények számára, továbbá egy a keresztelőhelynek szentelt múzeumot, egy zöld folyosót, valamint a térség infrastruktúrájának a fejlesztését. A résztvevők hangsúlyozták a projektek végrehajtását felügyelő és a kitűzött célok elérését segítő szakemberek támogatásával létrehozott speciális albizottságok fontosságát is. A bizottság összetétele. A Nemzeti Előkészítő Bizottság vezetője a miniszterelnök, tagjai a kommunikációért, a belügyért, a gazdaságért, a vállalkozásért, valamint a turizmusért és a kulturális örökségért felelős miniszterek. További tagok Christophorus Atallah püspök, Jordánia görög ortodox érseke, Iyad Tuval érsek, Jordánia latin patriarkális vikáriusa, Hosszám Naum érsek, anglikán érsek, valamint Munib Yunan püspök, az evangélikus luteránus egyház püspöke, a Keresztelőhely fejlesztését alapítvány igazgató tanácsának elnöke, a Keresztelőhely bizottságának főigazgatója és a Jordán Nemzeti Turisztikai Hivatal főigazgatója. A Biblia tanúsága a helyről. Jézus keresztségéről mind a négy evangélium beszámol. János leírásánál olvassuk, ez Betániában történt, a Jordánon túl, ahol János keresztelt. Szemben a Jeruzsálem mellettivel ez a másik Betánia, amelynek arab neve máig El Maktas, vagyis a bemerítkezés helye. Itt keresztelt János, mert a választott nép korábban itt kelt át a Jordán folyón, amikor Józsué vezetésével átvitték az ígéret földjére a szövetség ládáját. A keresztények kezdettől fogva mind a mai napig szentnek tartották ezt a helyet, ahol az Úr epifániája, Isteni mi voltának megnyilatkozása megtörtént. Pápák a Jordánon túli Betániában. Az első pápa, aki Al-Maktast meglátogatta, Szent II. János pápa volt a 2000-es nagy jubileum esztendejében. 16. Benedek pápa 2009-ben látogatta meg a helyszínt, és letette a Jézus Jordánban való megkeresztelésének emlékére emelt templom alapkövét. 2014-ben Ferenc pápa is meglátogatta ezt a helyszínt. Az Úr keresztsége új templomát ünnepélyesen 2025. januárjában szentelte fel Ferenc pápa képviseletében Pietro Parolin bíboros államtitkár. Jelenleg ez Jordánia legnagyobb katolikus temploma, de más keresztény felekezetek templomai is találhatók a környéken. Az UNESCO világörökségi listáján 2015-ben a Jordánon túli Betánia, vagyis Al-Maktas területe, beleértve Tal al-Karrárt is, felkerült az UNESCO világörökségi listájára. A hivatalos feloldott tanúsága szerint a Jordánon túli Betánia nagy vallási jelentőséggel bír a legtöbb keresztény felekezet számára, amelyek ezt a helyet ismerték el, mint olyat, ahol Keresztelő János megkeresztelte a názáreti Jézust. Ez az utalás szerzetesek, remeték, zarándokok és papok nemzedékeit ösztönözte arra, hogy itt telepedjenek le és látogassák meg ezt a helyet, maguk után hagyva odaadásuk és vallásosságuk bizonyítékait, amelyek a 4. és 15. század között keletkeztek.

0: Morzsák. Sajgó Balázs atya elmélkedése az évközi 20. vasárnapra.
1: Jézus Tirosz és Szidon vidékére vonul vissza. Pogány területre, kicsit távol az ismerős helyektől, és azoktól az emberektől, akik állandóan körülveszik. Az evangélista nem ad pontos magyarázatot, hogy miért megy oda, de nem is szükséges minden visszavonulást megfejteni. Az ember néha azért távolodik el azoktól, akiket szeret, hogy utána ismét jól tudja szeretni őket. Nem minden eltávolodás, elutasítás. Van olyan távolság, amely megmenti a kapcsolataimat, kitisztítja a tekintetem, és levegőhöz juttatja a lelkemet. Még a jó, lelkiismeretes emberek is elfáradhatnak. Sőt, gyakran éppen ők fáradnak el a leginkább. Annyira belevetik magukat az Úr szolgálatába, hogy közben elfelejtik, hogy ők is emberek, és meg kell állniuk, pihenniük kell. Engedniük kell, hogy nem mindig ők adjanak, hanem őket is megajándékozzák. A pihenés tehát nem luxus és nem jutalom a munka végén, hanem néha lelki kötelesség is. Szabadságra nem csak jogomban, hanem időnként szükségem is. Jézus visszavonulását egyszer csak egy asszony kiáltása szakítja félbe. Könyörülj rajtam, Uram, Dávid fia. Leányamat kegyetlenül gyötri a gonosz lélek. Nem azt kéri, hogy a lányán könyörüljön, hanem hogy ő rajta. A gyermek szenvedése az anya szenvedése is. Amit a lánya hordoz, azt ő is hordozza. Jézus pedig hallgat, és talán ez az evangélium egyik legnehezebb része, hogy szóra sem méltatja. Ismerem ezt a csendet? Imádkozom valakiért, imádkozom gyógyulásért, családért, egy szétesett kapcsolatért. Kérem Istent, és mintha nem érkezne válasz. A legnagyobb kísértés ilyenkor nem is maga a várakozás, hanem az a gondolat, hogy Isten hallgatása biztosan elutasítást jelent. A tanítványok már elküldenék az asszonyt, zavarja őket a kiáltozása. Jézus pedig látszólag még keményebb választ ad. Nem helyes elvenni a gyermekek kenyerét és odadobni a kiskutyáknak. Nem kell megszelidíteni ezt a mondatot. Ez úgy kemény, ahogy hangzik. Jézus küldetése először Izraelhez szól. Az asszony pedig kívül áll ezen a népen. Ő mégsem sértődik meg, és nem fordul sarkon. Nem adja fel, hanem talál egy rést a mondatban, amelyen keresztül közel kerül az Úr szívéhez. A kiskutyák is esznek az Uruk asztaláról, lehulló morzsákból. Micsoda hit! Nem követel helyet magának, és nem az bizonygatja, hogy joga van a kenyérhez, hanem egyszerűen bízik abban, hogy Isten irgalma annyira bőséges, hogy még az asztalról lehulló morzsa is elég a lehetetlenhez. Az Istentől kapott morzsa ugyanis nem kevés, mert benne van az ajándékozó egész szeretete. Aki kívülállónak látszott, arról kiderül, hogy belül van. A tanítványok közel állnak Jézushoz, mégis elküldenék az asszonyt. Az asszony távolról érkezik, mégis jobban bízik Jézus irgalmában, mint azok, akik naponta vele járnak. Évszázadokkal később egy másik édesanyja is hosszú éveken keresztül könyörgött a fiáért. Mónikának hívták, a fia pedig Ágoston volt. Ágoston tehetséges, de nyughatatlan fiatal ember volt. Eltávolodott az egyháztól, és olyan életet élt, amely miatt édesanyja sokat szenvedett. Mónika mégsem mondott le róla. Egy alkalommal Ágoston titokban hajóra szállt, hogy Rómába menjen. Édesanyját becsapta és hátrahagyta. Mónika azon az éjszakán egy kápolnában imádkozott, hogy Isten akadályozza meg fia elutazását. A hajó mégis kifutott. Úgy tűnt, Isten nem hallgatta meg az imáját, hiszen Ágoston elment. Mónika pedig ott maradt a könnyeivel és Isten csendjével. Csak hogy éppen ez az út vezette Ágoston később Milánóba, ahol találkozott Szent Ambrussal. Ott indult el megtérésének útján. Végül megkeresztelkedett, püspök és az egyház egyik legnagyobb tanítója lett. Isten nem teljesítette Mónika aznapi kérését, de meghallotta élete legmélyebb imáját. Mónika története és a kánaáni asszony története ugyanarra tanít. Ne nevezzem véglegesnek azt, amire Isten még nem mondta ki az utolsó szót. Ez az evangéliumi rész nem azt ígéri, hogy ha elég sokáig kérek valamit, Isten pontosan úgy és akkor teljesíti, ahogyan elképzeltem. A hit nem eszköz, amellyel rávehetem Istent a saját akaratom teljesítésére. A hit kapcsolat. Ott maradni Jézus előtt akkor is, amikor hallgat. Újra megszólítani akkor is, amikor mások már elküldenének. Bízni abban, hogy az ő irgalma nagyobb, mint az én kudarcom és sebeim. Az asszony csak egy morzsát kért, Jézus azonban visszaadta neki a gyermekét, és megmutatta, Isten irgalmának asztalánál nincs fölösleges ember, mert ami Istentől érkezik, abból egyetlen morzsa is elég. Néha éppen a morzsából ismerhetem fel, hogy már készül számomra is a hely az asztalnál.
0: Sajgó Balázs atya elmélkedését hallották az évközi 20. vasárnapra Morzsák címmel. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, csütörtöki műsorunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Laudétur Jézus Krisztus.

Mózes, a ti kemény szívűségetek miatt engedte meg nektek, hogy elbocsássátok feleségeiteket. De ez kezdetben nem így volt. Mondom hát nektek, aki elbocsátja feleségét, ha csak nem paráznaság miatt, és mást veszel, házasságot tör. Egy alkalommal a farizeusok ezzel a kérdéssel keresték meg Jézust. Elszabad-e az embernek bocsátania a feleségét bármi okból? A mester azonban nem a válasz

válás ugyanis nincs benne Isten tervében, hanem az emberi bűn következménye. Amikor valaki megkeményíti a szívét, akkor már nem akar megbocsátani. Nem akar újra kezdeni. Nem akar elengedni. És így bezárul a szeretet előtt. Ma megkérdezheted magadtól. Nem keményedette meg a szívem a házastársammal, valamely családtaggal, egy munkatárssal vagy egy barátommal szemben? A kemény szív mindig árt a kapcsolatoknak. Hosszú távon tönkreteszi azokat. Ezért ne nyugodj bele abba, ha azt érzed, hogy valaki előtt bezárult a szíved. Krisztus új szívet akar adni neked. Olyat, amely képes szeretni, megbocsátani, új esélyt adni. Olyat, amely nem a saját igazát védi minden áron, hanem Isten szeretetének szeretne teret engedni. Ma neked is ezt üzeném. Új szívet adok nektek, és új lelket oltok belétek. Kiveszem testetekből a kőszívet, és hús szívet adok nektek. Az én lelkemet oltom belétek, és gondoskodom róla, hogy parancsaim szerint éljetek.

Amilyen bőven kijut nekünk Krisztus szenvedéseiből, olyan bőven lesz részünk Krisztus révén a vigasztalásban is.

0: Testvéreim, az Isten igéje miatt megölt vértanúkban ünnepeljük üdvözítőnket, a hűséges tanút, és mondjuk, megváltottál minket Istennek szent véred árán. Vértanúid által, akik a hit bizonyságául önként vállalták a halált, add meg nekünk, Urunk, a lélek igazi szabadságát.
1: Megváltottál minket Istennek szent véred árán.
0: Vértanúid által, akik vérük ontásával megvallották hitüket, add meg nekünk, Urunk, a tiszta és álhatatos hitet.
1: Megváltottál minket Istennek szent véred árán.
0: Vértanúid által, akik keresztjüket felvéve nyomodban jártak, add meg nekünk, Urunk, hogy erős lélekkel viseljük az élet megpróbáltatásait.
1: Megváltottál minket Istennek szent véred árán.
0: Vértanúid által, akik megmosták ruhájukat a bárány vérében, add meg nekünk, Urunk, hogy legyőzzük a test és a világ minden csábítását.
1: Megváltottál.

0: Istenünk, te Szent Maximilián Kolbe áldozópapot és vértanút betöltötted a szeplőtelen szűz iránti odaadással, a lelkekért való buzgósággal és az emberek iránti szeretettel. Közben járására add, hogy dicsőségedre embertársainkat buzgó lélekkel szolgáljuk, és így életünkben, halálunkban szent fiadhoz hasonlítsunk. Aki veled él és uralkodik a szent lélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.
1: Amen.
0: Az Úr áldjon meg minket, védelmezzen minden rossztól, és vezessen el az örök életre.

Minden napunk ajándék Istentől. Fogadjuk örömmel a hétköznapok látható és láthatatlan ajándékait.

A világban élünk, de nem a világért. Az ember elé tűzött cél örökké elérhetetlen. Megközelítésében áll az emberi élet értelme. Mondta Lev Tolsztoj.

Szántai Teréz anya, a legjobbat add a világnak. Az emberek esztelenek, következetlenek és magukba fordulnak, mégis szeresd őket. Ha jót teszel, megvádolnak, hogy önzés és hátsó gondolat vezéri cselekedeteidet, mégis tegyél jót. Ha sikeres vagy, hamis barátokat és igazi ellenségeket nyersz, mégis érj célt. Ha jó, amit teszel, holnap már feledésbe megy, mégis légy becsületes és nyílt. A becsületesség és őszinteség sebezhetővé tesz, mégis légy becsületes és nyílt. Amit évek alatt felépítesz, lerombolhatják egy nap alatt, mégis építs. Az embereknek szükségük van segítségedre, de ha segítesz, támadás érhet. Mégis segíts. A legjobbat add a világnak, amit csak van. És ha verést kapsz cserébe, mégis a legjobbat add a világnak, amit csak van.

Mária Rádió. Egy fénysugár a lelkednek. Szatmár Németiben, a tűzoltó toronynál a 92,3-as ultrarövid hullámú frekvencián hallható.

0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Evangélium Szent János könyvéből.
1: Dicsőség neked, Istenünk!
0: Abban az időben Jézus így tanított az utolsó vacsorán. Az az én parancsom, hogy szeressétek egymást, amint én szerettelek titeket. Nagyobb szeretete senkinek sincs annál, mint annak, aki életét adja barátaiért. Ti barátaim vagytok, ha megteszitek, amit parancsolok nektek. Nem mondalak titeket többé szolgának, mert a szolga nem tudja, mit tesz az ura. Barátaimnak mondalak benneteket, mert mindazt, amit hallottam atyámtól, tudtul adtam nektek. Nem ti választottatok engem, hanem én választottalak titeket, és arra rendeltelek, hogy elmenjetek és gyümölcsöt hozzatok, maradandó gyümölcsöt. Bármit kértek az atyától az én nevemben, megadja nektek. Ezek az evangélium igéi.
1: Áldunk téged, Krisztus! Áldunk téged, Krisztus!
0: Kedves Mária Rádió hallgatók! A mai evangélium a világ történetében ugye arról szól, hogy sok ember hagy maga után végrendeletet. Egy apa vagy édesanya életének a végén összegyűjti gyermekeit és elmondja, mi a legfontosabb. Ilyenkor már nem beszél jelentéktelen dolgokról, csak azt mondja, amit a legdrágábbnak tart. És a mai evangélium is ilyen. Jézus már tudja, hogy néhány órán belül elfogják. Tudja, hogy közeledik a kereszt, és mégsem önmagáról beszél, nem a szenvedéséről, hanem rólunk. És ezt mondja, ez az én parancsom, szeressétek egymást, ahogy én szerettelek titeket. Figyeljük meg, nem egyszerűen azt mondja, szeressétek egymást, hanem hozzáteszi, ahogy én szerettelek titeket. Ez a kereszténység újdonsága. Nem mértéket, hanem mintát ad. Az Ószövetségben ezt olvassuk, szeresd fele barátodat, mint önmagadat. Jézus ennél tovább megy, az új mérték már nem én vagyok, hanem ő. Nem azt kérdezi, mit tennél magadért, hanem mit tettem én érted? És erre a kérdésre csak a kereszt tud válaszolni. A kereszten válik láthatóvá, milyen messzire megy el az isteni szeretet. Korunk egyik legnagyobb félreértése, hogy a szeretet az érzelmekkel, szeretetet az érzelmekkel azonosítja, pedig az érzelmek változnak. Van nap, amikor könnyű szeretni, van nap, amikor nehéz. Jézus azonban nem érzést parancsol, hanem életformát. A szeretetnál a döntés, naponta újra kimondott igen, a házasságban, a családban, a papi szolgálatban, a közösségben. Egy idős házaspárt megkérdeztek, hogyan tudtak 60 évig boldogan együtt élni. Az idős férj elmosolyodott. Mi még abból a korból származunk, amikor ami eltört, azt nem dobták ki, hanem megjavították. És milyen nagy igazság. Ma sok kapcsolat azért törik össze, mert elfogy a türelem. Jézus szeretete azonban mindig javítani akar, nem kidobni. Nincs nagyobb szeretet, Jézus ezt mondja, nincs nagyobb szeretet annál, mintha valaki életét adja barátaiért. Ez nem csak a vértanúkra vonatkozik. Az életünket naponta odaadhatjuk, amikor időt adunk valakinek, amikor türelmesek vagyunk, amikor meghallgatunk egy magányos embert, amikor megbocsátunk, amikor lemondunk a saját igazunkról, a békesség kedvéért. A szeretet legtöbbször nem hősies halál, hanem hősies hétköznap. És talán az egész evangélium legmeghatóbb mondata ez, barátaimnak mondalak titeket. Hát micsoda ajándék. A mindenható Isten nem csak teremtményeinek nevez bennünket, nem csak szolgáinak, hanem barátainak. A barát előtt nem kell szerepet játszani. A barát előtt lehetünk őszinténk. Elmondhatjuk örömeinket és félelmeinket. A barátság bizalomra épül. Jézus erre hív. Egy kisfiú rajzolt valamit az iskolában, és a tanító megkérdezte, mit rajzolsz? Istent. De hát senki sem tudja, hogyan néz ki Isten. A kisfiú mosolyogva felelte, mindjárt megtudják. És a gyermek egyszerűsége emlékeztet bennünket arra, hogy Isten arcát végül Jézus mutatta meg nekünk. És ez az arc nem a félelem, hanem a szeretet arca. Sok ember azt gondolja, hogy ő találta meg Istent. Jézus azonban azt mondja, nem ti választottatok engem, hanem én választottalak titeket. És milyen vigasztaló. Mielőtt mi kerestük volna őt, ő már keresett bennünket. Mielőtt mi megszólítottuk volna, ő már nevünkön szólított. Tehát a hivatás mindig Isten kezdeményezése. Akár a házasságra, akár a papságra, akár a megszentelt életre, akár arra, hogy egyszerű hűséges keresztényként éljünk. Egyszer egy koncerten a közönség vastapsal ünnepelte a világhírű hegedű művészt. A művész felvette a hegedűjét, magasba emelte, majd ezt mondta. Ez a hangszer önmagában néma faj és néhány húr. A zene nem belőle születik, hanem abból, aki megszólaltatja. Mi is ilyenek vagyunk. Önmagunkban sokszor gyengék, bizonytalanok, sebzettek. De ha Krisztus kezébe adjuk életünket, olyan szeretet szólalhat meg rajtunk keresztül, amely másokat is Istenhez vezet. Ezért Jézus ma nem elsősorban nagy tetteket kér tőlünk, csak azt, hogy maradjunk az ő szeretetében. Mert aki Krisztus szeretetében él, az maga is a szeretet eszközévé válik. És talán ez a világ legnagyobb hiánya ma. Nem több tudás, nem több hatalom, hanem több olyan ember, aki úgy szeret, ahogy Krisztus szeretett. Kérjük az Urat, hogy nap mint nap tanítson bennünket erre a szeretetre, türelemre, önzetlenségre, megbocsátásra és hűségre. Mert ez az egyetlen szeretet, amely túléli a földi életet és örökké megmarad. Amen. Amen.

0: Imádkozzál érettünk, Istennek szent anyja,
1: hogy méltók lássunk Krisztus ígéreteire.
0: Könyörögjünk, kérünk téged, Úristen, önts lelkünkbe szent kegyelmedet, hogy akik az angyali üzenet által szent fiadnak, Jézus Krisztusnak megtestesülését megismertük, az ő kínszenvedése és keresztje által a feltámadás dicsőségébe vitessünk, Krisztus, a mi Urunk által. Amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: mind éppen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
2: Istenünk, te Áron püspököt arra választottad ki, hogy igazságodnak őre, az üldözötteknek védelmezője és népednek jó pásztora legyen. Add, hogy mielőbb szentjeit között tisztelhessük, tanítása és példája, világító jel legyen mindannyiunk számára. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
3: Amen.

Ó, atyánk, add, hogy a keresztények közül számos szent papi hivatás szülessen, akik élő hittel őrzik fiad, Jézus szent emlékét, igéjének hirdetése és a szentségek kiszolgáltatása által, amelyekkel folyamatosan megújított híveidet. Adj szent szolgákat oltárodhoz, legyenek figyelmes és lelkes őrzői az eukarisztiának, amely szentség Krisztus legfőbb ajándéka a világ megváltásáért. Hívj szolgákat a te irgalmasságod kifejezésére, hogy a kiengesztelődés szentsége által megbocsátásod örömét terjesszék. Amen.

0: 20 éve együtt. Egy hang, ami elkísér a mindennapokban, egy szó, ami erőt ad, egy közösség, ami hazavár.
1: Az Erdélyi Mária Rádió fennállásának 20. évfordulója alkalmából ünneplünk. Különböző helyeken és tereken adunk hálát az elmúlt 20 év áldásaiért, örömeiért és nehézségeiért.
2: Következő állomáshelyünk

0: székelyudvarhely lesz, ahová szeretettel hívunk és várunk mindenkit. A közös együttlét augusztus 22-én délután 4:45-től rózsafűzér imádkozásával kezdődik, majd 5 órától a Szentmisével folytatódik. A helyszín a székelyudvarhelyi Mária Rádió stúdiójának és a Szent Pió lelkigyakorlatos háznak közös udvara, Dózsa György utca 15 szám. Háladásunkat kötetlen Agapéval egybekötött együttléttel zárjuk.
1: Legyünk együtt, ahogy 20 éve is. Egy szívvel, lélekkel belekapaszkodva Isten és egymás szeretetébe.

Dicsértessék a Jézus Krisztus, kedves hallgatóink, 2026. augusztus 14-én a Nagyváradi stúdió mikrofonjánál Majoros Attila köszönti önöket. A pontos idő 7 óra 17 perc. Hallgassák meg híreinket és programajánlóinkat. Örökös szentségimádási nap. A gyulafehérvári főegyház megyében a mai nap folyamán a megyesi szeplőtelen fogantatás tiszteletére szentelt templomban tartanak örökös szentségimádási napot. Járuljunk az oltári szentségben jelenlévő Krisztus elé, és könyörögjünk családjainkért, a békéért és a lelkek megmentéséért. Nagy boldogasszony napi búcsúk. A gyulafehérvári főegyház megyében a vulkáni plébánia templomban ma délután 5 órakor kezdődik a búcsús szentmise. Nagy boldogasszony ünnepe, az egyes könnél rendezett búcsú napja is, az alándokok augusztus 15-én holnap reggel 9 órakor a Csíkszentdomokosi Széplak vendégháztól keresztutat végezve indulnak majd útnak, az ünnepi szentmise keretében megáldják majd az új harangot. A kontumáció templomban a búcsús szentmise holnap déli 12 órától kezdődik. Felsőboldogfalván szintén déli 12 órától kezdődik holnap az ünnepi szentmise, a liturgia főcelebránsa és szónok a Kovács Alpár. A búcsúra gyalogos zarándoklat indul fél 11 órakor a székelyudvarhelyi Szent Miklós plébánia elől. Az oroszhegyi plébánia templomban az ünnepi szentmisét holnap délután fél 1 órától mutatják be. Gyergyószárhegyen a búcsús misét a Ferences templomban szintén fél 1 órától tartják. A gyergyótölgyesi templomban a Szent Mise holnap délután 5 órától kezdődik. A Temesvári Egyházmegyében a Mária Radnai Bazilikában az ünnepi háromnyelvű Szent Mise holnap délelőtt 11 órától kezdődik, a főcelebráns pedig a megyés püspök atya Pál József Csaba. Szentbeszédet mond Györge Augustinov kanonok, a temesvári bolgár személyi plébánia plébánosa. A Nagyváradi Egyházmegyében, itt Nagyváradon a Székesegyház búcsúját 15-én szombaton este 6 órától tartják, az ünnepi szentmisét Böcskei László megyés püspök mutatja majd be. A Szatmárnémeti Egyházmegyében Túrterebesen az ünnep napján holnap délelőtt 11 órától kezdődik majd a búcsús szentmise. Szentbeszédet Mondi Ilyes Csaba, a Szatmári Római Katolikus Püspökség irodaigazgatója, általános helynök. Erdődön holnap ugyancsak 11 órától ünneplik a búcsús szentmisét és a búcsút Szónok Seffer Dániel szatmári főesperes. Holnap délelőtt 11 órától ünnepelnek Nagymajtényben is, itt Bíró Norbert kálmándi plébános prédikál. Szamosdarán holnap 11 órától Túrtunáni Róbert kisdengelegi plébános mutatja be majd a búcsús szentmisét. Felsőbányán szintén holnap 11 órától kezdődik a búcsú, melyen László Attila, kolozsvári főesperes plébános mond majd szentbeszédet. Ez a szentmisét rádiónk élőben közvetíti. Hosszú mezőn meleg a Ferenc újmisés prédikál az ünnepi szentmisén, mely szintén holnap 11 órától kezdődik. A Nagykárolyi Szentháromság kápolnánál holnap délután 4 órától Puják Antal, Márián atya mond majd szentbeszédet. 32 éves a Sepsi Szentgyörgyi Élet a Lélekben ima csoport. A Sepsi Szentgyörgyi Élet a Lélekben ima csoport augusztus 19-én szerdán ünnepli fennállásának 32. évét. Az évforduló alkalmából a Krisztus Király plébánia templomban 6 órától szentmisét tartanak délután, melynek szónok a Takó István helyi plébános. A liturgia előtt délután 5 órától szentségimádás, utána pedig tanúságtételek és dicsőítés lesz majd. Magyarok kenyere, 15 millió búzaszem. A Pro Agricultura Egyesület a kolozsdobokai főesperesi hivatallal együttműködve megszervezi az új kenyér megáldásának ökumenikus ünnepségét augusztus 20-án déli 12 órától a kolozsvári Szent Mihály plébánia templomban. Az ünnepség a Magyarok kenyere 15 millió búzaszem program egyik kiemelt eseménye, amely a Kárpát-medence magyar gazdatársadalmának összefogását, valamint a rászorulók támogatását jelképezi. Egyúton nemzetközi zarándoknap.
Augusztus 22-én kerül megrendezésre az idei Egyúton Nemzetközi Zarándoknap, melynek az idei mottója a béke, Ferenc pápa gondolata nyomán, a valódi béke a szívben születik és onnan sugárzik tovább a világra. Korunkban különösen fontos, hogy a békét ne csupán a háborúk hiányaként értelmezzük, hanem olyan belső erőként, amely képes összekötni embereket, családokat és közösségeket. Az zarándoklat lehetőséget ad arra, hogy elcsendesedve, imádságban és közösségben járjuk utunkat, miközben saját szívünket is szívünkben is helyet készítünk a békének, amely aztán környezetünkre és a világra is kisugározhat. Érdeklődni és jelentkezni Erdélyben Péterfi Attilánál lehet a 0744 639 138-as telefonszámon, míg itt a Parciumban Pálinkás Gabriellánál a 0742 747 881-es telefonszámon.

híreink végén pedig néhány szóban a várható időjárásról. Ma is sok napsütésben lesz majd részünk, helyenként kisebb gomoly felhők jelenhetnek meg az égen, de eső sajnos nem várható. Többféle élénk lesz majd az északkeleti szél. Friss a hajnal, napközben majd 25-32 fok közé melegszik a levegő. Holnap is napos időre számíthatunk, helyenként megjelenő gomoly felhőkből csapadék továbbra sem várható. A délire délkeletire forduló szelet sokfelé kísérik majd élénk széllökések, hajnalra még többfelé felfrissül a levegő. Az ország nyugati részére visszatér sajnos a kánikula, itt a határszélen akár 35 fok is lehet holnaptól. Hétfőre ígérnek egy enyhe hidegfrontot, amely sajnos csapadékot keveset hoz majd. Nézzük a ma reggel 7 órakor kiadott hőmérsékleti adatokat ezek szerint. Duna mellett Herkulesfürdőn 16 fok van, szintén ennyit mértek Temesváron és Resicabányán is. 14 fok van ma reggel Aradon és Máriaradnán. Csernakeresztúron, valamint Vajdahunyadon 18 fok a reggeli adat. 15 fok van Köröskisjenőn és Nagyszalontán, valamint Belényesben. 16 fokot mértek itt Nagyváradon, 14 fok van Mihályfalván, valamint Szentjobbon. 20 fok a reggeli adat Szilágysomlyóról és Zilakról. 19 fok van Tastádon. 17 fok Nagykárolyban, Szatmárnémetiben és Halmiban, 15 fok Máramarosszigeten, 19 fok Felsőbányán, Szilágycsehiben és Nagybányán, 14 fok Désen és Boncidán, 18 fok a Kincsesvárosban, Kolozsváron, 16 fok Tordán és Nagyenyeden, 19 fok a reggel 7 órakor mért adat szerint Gyulafehérváron, 18 fokot jelentettek Nagyszebenből, 17 fok van Fogarason, 15 Kiskapuson, Medgyesen és Segesváron, 12 fok a reggeli adat Brassóból, 14 fokot jelentettek Sepsiszentgyörgyről, 10 fok van Kézdivásárhelyen, Beleckben és Kovásznál, 9 fok Tusnádfürdőn, 7 fok a reggeli hivatalos adat a következő helyiségekből és környékükről, Csíksomlyon, valamint Balánbányán, Görbepatakán, Gyergyószentmiklóson, Borzonton és Ditróban. 8 fok van a Gyilkostónál, valamint Borszéken és Maroshévízen, 9 fok a Bucsintetőn. 10 fok Szentegyházán, 12 fok a reggel 7 órakor mért adat szerint Székelyüvörhelyen, Szovátán, Parajdon és Székelykeresztúron. 14 fok van ma reggel Radnóton, valamint Erdőszentgyörgyön és Marosvásárhelyen, 18 fok Szászrégenben, 17 Besztercén. Csángóföld szívében, Bákóban 12 fok van ma reggel, Bukarestben 17-18 fok, rébetetnek az ott élő hallgatók. A szerencsések, akik a tengerparton nyaralnak, 20-21 fokra ébredhetnek, a víz a reggeli adat szerint 25 fokos. Nézzünk kicsit nyugatabbra, Budapesten 16-19 fok van ma reggel, Debrecenben és Miskolcon 14, Szegeden 13, Pécsett 10, Szombathelyen és Győrben 16. A gyönyörű felvidéken, Pozsonyban és Révkomáromban 18 fok van, Kassán 17, Kárpátalján, Ungváron és Munkácson is 16 fokot mértek. Végezetül a délvidéken 14 fok van Eszéken és Szabadkán, 15 fok Újvidéken, és a horvát tengerpartra is nézünk oda egy kicsit, itt Splitben és Zadaron is 24 fok van már ma reggel, a víz pedig 26-28 fokos. Kedves hallgatóink, hírműsorunk végére értünk, köszönöm figyelmüket, friss hírekkel, információkkal legközelebb ma délben várom önöket. Honlapunkon a www.mariaradio.ro címen az elhangzott híreket írott formában is megtalálhatják. Ha közérdekű eseményről tudnak, írják meg nekünk a hírek@mariaradio.ro e-mail címre, és ne felejtsék el, keressenek föl minket minden nap a Facebook oldalunkon is.

0: Szentek élete. Emberek, akik hősies fokon gyakorolták Isten szeretetét és az embertársak szolgálatát. Összeállította a Mustármag közösség. Felolvas Gecse Ramóna színművész.
1: Kolbe Szent Maximilián, minorita, áldozópap, vértanú. Maximilián Kolbe egy lengyelországi kisvárosban született 1894. január 8-án. A keresztségben a Rajmund nevet kapta. Szülei Julius Kolbe és Mária Dabrowska szegény takácsok voltak, akiknek hamarosan föl kellett adniuk önálló mesterségüket. Előbb Lódzba, majd 1897-ben még távolabb, Pabenicébe költöztek. Ahol az apa gyári munkás lett, az anya pedig kis üzletet vezetett, s mellette bába asszonyként tevékenykedett. A család annyira szegény volt, hogy a gyermekek iskoláztatása eleinte nem állt módjukban. Az elemi ismereteket a családban szerezték meg. 1906-ban nyílt rá lehetőség, hogy a két idősebb fiú a helybeli kereskedelmi iskolában tanulni kezdjen. 1907-ben ferences atyák tartottak hosszabb missziót Pabenice plébánia templomában. Hatásukra a két idősebb fiú, Ferenc és Rajmund elhatározta, hogy belépnek a ferencesek közé, amit meg is tettek. Nem sokára a harmadik testvér, József is követte őket. Rajmund a kis szemináriumot, középiskolát a lembergi ferenceseknél végezte. A rendben a Maximilián nevet kapta. 1912 őszétől filozófiát tanult Krakkóban. További tanulmányok céljából Rómába küldték, ahol a Gregoriana Egyetemen filozófiát tanult. A fiatal Maximilián pátert a rend Krakkóba küldte, hogy a ferences szemináriumban filozófiát és egyháztörténelmet tanítson. Hamarosan azonban félbe kellett szakítania a munkát, másfél évre, mert tüdőbajt kapott. Páter Maximilián az egész világot meg akarta nyerni Krisztusnak és a boldogságos Szűz Máriának. 1929-ben tehát missziós kis szemináriumot alapított. Egy évvel később négy testvérrel távol-keletre indult, hogy ott új missziókat alapítson. Gyenge fizikuma miatt azonban csak egy állomás alapítását tudta befejezni, Nagasakiban. Egy év múlva Nagasaki egyik elővárosában már új ferences kolostor állt. Az épület nagyon egyszerű volt, de nyomda működött benne. 1936-ban egy másik kis szemináriumot nyitott, japán gyermekek számára. Közben kétszer járt hazájában, Lengyelországban, egyszer Indiában, ahol szintén kolostort akart alapítani. A háború kitörése után hamarosan letartóztatták 40 társával együtt. December 8-án azonban szabadon bocsátották. 1941. februárjában másodszor is letartóztatta a Gestapo. Majd 20-áig a hírhet varsói Paviak börtönben volt. Majd Auschwitzba szállították. Július végén a 14-es blokkból, ahol Páter Maximilián is élt, egy fogolynak sikerült megszöknie. Megtorlásul a tábor parancsnoka 10 foglyot éhhalálra ítélt. Amikor fölolvasták a 10 nevet, egyikük felzokogott. Ha meghal, felesége és két gyermeke teljesen egyedül marad. Amikor ezt Maximilián páter meghallotta, jelentkezett a táborparancsnoknál azzal a kéréssel, hogy magára vállalhassa a családapa helyett a halált. A parancsnok teljesítette kérését. A 10 halálra ítéltet a 13-as blokk sötét zárkájába vezették. A zárkából mindvégig imádság és ének hallatszott, amelyet Maximilián vezetett. Bensőséges imádsággal búcsúztatott minden halottat, akiket naponta az árkából elszállítottak. Nagy boldogasszony vigíliájának estéjén Auschwitzban a tábori hóhér ölte meg. Páter Maximilián hősiességét és rendkívüliségét nem szabad csak a halálban, abban az egytetben látnunk, amellyel szeretetből életét adta fele barátjáért. E tett egyenesen következménye volt életének, mely teljes egészében az Isten és az emberek szolgálatában állt. Életének legjellegzetesebb vonása az érett és következetes hit volt. Gyakran hosszasan imádkozott a tabernákulum előtt. A vértanúság gondolata nem volt idegen tőle. Egyik közismert mondása volt: szeretném, ha a szeplőtelen szűzért porrá őrölnének. Értett ahhoz, hogy a régiből újat hozzon elő. Összetudta kovácsolni a hagyományos ferences lelkületet a társadalom aktuális problémáira való reagálással. Minden cselekedetében ez vezérelte: amit teszel, jól tedd. Achtelik Ivo Mária testvér a következőket mondta róla. Amikor Rajmund 9 éves volt, elmondta édesanyjának, hogy álmot látott. Megjelent neki a szűzanya, és 2 koronát tartott a kezében. Egy fehéret és egy bíbor színűt. Megkérdezte Rajmundtól, hogy melyiket választja. A tisztaság fehér vagy a vértanúság bíbor színű koronáját. Rajmund minden töprengés nélkül felelte, hogy mindkettőt kéri. Eljelenéstől kezdve a gyermek megváltozott. Csendes, elgondolkodó lett. Később élete és halála is bizonyította a látomás hitelességét. A család szegénysége miatt csak a legidősebb fiú járhatott iskolába, ezért Rajmund megkísérelte, hogy otthon mindent megtanuljon, amit Ferenc hazahozott az iskolából. Egyszer édesanyja gyógyszerért küldte, s a gyógyszerész ámulva vette észre, milyen biztonsággal igazodik el a latin szavak között. Hosszasan elbeszélgetett vele, és fölismerte tehetségét. Felajánlotta, hogy latin órákat ad neki hetente. Rajmund majd kiugrott a bőréből örömében, és csak hamar túlszárnyalt a testvérét a tudásban. A következő epizód Rómában történt, nem sokkal a filozófiai doktorátus megszerzése után. Rajmund és társai sétaközben a hitről és a szeplőtelen fogantatásról beszélgettek, amikor egy úr belefolyt a beszélgetésbe, és indulatosan vitatkozni kezdett Rajmunddal. A vitát azzal akarta lezárni, hogy leereszkedő hangon közölte: nézze, fiatal barátom, ezt csak jobban tudom önnél. Én a filozófia doktora vagyok. Mire a 21 éves Maximilián nevetve válaszolta: ez cseppet sem meggyőző érv, mert én is az vagyok. A másikat ez igen elgondolkoztatta. Már növendék korában egy missziós folyóiratról álmodott. Amint krakkói tanár lett, kérvényt nyújtott be feletteseihez, hogy kiadhasson egy könyvet. Az engedélyt megkapta azzal a föltétellel, hogy a költségeket magának kell előteremtenie. Maximilián ajtóról ajtóra járva kéregetett, és egy év múlva a nyomda állt. Ivo testvér így tudósít a Nyipokálánovi alapításról. 1927-ben Varsó mellett egy nagy telket kínáltak eladásra. Tulajdonosa Druki Lubeck herceg volt. Kolbe atya tudomást szerzett a dologról, ám a provinciális a vételára túl magasan találta, ezért nem utalta ki. A páter ekkor útra kelt Varsó felé, kölcsönkért csizmában, foltozott csuhában, vállán hátizsákkal, de telve reménnyel, hogy sikerül majd rávenni a herceget, adja olcsóbban a telket. Isten pedig azt is megadta neki, amit kérni sem mert. A hercegre ugyanis oly mély hatást gyakorolt hosszú beszélgetésük, hogy végül a telket nem olcsóbban, hanem ingyen adta oda. Néhány nap múlva a testvérek első csoportja elindult Grodnóból, hogy fölépítse az új kolostort. A környékbeli parasztok, akik addig meg voltak győződve róla, hogy a barátok csak imádkozni tudnak, elámultak a csodálkozástól. A testvérek föltűzve ruhájukat, egyikük facipőben, másikuk mezítláb, hajnaltól estig vidáman dolgoztak. És már a második napon enni-innivalót kaptak a kedves szegény testvérek a környékbeliektől, akik maguk is beálltak segíteni. A missziós buzgóság 4 testvérrel együtt Japánba vitte a pátert, anélkül, hogy ismerte volna a nyelvet, lett volna pénze, vagy bárki is várta volna őket. Egy hónappal később Nyipo Kálánovi társai ámulva olvasták a következő táviratot. Ma szétküldtem az első számot, ami 10 000 példányban jelent meg. Első fogságának idejéből mesélt egyik fogolytársa. A pricsem közvetlen az övé mellett volt. Egyik éjjel arra ébredtem, hogy valaki betakarja a lábamat. A páter volt. Olyan jó volt hozzám, mint az édesanyám. Azt is láttam, hogy teljes adagját odaadta másoknak. Auschwitzban Maximilian a vérszomjas Krott parancsnoksága alá került. A rabokat abban a lágerben súlyos fatörzsek cipelésére használták. Krott valahányszor elhaladt előtte Maximilian páter, mindig végigvert rajta. Egyik délben kikeresett egy különösen nehéz fatörzset a számára. Kolbe atya a végső erőfeszítéssel vette magára, és ingadozó léptekkel indult meg velem. Futólépés, ordította a parancsnok, Kolbe atya azonban erejét vesztve összerogyott. Krott odalépett hozzá, és csizmájával az arcába tiporva ordította. Majd megmutatom neked a naplopó, mi a munka. A naplopót deresre fektette, és 50 botütést mértek rá. Amikor kínzója megtörölte izzadt homlokát, a páter nem mozdult többé. Csizmájukkal rugdosták le a véres testet a pocsolyába. Krott hanyagul néhány gajat vetett a halottnak vélt fogolyra. Később rabtársai vitték be a betegszobába, és Kolbe atya egy hónap múlva önként odaadta az életét az éhségbunkerben. Egyik fogolytársa mondta el, a páter haláláról az egész táborban beszéltek. Ő nem csak egy embert mentett meg az életnek. Tettével sokakban fölébresztette a bátorságot ahhoz, hogy túléljék a tábort. Fel tudta ébreszteni bennünk az emberi jóságba vetett hitet.

Dicsétessék a Jézus Krisztus, nagy szeretettel köszöntünk minden kedves Mária Rádió hallgatót a mostani rovatunkban is. Nézzük meg a nap eseményeit ezen a napon, augusztus 14-én milyen nagy történések mentek végbe. Előbb nézzük meg a névnapok eredetét, milyen névnapok is vannak ma. Marcell, Atanáz, Atanázia, Menyhért, Özséb és Miksa. Névnapok eredete pedig Marcell, a latin Marcellus családnévből származik, ez pedig a Márkus becézőjéből, más elmélet szerint szintén latin eredetű, de jelentése Mars hadistenhez tartozó, neki szentelt. Atanáz görög eredetű név, jelentése halhatatlan. Atanázia görög latin eredetű név, az Atanáz férfi név női párja, jelentése halhatatlan. Menyhért a germán eredetű Meinhard névből származik, jelentése erős, merész. A magyarban a Melchior nevet Menyhért néven helyettesítették a napkeleti bölcsek egyikének, a legendabeli nevét. Özséb görög latinosított eredetű név, Eusebius névnek a rövidült magyar formája, jelentése istenfélő és jámbor. A Miksa a Miklós régi magyar becézőjéből önállósult, lehet a Mihály névnek a becézője is, később eredetétől függetlenül a Maximilián magyarítására használták. Nézzük meg, milyen események történtek. Ma 81 éve Japán megadta magát, ezzel véget ért a II. Világháború. Kisebb harcok még évekig folytak. 74 éve a barlangászok világnapja. 215 éve született Clark Ádám skót mérnök, a Lánchíd építés vezetője, a budai vár alagútnak a tervezője. 126 éve véget ért a boxer lázadás Kínában, aminek a célja az volt, hogy megtisztítsa Kínát az idegenektől. ...85 éve közzé tették a Roosevelt amerikai elnök és Churchill angol miniszter által aláírt Atlanti chartát. ...114 éve született Frank Oppenheimer, részecske fizikus. ...94 éve befejeződött a 10. újkori nyári olimpia Los Angelesben. ...85 éve éhen halt Szent Maximilián Maria Kolbe lengyel ferences rendi szerzetes vértanú. ...68 éve halt meg Tili Endre világbajnok, magyar vívó, edző és szakíró. ...41 éve Michael Jackson megvásárolta 251 Beatles dal jogdíját. ...38 éve halt meg Enzo Ferrari, olasz versenyautó tervező, a Ferrari autógyár alapítója. ...25 éve halt meg Bod László festő. ...5 éve halt meg Igor Davidovics Osztyá, a ukrán-orosz hegedűművész. ...106 éve a Kis Antant első szerződésében Csehszlovákia és a Szerb-Horvát-Szlovén Királyság magyar ellenes szövetségre léptek. Kedves hallgatók, ezek voltak a nap eseményei. Maradjanak továbbra is a Mária Rádióval.

mai nap gondolata Viennei Szent Jánostól. Amikor szentáldozásról jövünk, és valaki kérdezné tőlünk, mit viszel haza magaddal, ráfelelhetnénk, az eget viszem.

Kedves hallgatóink, 7 óra 54 perc van, de lassan véget ér reggeli műsorunk. Nézzük, hogy mivel várjuk Önöket a folytatásban. Itt a Mária Rádióban az igézőt követően majd Felsőbányára, Máramarosba kapcsolunk, ahonnan a ma reggeli szép szentmisőt közvetítjük. Majd a hét plébániáját Gábor Anna mutatja be nekünk. 9 órától innen Nagyváradról fogadjuk majd az Önök imakéréseit, majd imádkozzuk a rózsafűzért. 10 órától kapcsolunk ide a nagyváradi Szent József plébánia templomba, ahonnan a négy magyar nyelvű Mária Rádió közös szentmiséjét közvetítjük. 11 órától válogatunk majd ünnepi szentbeszédeinkből, 11 óra 30 perctől pedig Fülöp Zsombor atya várja a hallgatókat Életünk Krisztus című műsorával. Délben az Urangyala és a Zsolozsban napközi imaóráját végezzük, majd a déli magazin kezdődik 12 óra 15 perctől, melynek végén majd egy újabb műsorismertetőt hallhatnak. Most a 6 órától a Nagyváradi Székesegyházból közvetítünk majd szentmisét. Holnap szombaton augusztus 15-én több szentmisét is közvetítünk, a CSIT záró szentmisével indítunk majd 10 órától Csíksomlyóról, 11 órától a búcsús szentmisét közvetítjük majd Felsőbányáról, majd este 6 órától szintén búcsús szentmisét közvetítünk a Nagyváradi Székesegyházból. Vasárnap augusztus 16-án délelőtt 10 órától Felsőbányáról, majd este 6 órától a Nagyváradi Székesegyházból közvetítünk majd szentmisét. Kedves hallgatóink, megköszönöm a megtisztelő figyelmüket, a szabadságon jól megérdemelt szabadságukat töltő szatmári kolléganő és önkéntesek nevében is búcsúzom Önöktől, a mikrofonnál Majoros Attilát hallották, a viszonthallásra, dicsértessék a Jézus Krisztus, és legyen olyan szép a mai napjuk, amilyennek csak szeretnék.

0: legyen meg a te akaratod. Ez nagyon nehéz szívből kimondani. Az életünkben nagyon sokszor vagyunk olyan válságos helyzetben, amikor kiválságokkal bombázzuk a Jóistent, hogy ne úgy legyen, meg ne így legyen. Ez különös tekintetre az én életemben a betegségekben volt így. Mindig alkudoztam, hogy még nem szeretném, hogy meglássam a túlvilágot, még nem szeretnék találkozni az atyával, én még szeretnék az emberek között maradni. És legutóbb, 4 évvel ezelőtt voltam olyan helyzetben, hogy kórházi ágyon fekve sokat imádkoztam, rengeteget hallgattam a Mária Rádiót, az irgalmasság óráját, volt időm, tehát rengeteget imádkoztam. És az állapotom nem javult. Kétségek között egy gép működtetett bizonyos funkciókat a testemben, kétségek között kérdeztem a Jóistent, hogy hát nem hallod, hogy mennyit imádkozom, hát nem segítesz, elfeledkeztél rólam. És egy pénteki irgalmasság órájába való részvételemnél a végén egy miatyánkot is imádkoztam, és ott éreztem meg annak a súlyát, amit mindig mondunk, hogy legyen meg a te akaratod. De én feltettem neki a kérdést, hogy ha most mennem kell, akkor legyen meg a te akaratod. Csak azt kérem, hogy ne felejtkezz meg rólam. Ez volt pénteken, és hétfőtől ugrásszerűen javult is az állapotom. Nem gondoltam, hogy ennek egyszer egy ilyen tanúsága is lesz az életemben, de azóta különösen figyelek arra, hogy tényleg elfogadjam, bármi is legyen az, amit az Atya kíván. Ez átszövi az életemet.
1: Kárpátinyi Novák Ágnes, tanár, gondolatait hallották.

Dicsértessék a Jézus Krisztust! Szeretettel köszöntjük a kedves hallgatókat Felsőbányáról, a Nagyboldogasszony plébánia templomból. Szent misét közvetítünk, melyet bemutat Veres Attila plébános, kántori szolgálatot ellátja Laurán Angella. Lélekbe kapcsolódjanak be, imádkozzanak velünk!

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, ami Urunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atya Isten szeretete és a Szentlélek egyesítő ereje legyen mindnyájatokkal. Ma reggeli szentmisénket Főce György és Katalin lelküdért, Kozma István és Mária testvéreink lelküdért ajánljuk fel, Szent Maximilián Kolbét is tisztelve. A szeretet megnyilvánulásai egymás iránt is több mindent von magával együtt. Akit és amit szeretünk, azért nem sajnáljuk a fáradozásainkat, azért nem sajnáljuk az időnket odaszánni, azért nem sajnáljuk akár kockázatokat is vállalni. Maximilián Kolbe atya annak is a szeretet megnyilvánulásnak a megmutatója volt, aki az életét is nem sajnálta odaadni a másik ember megmentéséért, a Krisztustól tanított szeretet megnyilvánulás példájára. Vizsgáljuk meg lelki ismeretünket, bánjuk meg bűneinket, mi is megtisztult szívvel, lélekkel ünnepeljük hitünk szent titkait. Gyónom!
1: Köszönöm, hogy megtestélyedé, hogy sokszor

Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre.

Könyörögjünk! Istenünk, te Szent Maximilián áldozó papot és vértanút betöltötted a szeplőtelen szűz iránti odaadással, a lelkekért való buzgolkodással és az emberek iránti szeretettel. Közben járására ad, hogy a te dicsőségedre embertársainkkal

Szent Lecke János apostol első leveléből. Szeretteim, ne csodálkozzatok azon, hogy a világ gyűlölt titeket. Mi tudjuk, hogy a lelki halálból új életre keltünk, mert szeretjük testvéreinket. Akiben nincs szeretet, az a lelki halálban marad. Aki pedig gyűlöli testvérét, az gyilkos. Viszont tudjátok, hogy egyetlen gyilkosnak sem lehet része az örök boldogságban. Abból ismerjük meg Isten szeretetét, hogy életét adta érettünk. Nekünk is életünket kell adni testvéreinkért. De megvan-e bennünk az Isten szeretete, ha azt látjuk, hogy valamelyik testvérünk szükséget szenved, és elzárjuk előle szívünket, pedig módunkban állna, hogy segítsünk rajta. Szeretteim, ne csak szóval és beszéddel szeressünk, hanem tettel és igazsággal. Ez az Isten igéje.

Az Úr legyen veletek. Evangélium Szent János könyvéből. Jézus így tanította az utolsó vacsorán. Az az én parancsom, hogy szeressétek egymást, amint én szerettelek titeket. Nagyobb szeretete senkinek sincs annál, mint annak, aki életét adja barátaiért. Ti barátaim vagytok, ha megteszitek, amit parancsolok nektek. Nem mondalak titeket többé szolgának, mert a szolga nem tudja, mit tesz az ura. Barátaimnak mondalak benneteket, mert mindazt, amit hallottam atyámtól, tudtul adtam nektek. Nem ti választottatok engem, hanem én választottalak titeket, és arra rendeltelek, hogy elmenjetek, és gyümölcsöt hozzatok, maradandó gyümölcsöt. Bármit kértek az atyától az én nevemben, megadja nektek. Ezek az evangélium igéi. Kedves Mária rádió hallgatók, Krisztusban kedves testvérek, örökösen zaklat

minket a rossznak, a gonosznak a problémája, és egy állattörténetből vett hasonlat inspirálhat bennünket ebéli elmélkedésre való elindulásra. Egy folyó parton baktató öreg szamár valamely eldöntendő kérdésben a következőképpen reagált. Nézd meg engemet! Egész életemben dolgoztam, szolgáltam a gazdámat, mely odaadó szolgálatomért ő épp hogy csak étetett, itatott engemet. Most meg, hogy már megöregedtem, és nem veszi hasznomat, elcsapott otthonról, és azért kóborolok a dzsungelben. Ezt kapom hát a jó tetteimért cserébe. Mire azt a választ kapta állattarsától, ne vedd személyeskedésnek azt, ami veled történt. Ilyen az élet menete, ilyen az élet törvénye. És a lelkíró a következő összegzés fűzi hozzá. Amikor valamit megértel, amikor valaminek a tudatára ráébredel, akkor válik számodra helyén valónak minden. Még ha nem is találod meg a magyarázatot a világban mindenre, mint a szenvedésre, a gonoszságra, a gyötrelmekre, akkor is el kell tudni fogadni őket a világban helyén valóknak, e világ menetébe bele tartozóknak, hogy ez az élet hozza így, törvényszerűen. Mivel az élet egy misztérium, azt emberi értelemmel felfogni, teljességgel számunkra nem adatik meg, csak rá ébredni tudunk, mint ennek a realitására, a valóság tartalmára, hogy a valóság igen ezt is tartalmazza. És akaratunkkal el tudunk jutni annak elfogadására, hogy ennek az életnek a menete a mi számunkra is problémákkal van tele. 1938-ból villantja elénk a publicista ennek az életnek egy kínos, feszélyező helyzetét, hogy milyen is hajnali 4-kor megérkezni egy világvárosba vonattal, és ott 2 óra hosszan át a csatlakozásra várni, amikor sehol senki még, és a város teljességgel mozdulatlan. Pedig a világváros is úgy él az emberi tudatban, mint a jókedv, az ünnepélyesség helye. Most viszont azt az arcát mutatja az ideérkezőnek, mint mikor a színházi előadás után a színpadról eltűnik minden, amikor már a színpadot sepregetik, amikor eltűnnek a színészek, eltűnnek a díszletek. Egy turista város a hajnali órákban ilyen, ahol a patetikus, a szentimentális színi előadás parázsa kihűlt. Lám egy város ekkor mutatja meg számunkra a valóságot. Szeretni lehet ezt a kulisszák mögötti, e kulisszák nélküli állapotoknak a kijózanító meglátásait is, és talán ilyen meglátások értetik meg mi velünk. Minden pillanat drága mi nekünk ebbe az életben. Reggel 4 órakor egy világvárosba is minden szegény, elkopott, kivénült, egyszerűen sivár. Reggel 4 órakor úgy érzékelheted a várost, mint egy üzletet, aminek meglátod, hogy milyen portékája is van a kirakatai mögött is. A világ legszebb vidéki városa, de a hajnali órán azt látod, hogy
szépsége ragyogása tele van kozmetikai trükkökkel. Kissé messzebb megszólal egy harang, jelezve, hogy a város lassan valamiféle mozgásba megy áttal. Egy óra mégis megkezdődik az előadás. Az első fényekben az épületek is már derengően ragyogni kezdenek egyfajta teátrálitással. Egy fél óra, és már indul a vonatom, de ezen a vonatcsatlakozás nélküli hajnalon ráébredtem, hogyha egyszer az ember megtanulja, az életnek ez a része is lehet érdekes, ami a kulisszák és a kirakatok mögött van, akkor teljesen megleli helyét a világban, teljesen megelégszik helyével a világban, és elkezd szerény lenni. Az együttérző részvét ébredését látja a hozzáértő irodalmár is, a múlt századi költő verseiben, aki az élet örömeitől megfosztott emberekkel együttérzően ír verseiben. Mindig is voltak a világban társadalmi szintű fájdalmas

0: a pusztulás perspektívája okoz, a meghit együttérzés adhat vigaszt a szenvedő léleknek. A keresztényi hit az élet nehéz óráiban a legtermészetesebb közvetlenséggel mutatja fel az együttérzés lehetőségét a kínlódó embernek, a kínhalál folyamatait szenvedő messiással. A gulágra való elhurcolásának történetét írja le visszaemlékezéseibe egy szerzetes, aki vonattal 24 napig utazott egy marha vagonban, 40 raptársával, több nemzetből is összezártan. 30 ilyen marha vagomból álló volt ez a vonat szerelvény. A 24 napos utazás során végül minden ruhájuk elrongyolódott. Közben ment a csereberelgetés, bakancsot, papucsot, pokrócot, és egyéb kincsként hazúról hozott hasznos dolgot cseréltek el útközben egymással, csak hogy valami ennivalóra tehessenek szert, mert sokszor már csak az étel illatát a órukba szívhatták, már annak is nagyon megörültek. A számukra a vagomba vedrekben beadott étel sűrűjét a kiváltságosabb kaphatták meg mindig, mi legtöbbször csak a szukharit, a szárított kenyér darabot rághattuk, ami szintén hamar elfogyott. Volt más is, ami megkeserítette a fogság kenyerét. Néha napokig inni sem kaptunk. Ilyenkor a vagon ablakon kitartott tenyerünkbe próbáltunk esővizet gyűjteni. Bizony, ez a vízszerzési metódus sem volt egyszerű művelet, és ami kevés esővizet így is megittunk, az is sokszor később nem kis hasi problémákat okozott mi nekünk. Mai nap szentje, Maximilian Kolbe is, tömegeket érintő, érthetetlen gonoszság fájdalmai és az egyértelmű pusztulás perspektívájában mutatta fel, hogy a szenvedő Krisztussal való együttérzésből oly keresztényi attitűd forrásozik, amely a katolikus lelket olyszerű működésre sarkalja, mely önmagát nem kímélően a másik megmentéséért tesz lépéseket. 47 éves férfi, katolikus pap, Jézusnak azon szavait megértve, hogy senkinek sincs nagyobb szeretete, mint aki életét adja fel a barátaiért. Menti meg azt, akit az értelmetlen öldöklés kivégzésre ítélt. Azt a férfit, aki mikor elvesztésre ítélnek, első gondolatával ezt mondja: ó, szegény feleségem, ó, szegény gyermekeim! A krisztusi ihletettségű együttérzés megmentői gesztusok termésére vezet el, akkor is, amikor az emberi gonoszság pusztítása tombol. Nem azért kell szeretnünk embertársainkat, mert számunkra szimpatikusak, vagy hasznosak, mert befolyásosak, vagy gazdagok. Az embertárs igazi szeretetére az isteni szeretet vezet el bennünket. Isten a szeretete végtelenségét akkor megmutatta már, hogy ő maga lejött erre a szenvedésteli földre, hogy velünk együtt érezve a megmentésünkön működjön. A szeretet segítően nyújtja ki kezét a másik felé, a másiknak a legjobbat kívánja nyújtani. Az igazi szeretet ilyen isteni jegyet visel magán, hogy a másiknak a boldogságát akarja szolgálni. A másik felé megnyilvánuló jóság a szeretet mértéke, a másik felé megnyilvánuló gonoszság pedig a szeretetnek a tagadása. Az örökké valóságra való eljutásra azonban csak a jóság és szeretet számíthat. Egyetlen pillanat jóság és szeretet, amit itt a Földön megéltünk, már beleszámít az örökké valóságunk idejébe. Aki viszont jóság nélkül és szeretet tagadásában éli a földi életét, annak nehezen veheti kezdetét majd az örökké valóság. Ezért kezdjünk el itt a Földön már élni a jóság és a szeretet pillanatait. Együttérzéssel készen az embertársunk megmentésére, hogy mi is megmentsünk a lelkünket az örökké valóság számára, minden teatralitást nélkülözve, minden kulisszát nélkülözve, igazi megvalósulással, igazi ráébredéssel, hogy minden pillanat számunkra milyen drága, amit jóságban, szeretetben éltünk meg egymással. Imádkozzunk testvéreim a mi Urunkhoz, Jézus Krisztushoz, aki a vértanok hűségessége által mutatta meg a világnak az igazi hit értékét és az áldozatvállalás magasztosságát.
1: Vértanúidért, akik mind halálig hűségesek maradtak hozzád, őrizd meg népedet az igaz hitben. Vértanúidért, akik szabad lélekkel tettek tanúságot rólad, add meg az egész világnak a lelkiismereti szabadság ajándékát. Vértanúidért, akik téged követve keresztjüket vállalták, add, hogy az élet minden baját mi is erős lélekkel viseljük. Vértanúidért, akik tisztára mosták lelkük köntösét szent véredben, add, hogy legyőzzük a test és a világ csábításait. Vértanúidért, akik együtt uralkodnak veled, fogadd be halottainkat örök országodba.
0: Győzelmes királyunk, Jézusunk, Krisztusunk, látod nélküled, mennyire gyöngék vagyunk, állj a hívek mellett a megpróbáltatásaik idején, s add meg nekik lélekerősítő kegyelmedet, kérsz és uralkodol mindörökkön örökké.

Istenünk, felajánljuk neked adományainkat, és kérünk, Szent Maximilián példájával taníts minket is életünk felajánlására, Krisztus, a mi Urunk által. Az Úr legyen veletek. Emeljük föl szívünket. Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek. Mert valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk néked, mi Urunk szentséges atyánk, mindenható örök Isten, mert téged magasztalunk, amikor szentjeidet dicsérjük, és megadod, hogy mi is hálát adjunk néked, mert választottaidért, akik országodért magukat Krisztusnak szentelték, a gyarló embert az ősi ártatlanság állapotára hívod, így már most megtapasztalhatja azokat a javakat, melyeket a jövendő életben teljesen birtokolhat. Ezért a szentekkel minden angyal együtt mi dicsőítünk téged, és vég nélkül énekeljük.

Valóban szent vagy, egy dicséretre méltó, ember szerető Istenünk, mi életünk útjain velünk vagy mindig. Valóban áldott a te szent fiad, aki jelen van köztünk, szeretete gyűjt egybe minket, magyarázza a szentírást és megtörő a kenyeret, mint egykor a tanítványoknak. Irgalmas atyánk, kérünk, küldd el szent lelkedet, hogy ezt a kenyeret és bort megszentelje, hogy legyenek számunkra a mi Urunk Jézus Krisztus teste és vére. Ő ugyanis a kín szenvedése előtti estén, az utolsó vacsora éjszakáján kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek, és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik. A vasora után ugyanígy kezébe vette a borral telt kelyhet, hálát adott neked, majd tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek, és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségi. Ez a vér értetek, és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Íme hitünk szent titka.

Megemlékezünk te, Szent Atyán, Krisztusról, a te fiadról, a mi üdvözítőnkről, akit a szenvedés és a kereszthalál s föltámadása által vezettél el a dicsőségedbe, és jobbodra ültettél. Hirdetjük szereteted művét, míg fiad el nem jön, és felajánljuk neked az élet kenyerét és az áldás kelyhét. Kérünk, nézz egy házad áldozatára, melyben Krisztus nekünk adott húsvéti áldozatát bemutatjuk neked, és add, hogy szereteted lelkének ereje által, mi, aki fiad testét, vérét magunkhoz vesszük, most és az örökké valóság napján az ő tagjai közé számítassunk. Te tökéletessé, Urunk, egyházadat a hitben és szeretetben, egységben Leó pápánkkal, Jenő püspökünkkel, minden püspökkel, pappal és diakónussal, valamint egész megváltott népeddel. Nyisd meg szemünket, hogy felismerjük testvéreink szükségeit. Indíts minket szavakkal és tettekkel, hogy támasszal legyünk a megfáradtaknak és terhek alatt görnyedőknek. Add, hogy őszintén szolgáljuk őket, Krisztus példáját és parancsát követve. Tedd egy házadat az igazság, a szabadság, az igazságosság és a béke otthonává, hogy új reményt ébresszen minden emberben. Emlékezzél meg György és Katalin, István és Mária testvéreinkről, akik Krisztus békében hunytak el, és minden megholtról, kiknek ítélt egyedül csak te ismerted. Bocsáss be őket arcod fényének örömébe, és a föltámadáskor add meg nekik az élet teljességét. Ha pedig majd a mi utunk véget ér, vigy fel minket is országodba, hogy ott mindig veled éljünk, együtt a mindig segítő boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel az ő jegyesével, Szent Apostolokkal, Szent Maximán Kolbevértanúval és minden szenteddel. Add, hogy velük közösségben téged dicsérjünk és magasztaljunk, Jézus Krisztus, a te fiad által. Ő általa, ő vele és ő benne, a tiéd mindenható Atya Isten, Szent Lélekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség, mindörökkön örökké. Üdvözítünk szavára, és Isten tanításán fölbátorodva, így imádkozunk. Jaj,

kérünk, Urunk, minden gonosztól, adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, míg reménykedve várjuk az örök boldogságot, és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét. Te azt mondottad apostolaidnak, békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Ne vétkeinket nézzed, hanem egyházad hitét, őrizd meg szándékos szerint békében, és add meg teljes egységét. Kérsz és uralkodol mindörökkön örökké. Az Úr békéje legyen veletek mindenkor. Engesztelődjünk ki szívből egymással.

Íme az Isten báránya, íme aki elveszi a világ bűneit. Boldogok, hogy meghívást kaptak a bárány lakomájára.

Könyörögjünk. Jóságos atyánk, te megerősítettél minket egyszülött fia testével, vérével, tedd lobogóvá a mi szívünkbe is azt a szeretetet, amely Szent Maximilián áldozó pap és vértanú e szent lakomából merített, Krisztus a mi Urunk által. Az Úr legyen veletek. Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szent Lélek. Véget ért, menjünk békével.

0: Kedves hallgatók, Szentmisét közvetítettünk Felsőbányáról, a Nagyboldogasszony plébánia templomból, melyet bemutatott Veres Attila plébános. Kántori szolgálatot ellátta Laurán Angella. A mikrofonnál Mayer Henriettát hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztust!
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Köszönti Önöket Gábor Anna, az Erdély Mária Rádió Csíksomlyói Stúdió önkéntes munkatársa. Kedves hallgatóinknak bemutatjuk Felsőbányát, ahonnan élőben közvetítjük a szentmiséket. Felsőbánya földrajzi fekvését tekintve Nagybányától körülbelül 9 kilométerre keletre, a Gutin-hegység lábánál az Azar-patak völgye mellett helyezkedik el, erdős, hegyvidéki környezetben, Máramaros megyében. A város egy hegyekkel övezett völgyben fekvő bányaváros, amelynek fekvése meghatározza a történelmét, éghajlatát és gazdaságát. A Nagybánya Gutin-hegység tengelyében való elhelyezkedése miatt mindig is fontos bányászati központ volt. A település bányászati központként jött létre, fejlődését az arany és ezüst ércben gazdag Gutin-hegység határozta meg. 1329-ben említik először Medius Mons néven, és már a középkorban szabad királyi bányavárosként működött, a századok során többször változott, mindig a bányászati jellegre utalva, 1888-1913 között kapta a Felsőbánya nevet. Felsőbánya több mint 700 éves múltra tekint vissza, története a középkori bányászatra, a királyi kiváltságokra, a száztelepesekre, valamint a Magyar Királyság és Erdély történelmi fordulataira épül. A város ma is őrzi középkori bányavárosi jellegét és sok történelmi emléket. 1333-1335 között a pápai tízedjegyzék már működő plébániát említ külön papjával. Ez azt jelzi, hogy a város egyházi szervezete már ekkor kialakult, és a templom is a Mária tiszteletére volt felszentelve. 1452-ben Hunyadi János meglátogatta a várost, és annyira megtetszett neki a templom orgonája, hogy magával vitte. Cserébe a templomnak adományozta a bányajövedelmek tizedét. A templom és a plébánia jelentős királyi támogatást élvezett, ami megerősítette a katolikus közösséget. A reformáció hatására 1547-ben a templom és az úrbura a protestánsnok kezére került. Ez a korszak jelentős vallási átrendeződést hozott. 1690-ben a katolikusok visszaszerezték a templomot, első Lipót elrendelte, hogy az úrbura ismét a templomot illesse. A plébánia anyakönyvei 1719-től folyamatosak. A felsőbányai római katolikus magyar ajkú közösség 20%-a ma is aktív, körülbelül 1500-1600 főt számlálnak. A régi templom állapota leromlott, ezért az 1840-es években döntés született az újjáépítésről. A felsőbányai római katolikus templom 1847-58 között épült, Tischler Albin tervei alapján neoklasszikus stílusban. 1858-ban szentelte fel Nagyboldogasszony tiszteletére. Máramaros, de egyben a Szatmári Egyházmegye legnagyobb katolikus temploma, illetve a környék egyik legfontosabb Mária zarándok helye, a bányavidék és a bányászok büszkesége. A bányászat mellett a fazekassággal is foglalkoztak, cégek voltak ezeknek a zászlóit, a templomban őrzik, az 1852-es évekből, az 1886-os évekből pedig a bányász zászlókat. 1889-ből van másfél százados ősiséggel rendelkező textiliák, és a mögötte felsorakozó itt élt elődeik generációiknak az érzületvilága. A templom a korábbi években is több felújításon ment keresztül, az 1830-as években annak is van egy emléktábla állítva, dr. Cumbel Lajos, aki megfogalmazza az egyházi bányász himnuszt, ami az egész térségben elterjed, és azóta is azt éneklik. Egy másik felújításra az 1980-as években kerül sor az akkori plébános Buchmiller István, akinek ugyancsak egy emléktáblát helyeztek el a templomban. Azonban az 1980-as évek végén egy nagy vihar megbontotta a tetőt, ami a hívekre és a művészi alkotásokra egyaránt veszélyes, de a komolyabb és költségesebb munka ezután következett, ami a katolikus közösség számára az utóbbi idők legnagyobb sikerét jelenti, hiszen hasonló méretű pozitív eredménynek már régen voltak szemtanúi a felsőbányai magyarok. 2020-ban indítva az új felújítási tervet, Veres Attila plébános idejében az országos helyreállítási terv Szent László út projektjének keretén belül 2,7 millió euróból sikerült kívülbelül felújítani a templomot, amely 2026-ban fejeződött be. 2026. május 30-án Schönberger Jenő a Szatmári Egyházmegye püspöke áldotta meg. Ez a templom a Mária tiszteletére van, és Mária oltalma alatt van az egész város is. A templom belső tere tágas, háromhajós hatást kelt, bár valójában egyhajós, oldalfülkékkel. Még látható a templomépítésnek idejéből fennmaradt falképek és díszítő elemek. A mennyezetén lévő hat falkép például a szűzanya életét mutatja be. A főoltár kép a templom leglátványosabb része, a 19. századi klasszicizáló festmény és a központi témája a nagyboldogasszony mennybe menetelét ábrázolja. Az akkori bécsi iskola két professzora, Franz Geiling és Karl Schalein műveiket szignálják az oltárképek, illetve a mennyezet freskói is az övék, a Mária életét mutatja be a legtöbb a többi szent tisztelete mellett. A tabernákulum felett aranyozott díszítés és angyali szobrok találhatók. A főoltár szerkezete magas, oszlopos, fehér arany színvilágú. A templom méretei is csodálatra méltóak, nem beszélve a bejáratnál lévő monumentális Szent István és Szent László szobrokkal. A templomban helyet kapott a Szent József, Szent Antal, Jézus szíve és a Szűz Mária mellékoltárok. A templomnak két tornya van, eléri a 60 méter magasságot, és a keresztek rajta a 2,5 méter magasságot, aranyozottak, szépen csillogóak, akármelyik napszakban a hitnek a fényét sugározzák az emberek szívében. A templom tornyán felújítódott az óraszerkezet is, automatizálva lett. A templom tornyában három harang hívja a híveket, a nagy harang a nagyboldogasszony tiszteletére van felszentelve. A két torony között van elhelyezve a Mária medál kereszt formában. A jelenlegi orgonája a 19. századi mechanikus trakturás hangszer, amely a kóruson helyezkedik el, faburkolattal, aranyozott díszítéssel. A felsőbányai nagyboldogasszony templom a Szatmári Római Katolikus Egyházmegye, máramarosi főesperesség, nagybányai esperesi kerülethez tartozik. A templom búcsús ünnepét a nagyboldogasszony ünnepi napján augusztus 15-én tartják. Örökös szentségimádási nap február 2. Urunk bemutatásának napján, azaz gyertyaszentelő boldogasszony ünnepén tartják. A műsor a Felsőbányai Katolikus Plébánia honlapjáról, illetve más forrásokból vett értékes információk alapján készült. Megköszönve hallgatóink figyelmét, búcsúzik Önöktől Gábor Anna, az Erdély Mária Rádió Csíksomlyói stúdiójából. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Urunk Jézus Krisztus, élő hittel leborulunk előtted. Szóval és szívvel beismerjük, hogy egyedül csak a te nevedben üdvözülhetünk. A te szent gyermekséged érdeméből lettünk Isten gyermekeivé. Halálod eltörölte bűneink adósságát. Föltámadásod és mennybe meneteled számunkra is megnyitotta az örök életet. Add szent kegyelmedet, hogy a rózsafűzér titkoknak megfontolása növelje élő hitünket te benned, aki az út, igazság és élet vagy számunkra. Szentséges szűz Isten anyja Mária, könyörögj érettünk, hogy életpéldádat követve, szent fiadnak szavain és cselekedetein elmélkedve, gyarapodjunk az ő ismeretében és szeretetében, a mi Urunk Jézus Krisztus által.
2: Mária Rádió Erdély. A pontos idő 9 óra.

Dicsértessék Jézus Krisztus, szeretettel és tisztelettel köszöntök minden kedves Mária Rádió hallgatót, a mikrofonnál Görgényi Tündét hallják. 2026. augusztus 14-e van, a pontos idő 9 óra és 1 perc, én a következő szűk negyed órában fogadom az önök ima szándékaikat, ima kéréseiket, hiszen a fájdalmas rózsafüzért fogjuk elimádkozni, melyet felajánlunk a békéért, leópápáért, püspökökért, papokért, keresztények közötti egységért, katolikus anyaszentegyházunkért, felajánljuk az egyházban szolgálatot teljesítő testvérekért, a betegekért, azokért, akik ágyhoz, házhoz kötve hallgatnak bennünket, akik talán műtétek után lábadoznak, vagy éppen műtétek előtt állnak. Kérjük a Jóisten kegyelmét az orvosokra is, ápolókra is, a családokért, a gyereket váró szülőkért, kismamákért, fiatalokért, és mindazokért, akik kérik és várják az imáinkat, hálatelt szívvel imádkozunk önökért, kedves önkéntesek, akik besegítenek nekünk, és minden támogatóért. Hívhatnak a szokott módon 0259 420 555 vagy 0359 420 555. SMS-ben a 0758 420 555-ös számra írhatnak, vagy honlapunkra a www.mariaradio.ro címre. Várom a kedves hallgatók hívását, írhatnak is.

0: És amíg sikerül valakinek élőadásba kerülni, addig én néhány üzenetet osztok meg. Ezt a rózsafűzért felajánlom egy fiatal párért, írta egy édesanyja. És közben hallgató is van. Halló, itt a Mária Rádió. Halló? Élőadásban van.
1: Halló?
0: Igen, szeretettel köszöntöm.
1: Tetszik hallani, ugye?
0: Nagyon jól hallom. Igen, tessék mondani az ima szándékot, vagy ima kérést.
1: Ja, ezt a rózsafűzét felajánlom hálából a kapott kegyelmekért, a gyógyulásomért, a bűneim bocsánatáért, és a Mária Rádió fennmaradásáért. Köszönöm szépen, dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen, köszönjük szépen a hívását. Rózsafűzért felajánlom egy Szent Imrei fiú sikeres vizsgájáért.

0: Halló, itt a Mária Rádió, szeretettel köszöntöm.
1: Halló? Destinata arulá perulita, új este angázsát introvalta konvorbíre.
0: Valami gond van a vonallal. Remélem, hogy helyreáll. Imád kérünk a vizsgázókért, Jézusom, bízom benned. Mai összes imád felajánlom egészségért, békességért, egyetértésért a családomban.

Próbáltam egy újabb telefonálót kapcsolni, de sajnos nem sikerült. Addig is folytatom az üzenetekkel ezt a rózsafüzért, felajánlom. Pesti lelki gyógyulásomért és bűneim bocsánatáért. Ezt a rózsafüzért egészségért, békességért, férjem örök nyugalmáért, lányom családi gondjainak megoldásáért, fia munkahelyi sikeréért ajánlom fel. Felajánlom egy fontos szándékért ezt a rózsafüzért, Isten fizesse. És telefonáló van, haló, szeretettel köszöntöm. Haló? Élőadásban van. Haló? Sajnos nem hallom a kedves telefonálót. Próbálkozzon újra. Gyermekeinkért, az élő hit kegyelméért imádkozunk, és azért, hogy az életük rendeződjön Isten akarata szerint, édesanyja imája. Felajánlom a rózsafüzért hálából a kapott kegyelmekért, világbékéért, családom egészségéért, anyagi gondjaink megoldásáért.

0: erőben, egészségben, mert nagyon egy idős néniről van szó, de nevet nem mondok, valamint szeretném felajánlani a holnapi búcsú szentmiséért, hogy a szűzanya segítsen meg, méltóképpen ajánlhasson fel ezt a szentmisét, valamint családom egészségért, békességért, a szűzanya oltalmáért, a halottaim lelke üdvéért, akik a csomagközi temetőben nyugtak, és legfőbb a másodóért.
1: Köszönjük szépen a hívását. Együtt fogunk imádkozni a felsorolt szándékokért. A boldogságos szűzanya gyógyító és megsegítő kegyelmét kérem kis családunkra, és fiam hite megerősödéséért, férjem és magam testi-lelki gyógyulásáért is imádkozom. Köszönöm. Ezt a rózsafüzért hálából ajánlom fel az erőért, szeretetért, a megélt örömökért, a gyógyulásokért, békességért a családban, családom minden tagjáért, Isten végtelen jóságáért, Magdi írta Mári falváról. Ezt az imát felajánlom a családomért, köszönöm szépen. Hajnítól érkezett az üzenet. Halló, itt a Mária Rádió.
2: Halló, dicsértessék a Jézus Krisztus.
1: Mindörökké, amen.
2: A rózsafüzét fel szeretném ajánlani egészségem. Jó Isten, adjon még egészséget, hogy még tudjam vinni a mindennapit. A gyermekeim, hát a Jóisten segítsen, még őrzze, még minden bajtok. És én nyugodjak belé minden, ami történik vele. Legyen erőm, hogy tudjam vinni a mindennapi nehézség. Mária Rádió fennmaradásáért és az összes
1: dolgozójáért.
2: Mit értessék a Jézus Krisztus?
1: Mindörökké, amen. Köszönjük szépen a hívását. Imádkozzunk együtt a lányomért, aki nagyon nehéz helyzetben van. A Jóisten segítse meg, az édesanyja imádkozik érte, és kéri a szűzanya közben járását is. Halló, itt a Mária Rádió. Szeretettel köszöntöm. Mindörökké, amen.
3: A mai összes imát felajánlom a családomért, a betegekért, a rokonokért, a Mária Rádió dolgozóért, a szomszédokért, Attila fiam gyógyulásáért, és egy ismerősöm családjáért, anyagi gondunk megoldásáért, és az összes álmunk rokonaimért. Kétel hajnal voltam Szentlőt házáról. Dicsértessük a Jézus Krisztus.
1: Mindörökké, amen. Köszönjük, kedves Hajni, hogy ma is velünk imádkozik. Mi is önnel imádkozunk a fia gyógyulásáért, gyermekeim szerencsés utazásáért, imádkozom Szent Kristóf oltalmáért, az utazókért, és ezért ajánlom ezt a rózsafüzért is. Hálából ajánlom a rózsafüzért, a mai napért, a sok kegyelemért, a Szentlélek kiáradásáért, boldogasszony tiszteletére önökkel imádkozom, Erzsébet írta. Rózsafüzért felajánlom hálából a szűzanyának és az ő szent fiának az eddig kapott kegyelmekért, családomért, daganatos betegekért, halottaim lelke üdvéért, és egy fontos szándékért. Köszönöm, Kati írta.

0: Halló, itt a Mária Rádió. Halló?
1: Dicsértessék az Úr Jézus.
0: Mindörökké, amen.
1: Ezt a mai napi rózsafűzért szentmiséket önökkel imádkozva felajánlom a jó Istennek és a boldogságos Szűz Máriának, megköszönve nekik azt a sok kegyelmet, amivel elhalmoznak, és kérve továbbra is az áldásaikot és segítségükét. Imádkozom a gyermekeim egészségükért, a hitük megerősödését és szerencséjükét, valamint a világ békéért, a Mária Rádió fennmaradásáért, munkaközösségéért, hallgatóiért, és mindenbe

0: beteg ember gyógyulásáért, valamint az elhunyt szeretteim lelki üdvéért. Jézusom, bízom benned, egy áldott szép napot kívánok önöknek, Gyergyóból egy mindennapi hallgató vagyok. Isten fizesse meg.
1: Köszönjük szépen, hogy rádiónknak hűséges hallgatója, a Jóisten áldását kérjük az életére. Fiam, szerencsés lakás vásárlásáért imádkozom, a hitem megerősödéséért, áldásért az édesanyja imádkozik. Ezt a rózsafűzért felajánlom családom helyes útjáért, hitem erősödéséért, kegyelemért és békéért. És néhány imaszándék érkezett e-mailben is. Istenem, köszönöm, hogy meghallgattál, hogy gyermekemet megsegítetted, hála a kapott kegyelmekért, a segítségért, és köszönöm, hogy sikerülnek a vizsgái. Balán bányáról írja egy hallgató, ezt a rózsafűzért szeretettel felajánljuk édesanyánkért, Boros Terézért, halálának évfordulója alkalmából. Hálás szívvel emlékezzünk rá, emléke legyen áldott, nyugalma csendes gyermekei imádkoznak. Az egész heti rózsafűzért felajánlom a szűzanya szándékáért és lányom utazásáért. Köszönöm. Halló, itt a Mária Rádió, szeretettel köszöntöm.
2: Halló.
1: Igen, élőadásban van.
2: Halló.
1: Jól hallom önt.
2: Halló.
1: Igen.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus.
1: Mindörökké, amen.
2: Ezt a mai rózsafűzést az összes imát szeretném ajánlani Gerét Vilmos Kántor karnagy lelke üdvéjét, aki a tegnap távozott. És fogadja jó Isten lelkét, hogy mennyei országokba, nyugodjon békében. Egy mindennapos hallgató voltam Szent Egyházár. Köszönöm szépen, dicsértessük a Jézus Krisztus.
1: Mindörökké, amen. Köszönjük szépen a hívását. Imád kérek férjem lelki gyógyulásáért, Teréz írja. Eszter írja, szeretném felajánlani a pénteki szentmiséket, rózsafűzéreket férjem gyógyulásáért, hogy legyenek jók az eredményei a vizsgálaton. Kérem a Jóistent, hogy oltalmazza családomat minden bajtól, segítsen növekednünk hitben és szeretetben. Köszönöm. Egy édesanyja írja, Kovászna megyéből, Istenem ad, hogy mindig legyen erőm élni, adj erőt, kitartást, hitet és bizalmat, kérlek fogjad jó erősen a kezem, ne engedd el, hogy én sem engedjem el, légy velem. Halló, itt a Mária Rádió.
3: Dicsőtessék az Úr Jézus Krisztus.
1: Mindörökké, amen.
3: Ezt a rózsafűzért önökkel imádkozva fél szeretném ajánlani, hallából a kapott kegyelmekét, a boldogságos szűzanyának és a mennyi atyának. Továbbá kérem a szűzany oltalmát, az ő közben jár a saját gyermeke megészségét, az ő gyógyulásait, az ő munkahely megmaradásait, az önökeiét, kollégáiét, családom egészségét, a gonosz távozásait, több fontos szándékét is, és nem utolsó sok önökét. Isten fizesse mindenki segítő mája, dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
1: Mindörökké, amen. Köszönjük szépen a hívását. A rózsafűzért felajánlom hálából a szűzanyának, az elhunyt szüleimnek, nyugodjanak békességben a Szent Demeteri temetőben, írta Melinda. Felajánlom a rózsafűzért családom testi-lelki egészségéért, jó magam egészségém javulásáért, testvérem, édesapám, aposom örök nyugalmáért, egy fontos ügy igazságos kimeneteléért. Köszönöm. Ezt a rózsafűzért felajánlom a jó akaratú emberekért és a gonosz távozásáért. Isten fizesse. Mai rózsafűzért felajánlom kisfiam egészségéért, fejlődéséért, műtét előtt állva kérem a drága szűzanyát és az ő szent fiát vigyázzon és oltalmazza, hogy sikeres legyen a műtétje, szüleim egészségéért, gondjaink megoldásáért. Köszönöm. Imádkozunk ezért a kisfiúért. Hála adó imával köszönöm a Jóistennek az egészségemet, az egészségünket, Jézusom, bízunk benned. Halló, itt a Mária Rádió.
4: Dicsértessék a Jézus Krisztus.
1: Mindörökké, amen.
4: Ezt a rózsafűzét felajánlom a háború megszűnését, a Mária Rádió fennmaradásai, és magamnak is, hogy gyógyuljak meg, felajánlom az egész halottainknak, nyugodjanak békébe, előrétére felajánlom azonok a testvéremnek, amelynek voltunk, a lesingodjak békébe. Mindenkinek felajánlom ezt a szépét, az imádságot. Dicsertessék a Jézus. A bácsiknak is felajánlom.
1: Nagyon-nagyon köszönjük, hogy mindig velünk imádkozik, mi is önnel és önért imádkozunk. Rózsafüzért önökkel imádkozom, egy kedves ismerősöm gyógyulásáért, egy rokonom gyógyulásáért írta Emese Csíkszeredából. Magukkal együtt imádkozva minden nap a szent rózsafüzéreket, imákat felajánlom családom egészségéért, a kapott kegyelmekért, bűneink bocsánatáért, két lányom fontos szándékáért, önökért, betegekért. Imádkozom, Jézusom, bízom benned. Jó akaratú emberekért az életünkben, és a szűzanya megsegítő kegyelméért imádkozom, köszönöm. Hálából imádkozom ma, köszönöm a szűzanyának a közbenjárását, és kérem a gyógyító kegyelmét továbbra is a családomra, gyermekeimre, betegekért, szomorúakért, utazókért. Imádkozom, köszönöm. És egy utolsó telefonálóra van lehetőség. Halló, itt a Mária Rádió. Halló?
5: Halló?
1: Igen, élőadásban van, köszöntöm.
5: Dicsértessék az Úr Jézus.
1: Mindörökké, amen.
5: Én ezt a rózsafűzért férjem lelkűzőjét ajánlom fel, aki ma ünnepelné a születésnapját. De már ott fent van a mennyei lakásba. Nagyon szépen köszönöm, Tünde, dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
1: Mindörökké, ámen, adjon az Úr az ön férjének örök nyugodalmat, és az ő szeretetével önt vigasztalja. Szeretném a mai rózsafüzért és a mindennapi imát felajánlani Gábor atyáért, Csaba írta Szilágy Somjóról. Kedves hallgatók, felajánljuk az imát minden betegért, ágyhoz, házhoz kötöttért, azokért, akikért senki sem imádkozik, és kulcsoljuk össze a kezünket a megpróbáltatottakért, hogy legyen erejük kitartani. Ha tehetik, kapcsolódjanak az imába. A mikrofonnál Görgényi Tündét hallották, dicsértessék az Úr Jézus Krisztus!

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Urunk Jézus Krisztus, élő hittel leborulunk előtted. Szóval és szívvel beismerjük, hogy egyedül csak a te nevedben üdvözülhetünk. A te szent gyermekséged érdeméből lettünk Isten gyermekeivé. Halálod eltörölte bűneink adósságát. Föltámadásod és mennybe meneteled számunkra is megnyitotta az örök életet. Add szent kegyelmedet, hogy a rózsafűzér titkoknak megfontolása növelje élő hitünket te benned, aki az út, igazság és élet vagy számunkra. Szentséges szűz Isten anyja Mária, könyörög érettünk, hogy életpéldádat követve, szent fiadnak szavain és cselekedetein elmélkedve, gyarapodjunk az ő ismeretében és szeretetében, a mi Urunk Jézus Krisztus által.
1: Amen.
0: Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
1: Hiszek szent lélekben, hiszem a katolikus anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
0: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki értelmünket megvilágosítsa.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki emlékezetünket megerősítse.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki akaratunkat tökéletesítse.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom,
2: bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
0: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostoroztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostoroztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostoroztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostoroztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostoroztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostoroztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostoroztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostoroztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostoroztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostoroztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom,
2: bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
0: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel megkoronáztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel megkoronáztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel megkoronáztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel megkoronáztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel megkoronáztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel megkoronáztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel megkoronáztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel megkoronáztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel megkoronáztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel megkoronáztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom,
2: bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
0: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a nehéz keresztet hordozta.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a nehéz keresztet hordozta.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a nehéz keresztet hordozta.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a nehéz keresztet hordozta.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a nehéz keresztet hordozta.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a nehéz keresztet hordozta.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a nehéz keresztet hordozta.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a nehéz keresztet hordozta.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a nehéz keresztet hordozta.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a nehéz keresztet hordozta.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom,
2: bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
0: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom,
2: Bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
0: Ó Mária, édesanyánk,
2: eljött már a te órád, csak egy szót szól szent fiadnál, és megmenekül a világ. Rózsafűzér királynője, légy a világ megmentője, ajánlj minket Jézusodnak, boldogságos szűzanyánk. Amen.
0: Imádkozzál érettünk Istennek, szent anyja,
1: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
0: Könyörögjünk. Istenünk, a te egyszülött fiad életével, halálával és feltámadásával megszerezte nekünk az örök élet jutalmát. Add meg, kérünk, hogy miután a rózsafűzérrel e misztériumokról megemlékeztünk, kövessük, amit tartalmaznak, és elnyerjük, amit ígérnek, Krisztus, a mi Urunk által.
1: Amen.
0: Oltalmad alá menekülünk,
2: Istennek szent anyja, könyörgésünket megneves szükségünk idején, hanem oltalmazd meg minket minden veszedelemtől, mindenkor dicsőséges és áldott szűz. Mi asszonyunk, mi közben járunk és szószólunk, engeszteld meg nekünk szent fiadat, ajánlj minket szent fiadnak, mutasd be minket szent fiadnak. Amen.
0: Emlékezzél meg,
2: ó kegyes szűzanya Mária, hogy sohasem lehetett hallani, hogy te valakit magára hagytál volna, aki oltalmadat kérte, és segítségért hozzád folyamodott. Így bizalomtól lelkesítve sietek hozzád, ó szűzek szűze, tisztaságos anya, hozzád fordulok, és színed előtt én szegény bűnös sóhajtva állok. Nevesd meg könyörgésemet, ó anyja az örök igének, hanem hallgass rám kegyelmesen, és hallgass meg engem. Amen.
0: Most segíts meg, Mária!
2: Ó, irgalmas szűzanya, keservét a bónabajnak, eloszhatni van hatalmad, hol már ember nem segíthet, a te erőd nem törik meg, hőimái gyermekidnek, nem te soha nem beted meg, hol a szükség kínja nagy, mutasd meg, hogy anya vagy, most segíts meg, Mária, ó, irgalmas szűzanya. Amen.
0: Istenünk,
2: te Áron püspököt arra választottad ki, hogy igazságodnak őre, az üldözötteknek védelmezője, és népednek jó pásztora legyen. Add, hogy mielőbb szentjeid között tisztelhessük, tanítása és példája világító jel legyen mindannyiunk számára. Amen.
0: Urunk Istenünk,
2: te határtalan gondviselő szeretettel adtad nekünk Hám János püspököt. Ő hűséges szolgád és nyájad gondos pásztora volt, aki az életszentség útját járva minket is egyszülött fiat követésére buzdít. Tekints érdemeire, életszentségére és közben járása által hallgasd meg kérésünket, hogy őt mielőbb szentjeid között tisztelhessük. Amen.
0: Szent Mihály arkangyal,
2: védelmez minket a küzdelemben, a sátán gonosz kísértései ellen, légy oltalmunk. Esedezve kérjük, parancsoljon neki az Isten. Te pedig mennyei seregek vezére, a sátánt és a többi gonosz szellemet, akik a lelkek vesztére körül járnak a világban, Isten erejével taszítsd vissza a kárhozat helyére. Amen.
0: Rózsafűzér királynője,
1: könyörög érettünk.
0: Csíksomlyói segítő Szűz Mária,
1: könyörög érettünk.
0: Mária Rádió királynője,
1: könyörög érettünk.
0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Áldjon meg benneteket, családjaitokat és a Mária Rádió hallgatóit a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.

0: 20 éve együtt. Egy hang, ami elkísér a mindennapokban, egy szó, ami erőt ad, egy közösség, ami hazavár.
1: Az Erdélyi Mária Rádió fennállásának 20. évfordulója alkalmából ünneplünk. Különböző helyeken és tereken adunk hálát az elmúlt 20 év áldásaiért, örömeiért és nehézségeiért.
2: Következő állomáshelyünk Székelyudvarhely lesz, ahová szeretettel hívunk és várunk mindenkit. A közös együttlét augusztus 22-én délután 4:45-től rózsafűzér imádkozásával kezdődik, majd 5 órától a Szentmisével folytatódik. A helyszín a Székelyudvarhelyi Mária Rádió stúdiójának és a Szent Pió Lelki Gyakorlatos Háznak közös udvara, Dózsa György utca 15 szám. Háladásunkat kötetlen agapéval egybekötött együttléttel zárjuk.
1: Legyünk együtt, ahogy 20 éve is. Egy szívvel, lélekkel belekapaszkodva Isten és egymás szeretetébe.

0: Ünnepeljük együtt az Eukarisztiát. Szent Mise közvetítés következik.
1: Dicsértessük Jézus Krisztus, nagy szeretettel és tisztelettel köszöntünk minden kedves hallgatót határon innen és túl. Szent misét közvetítünk Nagyváradról, a Szent József plébánia templomból, melyet bemutat Barbusz Péter atya templomunk plébánosa, a kántori szolgál pedig ellátja, Majoros Attila. Tartsanak velünk, imádkozzunk együtt!

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: A mi Urunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atya Isten szeretete és a Szentlélek egyesítő ereje legyen mindnyájatokkal.
1: És a te lelkeddel.
0: Jöjjetek, Atyám áldottai, mondja az Úr, bizony mondom nektek, amit a legkisebb testvéreim közül eggyel is tettetek, velem tettétek, mondja az Úr. Testvéreim, kedves Máriavágyi hallgatók, augusztus 14-én, a Nagyboldogasszony előtti napon, az Enszent Egyház, mondhatnánk azt, hogy a régieknek pláne egy nagyon híres szentnek az emléknapját üljük, bár mostanában talán modern korban kezd ő is sajnos a sötétben menni, és talán mi katolikusok is nem annyira propagáljuk őt. Szent Maximilián Mária Kolbe áldozó pap és vértanú, aki megélte a szeretetet, olyannyira, hogy meghalt a szeretetét, és nem beszélt a szeretetről, hanem megélte a szeretetet. 1894-ben született a Lengyelországban, a minorita rendbe lépett, Rómában tanult, és 1918-ban szentelték pappá. Rómában hívta létre a szeplőtelen miliciáját, ugye ezt egyébként a kommunista idő volt, és rögtön le van fordítva jóformán ez, ugye, hogy a szeplőtelen szűz hadseregéről van itt szó. Hogy a hazugság és a gyűlölet ellen igazsággal és szeretettel harcoljon. Hazatérte után Varsó mellett felépítette a katolikus sajtó központját. Később Japánban vetette meg a katolikus sajtó alapot, 1936-ban visszatért Lengyelországba, 1940-ben a hitleri koncentrációs táborba került, Auschwitz táborában egy családapa megmentéséért meghalt 1940. augusztus 14-én. És ő is Nagy Mária tisztelő volt egyébként, ez az Atya. Vizsgáljuk meg a lelki ismeretünket, bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait. Gyónam a mindenható Istennek és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én igen nagy vétkem. Kérem ezért a boldogságos mindenkor szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket, testvéreim, hogy imádkozzatok érettem, Urunkhoz, Istenünkhöz. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsásson meg bűneinket, és vezessen el az örök életre.
1: Amen.

0: Könyörögjünk! Istenünk, Te Szent Maximilián áldozó papot és vértanút betöltötted a szeplőtelen szűz iránti odaadással, a lelkekért való buzgósággal és az emberek iránti szeretettel. Közbenjárására add, hogy a Te dicsőségedre embertársainkat buzgó lélekkel szolgáljuk, és így életünkben, halálunkban Szent Fiathoz hasonlítsunk. Aki veled él és uralkodik a Szent Lélekkel egységben, Isten mindörökkön, örökké.
1: Amen.
2: Szent Lecke Szent János apostol első leveléből. Szeretteim, ne csodálkozzatok azon, hogy a világ gyűlöl titeket. Mi tudjuk, hogy a halálból új életre keltünk, mert szeretjük testvéreinket. Akikben nincs szeretet, az a halálban marad. Aki pedig gyűlöli testvérét, az gyilkos. Viszont tudjátok, hogy egyetlen gyilkosnak sem lehet része az örök boldogságban. Abból ismerjük meg szeretetét, hogy életét adta érettünk. Nekünk is életünket kell adnunk testvéreinkért. De megvan-e bennünk az Isten szeretete, ha azt látjuk, hogy valamelyik testvérünk szükséget szenved, és elzárjuk előtte szívünket, pedig módunkban állna, hogy segítsünk rajta? Szeretteim, ne csak szóval és beszéddel szeressünk, hanem szeretettel és igazsággal. Ez az Isten igéje.
1: Istennek legyen hála.
2: A Zsoltár válasza: drága dolog az Úr színe előtt, szentjei dicső halála. Drága dolog.

0: segítségül. Drága dolog az Úr színe előtt, szentjei dicső halála. Szolgád vagyok, Uram, és szolgálód gyermeke. Bilincseimet széjjel törted. Bemutatom néked a dicséret áldozatát, és az Úr nevét hívom segítségül. Drága dolog az Úr színe előtt, szentjei dicső halála. Alleluja.
1: Alleluja.
0: Aki gyűlöli életét ebben a világban, az megmenti az örök életre. Alleluja.
1: Alleluja.
2: Az Úr legyen veletek.
3: És a te lelkeddel.
2: Evangélium Szent János könyvéből.
3: Dicsőség neked, Istenünk.
2: Jézus így tanított az utolsó vacsorán. Az az én parancsom, hogy szeressétek egymást, amint én szerettelek titeket. Nagyobb szeretete senkinek sincs annál, mint annak, aki életét adja barátaiért. Ti barátaim vagytok, ha megteszitek, amit parancsolok nektek. Nem mondalak titeket többé szolgának, mert a szolga nem tudja, mit tesz az Ura. Barátaimnak mondalak benneteket, mert mindazt, amit hallottam atyámtól, tudtul adtam nektek. Nem ti választottatok engem, hanem én választottalak titeket, és arra rendeltelek, hogy elmenjetek, és gyümölcsöt hozzatok, maradandó gyümölcsöt. Bármit kértek az atyától az én nevemben, megadja nektek. Ezek az evangélium igéi.
3: Áldunk téged, Krisztus!
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Krisztusban szeretett testvéreim, kedves Mária rádió hallgatók, ugye, ahogy említettük a Szent Mise bevezetőjében, egy olyan szentet ünnepel ma az Anyaszent Egyház, aki nem csupán beszélt a szeretetről, hanem megélte azt, sőt, az életét adta a szeretetért. Egy olyan világban élünk, testvéreim, amely régebben is voltak gondok a szeretettel, de most már ez a szeretet képmutatóvá vált. Persze szemben lehet azt mondjuk egymásnak, hogy szeretlek, de legtöbbször úgy vagyunk vele az ördög kísértése által, ha valami nem tetszik, rögtön másképp gondolkodunk, és egyébként említettem ezt sokszor a házasság ugye felkészítésénél, amikor figyeljenek oda, amikor a szövegben azt mondják majd ugye a Szentmise keretében, vagy akár egy esküvőszertartás keretében, hogy meddig kell nekik együtt lenni, ők ameddig a halál el nem választ egymástól, vagy a másikat egymástól el nem választja. És manapság melyik az az halál? Nem az a test halál, hanem sajnos az első adódó problémákat ugye veszik ők teljes halálnak, szokták mondani azt, hogy ami nem megy, azt nem kell erőltetni. Pedig tényleg erőltetni kell. Sőt, olyannyira, ahogy Krisztus tette ezt, olyannyira, hogy tudjuk azt, hogy a Szent Pál, ahogy olvastuk tőle, és máma egyébként, ugye az a Szent Leckét, bocsánat, Szent János apostol leveléből, a szeretetről, ez az apostol úgy tudott beszélni, emlékszünk rá, amikor az utolsó vacsorán ott volt, és az ő fejét Jézus vállára tévén magában szívta a Krisztus áldozatos szeretetét. Na ezt nekünk nagyon-nagyon nehéz megélni a mai világban. És talán nekünk keresztényeknek az a hibánk, ha szépen mondanánk, és nem mondanánk azt, hogy a tragédiánk, hogy elfelejtettük a kezdetet. Elfelejtettük, hogy honnan is indult jóformán, ugye magának, az egyháznak az alakulása, hogyan is történt, úgy, mint ugye Szent Maximilian Kolbe virtonoként odaadja az életét egy édesapáért, ugye, a kereszténységünk is, jóformán, ha így nézzük, emlékszünk rá, az első, ugye, egyházunk vértanúja, az nem más, mint, ugye, Ki az? Szent István, ugye? Szent István vértanú, aki a szeretetért vállalta, Krisztusért vállalta, hogy az életét adja. Aztán az alakulásnál

0: Ugye, ha visszamegyünk ugye a szeretet Olaszországban, ami nagyon sokan szeretnek menni Olaszországban, ugye is ott ugye zarándokolnak, felkeresik a szép helyeket, és ott van egy nagyon-nagyon ugye érdekes hely, amely szintén talán mi katolikus is, nem annyira térünk vissza hozzá, az úgynevezett Kolosseum. A Kolosseum bármilyen is másképp rabként ugye tekintenek és történelmének visszanézik, hogy ott van. Testvéreim, a kereszténynek meg kell éreznie a Kolosseumban a vérnek a szagát. És a vér szaga az nem más, mint a szeretet. Hiszen a sok férfi, sok nő, aki ott hagyta az életét, szeretetből tette. Nem beszélt a szeretetről, hanem megélte a szeretetet akkor is, hogyha az áldozott árán kellett ezt megtenni. És testvéreim, talán itt tévedünk. Nagyon sokszor mi tisztelt a kivételnek az Olyan Szent Egyházban. Hát azért vegyük észre azt is, hogy vannak, akik megélik, meg akarják élni áldozatképpen is a szeretetet. Igen, a szeretet azt hiszem, hogyha visszatekintünk, és senkit nem akarjunk megsérteni, hiszen ha az egyházunkat nézzük mindenképpen, ugye én úgy érzem, hogy maga a Szentatya, maga a bíborosok, maga a pápák, maga a püspökök, a papok, vissza kellene mennünk, és Isten népe a Kolosseumhoz. Ott indult az igazi szeretet. Ugye, hogy Szent János mondja, ne csodálkozzatok azon, hogy a világ dűlöl titeket, mert azt mondja, mi tudjuk, hogy a lelki halálból új életre keltünk, mert szeretjük testvéreinket, mondja Szent János. Maximilián Kolbe így adta az életét. Kérdezem én, testvéreim, hogyha felfortyanunk sokszor a világban egy egyszerű dolgokért, hogyan tudnánk vértanúképpen megélni hűségesen a szeretetet? Milyen könnyen feladjuk a szeretetet? Milyen könnyen tudunk válni gyűlöletessé? Igen, testvéreim, valahogy nálam van egy ilyen, ugye, talán nem tudom, eredeti adottság időzőjelbe, hogy fel tudok húzni embereket, pláne nőket van bennük köztük is. Emlékszek rá, hogy az egyik alkalommal mondotta nekem is az egyik hölgy, ugye sok ugye, év pasztoráció után abban a közösség, azt mondja, tisztelendő, amennyire megszerettem önt, annyira gyűlölöm önt. Ez a szeretetnek a megélése. Vagy, ugye egy másik helyen, amikor az ember próbálta megmondani, és elé, ugye észrevítetni, hogy valami nincs rendben, ugyanígy előfordult ez. Persze hozzá kell tennünk azt, hogy az Isten népének szabad haragudni, a papoknak nem. Tehát ezt szokták mondani rögtön nekünk papoknak, amikor valamit el kell mondani, azzal intézik el a dolgunkat, hogy hát egy pap, hogy beszélhet így? Hát a pap nem haragudhat. A pap nem mond, hogyha haraggal, ugye, reagálva a haragra. Hát ne felejtsük el Jézus Krisztust a templomba. Én még nem fontam ostort senki felé, és hála Istennek senki nem font ostort felém. De Jézus Krisztus, amikor rá kellett mutatotnia, egyébként rámutatott, sőségeim, a gyengénk az egyházunknak tanál itt van. Amikor belesüppentünk a saját komfortzónánkba, amikor egyházilag is nem figyelünk oda, amikor bocsássanak meg, de valahogy az ember nem érti meg, az elöljárjuknak is a hozzáállás sokszor, például akár Rómába, ugye egy Castel Gandolfo, vagy akár ugye a pápai rezidencia, vagy a püspökök, vagy a papoknak a ugye szállása, vagy a keresztényeknek, az Isten népének is sokszor túlzott komfortzónájuk, akkor miért csodálkozunk, hogy a gyűlölet, az irigység legtöbbször beférkőződik a mi életünkben. Mert nem tudjuk elhinni a másikra egy idő után, hogy igen, az tud jobbnak, ugyanis szentebb lenni nálam. És valahogy le akarom tiporni ezt a dolgot is, sajnos ez megvalósul egyébként a mi egyházunkban, megvalósul talán ugye mint bizonyára a püspökök, a papok, az emberek között, mert az ördög az nem alszik. És ezért nem tudunk úgy szeretni, hogy vállaljuk azt az utat, amely célként a szentség felé vezetne bennünket. Szent Maximilián Kolbe mondott azt, hogy az egyetlen célunk az, hogy szentek legyünk. Mindazt, ami nem e felé, a cél felé vezet, határozottan kerüljük, ami pedig a célunkat szolgálja, azt tegyük. Tehát az egyetlen célunk az, hogy szentek legyünk. Akkor is, hogyha sokszor, ugye nagyon sokszor nem találjuk meg a szeretetnek a megélése. Mert azt mondja itt Szent János, akiben nincs szeretet, az a lelki halálban marad. És hozzáteszi, aki pedig gyűlölő testvérét, nagyon komolyan mondja, az gyilkos. És én vigyázzunk a halogra, vigyázzunk a szeretetlenséggel. Vigyázzunk azzal a kifejezéseinkkel, hogy Uram, hát még megbocsátani megbocsátok, de felejteni nem. Hát ha nem felejted el, nem is bocsátottál meg. A szeretet nem egy mimóza fajta szeretet, amely egyébként Krisztus számunkra megmutatta a kereszten azáltal, hogy mindent elfelejtett, és az életét adta értünk. Jézus Krisztus feltámadása után senkinek nem tett szemrehányást azért, amit ő vele tettek. De mi keresztények sajnos jó kedvel, bőséggel, hogy a magyar himnusz is mondja, nagyon tudunk előle járni ezekben a dolgokban, tisztelet a kivételnek. Anno voltak a háborúk, az egyházi, az inkvizíció, a többi, pont, hogy nem tudtuk megérteni teljesen a krisztusi szeretetet. Mindig meg akartuk mutatni, mint az apostolok kérdezték abban az időben, ki a legnagyobb? Sajnos ezért harcolunk. Nem az, hogy egymásban meglássuk az igazi testvériséget, és így váljunk szenté, hanem mindig azt keresünk, ki a legnagyobb. Nem a pozitív dolgokat akarjuk meglátni a másikban, hogy fölfedezzük, hol tudjuk fölfedezni a szentséget, hanem mindig a negatívumot sokkor bizony nem tudunk szenté válni, csak beszélünk róla. Továbbá azt mondja Szent Maximilián Kolbe, az a szent, akinek a környezetében az emberek szenté válnak. Tessék, mi csodálkozik az Önszent Egyházban, hogy ott tartunk, ahol tartunk. Csodálkozunk, hogy a Németországban bezárták a templomokat, eladták mindent, amit egyébként, és a mi képünk is, a Szent József, Németországból származik, egy kolostorból kaptuk ajándékba. Csodálkozunk, hogy nem tudjuk megélni a szeretetet, amikor látjunk, hogy Franciaországban, sőt, most már Magyarországon át, és Magyarország keresztül talán hozzánk is be akar férkőzni az önzőség, a szeretetlenség. És ezért nem tudunk egymásnak példát adni a szentségből, a szeretetből. Aztán Maximilián Kolbe úgy megértette a szeretetet, amit a szűzanyá iránt is ugye illeti. Azt mondja a szentünk, hogy soha ne félj attól, hogy túlságosan szereted a boldogságos szüzet, soha nem szereted őt jobban, mint ahogy őt Jézus szerette. Tehát ne attól félünk, testvéreim, hogy mi sok rózsafűzéreket mondunk, és ezzel mennyit szeressük a szűzanyát. Ne attól félünk, hogy egy nagy boldogasszony ünnepén, vagy akár ugye megyünk ugye zarándok utakon, Fatima, vagy Medjugorje, vagy Lourdes, vagy bármi, legyen az ugye híres, hogy most úgy szeretjük, hogy meghozzuk az áldozatot, attól ne féljünk, sose fogjuk jobban szeretni, mint Jézus. Hiszen Jézus mellett végig kitartott a szűzanya. És ezt érezte meg Szent Maximilián Kolbe. Ezt érezték meg a Kolosszeumban jóformán, visszatérve, lehet, hogy akkor még annyira szűzanya szeretete, de krisztusi szeretete. És ezért folyt nagyon sok vér a Kolosszeumban. És én csodálkozok azon, mert őszintén, amikor talán Olaszországban az zarándokok részt vesznek egy ilyen kolosszeumi látogatásban, még van kedvük talán pizzázni, vagy olasz kávét inni. Bocsánat. Nem, hogy hiányozna, de milyen lelkülettel teszem ezt. És azok a helyeken, ahol tudom, hogy a kereszténység megerősödött a vér által, és amikor tudom, hogy Szent Maximilián Kolbe is a testvéri szeretetért adott az életét, akkor mi, pápák, püspökök, papok, Isten népe, hogyan akarjuk megélni a szeretetet? Hogyan akarjuk tovább adni a fiataljainknak a szeretetet, hogyan akarjuk továbbadni a gyermekeinknek, a maguk gyermekeiknek, hogyan tudják átadni a krisztusi áldozathoz szeretetet, amikor mi magunk is belesüppettünk egy komfortzónába, amikor most már csak a falra nézünk és megengedjük a vizet, mert onnan folyik a víz, és elfelejtjük, hogy régebben mennyi áldozatos édesanyja, nagymama volt, aki 8-9-10 gyermeket nevel, és pedig keményen megdolgoztak. Igen, testvéreim, ez csak azt tudta megtenni talán, aki közel állt Krisztushoz, és közel állt jóformán, ugye, Máriához. Azt mondja továbbá a szentünk, ugye Maximián Kolbe, amikor a nehézségekről is a bizalomról beszél, ezeket mondja. A körülmények nem számítanak, csak a lélek állapota számít, és az Istenbe vetett bizalom. Testvéreim, ne az sújtson le bennünket, amikor egy lelki testvérünk le akar sújtani bennünket a szeretet által, úgynevezett szeretet által, hanem én mutassam meg neki, hogy vissza akarom adni kell a szeretetet, pont gyűlölet nélkül, akkor is, hogyha néha rá kell világítani a dolgokra. És az a problémánk, testvéreim, szintén, hogyha problémákról beszélünk, talán az egyházunkban, amikor ez a dolog úgy vesződött el, hogy ez a fajta, ugye Isten népe felé is, az Isten népétől, ugye a papság felé hiányzik a tisztelet. Igaz, lehet, hogy mi is tettünk ezért, hogy ez a tisztelet ugye jóformán gyengüljön, remélem, hogy nem rombolódott teljesen, de azért nem tudják az Isten népe sokszor fogadni a lelki pásztorok tanítását, mert valahon megtorponnak abban, hogy csupán az embert látják benne, ami nem tagadható, de azon túl kellene látni, amit az emberek látnak egy lelki pásztorban. Na, ezek a szentek ezt mutatták meg. És hogyha itt nézzünk Nagyváradon is, ugye Bogdáfi Szilárd Virtonú püspök életét, akinek azt is tudjuk, hogy nem tudunk elmenni egy sírhoz, hiszen egy tömeg ugye sírba tették őket, de mégis ő is életét adta Krisztusért. Igazából megérte a szeretetet, mert nem számítottak a körülmények, vagy ahogy Szent Maximián Kolbe mondja, csak a lélek állapota számít, és az Istenbe vetett bizalom. Továbbá azt mondja a Szent, nem a mi feladatunk, hogy lássuk a jövőt, hanem az, hogy hűségesek legyünk a jelenben. Sokat törődünk mi azzal, hogy mi lesz majd utána. Mi lesz ezzel a világgal? És elfelejtünk úgy élni a jelenben, hogy példát adván egymásnak a szeretetől, és elutasítván a gyűlöletet, hogy most úgy éljük meg a jelent, hogy a jövő az majd szeretetre legyen épülve. És annál jobban ragaszkodunk sajnos ehhez az élethez, mint inkább ott legyünk előttünk a cél, amely maga a kis katekizmus is első kérdésként meghatározza, amikor arról beszél, mi véget élünk a világban. És a válasz pedig az, azért élünk a világban, hogy Isten szeretetét azt megismerjük, visszanozzuk, és így majd eljussunk az örök életre. Igen, nem a mi feladatunk, hogy lássuk a jövőt, hanem az, hogy hűségesek legyünk a jelenben. Igen, testvéreim, a vértanúk serege, a mai ünnepelt vértanú szent egyébként, ha nézzük, az élet projektje az volt a szeretet, de úgy, hogy nem magának megélvén a szeretetet, hanem azt továbbadni. És úgy élte meg talán, és úgy élték meg a vértanúk serege a szeretetet, ahogy Jézus mondott a mai evangéliumban, azt mondja, az az én parancsom, hogy szeressétek egymást, amint én szeretelek titeket. És azt mondja, nagyobb szeretete senkinek sincs annál, mint annak, aki életét adja barátaiért. Igen, testvérem. És ez eszembe jut egyébként Szent Goretti Máriának az élete, ugye, akit ismerjük azt is egyébként, amikor ezt a leányt ugye legyilkolt egy fiatal ember, röviden annyit, ugye, hogy aztán börtönbe kerül, és amikor befejezte ugye a büntetését, közben ugye ezt a Goretti Máriát szent javotta az egyház, és ez az Alexander elmegy, hogy bocsánatot kérjen Goretti Mária édesanyjától. És amikor találkozik Goretti Mária édesanyjával, akkor elmondja neki, hogy miért jött. Gyilkos és a meggyilkolt lányok, az édesanyja. És végül azt kérdezi az édesanyja, fiam, Isten megbocsátott neked? És a fiatal ember azt mondja, hogy igen, talán igen. És azt mondja ez az édesanyja, ha az Isten megbocsátott neked, ki vagyok én, hogy ezt ne tegyem meg? És testvéreim, gyilkos és édesanyja, ott voltok mind a ketten a gyermek szenti avatásán. Na ez az igazi szeretet. Nem a képmutató, hanem az igazi szeretet, amely alapozva van az őszintességre, az igazi meglátásra, és igenis, akkor is, hogyha a korrekciónak ott van a helye, akkor legyek annyira alázatos, hogy elfogadom ezt a korrekciót, helyben igazítást mondva. Hiszen nem teszünk más, mint az, hogy a szeretet által ne csupán újonnak váljunk Krisztus mellett, amit egyébként talán külsőségben akarunk mutatkozni, hanem úgy, ahogy Jézus Krisztus mondja, ti barátaim vagytok, ha megteszitek, amit parancsolok nektek. Barátai lenni Jézus Krisztusnak, barátai lenni Szűzanyának, barátai lennek a minden szenteknek, hogy majd egykor eljussunk a mennyek országába, az Isten országában. Imádkozunk testvéreim, a mi Urunkhoz, Jézus Krisztushoz, aki a vértonok hősége által mutatja meg a világnak az igaz hit értékét és az áldozott vállalás magasztosságát.
1: Vértanúidért, akik mind halálig hűségesek maradtak hozzád, őrizd meg népedet az igaz hitben.
2: Kérünk téged, hallgass meg minket.
1: Vértanúidért, akik szabad lélekkel tettek tanúságot rólad, add meg az egész világnak a lelkiismereti szabadság ajándékát.
2: Kérünk téged, hallgass meg minket.
1: Vértanúidért, akik téged követve keresztjüket vállalták, add, hogy az élet minden baját mi is erős lélekkel viseljük.
2: Kérünk téged, hallgass meg minket.
1: Vértanúidért, akik tisztára mosták lelkük köntösét szent véredben, add, hogy legyőzzük a test és a világ csábításait.
2: Kérünk téged, hallgass meg minket.
1: Vértanúidért, akik együtt uralkodnak veled, fogad be testvéreinket örök országodba.
2: Kérünk téged, hallgass meg minket.
0: Győzelmes királyunk Jézus Krisztus, látod, hogy nélküled mennyire gyengék vagyunk. Állj híveid mellett a megpróbáltatás idején, és add meg nekik erősítő kegyelmedet, aki élsz és uralkodol mindörökkön, örökké.
3: Amen.

0: Imádkozzatok, testvéreim, hogy az én áldozatom is a tiétek kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt.
1: Fogadja az Úr kezedből az áldozatot, nevének dicséretére és dicsőségére, mindannyiunk és az egész anyaszentek házjavára.
0: Urunk Istenünk, felajánljuk neked adományainkat, és kérjünk, hogy Szent Maximilián példájával taníts minket is életünk felajánlására, Krisztus, ami Úrunk által.
1: Amen.
0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Emeljük föl szívünket.
1: Fölemeltük az Úrhoz.
0: Valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy mindig is mindenütt hálát adjunk néked, mi Úrunk szentséges Atyánk, mindenható örök Isten. Mert Szent Maximilián Kolbe hitünkért vérét ontotta, a megváltó nyomába lépett, és kegyelmet csodálatos ereit hirdeti, mely gyöngességében is hősi avatja értett szenvedő hívedet, és bátor tanúságtételre ad erőt néki Krisztus, ami Úrunk által. Ezért a mennyei hatalmas angyalakkal együtt, a földön mély szinttel magasztalunk téged, fölségedet dicsérjük, és hangos szóval vég nélkül énekeljük.

Valóban szent vagy Istenünk, minden szentség forrása. Kérünk, szenteld meg ezt az adományt, áldozzá szent lelkedet, hogy számunkra a mi Urunk Jézus Krisztus teste és vére legyen. Ő mielőtt önként átadta magát a szenvedésre, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek, és egyetek ebből minnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik.

A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet is, majd ismét hálát adott a tanítványainak, és így szólt. Vegyétek és igyatok ebből minnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek és sokakért kiuntatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre.

0: Ime hitünk szent titka.
1: Halálodat hirdetjük, Urunk, és hittel valljuk föltámadásodat, amíg el nem jössz.
0: Ezért fiat halálának és feltámadásának emlékét ünnepelve, felajánljuk neked, Istenünk, az élet kenyerét és az üdvösség kenyerét, és hálát adunk, mert arra méltottál minket, hogy színed előtt állhatunk és szolgálhatunk neked. Kérve kérünk, gyűjtsön egy szent lélek minnyájunkat, aki Krisztus testében és vérében részesülünk. Viseld szíveden, Urunk, egyházad sorsát az egész világon, te tökéletessé a szeretetben, Leó pápánkkal, László püspökünkkel, és az egész papsággal együtt. Emlékezzél meg a feltámadás reményében elhunyt testvéreinkről, és mindazokról, akik irgalmatban bízva távoztak el a világból, bocsásd őket szent színed látására. Könyörű kérünk minnyájunkon, hogy Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel, az jegyesével, a Szent Apostolokkal, Szent Maximilián Kolbéval, Szent Kárló Akutisszal és minden szenttel együtt, akik a világ kezdete óta kedvesek voltak előtted, részesé lehessünk az örök életnek, és dicsőítve magasztaljunk téged, Jézus Krisztus, a te fiad által. Ő általa, ő vele is, ő benne. A tied mindenható Atya Isten a Szent Lélekkel egységben. Minden tisztelet és dicsőség mindörökkön, örökké.
1: Amen.
0: Ha Krisztussal feltámadtunk, Isten gyermekei lettünk, és akkor nagy bizalommal így merünk imádkozni. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól, hogy kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, még reménykedve várjuk az örök boldogságot és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét.
1: Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.
0: Urunk Jézus Krisztus, te azt mondottad apostolaidnak, békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Ne vétkeinket nézed, hanem egyházad hitét. Őrizd meg szándékos szerint békében, és add meg teljes egységét, aki élsz és uralkodol mindörökkön, örökké.
1: Amen.
0: Az Úr békéje legyen veletek mindenkor.
1: És a te lelkeddel.
0: Engesztődjek ki szívbe egymással.
1: Legyen békesség köztünk mindenkor.

0: Íme az Isten báránya, íme aki elveszi a világ bűneit. Boldogok, akik meghívást kaptok a bárány lakomájára. Uram,
1: nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak ezt szóval mond, és meggyógyul az én lelkem.
0: Krisztus testvére.

0: Nagyobb szeretete senkinek nincs annál, mint aki életét adja barátaiért, mondja az Úr. Könyörögjünk! Jóságos Atyánk, Te megerősítettél minket egyszülött fiat testével és vérével, tedd lobogóvá a mi szívünkben is azt a szeretetet, amelyet Szent Maximilián áldozópap és vértanú e szent lakomából merített Krisztus, ami Úrunk által.
1: Amen.
0: Az Úr legyen veletek.
1: És a lelkeddel.
0: Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szent Lélek.
1: Amen.
0: A Szent Mise véget ért, küldetésünk van, menjünk békével.
1: Istennek legyen hála.
0: Jézusunk, lelkek örök pásztora, tekints irgalmasan szeretett nyájadra, Urunk, mint árvák könyörgünk hozzá, kérjünk téged a boldogságos szűzanya és boldog Szilárd vértanú püspök közben járására, oltalmazd meg a te szolgáidat, és ébresz új papi és szerzetesi hivatásokat. Jézusunk, őrizd meg népedet hűségben és szeretetben, és küldj nekünk a te szíved szerinti papi és szerzetesi hivatásokat. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében.
1: Amen.

Kedves hallgatóink, szentmisét közvetítettünk Nagyváradról, a Szent József plébánia templomból, melyet bemutatott Barbusz Péter, hogy a templom plébánosa, a kántori szolgálat pedig ellátta Majoros Attila. Köszönjük, hogy velünk tartottak és együtt imádkozhatunk. Kívánok Ön Istentől megáldott szép napot, vigyázzanak magukra és egymásra. A mikrofonnál Mitta Liviát hallották, dicsértessék Jézus Krisztus!

0: Kedves hallgatók, önök az elkövetkezendő percekben Bátor Botond Pálos atya prédikációját hallják, amely a 2026. január 15-i búcsúsmisén hangzott el Hargita fürdőn.
1: Az Úr legyen veletek!
2: És a lelkedben!
1: Evangélium Szent Máté könyvéből. Abban az időben Jézus ezeket mondta: Magasztallak téged, Atyám, ég és föld ura, mert elrejtetted mindezeket a bölcsek és az okosak elől, és kinyilatkoztattad a kicsinyeknek. Igen, Atyám, itt tetszett ez neked. Az én Atyám mindent átadott nekem, és nem ismeri a fiút senki, csak az Atya, és az Atyát sem ismeri más, csak a fiú, és akinek a fiú ki akarja nyilatkoztatni. Jöjjetek hozzám mindnyájan, akik fáradtak vagytok, és terhek alatt görnyedtek. Én felüdítelek titeket. Vegyétek magatokra igámat, és tanuljatok tőlem, mert én szeríd vagyok, és alázatos szívű, és nyugalmat talál lelketek, mert az én igám édes, és az én terhem könnyű. Ezek az evangélium igéi.
2: Áldunk téged, Krisztus!
3: Krisztusban szeretett testvérek, kedves Mária rádió hallgatók, főtisztelendő atyák. Jézus azt mondja, hogy az ő igája édes, az ő terhe könnyű. Nyilván, hogy nem lehet az iga olyan édes, és nem lehet a teher olyan könnyű. Akkor, hogyha az ember mindezt mindenfajta motiváció nélkül hordozza. Az ember élete akkor tud igazán kiteljesedni, hogyha ott van mögötte egyfajta lendület, egy tűz, amikor tudom, hogy mit miért teszek. És azért teszem, hogy jobban tudjak szeretni, hogy szebbé tudjam tenni a családom életét, a környezetem életét, akkor már az, ami olyan nehéznek tűnik, mindjárt átértékelődik. És azért mi hívő emberek azt gondolom, hogy elmondhatjuk, ha nem is mindig éljük meg, de azért Istennel való kapcsolatunk nagyon sokat jelent ebben a teherhordozásban, az iga húzásában. Redfőnök atyánk minden évben küld elmérkedést karácsonyra és a Remete Szent Pál ünnepére. Ebben az évben is írt egy körlevelet, és ebben többek között a következőket olvashatjuk. Csendes és a megállapodott emberre emlékezünk a mai napon, aki mindenek felett Istent választotta. Thébai Pál az első remete nem csinált zajt maga körül. Minden napját úgy kezdte, hogy megnyílt az imádság által, békességben, bizalomban, és odaadó szívvel afelé, aki csendben szól hozzánk leginkább. Az ő története egyszerű, de éppen ezért igényes. Generális atya nyilván a szerzetesi közösségünk tagjait akarja ezzel bátorítani, de mindannyiunk számára érdemes ezen elgondolkodni, hogy mennyire fontos az életben az, hogy ne csináljunk zajt magunk körül. Annyi kavarodás van már, különben ez a világ annyi zajt csinál. De csak akkor tudjuk ezt megtenni, hogyha az imádság által a békességben, a bizalomban tudunk élni, és odaadó szívvel. Milyen az én életem? Van-e benne csend? Hiszen körülöttünk csupa zaj van. De bennünk csend van-e, vagy talán lehet, hogy éppen most is azon jár az eszem, hogy mit kellene csinálnom, vagy mit kellett volna csinálni nekem, vagy másoknak? Mi jár most a fejedben? Amikor azt mondod, hogy imádkozok, akkor éppen mi jut az eszembe? Ja, gyorsan még ezt elintézem. Jaj, most még erre nincs időm. Na, mindjárt elkezdem, de még ezt megteszem. Nagyon fontos, hogy tudjunk időt szállni arra, hogy csendben legyünk, akár az imádságban, vagy más módon, mert hogyan tudjon szólni hozzád az Isten. mennyire fontos bizalomban, odaadó szívvel fordulni afelé, akitől az életet kaptuk. Mert csak így tudod igazán szeretni magadat, ahogy ő szeretné, hogy szeresd magadat. Azért, hogy tudjunk másokat is szeretni. Mert csak azt adhatom jó szívvel, amit én is szeretek. Csak abból tudok adni magamból, amit szeretek. Ha nem szeretem magamat, akkor hogyan tudok másokat szeretni igazán? De csend kell, hogy meglássam magam olyannak, amilyennek Isten lát. Aztán a továbbiakban ezt írja, a nyugodt... Puszta nem csak földrajzi hely, hanem a szív állapota, amelyben Isten hangja hallatszik, mely által az ember átadja magát, átadja magát Isten vezetésének. Na ez az a békesség, amire mindannyian vágyódunk. És ebből tud fakadni az a szeretet, mely képes megbocsátani, felemelni, bátorítani. Nem olyan rég olvastam, annyira tetszett. A nyugodt életnek van egy leckéje, amit a legtöbben későn tanulnak meg. Régi bölcsesség. Egyetlen fából 1 millió gyufát lehet készíteni. De egyetlen gyufa is elég ahhoz, hogy 1 millió fát felégessen. Ugyanígy van az elménk is. Egyetlen rossz gondolat felemészheti az egész nyugalmadat. Nagyon kell vigyáznunk arra, hogy mit engedünk elharapózni bennünk. A puszta tehát nem csak egy földrajzi hely, ahogy mondja a generális atya, hanem a szív állapota, amelyben Isten hangja hallatszik, mely által az ember átadja magát Isten vezetésének. Remete Szent Pál atyánknak a példája segítsen bennünket abban, hogy el tudjunk csendesedni a gondolatainkba, mert külső csendet még úgy, ahogy meg tudjuk tenni, de a belső csend azért az sokkal nehezebb. Ebben a levélben szó esik a kenyérről, amit a hólóhoz. Ugye tudjuk, Remete Szent Pál életében egy hóló hozta minden nap a kenyeret, és így táplálkozott. Ez elsősorban Isten gondviseléséről szól. Az a kenyér, amellyel táplálkozott, egyúttal jel is. Az Úr nem hagyja el szolgáját, írja a generális atyánk. Nekünk ez a kenyér elsősorban az eukarisztia. Belőle élünk és hozzátérünk vissza.

Mert mi szeretnénk úgy, mint a mai világ, hogy gyorsan mindent. De ő nem fog neked rögtön válaszolni. Először le kell csendesedni, és aztán utána majd meg fogja mondani, hogy mi az, amit neked tenni kell. A holló hozza a kenyeret, azt szimbolizálja, hogy ha egyszer Isten megadja azt, ami szükséges, akkor nekünk meg kell tanulni azt, hogy megelégedjünk azzal, ami elegendő, írja a generális atyánk. Mennyire fontos ez is? A mai világban különben szerintem beteg ez a gondolkodásmód, amely arról panaszkodik, hogy semmi sem elég. Hihetetlenül magasak az igények. De nekünk tudnunk kell, ha bármi is történik velünk, Isten mellettünk van. De nem úgy, ahogy azt mi elképzeljük, ahogy azt mi elvárnánk tőle, hanem egészen egyedi módon. De sokkal jobban, mint ahogy te szeretnéd. Megint, ahogy készülgettem, és ugye rakosgatom félre a dolgokat, hogy na majd, tudom, Remete Szent Pál ünnepén ez milyen jó lesz elmondani, Müller Péternek egy gondolatát szeretném idehozni. Azért, mert hogy tudomásul kell vennünk, hogy azok a kudarcok, sikertelenségek, fájdalmak, kilátástalan helyzetek, azok csak éppen egy adott helyzet, egy állomása az életednek, de nem az egész életed. Hogy abból föl kell kelni, és tovább kell menni, és nagyon jó az ő hasonlata. Boldogok, akik sírnak, mondja Jézus, és ezt az ellentmondó kijelentést csak nagyon kevesen értjük meg. A kudarc és a veresség a legnagyobb tanítómestere annak, akinek van csillaga, van hite. Állj föl, ha padlón vagy. Nem mondd, hogy nem tudsz. Valaha tudtad, amikor kisbaba voltál. Tudtad, pedig százszor estél el, százszor ütötted meg magad, és sem az izmaid, sem a csontjaid nem voltak még alkalmasak a fölállásra. Remektél, inogtál, olyan gyenge voltál. És mégis fölálltál. Soha nem álltál még, a fejed is túlsúlyos volt hozzá, és mégis. Életedben először fölálltál. Mert sejtetted, hitted, sőt, bizonyos voltál benne, hogy te tudsz állni, bár sohasem próbáltad meg. Ezt az előre vételezett tudást nevezzük hitnek. Hiszem, hogy föl fogok tudni állni. És ma azért állsz, mész, futsz, rohansz, mert valaha sokszor elestél. Rengetegszer megütötted magad. És ott lettél erős és legyőzhetetlen, ahol sokszor vesztettél. Hogy ezt meg tudjuk érteni, ebben a csendben élő Remetének a közbenjárását kérjük a mindennapjainkban. Hogy legyen velünk az Úr ennek megértésében. És nem csak, hogy mi értsük meg, hogy ebből tudjunk adni másoknak szeretetet, hanem még inkább tudjuk a környezetünkkel is megértetni, hogy soha nem szabad a reményt elveszítenünk. Kedves testvérek, a rendi hagyományunk szerint ezen a szép ünnepen szoktuk a fogadalmainkat megújítani. Kicsit ez olyasmi, mint amikor a házassági évfordulóra összejövünk, és akkor a házaspárok emlékeznek rá, jobb esetben, hogy milyen szép volt az a pillanat, amikor összeházasodtak. Nekünk viszont ebben a imádságban, Remete Szent Pál ünnepén a szerzetesi élethez való kötődésünket, a fogadalmainkat szeretnénk még inkább Isten színe előtt megerősíteni évről évre, és nagyon hálásak vagyunk azért, hogy itt vagytok velünk, hogy eljöttetek ide, hogy velünk együtt ünnepeljetek, hogy részt vegyetek ebben a fogadalom újításban, és öröm számunkra az is, hogy a kedves Mária rádió hallgatók is ebben részt vesznek. Kedves szeretett testvéreim, könyörögjünk Istenhez önmagunkért,

0: az ő szolgáért, aki minden elhatározásunkhoz megadja a kitartás kegyelmét, hogy most erős akarattal megújítsuk az egyháznak tett fogadalmainkat.
1: Kedves hallgatók, önök az elmúlt percekben Bátor Botond Pálos atya szentbeszédét hallották, amely 2026. január 15-én hangzott el Hargita fürdőn, Remete Szent Pál emléknapján.

0: Életünk Krisztus. Fülöp Zsombor atya műsora következik.
1: Dicsőítessék a Jézus Krisztus! Nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm a kedves Mária Rádió hallgatókat. Az Életünk Krisztus című műsorunkat hallják. A mikrofonnál Fülöp Zsombor. Mai műsorban egy új témát szeretnék elkezdeni, és mégpedig a vágyainkról szóló témát, a körül való elmélkedést, gondolkodást. Segítségül veszem Anselm Grün Bence és atyának a Vágyaink című könyvét, vagyis hogyan elégedjünk meg azzal, ami a miénk. Ennek a könyvnek az ismertetésébe kezdenék bele, hiszen erről az erőforrásról beszél a lelki atya, ami az embernek az egész életét mozgatja, meghatározza, emeli fel, vagy talán viszi le a mélységbe. Így kezdi az atya könyvet, hogyha a vágy témáját szeretnénk megközelíteni. Mindig jó először is megvizsgálni a nyelvet. A vágynak a görög neve a pleonexia. A pleon és az eikén szavakból származik, és tulajdonképpen azt jelenti többet birtokolni, és aztán még többre vágyni. Ez a még több birtokrásra vágyni a görög nyelvben nem korlátozódik egyedül a vagyonra, hatalmi éhséget is jelöl. Azt a magatartás, amely emögött húzódik meg, a görögök jogtalan birtoklásnak nevezik. Akkor bizonyos emberek alaptalanul ezt követelik, hogy egyre több hatalomhoz, elismeréshez és gazdagsághoz jussanak. Olykor vonatkozik ez, akik arra törekszenek, hogy tulajdonukat és befolyásukat politikai területen gyarapítsák, és közben másokat rászedjenek, kihasználjanak és kizsákmányoljanak, akik mások kárára magasba törnek, és másokkal lenézően bánnak. Ők mindig és mindenütt saját előnyüket tartják szem előtt. A görögök ebben mindenek előtt olyan magatartást láttak, amely zavarja az együttélést a közösségben. A birtoklási vágy lerombolja azt a jó rendet, amelyet Isten adott a kozmosznak és az emberi közösségnek. Személyes szinten a pleneoxia, a birtoklási vágy, a telhetetlenséget és a mértéktelenséget jelöli. Ezért a rablót is, aki eltulajdonítja a többiek vagyonát, pleonektésznek nevezik. A pleonexia jelentheti még azt a mohóságot is, amely a testi vágy területén nyilvánul meg. Arisztotelésznél a pleonexia a még többet akarás fogalmaként épp úgy érinti a pénz, a tisztelet és a hírnév körét, mint a testi vágyódásét. Ám az ókori szerzők a pleonexiát nem csak a közösségi egyensúly megzavarójának tekintik, hanem károsnak tartják az egyén számára is, mert megfosztja az embert a belső harmóniától. Az embernek rendelt mértéken túlmutat. A görög filozófusok megvetették azt az embert, aki engedte, hogy a pleonexia vezesse. Mindenek előtt a sztoikus filozófia állítja fel ennek az ellenképként a megelégedett bölcs eszményét, mert a vagyon megkötöz. A pütegareusok számára bírvágy minden gonoszságnak a gyökere. Platón számára az ember elfajulásának a következménye. Ha átültetjük korunkba ezt a görög tapasztalatot, akkor ez a fajta magatartás, a pleonexia magatartása a sosem eleget birtokolni érzésében fejeződik ki. Vannak olyan emberek, akik soha nem tudják azt mondani, ennyi elég. Ez vonatkozik a pénzre, a vagyonra, vonatkozik az emberek elismerésére, de a napi együttélésre is. Ha például részt vesznek egy összejövetelen, tovább maradnak a kelletnél. Attól félnek, hogy elmulasztanak valamit. Soha nem tudják azt mondani, ennyi elég, hazamegyek. Nyaraláskor soha nem tudják azt mondani, ennyi elég lesz mára. Mindig többet akarnak átélni, és így soha nem tudnak megnyugodni. A soha nem elég magatartás nyugtalansághoz és állandó elégedetlenséghez vezet. Az ember képtelen hálásan élvezni, amilye van. Mindig már a következő dolgon jár az agya, így soha nincs benne a pillanatba. Ez a beállítottság alapvetően akadályozza az emberségében, mert az ember képességhez hozzátartozik, hogy teljesen a pillanatban legyen. Ezért van igazuk a görögöknek, amikor a pleonexiát az ember számára károsnak, az emberi méltóság lerombolójának tekintik. Erik Fromm számára a birtoklási vágy, a birtoklásával irányultság következménye, amelyet korunk jellemző magatartás formájának tart. Hogy a görögök, úgy ő is háromféle birtoklási vágyat sorol fel. Ez lehet egyaránt a fösvény, a haszonlesőnek a vagy a szoknyavadász, vagy a férfi falónak a mohósága. Számára is a birtoklási vágy jele, ha valaki soha nem tud elegendőt birtokolni. Bármi szítja a kapzsiságukat, soha nem bírhatnak eleget, soha nem lehetnek elégedettek. A testi szükségletekkel ellentétben, mint az éhség, melyek fiziológiailag meghatározott határai vannak, a pszichikai mohóság és minden mohóság pszichikai, még akkor is, hogy a testen keresztül elégítjük ki. Telhetetlen, mivel a belső ürességet, az unalmat, a magányosságot és a depressziót, amiket tulajdonképpen felül akar kerekedni pusztán a mohóság kielégítésével, nem szüntetjük meg. Platón úgy véli, hogy a tékozlási hajlam inkább gyógyítható, mint a fösvénység, mert a fösvény mindent sajnál magától. Fukarságával önmagának árt. Platón a fösvénységet az önmagunk elleni agresszió egyik fajtájaként értelmezi, és ezt nem lehet olyan könnyen meggyógyítani, mint a tékozlási hajlamot, amely inkább annak a tünete, hogy valaki kívülről akar elismerést kapni. A vágy latin elnevezés az avaricia, eredetileg az aveo vagy haveo szóból származik, ami ezt jelenti fújni vagy fújtatni. A vágy tehát azt jelenti, hogy valami után lihegni. Ezért gondolták úgy a rómaiak, hogy az ember testén vizsgálják meg, hogy mohó-e. A kapzsi liheg valami után, soha nem kap eleget. Légzése nehéz, arca kifejezi a sóvárgást. A latin filozófia a görög sztoikus, a filozófusokhoz hasonlóan elítéli az avaríciát. Cicero együtt említi a birtoklási vágyat a becsvágyjal és a szoknyavadászattal, és mindegyiket a lélek betegségeként jellemzi. Seneca elítéli a kapzsiságot, mert megfosztja az embert a belső nyugalmától. A gyengeség jelének tartja, az ember nem jól bánik a vagyonával. A vagyon jó kezeléséhez hozzátartozik a belső szabadság. A birtoklási vád legyőzésének tehát végső célja mindig a belső szabadság és a belső béke elérése. Tovább haladva a történelemben megérkezünk az egyházatyák korához, hogy ők hogyan vélekednek erről a témáról, a vágyról, ami az embert tovább viszi, hogyan értelmezik, mit jelent számukra, melyek azok a gondolatok, amelyeket megfogalmaznak különböző megközelítésben. Mindenekelőtt Alexandre és Szent Kelemen volt az, aki A birtoklási vágy szenvedélyének és legyőzésével foglalkozott, amely számára a gyógyíthatatlan betegség egyik fajtájaként jelent meg. Ezért írásban összekötötte a görög filozófia elképzeléseit azzal a keresztény alapmagatartással, amely beéri a kevéssel. Azonban nem a tulajdonról való lemondás volt számára lényeges, az életszükséglet fontos, hogy gondatlanul élhessünk és a jót tehessük, írja az egyházatya. Szent Kelemen egy jóslatot idéz, hogy megmutassa a birtoklási vágy romboló erejét. A bírvány nem csak Spártát, hanem minden várost el fog pusztítani, írja. Kelemen tehát sokkal inkább egy keresztény gnosztikust ír le, akit Jézus lelke határoz meg, és ezért szabad a birtoklási vágy szenvedélyétől. Amit keleten Kelemen hirdetett, azt nyugaton Szent Ambrus is terjesztette. Ő az észszerű és a természetszerű etikából indult ki. Természeténél fogva egyetlen ember sem rendelkezik magántulajdonnal. A tulajdon ezért alapvetően közvagyon marad, és csak helyes, természetes és észszerű használata legitim. Az ettől eltérő fonák használata avarícia, így írja Szent Ambrus. A birtoklási vágy által elveszik a közjó iránti érzék. Aztán keleten aranyszájú Szent János az, aki az uralkodók, néha még a klerikusok birtoklási vágya ellen is felszólalt. Számára ez az egyház dekadenciájának a jele, amelynél a külső növekedést, a gazdagságét és a javakét nem kísérte belső fejlődés. Aztán Szent Ágoston nyugaton mérsékelt pozíciót képvisel, számára mindenekelőtt az érzés a fontos, mert ő ismer olyan szegényeket is, akik gazdagságra vágynak, és fordítva, ismer olyan gazdagokat is, akik nagyvonulóan ajándékoznak, és belső szabadságot mutatnak a vagyonnal szemben. Szent Ágoston ezért Jézus Krisztust állítja példaképül olvasói szeme elé, azt mondja, hogy ő a valódi szegény. Aztán rápillantunk az Ó és az Új Szövetségre, hogy hogyan mutatkozik meg a vágynak a kérdése az Ó és az Új Szövetségben. Mielőtt Máté és Lukács evangéliumának egyes szövegei felé fordulnánk, írja az atya, szeretnénk egy rövid pillantást vetni az Ószövetségre és az Új Szövetség levélirodalmára. Mit tudnánk mondani a birtoklási vágy témájában? Az Ószövetség a birtoklási vágyat mindig a tisztességtelen nyerességgel és az erőszakosok kapzsiságával köti össze. A kapzsi erőszakkal veszi el a másik tulajdonát. Ezért tekinti az Ószövetség a birtoklási vágyat mindenekelőtt féktelen törekvésnek, a tulajdon gyarapítására, a szegények és az elnyomottak kárára. Isten azonban irgalmasságot és igazságot akar. Birtoklási vágy ezért kihívja Isten haragját. A proféták bírálják, hogy a pénzsóvár gazdagok elnyomják a szegényeket. A zsidó filozófus alexandriai Filon számára bírvágy egy álnok és nehezen gyógyítható szenvedély és a boldogtalan élet forrása. Aztán a proféták közül Jeremiás az, aki a társadalomban a papok, az uralkodók és a gazdagok vágyát pellengérezi ki. Megállapítja, hiszen a legkisebbektől a legnagyobbig mindnyájan rúdhaszonra lesnek. A proféta ugyanúgy, mint a pap, csalárdságot művel. A vágynak mindig köze van a megtévesztéshez az Ószövetségben. Ez a csalárd vágy ráadásul még a szentség szintjén is, a papok és a proféták között is elterjedt. Proféták olyan igéket hirdetnek, amelyek biztonságban ringatják az embereket, akik azután ajándékokat adnak nekik, és kielégítik a gazdagság utáni vágyukat. A proféták figyelmeztetése azonban minden izraelitának szól, nem csak a papoknak és a profétáknak. Jeremiás 22. fejezetében ezt olvashatjuk: ám a te szemed és a te szíved csak arra ügyel, hogy a magad hasznát hajszolt, hogy ártatlan vért onts, meg az erőszakra és az elnyomásra. A vágyhoz gyakran kötődik a szegények elnyomása és a sanyargatása. Azok kárát okozzam, akik semmit vagy csak kevesebbet birtokolnak. A gazdagok soha nem kapnak eleget, mindig egyre többet akarnak. Ez Jeremiás prófétánál. Aztán Izajás próféta egyik versében megmutatja a jótéteményt, amelyben az részesül, aki szabad a vágytól és a sanyargatástól. Aki igazságban jár és igazat beszél, aki megveti az erőszakkal szerzett nyereséget, és elhárítja kezével a megvesztegetést, aki süketté teszi a fülét, nehogy vérontásról halljon, és behunja a szemét, nehogy rosszat lásson. Az ilyen a magasságban fog lakni, sziklák csúcsán lesz biztonságos váram, megkapja kenyerét, és nem fogy ki a vize. Aki lemond a birtoklási vágyról, mindenek előtt eleget kap, amire szüksége van az élethez, és olyan menedéke lesz, amit senki nem vehet el tőle. A hegyről lenézve gyönyörű kilátást nyújt neki a táj, és az élet szépséggel telik el. A mohó ember egyre többet akar, soha nem elégedett. Ám a paradoxon az, hogy aki egyre többet akar, végül mindent elveszít, aki pedig megszabadul a birtoklási vágytól, elegendővel fog rendelkezni. Ezt a felismerést megerősíti a zsidó bölcsességi irodalom is, hogy a példabeszédek könyvében is olvassuk a 15. fejezetben: aki gazdagságra tör, lerombolja házát, aki megveti az ajándékot, az élni fog, mondja a példabeszédek könyve. Latin fordításban az ajándék szó mellett az avarícia szó áll, ami a megvesztegetésre utal. Aki legyőzte a birtoklási vágyat, sokáig fog élni. A kapzsi ember állandóan abban a félelemben él, hogy mégsem lesz elég vagyona, s a puszta vágy miatt lerombolja élete alapját, a saját házát. 119-es Zsoltár int bennünket, hogy a birtoklási vágy helyett inkább Isten bölcsességeinek adjuk át magunkat. Szívem a te bizonságaidhoz vonzódjék, ne a hitván nyerekséghez, mondja Zsoltáros. Aztán tovább lapozva az Új Szövetségnek a levél irodalmában, hogyan mutatkozik meg a vágynak a gondolata, hogyan bontakozik ki. Azt mondja, folytatva a gondolatsort, a lelki atya: a Zsoltára figyelmeztetése újra meg újra felelhető az Új Szövetségnek is a levél irodalmában, ahol a szerzők zsidók és görög bölcsességeket kötnek össze egymással. A birtoklási vágyról gyakran az úgynevezett bűnkatalógussal összefüggésbe beszélnek. A bűnkatalógusok annak idején a sztoikusok filozófiában igen elterjedtek voltak. Velük szemben állítottak fel erénykatalógusokat. A bűnkatalógusokban a birtoklási vágya sokszor a fajtalansággal és az erkölcstelenséggel egy kategóriába sorolták. A bűnök és az erények vonatkozásában is kedvelt volt egy ötös séma használata. Egy ilyen ötös séma jelenik meg a Kolosszeiekhez írt levélben is, hiszen a szerző arra inti a keresztény olvasót, hogy a földi világ részeit, amelyeket a keresztségben már letett, most a mindennapi életből is írtsa ki, és határolódjon el azoktól. Üljétek meg tagjaitokban azt, ami földies, az erkőstelenséget, a tisztátalanságot, az érzéki vágyakat, a bűnös kívánságokat és a kapzsiságot, ami nem más, mint bálványimádás. A birtoklási vágy különös hangsúlyt kap ebben a felsorolásban. Aki csak a pénz érdekel, az végeredményben bálványt imád. Aki egy bálványnak szolgál, azt a bálvány uralja, és végül elpusztítja, írja Szent Pál. A rómaiaknak írt levélben Pál a birtoklási vágyat sok más negatív magatartás forma mellé állítja, amelyet Isten elutasításának a következménye. Az emberek, ha bár felismerték Istent, nem tisztelték őt Istenként, értéktelen dolgoknak váltak a rabjává, ennek jele a birtoklási vágy. Tele is vannak mindenféle gonoszsággal, hitvánsággal, kapzsisággal, ravassággal, tere irigységgel és gyilkossággal. Aztán ott van az efezusiakhoz írt levél is, a pogányok gyenge jellemének tulajdonítja a birtoklási vágy negatív szenvedélyét, amelytől a keresztényeknek különös módon el kell határolódniuk. Lelkileg eltompulva, kicsopongásokra adták magukat, és kapzsiságból mindenféle ocsmánságot űznek. Az efezusi levél 4. fejezetében szerepel ez. Heinrich Schlier értelmezése szerint a pogányok elveszítették a kapcsolatukat Istennel, ezért bensőleg ellankadtak. Ez az ellankadás birtoklási vágyhoz vezetett, hiszen a lankadt lét egyben be nem teljesedett lét is. Önmagunk beteljesülés nélküli elítélése tévútra visz. Moha ember a birtoklás érdekében tévúton keresi a vagyont, amelyet azonban soha nem kap meg, mert Istenen, és azon kívül, amit Isten a Teremtő nyújtott, minden más vagyon elenyészik. A keresztényeknek ezzel ellentétben az Isten kapcsolatból kell élniük. Ha Istenből és Istenben élnek, akkor világosság lesznek a világ számára. Akkor Jézus Krisztus világosságát sugározzák ebbe a világba, ám ezzel nem fér össze a birtoklási vágy. Ugyancsak az efezusi levélben így a Szent Pál kicsapongásról és egyéb tisztátalanságról vagy kapzsiságról szó se essék köztetek, ahogy a szentekhez illik. Második Péter levél szerzője óva inti a keresztényeket a tévtanítóktól, akik nem csak a szolgálataikat fizettetik meg, hanem kapzsiságukat is úgy kiélik, hogy a keresztényeket hazug szavakkal próbálják megvásárolni. Kapzsiságukban megkísérlik, hogy hizelgő szavakkal becsapjanak majd titeket, de már rég kimondatott az ítélet, és pusztulásukat nem kerülik el. A nyereségvágy meghamisítja Jézus üzenetét. Ez az ige ma is nagyon időszerű, vannak olyan hírhirdetők, akik úgy vélik, hogy szónoklatuk csak akkor jó, ha azzal pénzt tudnak keresni. Ezért aztán az emberek tetszése szerint alakítják a beszédüket, és Jézus üzenetét hamisítják meg. Szívük, ahogy Péter levele fogalmazza, hozzá van szokva a kapzsisághoz. Péter egy sajátos szót használ itt a gegymnasemenein. Szó szerint lefordítva görögül azt jelenti, szívük a birtoklási vágyban gyakorlatozott, abba végzett gimnasztikát, tornát. Szívüket tehát ebben a vágyban edzették és erősítették meg. Kedves rádió hallgatók, következő műsorban innen folytatjuk majd ennek a csodálatos könyvnek az ismertetését. Fülöp Zsombort hallották, dicsértessék a Jézus.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus, nagy szeretettel köszöntöm a Mária minden kedves hallgatóját, innen a nagyváradi stúdióból, és köszöntöm kedves kolléganőmet, Görgényi Tündét, Sepsi Szent Györgyről. Dicsértessék a Jézus Krisztus, szervusz Tünde!
1: Mindörökké, amen! Üdvözlöm a kedves hallgatókat, és köszönöm, hogy veled együtt imádkozhatunk.
0: Kedves Tünde és kedves hallgatók, a mai imádságot ajánljuk fel a békéért, minden beteg gondokkal küzdő testvérünkért, az úton lévőkért, lakációzókért. Imádkozzunk a mai napon is a tisztító tűzben szenvedő lelkekért és papi szerzetesi hivatásokért, valamint természetesen minden kedves hallgatónk egyéni szándékaiért is. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Az Úr angyala köszönti a boldogságos Szűz Máriát.
1: És mi befogadá Szentlélektől Szent Fiát.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Íme az Úrnak szolgáló leánya.
1: Legyen nekem a te ígéd szerint.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: És az ige testélőn.
1: És mi köztünk lakozék.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Imádkozzál érettünk Istennek szent anyja,
1: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
0: Könyörögjünk.
1: Kérünk téged, Úristen, öntsd lelkünkbe szent kegyelmedet, hogy akik az angyali üzenet által Szent Fiadnak, Jézus Krisztusnak megtestesülését megismertük, az ő kínszenvedése és keresztje által a feltámadás dicsőségébe vitessünk, Krisztus, ami Urunk által. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Istenünk,
1: te Áron püspököt arra választottad ki, hogy igazságodnak őre, az üldözötteknek védelmezője, és népednek jó pásztora legyen. Add, hogy mielőbb szentjeid között tisztelhessük, tanítása és példája világító jel legyen mindannyiunk számára. Amen.

Istenem, nyújj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen, alleluja! Urunk, felséges Istenünk, a létrendjét ki megszabod, reggel világosságot adsz, és délben tűzőragyugást. Oltsd el minden viszály tüzét, szüntesd a rossz vágyak hevét, a testet egészséggel áld, szívünket békéd járja át. Add meg kegyelmes jó Atya, Atyának egyszülött fia, és Szentlélek vigasztalunk, egyetlen Úr, örök király. Amen. Láttuk őt, megvetett volt a fájdalmak férfia, aki tudta, mi a szenvedés. Istenem, Istenem, miért hagytál el engem? Miért maradsz távol megmentésemtől, panaszos szavamtól? Istenem, kiáltok naphosszat, és te nem hallgatsz rám. Kiáltok éjjel, és nincs nyugodalmam. Pedig te szent vagy, szentélyed a te néped dicsősége. Benned bizakodom, bizakodtak atyáink, bizakodtak, és te őket megmentetted. Hozzád kiáltottak, és megszabadultak. Nem vallottak szégyent, mert benned bíztak. Én azonban féreg vagyok, nem ember. Emberek szégyene, akit a nép megvet. Aki csak rám néz, mind neved. Elhúzza száját, fejét ingatva mondja. Az Úrban remélt, hát mentse meg. Szabadítsa meg, ha úgy szereti. Te hoztál ki engem az anyám méhéből. Már anyám keblén te voltál reménységem. Te rád hagyatkoztam, amióta élek. Te vagy Istenem anyám ölétől. Ne légy tőlem távol, mert itt a szenvedés, és nincs, aki segítsen. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Láttuk őt, megvetett volt a fájdalmak férfia, aki tudta, mi a szenvedés. Elosztották Jézus ruháját, és köntösére sorsot vetettek. Körülvesz engem számtalan tulok, básánbikái rohannak rám. Rám tátják szájukat, prédáló üvöltő oroszlán módjára. Mint a kiöntött víz, olyan lettem. Minden csontom szerte hullott. Szívem, mint a viasz, megolvad bennem. Torkom kiszáradt, mint a cserép, nyelvem innyemhez tapadt. A halál porába fektettél. Kutyák falkája ólálkodik körülöttem. Gonosztevők serege zár körül. Átjuggatták kezemet, lábamat. Megszámlálhatom minden csontomat. Ők meg csak bámulnak rajtam, mullatnak, elosztják maguk között ruhámat, és köntösömre sorsot vetnek. De azonban, Uram, ne maradj távol. Erősségem, siess segítségemre. Ments meg a kard élétől, ragadj ki lelkem az ebek karmai közül. Szabadíts ki az oroszlán torkából, a bikák szarva elől engem nyomorultat. Hadd hirdessem nevedet testvéreim előtt, a gyülekezetben hadd áldjalak. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Elosztották Jézus ruháját, és köntösére sorsot vetettek. Boruljanak le az Úr előtt

0: Egyenek a szegények és lakjanak jól, áldják az Urat mind, akik keresik. Szívük élni fog mindörökké. Gondoljon az Úrra, és térjen hozzá a föld minden határa. Boruljanak le előtte a nemzetek családjai. Mert az Úré a hatalom, a népeken ő uralkodik. Ő előtte borul le a föld minden hatalmassága. Előtte hajolnak meg mind, akik porba visszatérnek. Az én lelkem is neki él, és nemzetségem neki fog szolgálni. Beszéljenek az Úrról a jövendő nemzedékek, a majd születő népeknek igazságosságát hirdessék. Ezeket mind az Úr cselekedte. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek. Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Boruljanak le az Úr előtt a nemzetek családjai. Most az Isten előtti megigazulás a törvénytől függetlenül lett nyilvánvalóvá, amint a törvény és a próféták is tanúsítják. Az az Isten előtti megigazulás, amely a Jézus Krisztusban való hitből ered, és amely minden hívőnek szól. Az Úr végzése igaz, megvidámítja a szívet. Az Úr parancsa világos, fénygyújt a szemnek. Könyörögjünk. Urunk Jézus Krisztus, te megváltásunkért ebben az órában ártatlanul mentél a keresztfára, miközben sötétség borította az egész világot. Kérünk, add nekünk mindenkor azt a fényességet, amely elvezet minket az örök életre. Aki élsz és uralkodol, mindörökkön örökké. Amen. Mondjunk áldást az Úrnak.
1: Istennek legyen hála. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
0: Amen.
1: Hát tűnne megköszönöm neked és a kedves hallgatóknak is, hogy együtt imádkozhattunk ma. Neked nagyon jó áldott hétvégét, és hát tudom, hogy te leszel a hétvégé, és jó munkát kívánom, kitartást, és még egyszer köszönöm, hogy velünk együtt imádkoztál.
0: Én is köszönöm szépen a lehetőséget, a Jóisten áldását kérem rád és minden kedves hallgatóra.
1: Kedves hallgatókat pedig meghívjuk arra, hogy tartsanak továbbra is a Mária Rádióval, hiszen hamarosan egy szép dal után következik a mai déli magazin.

0: Daily Magazin a Mária Rádióban.
1: Dicsőítessék a Jézus Krisztus, nagyon szeretettel köszöntöm ismét rádiónk minden kedves hallgatóját, a nagygáladi stúdióból Majoros Attila köszönti önöket. Nézzük, mit kínálunk önöknek a mai Déli Magazinunkban. Hamarosan a hírek és az időjárás jelentés lesz majd hallható. Ezt a nap evangéliuma rovatunk követi, majd néhány perccel fél egy után Takó István plébános atyát kapcsoljuk majd, aki mesél egy kicsit az éppen zajló Krisztus Király plébánia templomban zajló gyermekek evangelizációs hetéről. És hát a Déli Magazinunk végén pedig egy újabb remekbe szabott műsorismertetőt is hallhatnak. Következzenek a hírek.

Kedves hallgatóink, 2026. augusztus 14-én önök a Mária Rádió déli híreit hallják, a pontos idő 12 óra 18 perc. Elhunyt Geréd Vilmos, nyugalmazott kántorkarnagy. Életének 77. évében, 2026. augusztus 13-án türelemmel viselt betegsége után családja körében visszaadta lelkét teremtőjélet Geréd Vilmos, nyugalmazott kántorkarnagy, az erdélyi egyházzenei élet meghatározó és nagy tiszteletnek örvendő személyisége. Gazdag és sokrétű munkásságának jelentős eredménye a Dicsérjétek az Urat énekeskönyv kiadása. Nevéhez fűződik a kolozsvári Szent Mihály templom, valamint a gyulafehérvári székesegyház orgonáinak felújítása és kibővítése is. Kezdeményezésére jött léte az erdélyi kántorok továbbképzője, az erdélyi orgonákért alapítvány kuratóriumi tagjaként pedig fontos szerepet vállalt az orgonaépítők képzésének megszervezésében. Olyan őrállója volt az erdélyi egyházzenei életnek, aki egész életén át figyelemmel és felelősséggel őrizte a liturgia méltóságát. Arra törekedett, hogy az egyházzene ne csupán szépen szóljon, hanem valóban a liturgia szolgálatában álljon, hiteles zenét, egyházhűséget és az egyház által jóváhagyott üzenetet közvetítsen. Munkásságával, tudásával és szolgálatával maradandó örökséget hagyott az erdélyi egyházzenei életben. A feltámadt üdvözítő legyen örök jutalma, nyugodjon békében. Gyerekek, evangelizációs hetes Sepsiszentgyörgyön. A Krisztus Király plébánia evangelizációs hetet tart a gyermekek számára. A templomkertben felállított faházakban pedagógusok vezetésével önkéntesek felügyelete alatt zajlanak a foglalkozások naponta délelőtt 10 és délután 4 óráig. A táborról bővebben a mai déli magazinban hallhatnak. Búcsús Szentmise török topolyán Mirkos Töfkovics, nagybecskereki megyéspüspök meghívására Pál József Csaba, temesvári megyéspüspök ma este 7 órakor búcsús szentmisét celebrál a délvidéki török topolyán. A templomot a boldogságos Szűz Mária mennybevétele nagy boldogasszony főünnepének a tiszteletére szentelték. A krassovári plébánia és templom jubileuma. Augusztus 16-án vasárnap a krassovári római katolikus közösség a plébánia újra alapításának az első említése 1333-ból származik, valamint a jelenlegi nagyboldogasszony plébánia templom felszentelésének 300. évfordulóját ünnepli. A déli 12 órakor kezdődő pontifikálásos szentmisé Duro Hranić, a Gyakovo eszéki főegyházmegye metropolita érseke, a horvát püspöki konferencia alelnöke, valamint Pál József Csaba temesvári megyéspüspök celebrálja. A délután folyamán 18 órakor kerül sor a krassovári Lourdes szűzanya szentély és barlang megáldására, a felújítási munkálatok befejezését követően. Szent Maximilian Kolbé napi búcsú. A Szatmári Egyházmegyében Száraz Berek templomának titulusa Szent Maximilian Kolbé. Búcsúját augusztus 16-án vasárnap délután 2 órától tartják, az ünnepi szentmisén Hásfalvi Ottó, Ugocsai Esperes mond majd szentbeszédet. Egyúton nemzetközi zarándoknap. Augusztus 22-én kerül megszervezésre az idei Egyúton nemzetközi zarándoknap, melynek mottója a béke, Ferenc pápa gondolata nyomán a valódi béke a szívben születik és onnan sugárzik tovább a világra. Korunkban különösen fontos, hogy a béke ne csupán a háborúk hiányaként értelmezzük, hanem olyan belső erőként, amely képes összekötni embereket, családokat és közösségeket. Az zarándoklat lehetőséget ad arra, hogy elcsendesedve, imádságban és közösségben járjuk utunkat, miközben saját szívünket is helyet készítünk a békének, amely aztán környezetünkre és a világra is kisugározhat. Érdeklődni és jelentkezni lehet Erdélyben Péterfi Attilánál a 0744-639-138-as telefonszámon, míg itt a Parciumban Pálinkás Gabriellánál a 0742-747-881-es telefonszámon. Híreink végén pedig néhány szó van a várható időjárásról. Ma is rengeteg napsütésben van részünk, helyenként kisebb gomolyfelhők jelenhetnek csak meg az égen. Többfelé élénk lesz az északkeleti szél, néha erős lökések is előfordulhatnak.
A friss hajnalt követően a délutáni órákban 25-32 fok köré melegszik a levegő. Holnap is napos időre számíthatunk, a helyenként megjelenő gomoly felhőkből csapadékra sajnos továbbra sem kell számítani. A délire, délkeletére forduló szelet sokfelé kísérik majd élénk lökések, holnap a délutáni maximumok 30-34 fok között alakulnak. Vasárnap is a napsütésre lesz majd a főszerep, csupán a délután második felében jelenhetnek meg nyugaton felhők az égen, de csapadék ezekből sem várható. Sokfelé élénk, helyenként erős lesz majd a déli szél, vasárnap hajnalban 7-22 fok között alakul a hőmérséklet, ismét a hegyvidéken mérhetjük majd a legalacsonyabb értékeket, délután pedig akár 35 fok is lesz. Hétfőn, kedden egy picit megy felfrissül a levegő egy hidegfrontnak köszönhetően, reméljük, hogy némi csapadékot is hoz majd. Nézzük a ma déli 12 órakor kiadott hőmérsékleti adatokat. 26 fok van Herkulesfürdön, 27 fokot jelentettek Ressicebányáról, Aradról, Máriaradnáról és Temesvárról. 25 fok van Déván és Vajdahunyadon, 26 fok itt Nagyváradon, valamint Nagyszalontán. 27 fok a déli adat Mihályfalváról és Szentjobbról. 25 fok van Zilahon és Kárásztelken, 26 fok Tasnádon, 27 fok Nagykárolyban és Szatmárnémetiben. 25 fokot jelentettek Avasújvárosból és Máramoros-szigetről, 26 fok van Nagybányán, 25 fok Désen és Betlenben, 24 fok Kolozsváron és Bánfi-Hunyadon, 23 fok a déli adat Tordáról és Nagyanyedről, 24 fok van Gyulafehérváron, 21 fokot jelentettek Balázsfalváról és Nagyszebenből, 24 fok van Segesváron, valamint Fogarason, 22 fok Baróton és Brassóban, 23 fok Sepsiszentgyörgyön, valamint Kézdivásárhelyen és Bereckben, szintén 23 fokot jelentettek Székelykeresztúrról és Székelyudvarhelyről is, 20 fok van Csíksomjon, Tusnádfürdőn, Balánbányán és Csíkszentdomokoson, 19 fok a déli adat Gyergyószentmiklósból, valamint Ditróból, 21 fok van Borszéken és Maroshévízen, 14 fok a Bucsintetőn, 24 fokot jelentettek Szovátáról, Parajdról, Marosvásárhelyről és Radnótról, 25 fok van Besztercén és Szászrégenben, 23 fok Bákóban, Bukarestben élő kedves hallgatóink 25-26 fokot mérhetnek, a tengerparton Konstancán 24, még Mángálián 25 fok van, a tenger vize 24-26 fokos. Nézzünk kicsit nyugatabbra, Budapesten 28-29 fok van, Debrecenben 29, Szegeden 27, Pécset 30, Győrben 28 fok a déli adat. A Fölvidéken 26 fok van, Pozsonyban 28, Révkomáromban 27, Kassán, Kárpátalján 30 fok van, Beregszászon és Ungváron is. Végezetről a Délvidéken, Eszéken és Újvidéken 29, míg Szabadkán 30 fok a déli, ott 11 órakor mért adat szerint. Kedves hallgatóink, hírműsorunk végére értünk, köszönjük figyelmüket, friss hírekkel, információkkal, legközelebb hétfőn reggel jelentkezünk. Honlapunkon a www.mariaradio.ro címen az elhangzott híreket írott formában minden nap megtalálhatják. Ha közérdekű eseményel tudnak, írják meg nekünk a hírek@mariaradio.ro e-mail címre, és ne felejtsék el, keressenek föl minket minden nap a Facebook oldalunkon is.

0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Evangélium Szent János könyvéből.
1: Dicsőség neked, Istenünk!
0: Abban az időben Jézus így tanított az utolsó vacsorán. Az az én parancsom, hogy szeressétek egymást, amint én szerettelek titeket. Nagyobb szeretete senkinek sincs annál, mint annak, aki életét adja barátaiért. Ti barátaim vagytok, ha megteszitek, amit parancsolok nektek. Nem mondalak titeket többé szolgának, mert a szolga nem tudja, mit tesz az ura. Barátaimnak mondalak benneteket, mert mindazt, amit hallottam atyámtól, tudtulattam nektek. Nem ti választottatok engem, hanem én választottalak titeket, és arra rendeltelek, hogy elmenjetek és gyümölcsöt hozzatok, maradandó gyümölcsöt. Bármit kértek az atyától az én nevemben, megadja nektek. Ezek az evangélium igéi.
1: Áldunk téged, Krisztus! Áldunk téged, Krisztus!
0: Kedves Mária Rádió hallgatók! A mai evangélium a világ történetében ugye arról szól, sok ember hagy maga után végrendeletet. Egy apa vagy édesanya életének a végén összegyűjti gyermekeit és elmondja, mi a legfontosabb. Ilyenkor már nem beszél jelentéktelen dolgokról, csak azt mondja, amit a legdrágábbnak tart. És a mai evangélium is ilyen. Jézus már tudja, hogy néhány órán belül elfogják. Tudja, hogy közeledik a kereszt, és mégsem önmagáról beszél, nem a szenvedéséről, hanem rólunk. És ezt mondja, ez az én parancsom, szeressétek egymást, ahogy én szerettelek titeket. Figyeljük meg, nem egyszerűen azt mondja, szeressétek egymást, hanem hozzáteszi, ahogy én szerettelek titeket. Ez a kereszténység újdonsága. Nem mértéket, hanem mintát ad. Az Ószövetségben ezt olvassuk, szeresd fele barátodat, mint önmagadat. Jézus ennél tovább megy, az új mérték már nem én vagyok, hanem ő. Nem azt kérdezi, mit tennél magadért, hanem mit tettem én érted? És erre a kérdésre csak a kereszt tud válaszolni. A kereszten válik láthatóvá, milyen messzire megy el az isteni szeretet. Korunk egyik legnagyobb félreértése, hogy a szeretet az érzelmekkel, szeretetet az érzelmekkel azonosítja, pedig az érzelmek változnak. Van nap, amikor könnyű szeretni, van nap, amikor nehéz. Jézus azonban nem érzést parancsol, hanem életformát. A szeretetnál a döntés. Naponta újra kimondott igen. A házasságban, a családban, a papi szolgálatban, a közösségben. Egy idős házaspárt megkérdeztek, hogyan tudtak 60 évig boldogan együtt élni. Az idős férje elmosolyodott. Mi még abból a korból származunk, amikor ami eltört, azt nem dobták ki, hanem megjavították. És milyen nagy igazság. Ma sok kapcsolat azért törik össze, mert elfogy a türelem. Jézus szeretete azonban mindig javítani akar, nem kidobni. Nincs nagyobb szeretet, Jézus ezt mondja, nincs nagyobb szeretet annál, mint ha valaki életét adja barátaiért. Ez nem csak a vértanúkra vonatkozik, az életünket naponta odaadhatjuk, amikor időt adunk valakinek, amikor türelmesek vagyunk, amikor meghallgatunk egy magányos embert, amikor megbocsátunk, amikor lemondunk a saját igazunkról, a békesség kedvéért, a szeretet legtöbbször nem hősies halál, hanem hősies hétköznap. És talán az egész evangélium legmeghatóbb mondata ez, barátaimnak mondalak titeket. Hát micsoda ajándék. A mindenható Isten nem csak teremtményeinek nevez bennünket, nem csak szolgáinak, hanem barátainak. Barát előtt nem kell szerepet játszani. A barát előtt lehetünk őszintén. Elmondhatjuk örömeinket és félelmeinket, a barátság bizalomra épül. Jézus erre hív. Egy kisfiú rajzolt valamit az iskolában, és a tanító megkérdezte, mit rajzolsz? Istent. De hát senki sem tudja, hogyan néz ki Isten. A kisfiú mosolyogva felelte, mindjárt megtudják. És a gyermek egyszerűsége emlékeztet bennünket arra, hogy Isten arcát végül Jézus mutatta meg nekünk. És ez az arc nem a félelem, hanem a szeretet arca. Sok ember azt gondolja, hogy ő találta meg Istent. Jézus azonban azt mondja, nem ti választottatok engem, hanem én választottalak titeket. És milyen vigasztaló. Mielőtt mi kerestük volna őt, ő már keresett bennünket. Mielőtt mi megszólítottuk volna, ő már nevünkön szólított. Tehát a hivatás mindig Isten kezdeményezése. Akár a házasságra, akár a papságra, akár a megszentelt életre, akár arra, hogy egyszerű hűséges keresztényként éljünk. Egyszer egy koncerten a közönség vastapssal ünnepelte a világhírű hegedű művészt. A művész felvette a hegedűjét, magasba emelte, majd ezt mondta: ez a hangszer önmagában néma faj és néhány húr. A zene nem belőle születik, hanem abból, aki megszólaltatja. Mi is ilyenek vagyunk. Önmagunkban sokszor gyengék, bizonytalanok, sebzettek. De ha Krisztus kezébe adjuk életünket, olyan szeretet szólalhat meg rajtunk keresztül, amely másokat is Istenhez vezet. Ezért Jézus ma nem elsősorban nagy tetteket kér tőlünk, csak azt, hogy maradjunk az ő szeretetében. Mert aki Krisztus szeretetében él, az maga is a szeretet eszközévé válik. És talán ez a világ legnagyobb hiánya ma. Nem több tudás, nem több hatalom, hanem több olyan ember, aki úgy szeret, ahogy Krisztus szeretett. Kérjük az Urat, hogy nap mint nap tanítson bennünket erre a szeretetre, türelemre, önzetlenségre, megbocsátásra és hűségre, mert ez az egyetlen szeretet, amely túléli a földi életet és örökké megmarad. Amen.

0: Kedves hallgatóink, folytatódik Déli magazinunk, 12 óra 38 perc van, és ahogy már ígértem a műsorunk kezdetén, egy nagyon-nagyon szép gyermek evangelizációs hétről, táborról mesél nekünk most Takó István atya, a Krisztus Király plébánia templom plébánosa, Sepsi Szent György, akit nagy szeretettel köszöntök a telefonvonal túlsó végén. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Mindörökké, amen, én is nagyon szeretettel köszöntelek, és köszöntöm a hallgatókat.
0: Kedves István atya, tudjuk, hogy ez a tábor már jó sok éve megvan szervezve ott Szentgyörgyön. Hanyadik alkalom az idei?
1: A 18. az idei, de az elején bár evangelizációs hétnek hívták talán akkor is, de akkor inkább a plébánia gyerekeinek egy ilyen nyári táboráról volt szó, kevesebben voltunk, vagy voltak akkor, és úgy kinőtte magát igazából a 18 év alatt.
0: Hogyan kell elképzelni egy napot? Hány órakor érkeznek a gyerkőcök, és hogyan néz ki egy napi program
1: általában? A gyerekek 10 órára érkeznek, és mindig a templomban kezdünk, ott egy dicsőítéssel, énekléssel. Ez egyébként a napnak a fénypontja, és ott is zárul majd, tehát az imádság átszövi a napot mindig, és akkor van egy kis eligazítás, tanítás a nap témájáról, azt két nap szentmisék keretében szoktuk, kedden és csütörtökön voltak a szentmisék, és akkor a szentmisék keretében, vagy egyszerűen csak, ezt általában mi a tisztelendőrrel szoktuk végezni, és ebben szoktak segíteni a nagyobbak, mert ezt mindig dramatizálják a napnak a témáját. Utána mennek kis csoportba, és ezt tovább bontják, ezt a témát. Erre a csoportvezetőknek, pedagógusoknak szabad kezet adunk, hogy milyen módon, milyen módszerekkel, nyilván ezt meg szokták osztani, hogy hogyan teszik egymás közt. Délben van egy közös urangyali imádság itt az udvaron, ez is egy kedves alkalom, a harangszóra összegyűlünk, egy kicsit egymásra tekintünk, az egységet próbáljuk ezáltal is élni, és ebédig folytatódik a nap témájának a kibontása, majd ebéd után van egy nagyobb szünet, és a szünet után általában játék vagy kézműves foglalkozás, de az is mindig úgy szoktuk, azt is mindig úgy szoktuk kiválasztani, hogy valamilyen módon kötődjék a témához. Az idei téma az a római levélből, vagy motto a római levélből való, Róma 12-21 második fele, hogy te győzd le a rosszat jóval, ugye tudjuk az elejét, ne engedd, hogy a rossz legyőzön téged, hanem te győzd le a rosszat jóval, és az erények, illetve a gyermekek a Szentírásban. Az erények a téma, de a Szentírásból néhány, hát minden napra egy-egy gyermeket választottunk, akinek a magatartása, akinek az erényei segítenek bennünket.
0: István atya, tudjuk, hogy nem lehet segítők nélkül egy ilyen tábort fenntartani, megszervezni. Hányan dolgoztok ezen a gyönyörű héten?
1: Hát nagyon rétegelt a történet, általában majd 400 gyerek van, de 350 változó ugye ezeknek a létszáma, de kell egy olyan 100 segítő, mert hogy van legalább 40 csoportvezetőnk, 18 csoport van, legalább ugyanannyi, valamivel több segítünk, akik a csoportokban segítenek, és ezek között van egy fiú csoport, akik én úgy hívom őket, hogy az operatív törzs, akik inkább a háttérmunkában segítenek, vagy oda tudjuk bevetni őket, ahol éppen szükség van, ők az éberek és a kemények csapatra, és nyilván a konyha, akik ebédet főznek, mert minden nap van ebéd, 10 órai. Úgyhogy ez is egy nagyon kemény munka ilyen létszám mellett, és hát a zenészek, meg sok-sok önkéntes. Tehát úgy 100 önkéntessel lehet számolni, ha jó, mindenkit.
0: Jóisten áldja meg benneteket, és áldja meg a Jóisten őket is. És látja, sokszor halljuk, hogy ebben a mai kütyük világában nagyon nehéz a fiatalokat valamivel is megragadni. Szerinted, atya, mivel sikerült nektek ezt a közel 400 fiatalt megragadni?
1: Nyilván főleg kicsikről van itt még szó, de hát ma már úgy születnek a kezükben a telefonnal, csak ezt kisarkítva mondani. Azt hiszem a közösségiség és a pedagógusoknak a rátermettsége és karizmái segítenek abban, hogy őket játékosan, de ugyanakkor mégis nagyon nagy bölcsességgel, komolysággal tudják, és azt tapasztaljuk, hogy a gyerekek receptívek, a gyerekek nyitottak az evangéliumra, nyitottak a történetre, hogy minél inkább közelebb hozni az életükhöz, és itt a nap folyamán együtt a mozzanatokban megélni az evangéliumot. És ez tud sikerülni. Az, hogy együtt vannak, sokan vannak, amikor énekelnek, reped meg a templom mennyezete, és ez ad egy olyan erőt, egy olyan élményt, egy olyan tapasztalatot, amit aztán ők tudnak a kis csoportba tovább vinni, azt hiszem.
0: István atya, sok helyen tapasztaljuk azt, hogy sajnos a fiataljaink elmennek elsáldozni, bérmálkozni, de talán nem ragadnak meg a templomban, nem látjuk soknak az aranyos arcát egy-két hónap múlva. Hogyan tapasztaltok, István atya, hogy...
1: Ugyanezt tapasztaljuk, ez igaz, hogy hát igen, hogy a táborra is igaz, tehát nincs nekünk ennyi gyerek az év folyamán, de amikor én ezt felvetettem, és azt mondtam, hogy jó lenne, akkor mégiscsak azokkal foglalkozni, hogy azokkal is próbálunk, akik eljárnak, akik rendszeresen itt vannak, akik visszajönnek, nyilván ez egy feladat, ez a következő lépés, akkor azt mondták a segítőink, hogy igen, de hogyha nem hívjuk meg ezeket a gyerekeket, akkor előfordulhat, vagy vannak olyan gyerekek, akik a Jóistenről, a vallásosságról, a hitről, egy évben csak egyszer hallanak, és ez a hét. Úgyhogy mi ezért tesszük, a magot elvetjük, illetve hát a Jóisten, az Úr Jézus veti, mi ebben segítjük. Aztán, hogy mi történik, az egy másik kérdés, de azt tapasztaljuk, hogy nagyon sokan visszajönnek, legalább erre a hétre, ha nem is egész évben a templomban, meg a programjainkra, de erre a hétre visszajönnek azok közül, akik egykor résztvevők voltak, most már segítők, vagy éppen csoportot vezetnek, vagy valamilyen szolgálatot vállalnak. Igen, ez igaz, hogy erre nincs recept, nem is lesz szerintem recept, mert az evangéliumot kell nekünk élni, és az üdvösségünket keresni, munkálni, és valahogyan fölébreszteni bennük, ahogyan az egy nagy kérdés nekünk is. De vannak gyümölcsei mindenképpen ennek a tábornak.
0: Szerintem is. István atya, még két kérdésem van. Az egyik az, hogyha egy kedves nagymama vagy nagytata most éppen hallgatja a rádiót, és arra gondol, hogy milyen szívesen sütnék én egy tál meggyes piskótát, és elvinném oda a plébányára. Van erre lehetőség? Vagy mondjuk egy nagypapa most éppen a valamelyik áruházban van, és lát egy kacsingató dinnyét, amit elvinne a gyerekeknek. Ezt megtehetik-e?
1: Természetesen ma éppen a kenyérszaporítás volt a téma, illetve a no-name kisgyerek, akinek nincs neve, ugye, és akinek, de van 5 kenyere és 2 hala. Egy kicsit nehéz az egy dinnyével, hogy akkor most mi legyen, de érted, hogy nagyon szívesen fogadunk, és köszönöm most, hogy hadd köszönjem meg a hallgatóknak az imádságát, amivel támogatnak bennünket. Köszönjük, nem csak ezt a programot, állandóan végül is innen elég sok mindent közvetítenek. Köszönje meg az imádságát, és köszönje meg a támogatásukat, bármilyen kevéssel be kell hozni, ide kell jönni, és mi nagy-nagy szeretettel fogadjuk. Köszönjük szépen!
0: István atya, mielőtt még elrabolnának tőlünk, egy utolsó kérdésem van, hogyha valaki szeretne belekapcsolódni a ti táborotokba, úgy tudom, hogy lesz egy hálaadó szentmisétek most vasárnap.
1: Pontosan. Igen, nem csak a táborba, de a katekéziseinkbe, évközben, a gyerekprogramjainkba be lehet kapcsolódni, de a legjobb, vagy a legfontosabb az, hogy most vasárnap együtt adjunk hálát, és ezt egy agapi is követi, úgyhogy hívjanak bennünket, jelentkezzenek, hogy tudjuk, mert azért fontos. Még ott nem tartunk, hogy, hogy az öt kenyeret és a két halat mi így szaporítsuk, de azt, amit az Úr Jézus azzal üzent, azt próbáljuk tenni. Úgyhogy várjuk szeretettel a jelentkezést és a 11 órás szentmisére mindenkit szeretettel.
0: Isten Atya, nagyon-nagyon köszönjük, hogy a sok-sok gyerkőc mellett most is időt szenteltél a rádiónak és a hallgatónak. El is engedünk további sok-sok kegyelmet, kacagást, vidámságot kívánunk.
1: Mi is nagyon köszönjük a megkeresést, a Jóisten áldjon titeket és a hallgatókat.
0: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Mindörökké, amen!
0: Kedves hallgatóink, az elmúlt néhány percben Takó Istvánnal beszélgettünk, a Krisztus Király plébánia plébánosával, aki elmesélte nekünk, hogy milyen is ott az élet Sepsiszentgyörgyön a gyermekek számára szervezett evangelizációs héten.

kedves hallgatóink, nagyon gyorsan elröppent a mai Daily magazinunknak a műsor ideje, nem maradt más hátra, mint a műsor ismertető. Nézzük, mit kínálunk önöknek a folytatásban néhány percen belül, majd Nagyvárattól közel 300 kilométerre kapcsolunk a székelyudvarhelyi stúdióba, ahonnan kedves önkénteseink már alig várják, hogy együtt imádkoztassák önökkel a szeretetlánk rózsafűzérét, majd imádkozunk a békért is. A zenés köszöntő fél kettőkor kezdődik, 14 órától műsorunkat Zalder Éva Angyalok citeráján című műsorával folytatjuk, majd olvassuk a Szentírást Tibor atyával 14 óra 30 perctől, a Medjugorje üzenetet követően pedig a kedves udvarhelyi kollégánk és az önkéntesek fogadják az önök ima kéréseit, majd 15 órától együtt imádkozhatjuk majd az irgalmasság rózsafűzérét. 15 óra 20 perctől Boldizsár Ferenc atya Dicsérjétek az Urat című műsora következik, 16 órától pedig az igézőben egy rövid tanúságtételt hallhatnak, 16 óra 5 perctől pedig Tibor atya várja önöket a mai nap katekézisével. 16 óra 40 perckor a Vatikáni Rádió hírei következnek, majd 17 órától ismét ima szándékfogadás, majd a rózsafűzér imája. 18 órától innen a nagyváradi Székesegyházból közvetítünk majd Szent Misét, 19 órától pedig az Úrangyalát imádkozzuk. 19 óra 5 perc tölti baratja, evangéliumi elmélkedései közül válogatunk, egy újabb műsorismertetővel pedig kedves kollégánk József Ferenc várja önöket az önkéntesekkel együtt, a Sepsiszentgyörgy a udvarhelyi stúdióból. Kedves hallgatóink, a mai estén 8 óra 30 perctől kapcsoljuk majd a csitet, a Csíksomlyói kegytemplomot, ahonnan a ma esti csit programjába, a szentségimádás idejére kapcsolódunk majd bele. Holnap augusztus 15-én a szentmisék a következő időpontokban kezdődnek, délelőtt 10 órától majd a csitről a búcsús, az a lezáró búcsú szentmisét közvetítjük. 11 órától Máramarosba kapcsolunk, majd Felsőbányára, ahonnan a búcsús szentmisét közvetítjük, majd holnap este 6 órától a nagyváradi Székesegyház búcsús szentmisét közvetítjük. Vasárnap augusztus 16-án délelőtt 10 órától Felsőbányáról, este 6 órától pedig a nagyváradi Székesegyházból lesznek majd szentmise közvetítések. Jövő héten pedig a reggeli szentmisék reggel 7 órától kezdődnek majd, mert majd Mező Petriből közvetítünk. Minden munkatársam és önkénteseink nevében is megköszönöm az önök megtisztelő figyelmét, most búcsúzom önöktől, a mikrofonnál Majoros Attilát hallották, a viszont hallásra, dicsértessék a Jézus Krisztus, és legyen olyan szép a hétvégéjük, amilyennek csak szeretnék.

0: 20 éve együtt. Egy hang, ami elkísér a mindennapokban, egy szó, ami erőt ad, egy közösség, ami hazavár.
1: Az Erdélyi Mária Rádió fennállásának 20. évfordulója alkalmából ünneplünk. Különböző helyeken és tereken adunk hálát az elmúlt 20 év áldásaiért, örömeiért és nehézségeiért.
2: Következő állomáshelyünk Székelyudvarhely lesz, ahová szeretettel hívunk és várunk mindenkit. A közös együttlét augusztus 22-én délután 4:45-től rózsafűzér imádkozásával kezdődik, majd 5 órától a Szentmisével folytatódik. A helyszín a Székelyudvarhelyi Mária Rádió stúdiójának és a Szent Pió lelkigyakorlatos háznak közös udvara, Dózsa György utca 15 szám. Háladásunkat kötetlen agapéval egybekötött együttléttel zárjuk.
1: Legyünk együtt, ahogy 20 éve is. Egy szívvel, lélekkel belekapaszkodva Isten és egymás szeretetébe.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus! A mai szép napon is imára hívjuk a kedves Mária Rádió hallgatókat. Imádkozzunk közösen a szeretett láng rózsafűzérét és litániáját, felajánlva a Szentatyánkért, püspökeinkért, a papságért, a bűnösök megtéréséért, a betegekért, az öregekért és haldoklókért, a családokért, az ifjúságért, a hitetlenek megtéréséért, hitünk megerősödéséért, Szűz Mária szeplőtelen szíve szándékára és a szeretett láng elterjedéséért. Hívjuk segítségül a Szent Lelket, jöjj Szent Lélek Úristen, és töltsd be lelkemet a te lelkeddel, járja át lelkemet a te kegyelmed és annak hét ajándéka. Tedd lelkemet befogadóvá a kegyelmek és a szeretett láng iránt, amely Szűz Mária legszeretetre méltóbb ajándéka. Segíts, hogy szívünk vágyakozása egyesüljön Szűz Mária szeplőtelen szíve szeretetének lángolásával. Segíts, hogy szívünk megteljen azzal a szeretettel, amely a Szűz Mária szeplőtelen szívét átjárta és betöltötte. Jöjj, Szentlélek, újítsd meg és erősítsd meg az én szívem szeretetét, hogy Szűz Mária szeplőtelen szívének szeretett lángja lobogjon benne, most és mindörökké. Amen. Isteni megváltunk öt szent sebe tiszteletére, ötször vetünk egymás után keresztet mély áhítattal. Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében. Amen. Szűz Mária fájdalmas és szeplőtelen szent szíve,
1: könyörögj érettünk, kik hozzád menekülünk.
0: Istenem, hiszek te benned, mert végtelenül jó vagy. Istenem, remélek te benned, mert végtelenül irgalmas vagy. Istenem, szeretlek téged, mert mindennél szeretetre méltóbb vagy. Szűz Mária fájdalmas és szeplőtelen szent szíve,
1: könyörögj érettünk, kik hozzád menekülünk.
0: Szűz anyánk, ments meg minket,
1: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
0: Szűz anyánk, ments meg minket,
1: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
0: Szűz anyánk, ments meg minket,
1: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
0: Szűz anyánk, ments meg minket,
1: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
0: Szűz anyánk, ments meg minket,
1: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
0: Szűz anyánk, ments meg minket,
1: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
0: Szűz anyánk, ments meg minket,
1: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
0: Szűz anyánk, ments meg minket,
1: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
0: Szűz anyánk, ments meg minket,
1: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
0: Szűz anyánk, ments meg minket,
1: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
0: Árasz szeretett lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk óráján. Amen.
2: Szűz Mária fájdalmas és szeplőtelen szent szíve,
0: könyörögj érettünk, kik hozzád menekülünk.
2: Szűz anyánk, ments meg minket,
0: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket,
0: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket,
0: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket,
0: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket,
0: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket,
0: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket,
0: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket,
0: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket,
0: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket,
0: árasz szeretett lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre,
1: most és halálunk óráján. Amen.
2: Szűz Mária, fájdalmas és szeplőtelen szíve,
1: könyörög érettünk, kik hozzád menekülünk.
2: Szűz anyánk, ments meg minket,
1: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket,
1: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket,
1: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket,
1: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket,
1: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket,
1: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket,
1: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket,
1: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket,
1: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket,
1: szeplőtelen szíved szeretet lángja által. Árasz szeretet lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk óráján. Amen.
2: Szűz Mária, fájdalmas és szeplőtelen szent szíve,
1: könyörög érettünk, kik hozzád menekülünk.
2: Szűz anyánk, ments meg minket,
1: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket,
1: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket,
1: szeplőtelen szíved

0: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
1: Szűzanyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által. Árasz szeretet lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk óráján. Amen.
2: Szűz Mária fájdalmas és szeplőtelen szent szíve,
0: könyörög érettünkig, hozzád menekülünk.
2: Szűzanyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
2: Szűzanyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
2: Szűzanyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
2: Szűzanyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
2: Szűzanyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
2: Szűzanyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
2: Szűzanyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
2: Szűzanyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
2: Szűzanyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
2: Szűzanyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által. Árasz szeretet lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk óráján. Amen. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
3: Uram, irgalmazz nekünk!
4: Uram, irgalmazz nekünk!
3: Krisztus, kegyelmez nekünk!
4: Krisztus, kegyelmez nekünk!
3: Uram, irgalmazz nekünk!
4: Uram, irgalmazz nekünk!
3: Krisztus, hallgass minket!
4: Krisztus, hallgass minket!
3: Krisztus, hallgass meg minket!
4: Krisztus, hallgass meg minket!
3: Mennyei Atya Isten,
4: irgalmazz nekünk!
3: Megváltó Fiú Isten,
4: irgalmazz nekünk!
3: Szentlélek Úristen,
4: irgalmazz nekünk!
3: Szent Háromság egy Isten,
4: irgalmazz nekünk!
3: Üdvözl légy Mária, kinek szeplőtelen szívében az Isten és ember szeretet szüntelenül lángol, hogy a szeplőtelen szív szeretet lánga áthassa lelkünket.
4: Add meg, Urunk Istenünk,
3: hogy tökéletes Isten tiszteletre késztesse szívünket.
4: Add meg, Urunk Istenünk,
3: hogy őszinte ember szeretetre gyújtsa szívünket.
4: Add meg, Urunk Istenünk,
3: hogy édesanyánk szeretet lángja legyen a családok meleget árasztó fényforrása.
4: Add meg, Urunk Istenünk,
3: hogy ezen fényforrásnál a családok megszentelődjenek.
4: Add meg, Urunk Istenünk,
3: hogy anyai szívet szeretet lángja a kisgyermekek lelkét is átjárja.
4: Add meg, Urunk Istenünk,
3: hogy édesanyánk szívének fénye utat mutasson nekünk.
4: Add meg, Urunk,
3: hogy a szeretet láng által megvilágított úton járjunk.
4: Add meg, Urunk Istenünk,
3: hogy szíved szeretet lángjánál felismerjük életünk értelmét.
4: Add meg, Urunk Istenünk,
3: hogy szíved szeretet lángja kiégesse lelkünkből a bűnök és a hibák csiráit.
4: Add meg, Urunk Istenünk,
3: hogy szeretet lángod felszítsa jóra való törekvéseinket.
4: Add meg, Urunk Istenünk,
3: hogy édesanyánk szeretet lángját közvetítsük testvéreinkhez.
4: Add meg, Urunk Istenünk,
3: hogy édesanyánk szeretet lángja bevilágítson a sötét lelkekbe.
4: Add meg, Urunk Istenünk,
3: hogy édesanyánk szeretet lángja a fagyos lelkeket buzgóságra serkentse.
4: Add meg, Urunk Istenünk,
3: hogy szívének szeretet lángjától a kőszívek is meglágyuljanak.
4: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy szívének szeretet lángja felrázza a közömbösöket.
4: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy szívének szeretet lángja felgyújtsa az apostoli lelkeket.
4: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy az édesanyánk szívéből feltörő szeretet láng minden emberhez eljusson.
4: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy édes

0: Édesanyánk szeretett lángja, gyújtsa Isten szeretetre lelkünket.
1: Add meg, Urunk, Istenünk,
0: hogy szívének szeretett lángja oltsa ki a gyűlölet tüzét.
1: Add meg, Urunk, Istenünk,
0: hogy szűzanyánk szeretett lángja világítsa meg minden nép vezetőinek értelmét.
1: Add meg, Urunk, Istenünk,
0: hogy az édesanyánk szívéből kapott a szeretett lángot életünk végéig őrizzük.
1: Add meg, Urunk, Istenünk,
0: hogy a szeretett láng szelíd fényénél haladjunk az ég felé.
1: Add meg, Urunk, Istenünk,
0: hogy édesanyánk szeretett lángja világítson nekünk a halál óráján.
1: Add meg, Urunk, Istenünk,
0: hogy a szívéből áradó szeretett láng szüntelenül lobogjon bennünk.
1: Add meg, Urunk, Istenünk,
0: hogy a szeplőtelen szív szeretett lángja mielőbb beragyogja az egész világot.
1: Add meg, Urunk, Istenünk,
0: Szent József, te szállást kerestél a szűzanyának Betlehemben, segíts nekünk is szállást keresni szeretett lángjának az emberi szívekben. Isten báránya, te elveszed a világ bűneit,
1: kegyelmez nekünk, Uram.
0: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit,
1: hallgass meg minket, Uram.
0: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit,
1: irgalmazd nekünk, Uram.
0: Imádkozzál érettünk, Istennek szent anyja,
1: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire. Könyörögjünk, Szentlélek Úristen, tekints szeretet jegyesedre a mi szeplőtelen szívű édesanyánkra, aki végig kísérte szent fiát megváltó szenvedésében, és bennünket most is erősít földi küzdelmeinkben. Add meg, hogy szeplőtelen szívének, isteni lelked által szított szeretett lángja beragyogja az egész világot, oltsa ki a gyűlölet tüzét az egész földön, hogy Jézus a béke fejedelme legyen szeretete szentségében oltáraink trónján, aki veled él és uralkodik az Atyával egységben, Isten mindörökkön örökké.
0: Amen. Amen.
1: Drága Jézusom, add, hogy lábunk együtt járjon, kezünk együtt gyűjtsön, szívünk együtt dobbanjon, bensőnk együtt érezzen, elménk gondolata egy legyen, fülünk együtt figyeljen a csöndességre, szemünk egymásba nézzen, és tekintetünk összeforjon, ajkunk együtt könyörögjön az örök Atyához irgalomért. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
0: Amen.

0: Dicsérteség az Úr Jézus Krisztus! Szeretettel és tisztelettel köszöntjük az Erdélyi Mári Rádió minden kedves hallgatóját a székelyudvarhelyi stúdióból, mikrofonnál Olasz Béla. Kedves Mári Rádió hallgatók, imára hívjuk Önöket. A világban végbe menő változások, a sok fájdalom, a gyász, a háború, az éhínség, a nyomorúság, békért kiállt a világ. Imádkozzunk együtt a világ békéért, a bűnösök megtérésért, és minden fontos szándékért. Imádkozzunk együtt, hogy a szívekben, különösen a szívekben béke legyen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen. Úristen, békesség Istene, Te jóságodban teremtetted az embert, és arra hívtad, hogy dicsőséged részese legyen. Dicsérünk téged, és hálát adunk neked, mert elküldted nekünk Jézust, szeretett fiadat, aki a húsvét misztériumában életét adta értünk. Ő a mi üdvösségünk, minden béke forrása, ő a mi embertestvériségünk köteléke. Hálát adunk neked minden békevágyért, minden erőfeszítésért és minden kezdeményezésért, amelyet lelked ébresztett korunkban, hogy a világon béke uralkodjék, és felváltsa a gyűlöletet a szeretet, a bizalmatlanságot a megértés, a közönösséget az összefogás. Nyisd meg szemünket és szívünket még jobban embertestvéreink minden baja előtt, hogy így mi is egyre jobban munkálhassuk a békét. Irgalmasság, Atya, emlékezzél meg minden szenvedő emberről, mindazokról, akik gyötrődnek és haldokolnak. Jöjjön el minden néphez, minden nyelvhez és nemzethez a te országod, az igazságosság, a szeretet és a béke országa. Visszhangozza az egész föld a te dicséretedet. Amen.

0: Isten megszüntet majd minden háborút, és béke lesz. Mennyei atyánk, a te országod az igazságosság és a béke, a kegyelem és a szentség országa. Kérünk, hallgass meg könyörgéseinket. Istenünk, a sokféle bajból hozzád kiáltunk, háború, éhínség, nyomor. Add éreznünk, meg mindnyájon, boldog örömmel, hogy a megpróbáltatások idején velünk van irgalmas jóságod.
1: Kérünk téged, hallgass meg minket.
0: Istenünk, kérünk, tekints az édesanyákra, akik gyermekeiket gyászolják a háború okozta fájdalmukban. Áld meg az édesanyákat, hogy a Szent Szűz példájára és közbenjárására megerősedjenek hivatásukban.
1: Kérünk téged, hallgass meg minket.
0: Adorunk, hogy mindazok, akiket fájdalom és betegség gyötör, érezzék át, hogy azok közé tartoznak, akiket az evangélium boldognak hirdet, és tudják meg, hogy együtt szenvednek a világ üdvösségéért szenvedő Krisztusoddal.
1: Kérünk téged, hallgass meg minket.
0: Hallgass meg, Istenünk, könyörgésünket, amelyeket azokért terjesztünk eléd, akik a háború, az éhínség, az öldöklés miatt halnak meg, különösen az ártatlanokért és a gyermekekért imádkozunk.
1: Kérünk téged, hallgass meg minket.
0: Istenünk, kérünk, áld meg az időseket, a betegeket, a hontalanokat, akiket a háború, az éhínség, a nyomor megfosztott emberi méltóságuktól.
1: Kérünk téged, hallgass meg minket.
0: Istenünk, gyógyítsd meg a háborúk okozta sebeket. Add, hogy békességszerzők lehessünk családjainkban, közösségeinkben és a világban Krisztus, a mi Urunk által.
1: Amen.
0: Szabadíts meg minket, kérünk, Urunk, minden múlt, jelen és jövő bajaitól. A boldogságos és dicsőséges, mindenkor szeplőtelen Szűz Máriának, az Isten anyjának, Szent Péter és Pál apostolaidnak és minden szentnek közbenjárására adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmat segítségével a bűntől mindig mentek maradjunk, és minden háborítástól biztosak legyünk Krisztus, a mi Urunk által.
1: Amen.
0: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen. Üdvözlégy, Mária,
2: kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Amen.
0: Most segíts meg, Mária.
2: Ó, irgalmas Szűz anya, keservét a bónak bajnak, eloszlatni van hatalmad, hol már ember nem segíthet, a te erőd nem törik meg, hőj máj gyermekidnek, nem te soha nem veted meg. Hol a szükség kínja nagy, mutasd meg, hogy anya vagy. Most segíts meg, Mária, ó, irgalmas Szűz anya. Amen.
0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Áldjon és őrizze meg benneteket a mindenható és irgalmas Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.
1: Amen.
0: Kedves Mári Rádió hallgatók, köszönjük, hogy velünk tartottak, együtt imádkozhattunk a világ békéért. Áldott napot kívánunk. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus!

Klubrádió. Rádió. Egy fénysugára lelkednek. Székelyüvöl helyen a 89,7-es ultrarövid hullámú frekvencián.

0: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntünk minden kedves hallgatót 2026. augusztus 14-én a Székely udvarhelyi stúdió mikrofonjánál
1: Pál Piroska,
0: Bíró Éva és technikai munkatársunk József Ferenc nevében. Zenés köszöntő című műsorunk kezdődik. Kedves hallgatóink is élhetnek a lehetőséggel, hogy Marcell és Atanáz nevű szeretteiket, ismerőseiket, barátaikat köszöntsék jó kívánságaikkal. Kiemelten köszöntjük azokat a kedves hallgatóinkat, akik ma ünneplik névnapjukat, születésnapjukat, házassági évfordulójukat, illetve bármilyen számukra fontos eseményt. Elérhetőségeink
1: a 0259 420 555, valamint 0359 420 555-ös telefonszámon, SMS-be is hívhatnak a 0758 420 555-ös telefonszámon. Webcímünk mariaradio.ron is írhatnak.
0: A dallistánk a következő dalokat tartalmazzák. Itt a szívem, Dobner Illés és Dobner Évi előadásában. A második Lakner Sándor nagyasszonyunk, a harmadik Atyám Istenem Csíszér László előadásában, Bár tudnék így szeretni László Attila előadásában, és Jézus szíve legtisztább szív, hát ez szerintem nagyon sok hallgatónk és számunkra is a legismerősebb. Úgyhogy kérem szépen, hogy hívjanak, írjanak számunkra ebben a szűk fél órában, hogy köszöntsék a szeretteiket, biztos, hogy lesznek olyanok, Marcell névre hallgató, különösen Atanáz az ritkább a mi vidékünkön, viszont akár lehetséges olyan hallgatóink, akik születésnapot ünnepelnek, akár házassági évfordulót, vagy bármilyen eseményt, ami önök számára fontos. Egyelőre üzenetünk sincs, és telefonálunk sincs. Akár meg is hallgathassuk a Jézus szíve legtisztább szív, szerintem nyitásnak ez.

0: telefonálót köszöntünk nagy-nagy szeretettel.
1: Haló.
0: Haló.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.
1: Szeretném köszönteni Gyergyó Szárhegyen Bica Anna Máriát születésnapi alkalmával. Isten éltesse sokáig erőbe, egészségbe, békességbe, a szűzanya kísérje lépteit és óvja az életét. Köszönti nagynénje, Gyergyó Szárhegyen. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mi is csatlakozunk a jó kívánságokhoz, hogy a Jóisten éltesse nagyon sokáig. Köszönjük szépen, hogy hívott, egy áldott szép délután kívánunk.
2: És egy üzenetünk is érkezett, Gertród írta, kedves hallgatónk. Sok szeretettel köszöntöm keresztfiamat, Kislehel Zoltánt Ojtozba, 22. születésnapján. Isten éltessen, Lehel, sok boldog születésnapot kívánok, küldöm az összes dalt. Az betelefonálunk, ugye nem mondott dalt. Köszönjük, Gertród, hogy írt számunkra, és Isten éltessen, Lehelt, sok örömben, boldogságban. Isten áldása legyen az ő életén. Hát akkor itt a szívem, Dobner Lili és Dobner Évi előadásában, ezt kérjük a technikus kollégánktól.

0: Kedves hallgatóink, élhetnek a lehetőséggel, hisz a Zenés Köszöntő című műsorunk van folyamatban, hogy Marcell és Atanáz nevű szeretteiket, ismerőseiket, barátaikat köszöntsék jó kívánságaikkal. Hívhatnak bennünket.
1: 0259 420 555, valamint 0359 420-555-ös telefonszámon írhatnak is nekünk a 0758-420-555-ös telefonszámon. Webcímünkre is írhatnak a mariradio.ron. Kérjük, éljenek a lehetőségekkel.
0: Holnap nagy boldogasszony ünnepét üljük, és biztos, hogy van önök között olyan Mária, aki Mária névre hallgat, a szüzanya névnapja, úgyhogy akár már a Mária nevű hallgatóinkat is lehet köszönteni. Biztosan vannak olyanok, akik születésnapjukat, házassági évfordulójukat ünneplik, vagy bármely fontos más eseményt, úgyhogy itt a lehetőség, hogy köszöntsék szeretteiket. Akár a dallistát is elismételhetem, Lakner Sándor nagyasszonyunk, Atyám Istenem Csiszér László előadásában, és bár tudnék így szeretni, hát nagyon szép dalokat választottunk, úgyhogy László Attila előadásában kérem, hívjanak, írjanak nekünk.
1: Megragadom az alkalmat, és az én leányom most töltötte a születésnapját, úgyhogy a drága Jóisten éltessen sokáig, Deák Éva, hogy az életed mindig öröm, békesség, szeretet és kitartás legyen. Ezt kívánom. Küldöm a László Attilától, hogy pár tudnék.
0: Nagyon jó, Piroska, Isten éltesse a lányodat és titeket is együtt szeretetben.

0: telefonálót köszöntünk nagy-nagy szeretettel.
1: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
0: Mindereké, amen.
1: Én szeretném köszönteni a gyimesi 18 éveseket, amelyikek hónap ünneplik a 18 évát, indulnak a Kontamarci templomtól. Hogy a Jóisten tartsa meg őket, hogy ne érjék meg ezt a szép napot, s a 18 évet sokszor érjék meg, hit, remény, szeretet vár. És a Jóisten s a szűzanya vezérelje őket minden jóra, sűrízze meg minden bajtól, s adjon nekik mindig jó kegyelmet. Mindenben a 18 éveseket köszöntöm. Egy idős néni vagyok, Gyimesből egy állandó hallgatóik. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus!
0: Mi is köszöntjük az ünnepelteket, hát a Jóisten legyen velük életük minden percében. És köszönjük szépen, hogy hívott egy áldott idő után.
1: Köszönöm szépen, hogy
0: mi is köszönjük, hogy van.

0: szeretni. Telefonálót köszöntünk. Halló, halló.
1: Kérdessék az Úr Jézus Krisztus.
0: Mindereke, amen.
1: Szívem mély szeretetével köszöntöm a Hitremény szeretet jegyébe. Én szeretném köszönteni a Mária Rádió 20. évfordulóját, hogy adja a Jóság, még nagyon-nagyon sokáig legyen nekünk, mert az egyedülállóknak nagyon-nagyon jó. Én köszönöm szépen ezt a 20 évet, amit tudtam tölteni a Mária Rádióval, és továbbra is adja Isten, legyen ilyen jó műsor, ami eddig volt. Köszönöm szépen, hogy bejutottam. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus. Áldja meg a Jóisten önöket.
0: Köszönjük szépen, hogy hívott.

Kedves Mária Rádió hallgatónk, a Zenés Köszöntő című műsorunkban még van egy néhány perc, két-három perc mindössze, úgyhogy még köszönhetik szeretteiket, írhatnak számunkra, SMS-ben is akár, és hívhatnak telefonon bennünket az elmondott telefonszámokon. Sajnos, hogy üzenetünk sincs, és telefonálunk sincs egyelőre, úgyhogy

0: telefonálót köszöntünk. Halló, halló.
1: Halló, tiszteltessék a Jézus Krisztus.
0: Mindereké, amen.
1: Szeretném köszönteni Csisztán Timbén a 40 éveseket. Jóisten áldását kérem életükre. Nem mondok nevet, mert mindenkit egyformán a szívemben utálok. Jóisten adjon még nekik sok boldog évet és boldog találkozást. Ezúttal szeretném köszönteni a drága kicsi unokámot, Kovács Emmát, aki ma tölti a 3 évet. Jóisten áldását kérem életére, boldog gyermekot, szüleivel együtt a Jóisten értesse nagyon sokáig erőbelgőségbe.
0: Isten
1: nagyon szépen köszönöm, hogy meghallgattak. Dicsértessék a Jézus Krisztus, további áldott szép napot.
0: Köszönjük szépen. Isten értesse az ünnepeteket.
2: Kedves Mária Rádió hallgatók, ezennel a Zenés Köszöntő című műsoridő lejárt. Itt még van egy üzenetünk, Udvarhelyről Margit köszönti Fenyőkúton Tófalvi Ferencet és Tófalvi Vilmát, az édesanyját. Ezt most csak így mondom, és önöknek áldott szép pénteki napot kívánunk. Hallgassanak továbbra is bennünket. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus!

0: A Mária Rádiót a saját telefonján keresztül is hallgathatja.
1: Táncsázza a következő telefonszámot.
2: 031 5 04 04 04.
1: A hívás díja percenként annyi, mintha az ön telefonjáról vezetékes telefonszámot hívna. A nap 24 órájában hívhatja a
2: 031 5 04 04 04-es telefonszámot.
1: Hallgassa telefonon keresztül is
3: a

Dicsértessék a Jézus Krisztus! Zalder Éva Mária üzen önöknek, az angyalok citeráján. A Szűz Máriát tisztelő ünnepeink közül a legbensőbb és legmagasztosabb ünnep, amikor Mária megdicsőülését ünnepeljük, meghajolva előtte, mert ő az az asszony, aki áldott az asszonyok között, aki testben és lélekben felvétetett a mennyei dicsőségbe.

Az egyház szent hagyománya szerint a megváltó nem engedte át földi enyészetnek édesanyja Mária testét, hanem magához emelte a mennyei dicsőségre. A nagy boldogasszony elnevezés kizárólag a magyar nyelvben, a magyar szóhasználatban létezik. Földünknek égbe szállt csodája, dicső, kegyes nagyasszonyunk, nevet szívünk ezerszer áldja, ha végadunk, ha zokogunk. Te vagy, akit nem ér a vád, te vagy, kit minden ember áld, te vagy a jó, a szent, a szép, örökre fényes példakép. Legrégebbi parancsolt ünnep, amikor első királyunk István, aki a pápától kapott koronát, halálát érezvén, országát és népét Szűz Mária oltalmába ajánlotta. Micsoda gondolat volt ez, méltó egy szent királyhoz, akit haldokolva és egyetlen érzést töltött el, gondoskodni, anyát adni egy országnak, egy népnek, melyet ő már képtelen tovább irányítani. És milyen anyát keresett nekünk, elárult magyaroknak? A legjobbat, a legszeretőbbet, a legtöbbet értünk tenni tudót. Nagyasszonyt, akit tisztelünk, boldogasszonyt, Isten anyját. Ezt a gondolatot igazolja vissza ősi, megható szépségű, régi magyar himnuszunk, a boldogasszony anyánk, vagy másik olvasatában boldogasszony anyánk, régi nagy patrónánk, avagy Regina patrónánk. Boldogasszony anyánk, régi nagy patrónánk, nagy ínségben lévén, így szólít meg hazánk. Magyarországról, édes hazánkról, ne feledkezzél el szegény magyarokról. Ó, Atya Istennek kedves, szép leánya, Krisztus Jézus anyja, szent lélek mátkája, Magyarországról, édes hazánkról, ne feledkezzél el szegény magyarokról. Nyisd fel az egeket sok kiáltásunkra, anyai palástot fordítsd oltalmunkra. Magyarországról, édes hazánkról, ne feledkezzél el szegény magyarokról. Kegyes szemeiddel tekintsd meg népedet, segélyed áldásra magyar nemzetedet. Magyarországról, édes hazánkról ne feledkezzél el, szegény magyarokról. Sírnak és zokognak árváknak szívei, hazánk pusztulásán s özvegyek lelkei. Magyarországról, édes hazánkról ne feledkezzél el, szegény magyarokról. Boldogasszony anyánk, régi nagy pátrónánk, nagy ínségben lévén, így szólít meg hazánk. Magyarországról, édes hazánkról, ne feledkezzél meg szegény magyarokról.

Az Árpád korban Szűz Mária lett a magyarok legfőbb oltalma. Az Árpád ház megkeresztelkedett nemzetsége nagy boldogasszony oltalmába ajánlotta magát. Bálint Sándor ünnepi kalendáriumában olvashatjuk. Az országot, vagyis önön urasságát, uralmát és a királyságot a szűzanya szimbolikus tulajdonának, Mária örökségének érezte, vallotta. Mária, az Árpádoknak mennyei édesanyja és oltalmazó királynéja, a magyarok legfőbb oltalma, a koronázó templomok, a főpapi székesegyházak, számtalan monostor, búcsúhely és templom az ő pártfogása alatt álltak. Árpád fehéregyházi sírja fölé is nagy boldogasszony tiszteletére emeltek templomot. Mária oltalma alatt állott a székesfehérvári bazilika királyainak koronázó és temetkező helye, továbbá az esztergomi bazilika, a kalocsai érseki, váci, győri, püspöki székesegyházak, Szent István király alapításai. Hisszük, hogy Mária, Szent fiához, Jézus Krisztushoz hasonlóan legyőzte a halált, és az égi dicsőségben van, teljes valójában, testestül, lelkestül. A mennybe felvett Mária nincs messze tőlünk, a menny ugyanis nem a világegyetem egy bizonyos helyére utal, hanem valami sokkal nagyobbra, ami emberi fogalmakkal nehezen meghatározható. Az ég, a menny szóval arra utalunk, hogy a közénk eljött Isten nem hagy bennünket sorsra, sorsunkra sem a halálban, sem a halál után, hanem az örökké valóságot ajándékozza nekünk. Isten sohasem múlik el, minnyájan szeretete erejében létezünk. Isten szeretete győzi le a halált, és ajándékozza számunkra az örökké valóságot. Ez a szeretet fogalmazódik meg a menny szóban. Isten befogadja örökké valóságában mindazt, ami most életünkben szenvedés, szeretet, remény, öröm, szomorúság. Istenben az egész ember megtisztul, és így elnyeri az örökké valóságot. A mennybe felvett Máriában az emberi teremtmény Isten világa szerinti teljes megvalósulását szemléljük. Mondta Mária mennybe vételéről 16. Benedek pápa 2010-ben a Castel Gandolfói Villanovai Szent Tamás templomban bemutatott nagy boldogasszony napi ünnepi szentmisén. Szűz Mária a magyarok nagyasszonya, akinek ünnepét Mária Nosztrán is a messziről jövő zarándokok áhítattal ünnepelnek. A híres magyarországi Mária kegyhelyek között az egyik legősibb és legnevezetesebb a Börzsönhegységtől körülvett völgyben lévő Mária Nosztrai templom, amelyet a szent életű Nagy Lajos királyunk 1352-ben a magyarok nagyasszonya tiszteletére építtetett, s a templom mellett a pálosok részére kolostort emeltetett. Arany János toldi estéjének 5. énekében megjelenik Szent László királyunk híres legendája, s a történet részeként felbukkan a magyarok oltalmazója, a boldogságos Szűz Mária is. Részlet. Mondta Lajos, a nagy király. Eredj szolgám, Lacfi Endre, küldj parancsot, mint a villám, kös nehéz szabját övedre. A tatártól nagy veszélyben forog Moldva, ez a véghely. A tatárra veled menjen 10 000-nyi lófőszékely. Hallja László a templomban, körös víznek partja mellett. Visszatér személy.

megszabadítja a veszélyben levő székelyeket, de amint ezt egy legyőzött, ám keresztény hitre tért tatár meséli, nincs egyedül szabadító szerepében. Nem a székely, nem is Lacfi, kit Isten sokáig megtartson, hanem az a László. László, az győzött le minket harcon. A hívásra ő jelent meg, vállal magas mindenkinél, sem azelőtt, sem azóta nem láttuk azt a seregnél. Nagy lovon ült a nagy férfi, arca rettentő felséges, korona volt a fejében, sárarangból, kővel éges. Jobb kezében, mint a villám, forgolódott csatabárgya. Nincs halandó, földi gyarló féreg, aki azt bevárja. Mert nem volt az földi ember egy azokból, kik most élnek, feje fölött szűz alakja látszott ékes nő szemének. Koronája napsugárból, oly tündöklő, oly világos. Mondta a nép, a Szent László és a szűz a boldogságos. Juhász Gyula, buzgóvallásos katolikus költőnk tovább viszi a gondolatot, miszerint a szűzanya háborús időben mindig is vigyázott a magyar katonákra. Juhász Gyula, nagy boldogasszony. Oldas nyári éjszakában, hűs mezők ölébe fekve, messze tájon álmodik most Ferenc József regimentje. Magyar fiúk édes álma, szép leányok, szabad rónák, míg fölöttünk tiszta fényben tündököl a nagy mennyország. S mintha ifjú homlokukra rózsa hullna, csillag szállna. Őrködik az álmaikra Magyarország patronája. Thank you.

A protestáns vallású Ady Endre is feltétlen tisztelettel és csodálattal adózott az égi édesanyának. Felolvasnék pár szakaszt a Pócsi Mária című nagyobb lélegzetű költeményéből, melyben az Isten kereső költő Mária közbenjárásáért folyamodik. Ó, Mária! Pócson is lakozó Regina Vitae, és maga az élet. Itt ér, mint szenten útra készülünk. Ma csúfnapomon veled hadd beszélek. Egy idő óta megnőtt a szívem, s a szép bűnöktől keservesen tiszta, s most hirtelen csak tégedet keres egy szűztelen és bűnös kálvinista. Mária a nagy fehér jégtorony, Mária a zászlóknak szent zászlója, Mária a mennyei paripa, ha vágtatván visszaköszönök róla. Ó, Mária, hallga, giling, galang. Ó, Mária!

0: és mégis ez a minden. Ma egyszerűbb, emberi padolod. Ma már tudom, hogy nem nagy csoda élni, egy Mária még, hogyha pócsi is, pogányokkal is tudhat jól beszélni. Mikor már minden hit húr elszakadt, s az emberben a barátja se hisz már. Jön Mária, s pócsról a pócsosok, jön a szívünk, múltunk, és játszva visz már. Ó, Mária! És jön a hazudó, igazi és haláltincselgő élet. Ó, Mária! Élet ilyen kalang. Áldassál, hogy ma találkoztam véled. Nagy boldogasszony napja, sok felé búcsúnak. A moldvai magyarok e napon mindenféle virágot, gyógynövényt szentelnek, hogy majd ezzel füstöljék a betegeket. A napidőjárása termésjósló is. Ha a nagyasszony fénylik, jó bortermés van kilátásban. Az augusztus 15 és a szeptember 8-a közé eső időszak varázserejű. Ekkor kell szedni a gyógyfüveket, ki kell szellőztetni a hombárt, a téli holmit, a ruhafélét, hogy a moly bele ne essen. A hiedelem szerint ebben az időszakban ültetett tyúk összes tojását kikölti. A búzát is ekkor kell megszellőztetni, hogy ne legyen dohos, ne essen bele a zsizsik. A század elején az egész magyar nyelvterületen élt a nagyboldogasszonyi virágszentelés, virágáldás szokása. Az oltáron megáldott virágokat azután szentelményként őrizték, és bajelhárításra használták. Az épülőház fundamentumába, az új menyecske ágyába, az elhunyt koporsójába helyezték, hogy szerencsét hozzon.
1: Boldogasszony anyám!

0: napokról.
1: A krónikák szerint Szent István király e napon, augusztus 15-én ajánlotta Magyarországot a szűzanya oltalmába, és nagy boldogasszony napján hunyt el 1038-ban. Ezzel szemben a szűzanya halálának időpontját teljes biztonsággal nem lehet meghatározni. Feltételezhető, hogy Jézus Krisztus halálának évében, vagy nem sokkal azután halt meg. Egyes számítások szerint Jézus 30-ban halt meg, amikor Mária körülbelül 54 éves lehetett. Az ős egyházig visszanyúló hagyomány szerint a megváltó édesanyjának nem kellett a sírban várnia Jézus világvégi eljöveteléig, hanem halála után Isten föltámasztotta és magához emelte a mennyei dicsőségbe. Ezt a népi vallásosságban is évszázadokon át őrködő nézetet 12. Pius pápa bullájában dogmai rangra emelte, 1950. november 1-én hirdette ki hittételként, hogy a boldogságos Szűz Mária földi életpályája befejezése után testével és lelkével együtt felvétetett a mennyei dicsőségre. Jeruzsálemben már az 5. században megemlékeztek a boldogságos Szűz égi születésnapjáról. 2003 óta a szeplőtelen fogantatás december 8-án ünnepelt napja mellett nagy boldogasszony a második kötelező Mária ünnep. Magyarországon Szent István óta parancsolt ünnep. Nagy boldogasszony Szűz Máriának a magyarok által használt neve. A krónikák Szent Gellért érdemének tulajdonítják, hogy Jézus anyja a magyar földön a boldogasszony nevet kapta. A velencei származású püspök fehérvári beszédében nevezte boldogasszonynak Máriát. Az érdi kódex szerint Gellért tanácsának intéséből akkoron kele föl, hogy a Szűz Máriát ez Magyarországban boldogasszonynak, avaz ez világnak nagyasszonyának hívnák. Szent István király és a szegény országot boldogasszony országának nevezi. Mivel a keresztény hagyományban Szűz Mária születését is megünneplik, így annak az ünnepnek a neve kis boldogasszony lett, mint a boldogságos Szűz mennybevétele a nagy boldogasszony ünnepe elnevezését kapta. A tihanyi kódexben az alábbiakat olvashatjuk. Érvén az apostolok az Józsefátnak völgyére, találának ott egy koporsót, Úrunk Krisztusnak koporsójához hasonlatos, melyben asszonyunknak testét nagy tisztességgel helyöztették, holott Úrunknak parancsolatja szerint harmadnapi isteni dicséretben megmaradának. Émekedék harmadnapra az koporsót nagy fényös köt környülvevé, és angyali énekesök hallattatának, és édes illat éreztetik. És éme Úrunk Jézus leszárván angyaloknak sokasságával az apostoloknak köszönve, mondván, békesség ti néktök. Kik térdökre esvén felelének, dicsőség néköd, Uram, ki csak té tesz nagy csodákat. Mondá esmét nékik, Urunk. Mi láttatik ti néktök, hogy mi nemű tisztességöt tegyek esmét az én szent anyámnak, kinek ők felelének. Uram, igaznak láttatik te szolgáidnak, hogy miképpen te az halált meggyőzvén ország lasz örökre, ezönképpen anyádnak szent testét feltámasztván mennyországba helyeztest, az te jobbodra. Émekedég legottan asszonyunknak lelke, lejön, láttaték lenni, tehát Urunk szól a mondván. Kelj fel, jövelj, én szeretőm, dicsőségnek hajloka, életnek édene, szép vagy én jegyösöm, én és szeplő nincsen te benned, miképpen azért bűnt nem vallál, ezönképpen rothadatosságot nem vall azt a testöd. És ime legottan asszonyunknak lelke járul a szent testéhöz, és az koporsóból kijöve megdicsőült testbe. Az apostolok ezért felnyitván a koporsót üresen találták, csak találák benne az gyászruhát és az gyócsot, amiben asszonyunknak testét takarták vala. Ezért az apostolok megapolgatván az koporsót, és urat dicsérvén, térének Jeruzsálembe hirdetvén azt, hogy asszonyunknak teste és lélökbe felvétetett a mennyországban. Pázmány Péter nagyváradi származású esztergomi érsek, bíboros, író, keresztény imádságos könyvében így fohászkodik a szűzanyához Magyarországért. Fohászkodás a hazáért. Ó, áldott szűz! Ó, Magyarországnak kegyes asszonya! Tekints a mi sok fogyatkozásainkra, szánd meg a mi romlásainkat. Csak nem megholt akit te szerettél, csak nem elfogyott a te országod, nemes asszonyunk. Azért állj elő a te szent fiadnál, mondd ezt néki. Fiam, az én országomban megfogyatkozott az igaz hit. Nincs igazság, nincs isteni félelem, nincs ájtatosság benne. Vízzé vált az ő bora, nagy részből téveigésbe fordult igaz vallása, elpusztult szent egyháza, megromlott ereje, pogány rabságára adatott szabadsága. Elhiggyed, édes hazám, Magyarország, ha a boldogasszony tanácsát követed, és magadat megeszmélvén abban eljársz, amit az ő szent fia parancsol, foganatja lészen a szűz könyörgésének. Nagy boldogasszony alakja mélyen gyökerezik a magyar köztudatban. Sok mindent magába foglal neve és alakja. Isten anya ő, de földi édesanyánkhoz hasonló, mindenki égi édesanyja is. Országunk patrónája, de az aratás, a gyümölcsösök a termés beérésének, az életadó élelem biztosításának záloga is. A szépség, a tisztaság, az élet forrása ő. Legfőbb közben járunk Istennél. Ének nagy boldogasszonynak jár. Részlet. Nagy a mi asszonyunk nemességgel, dicsőséges királyi felséggel, mindeneket felhaladt szépséggel, mint nap csillagokat fényességgel. Végadj ezért szép dicsőségesen, Isten színe előtt nagy kedvesen, és mi reánk tekints kegyelmesen, kik kiáltunk hozzád keservesen. Imádkozzál értünk szülöttödnek, nyerj kegyelmet tőle népeidnek, kik általad kegyelmet keresnek, és előtte sírván esedeznek. Ámen. Istentől megáldott, szép ünnepet kívánok, kedves mindannyiunknak. Zalder Éva Máriát hallották, az angyalok citáját.

hogy otthonodban szólhat az Erdélyi Mária Rádió, csak is a te imádnak és adományoknak köszönhető. Adakozz, hogy örömet okozz.

Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntök minden kedves Mária Rádió hallgatót. Mai műsorunkban tovább megyünk, Nehemiás könyvének a 7. fejezetét vesszük. Abból is az első 4 versorát, valamint a 73-as versora, ez pedig így szól. Amikor aztán elkészült a fal, és elhelyeztem a kapuszárnyakat, és beosztottam a kapuőröket, az énekeseket és a levitákat, megbízást adtam Hanáni testvéremnek és Hananyának, a várparancsnoknak, Jeruzsálemre vonatkozólag, ugyanis megbízható, és a többinél istenfélőbb ember volt. Így szóltam hozzájuk, Jeruzsálem kapuit nem szabad addig kinyitni, amíg csak melegen nem tűz a nap. Amikor még magasan van, be kell zárni a kapukat és be kell reteszelni. Őröket kell állítani Jeruzsálem lakóiból, egyeseket a kijelölt helyre, másokat a saját házuk elé. De a város igen széles és kiterjedt volt, és kevés volt benne a nép, még nem építették a házakat. Kedves Mária Rádió hallgatók, most érkeztünk ahhoz a ponthoz, amikor az ige arról szól, hogy felépült a kőfal, felállították a kaput, feltették a kapukra az ajtószárnyakat, és még egy további lépést látott szükségesnek Nehemiás, őröket is állított a kapukba. Hát most itt arról beszélnék elsősorban, hogy mire valók ezek az őrök szellemi értelemben, miért kellenek ma őrök, mire vigyáznak az őrök, és mire kell vigyáznunk mindannyiunknak. Talán ott kezdeném, hogy miért is épült a kőfal és a kapu, mi volt a cél. Tudjuk a Szentírásból, hogy az oltár és a templom már korábban felépült, azután épült a város, a városfal a kapu, és a tornyok a kapukon vagy a falakon. Az Úr megígérte, hogy Jeruzsálemben a templomban ott lakozik, és láttuk ennek a szellemi jelentését, hogy ő velünk van. Akár az egyéni életünkben, lakozzék Krisztus hitáltal a szívetekben, akár az egyházközségben, az egyházban, mert megígérte, hogy közöttük lakik, tehát bennünk és közöttünk is. Isten egy bizonyos védelmet ad nekünk, és elkülönülést is ezt a városba jelképezi. Ez a kettő szorosan egybe tartozik. Az Úr meg tud védeni, de megkívánja tőlünk, hogy különüljünk el ettől a világtól, nem külsőleg, hanem a szívünkben. Úgy, ahogy nagyon sokszor olvastuk a korintusi levélben, mi köze van hívőnek hitetlenhez? Mi egyessége van Krisztusnak Beliállal? Mi közössége van világosságnak a sötétséggel? És mi szövetsége van igazságnak és hamisságnak? Nem azt kérte az Úr, hogy vegyen ki minket a világból, de a gonosztól őrizzen meg, tehát ami a világban gonosz, a sötétség hatalmától, a világ istenétől, az ő munkájától, a bűntől védelmet ad az Úr, de el kell különülnünk. Aztán láttuk, hogy a kapuk Jézus Krisztusra mutatnak. Egyedül csak rajta keresztül lehet bejutni Isten közelébe. Nincs más út, nincs más kapu, nincs más lehetőség. Jézus Krisztus azt mondta, én vagyok az út, én vagyok az igazság, én vagyok az élet. Senki sem mehet az Atyához csak általam. Kizárólag csak ő általa, nincs más lehetőségünk. Hiába gondolják az emberek, hogy van ilyen vagy amolyan lehetőség, nincs, csak ő általa. Azt is láttuk, hogy a kapuk, mert annak idején a kapukban ítélkeztek, a bírói hatalomnak, a bírói tekintélynek a jelképei is. És ezt most azért említem újból, mert erre szeretnék még visszatérni, a kapu őrökkel, az ajtón állókkal kapcsolatosan. Nézzük meg, hogy mi volt akkor a városban, amikor elkészült minden, és az ajtón állók, a kapuőrök ott álltak már a kapuban. Azt olvastuk, hogy a város igen nagy volt, de nagyon kevesen laktak benne. A papok is, a leviták is, és a leviták szolgái is, a kapuőrök, és az ajtón állók is, mindenki a maga városában lakott, csak szolgálatra jöttek fel Jeruzsálembe. Későbbi részekben le van írva, hogy ki kellett jelölni minden 10. embert, hogy ott lakik Jeruzsálemben. Voltak önként jelenkezők is, és a nép áldotta azokat, akik önként jelenkeztek, hogy Jeruzsálemben lakjanak. Jeruzsálemben akkor elsősorban az Isten tisztelet folyt a templomban, és az oltáron az áldozat és a jó illat tétel, ahogy az Úr parancsolta. Ahhoz, hogy ez zavartalanul folyhasson,
nagyon kellett ez a várfal, és kellettek a kapukhoz az őrök. Tehát ma is az egyházban az Úr szolgálata folyik olyan értelemben, hogy elsősorban az Úr szolgál nekünk, hogy növekedjünk, épüljünk, elkészüljünk, mire ő visszajön, kiábrázolódjék rajtunk Krisztus arca. Ennek érdekében szól az ige, ennek érdekében van a testvéri közösség is. Másrésztről viszont itt készít fel bennünket arra a szolgálatra az Úr, amit majd a világban a kapukon kívül kell szolgálnunk, és ehhez a munkához nyugalom kell. Nyugalom kellett akkor is, ide kellett az a bizonyos elkülönülés, hogy ne akárki járjon ki és be azokon a kapukon. És most ugyanígy szellemi értelemben, hogy épüljünk mindannyian, épüljön az egyház, hogy elkészüljön az Istennek a munkája, amit az egyház eltervezett. Ahhoz, hogy bevégeződjön ez a földön, és mi is el tudjuk végezni a ránk bízott szolgálatot, ehhez az is szükséges, hogy ebben a világtól a szívünkben való elkülönülésben meg tudjunk állni, és ehhez a megálláshoz szükségesek a kapuőrök és az ajtónálok. Innen folytatjuk, kedves hallgatók, Tibor atyát hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus!

Drága gyermekek, ebben a kegyelmi időben arra hívlak benneteket, hogy legyetek a remény, a béke és az öröm emberei, hogy béketeremtő és életet szerető legyen minden ember. Kicsi gyermekek, imádkozzatok a Szentlélekhez, hogy betöltsön benneteket erejével, a bátorság és az önátadás szent lelkével. Így ez az idő is ajándék lesz számotokra, és szentségben való út az örök élet felé. Veletek vagyok, és szeretlek benneteket. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra. Kedves hallgatók, a 2025. május 25-ei üzenetet hallották.

0: 20 éve együtt. Egy hang, ami elkísér a mindennapokban, egy szó, ami erőt ad, egy közösség, ami hazavár.
1: Az Erdélyi Mária Rádió fennállásának 20. évfordulója alkalmából ünneplünk. Különböző helyeken és tereken adunk hálát az elmúlt 20 év áldásaiért, örömeiért és nehézségeiért.
2: Következő állomáshelyünk Székelyudvarhely lesz, ahová szeretettel hívunk és várunk mindenkit. A közös együttlét augusztus 22-én délután 4:45-től rózsafűzér imádkozásával kezdődik, majd 5 órától a Szentmisével folytatódik. A helyszín a Székelyudvarhelyi Mária Rádió stúdiójának és a Szent Pió Lelkigyakorlatos Háznak közös udvara, Dózsa György utca 15 szám. Háladásunkat kötetlen agapéval egybekötött együttléttel zárjuk.
1: Legyünk együtt, ahogy 20 éve is. Egy szívvel, lélekkel, belekapaszkodva Isten és egymás szeretetébe.

Mária Rádió. Egy fénysugár a lelkednek. Kézdivásárhelyen a 89,7-es ultrarövid hullámú frekvencián.

0: Dicsertessék a Jézus Krisztus! Nagy szeretettel és tisztelettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit a Székelyudvarhelyi stúdióból, akik önökkel vannak.
1: Bíró Éva.
0: Pál Piroska, technikai munkatársam József Ferenc. Irgalmaság Rózsa Füzére előtt fogadjuk az imaszándékokat. Imádkozzunk az Anya Szent Egyházunkért, pápáért, püspökökért, szerzetesekért, papi hivatásokért, Mária Rádió önkénteseiért, adományozójáért, munkatársaiért, a betegekért, az ápolókért, az úton lévőkért, a fiatalokért, a békéért, a háború megszűnéséért. Imádkozzunk az özvegyekért, árvákért, és mindazokért, akikért nem imádkozik senki. Hívhatnak bennünket
1: a 0259 420 555-ös, a 0359 420 555-ös telefonszámokon, üzenetet írhatnak a 0758 420 555-ös számra, és interneten is írhatnak számunkra a www.mariaradio.ru címre. Már üzeneteink is érkeztek, minden imát és szentmiséget felajánlom az elhunyt szeretteimért, és minden rokonomért nyugodjanak békébe az Úr Jézus Szent nevébe. Udvarhelyről írja egy kedves hallgató.
0: Telefonálót köszöntünk.
2: Mi tisztessék a Jézus Krisztus.
0: Mindereke, amen.
2: A legnagyobb tisztelettel köszöntöm Önöket, drága jó Mária, fizesse meg áldásos munkájukat, Mária Rádiószág dolgozójait, a bátyáit, köszönjük az áldásos munkájukat.
0: Mi is köszönjük, hogy hét.
2: A családomért, az elhunyt férjemért, após anyósomért, négy testvéremért, családjuk el együtt, kiántorokámért, édunkámért, a sok betegért, szomszédjaimért, a Jóisten adjon a betegeknek gyógyulást, a halottaknak örök nyugodalmat, Isten fizessenek, tetszettek hallgatni, további áldott napot kívánok mindenkinek, Isten fizessenek, tetszettek a Jézus Krisztus.
0: Mi is köszönjük, hogy hívott, imádkozunk el mindezek szándékokra közösen.
1: Betlenfalváról kéri az imát egy kedves hallgatónk, imádkozunk közösen, minden imát és szentmiséget felajánlom a héten Iluska tökéletes gyógyulásáért, minden imát és szentmiséget felajánlom Fábián Teréz és Bálint Mati lelki üdvéért, nyugodjanak békében. A férje megtéréséért, a gonosztól való szabadulásért kéri az imát, és imádkozunk közösen.
0: Telefonálót köszöntünk. Halló, halló.
3: Halló, dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.
3: Mai szent olvasatot és szentmiséget felajánlom, alávaló kapott kigyálnak egy fejlő Istennek. Tovább imád kérek több fontos szándékét, Mária Rádió tagjaiért, vezetőjét, működését, világbékéért, a háborút megszűnéséért, jótevőinkért, segítőszemélyekért, rosszakaróinkért, betegeinkért, halottainkért, három olyan fontos szándékét, egy jó munkahelyért sohajtban. Isten fizes, hogy meghallgattak, dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen. Egy áldott szép délután kívánunk.
1: Ezt a rózsafüzért felajánlom a családom minden egyes tagjáért, szeretetért, békességért, türelemért, a gonosz távozásáért, a bűneink bocsánatáért. Jézusom, bízom benned. Egy mindennapos hallgató írt a hidegségről. Az irgalmaság rózsafüzérét felajánlom Gál Kálmán komám születésnapja alkalmából, adjon a jó Isten erőt, egészséget, hogy boldog legyen a családjával és a drága unokákkal. Isten fizesse.
0: Telefonálót köszöntünk. Halló, halló.
4: Halló, igen.
0: Tessék mondani.
4: Halló, igen. Kicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.
4: Az irgalmasság rózsafüzérét felajánlom hálából kapott kegyelmetét, családom egészségét, békességét, szeretetét, testi lelki gyógyulásunk, halottaim lelki üdvéért, a világ békéjéért, három nagyon fontos szándékot. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak, dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
0: Köszönjük szépen, hogy hívott, egy áldott szép hétvégét kívánunk.
1: Drága jó Istenem, segíts meg a családomat, adj egészséget és szerencsét a családunkban és a gyermekeimet, ó meg minden rossztól, és adj segítő embereket, a fiaimnak hozzáillő társad, barátnőt. Ezt a rózsafüzért felajánlom gyógyulásért, egészségért, a gonosz távozásáért, a csíksomjai segítő Szűz Mária takarjon be védőpalástjával minket.
0: Telefonálót köszöntünk. Halló, halló.
5: Dicsekesség az Úr Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.
5: Rózsafüzért a szentmiséttel ajánlom a Mária Rádió összes dolgozójáért, és a bemondott imákért, a lebénó gyermekemnek a lába gyógyulásáért, a bűnei bocsánatáért, a gonosz távozásáért, az én lábom gyógyulásáért, a bűneim bocsánatáért, a gonosz távozásáért, a látásomért, és a család békességért, az egész halottaimért, az úton lévőkért, a betegekért, minden jó akaratú emberekért, a háború megszűnéséért. Három éve is hagyott a drága lányom bennünket a nyugalmáért, az örök világosság fényeskedjük még itt. Nyugodjanak békébe a drága Úr Jézuskának a drága szent nevében. Dicsértessék a drága Úr Jézus Krisztus.
0: Imádkozunk mindezek szándékukra közösen, ha teheti. Egy áldott szép délután kívánunk.
1: Ezt a rózsafüzért felajánlom, testvérem, tudjon aludni éjszaka, ne romoljon az állapota. Hát imádkozzon velünk együtt ezen szándékért. Felajánlom a rózsafüzért hálából a Szűz anyának a kapott kegyelmekért, az idegenbe dolgozó gyermekem szándékára egy fontos ügy megoldásáért, egy édesanyja.
0: Telefonálót köszöntünk nagy-nagy szeretettel. Megkérjük szépen, hívjon vissza a teheti.
1: Gyermekeimért, az élő hit kegyelméért, és hogy rendeződjön az életük Isten akarata szerint, egy édesanyja imádkozik velünk együtt.
0: Telefonálót köszöntünk.
6: Dicsérdessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.
6: Ezt a rózsafűzért felajánlom a testi lelki gyógyulásomért, főleg a látásom javulásáért, a Mária Rádió munkatársért, önkéntességért, a őrinc családért, a világ békéért, és kívánok egy áldott szép napot önöknek, egy végét. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Viszont kívánjuk önnek is, köszönjük szépen, hogy hívott, mindörökké, amen.
1: A mai irgalmaság rózsafüzérét felajánlom férje megtéréséért és a lelki békéért, valamint a gonosz távozásáért. A rózsafüzért önökkel imádkozom, felajánlom fájdalmaim enyhüléséért, családi békéért, csíksomjai segítő Szűz anya takarja be védőpalástjával. Közös halottaimért, Jézuson bízom benned felső lokról.
0: Telefonálót köszöntünk. Mindörökké, amen.
7: Azt a Szent Olvasót önökkel imádkozva felajánlom, Szent Egyházán elhűnt Gerég Vilmos tanárul lelkeidvér, a Jóisten adjon örök boldogságot, jóvidék békében, Úr Jézus vét nevébe, és a családjának, kedves feleségének, adjon segítő kegyelmet továbbra, és őszintén részvétén Kiszem Mártonról, Isten szívesen, ügyetessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen. Szép délután kívánunk!
1: Ezt a rózsafüzért felajánlom hálából a kapott kegyelmekért, a betegek gyógyulásáért, a családom békéje megmaradásáért. Egy mindennapos hallgató imádkozik velünk együtt a gyimesekből. Ezt a mai rózsafüzért felajánlom a Szűz anyának a tiszteletére, hogy védje meg minket katasztrófától, és a békéért, ajánlom a szeretetért, önökért, a Mária Rádió megmaradásáért, egy állandó hallgató írta, és imádkozik velünk együtt a gyimesekből, Erzsébet.
0: Telefonálót köszöntünk. Majd nagy szeretettél.
8: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus, nem
0: mindörökké,
8: tudom, mert tévedeket, Simón Katika van-e a telefonnál?
0: Most nincsen itt.
8: Nincs. Na akkor kérlek szépen imád a tégenér, már nagyon fáj, alig tudok menni, és a Szápszi Szentgyörgyi stúdióba kérem az imád tündikének, és magiknak itt nagyon kedvesek voltak, hogy befogadtak, dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
0: Gyógyulást kívánunk önnek, mindörökké amen, egy szép délután kívánunk.
1: Ezt a rózsafüzért felajánlom a szűzanyának hálából, hogy megsegített, és egy nagyon fontos szándékra. Imád kérek családi békéért, aposom lelkeiért, testvéreimért, szüleimért, egy fontos szándékra imádkozzon velünk együtt közösen. Az elhangzó rózsafüzéreket, szentmiséket felajánlom a testvérem gyógyulásáért, gyerekeimért, anyukám gyógyulásáért, magam gyógyulásáért, a Mária Rádióért és minden betegért. Margit imádkozik velünk közösen Udvarhelyről.
0: Telefonálót köszöntünk. Halló.
9: Köszöntessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké amen.
9: Az irgalmasság rózsafüzérét fel szeretném ajánlani először önökért, és fel szeretném ajánlani szüleimért, testvéreimért, testvéremért, a gyermekünkért, Adorján Nándorét, a nagyszüleinkért, a keresztszüleinkért, adjon az Isten nekik örök nyugodalmat, és az örök világosság fényeskedjék nekik, nyugodjanak békességben az Úr Jézus szent nevébe. Isten fizessen, meghallgattak, dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké amen. Egy áldott szép délután.
1: A rózsafüzért felajánlom a lábam gyógyulásáért és a gyermekeim és unokáim egészségéért. Hálából mindenért köszönöm szépen. Egy személyes szándékom is van. Ilyes Zsolt babácsinak az egészségi állapotának a javulásáért ajánljuk föl és imádkozzunk ő érte is. A mai imákat felajánlom a távolban dolgozó családtagjaimért. Jó Isten, az üzanya vigyázzon rájuk. Hidegségről imádkozik velünk együtt egy kedves hallgatónk.
0: Telefonálót köszöntünk.
10: Halló.
0: Halló.
10: Mária Rádió?
0: Igen, nagy tessék Váradi? Mondani. Nem, Székelyudvarhelyi.
10: Nagyváradi, ugye?
0: Székelyudvarhelyi.
10: Igen. Mindegy, már tegnap a Nagyváradi tisztom. Most már teljesen mindegy. Tegnap hívtam egy betegét, kértem imádságot. A műtét alatt volt, már még volt a műtétje, azután tudtam, meg sikerült a műtétje, és úgy néz ki, hogy máma enged, tegnap előtt, úgy néz ki, máma engedik is haza, és kérném a Jóistent, hogy gyógyítsa meg tovább is, mert műtétje volt, segítse, idős, de azért még szükségünk van rá, mert az édes férjem nekem. Én is szeretném köszönteni magukat, és a Jóisten tartsa meg, hogy még sokszor vegyék fel, tudjunk telefonálni, mert tényleg olyan nehezen tudok bejutni innentől Hargita megyéből. És akkor aztán még az egész halottaimért kérnék misét, a tavaly meghalt négyet, szóval úgy szerre négyen. Azokért is a többi elhalt rokonaimért, testvéreimért, szüleimért. Mindenkiért a Jóisten nyugtassa meg maguknak, és adjon egészséget a Jóisten, tudják még sokszor felvenni. Dicsértessék Jézus Krisztus!
0: Gyógyulást kívánunk önnek, és a halottaknak adjon a Jóisten örök nyugodalmat, és egy áldott szép délután kívánunk. Mindörökké amen.
1: A mai elhangzó imákat felajánlom a távolban dolgozó családtagjaimért, a Jóisten és a szűzanya vigyázzon rájuk, segítse munkájukban. Egy kedves hallgatónk írt a hidegségről. Édesanyám, felajánlom az imákat édesem lelke üdvéért, a család többi halottaiért. Hidegségről írta a kedves hallgatónk, imádkozzon velünk együtt, Jézuson bízom benned. Az irgalmaság rózsafüzérét önökkel együtt imádkozva felajánlom az eddig kapott kegyelmekért. Köszönöm, drága Jézus, hogy megsegítettél, kérlek szépen segíts továbbra is. Egy édesanya fohászkodik. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus, ezt a rózsafüzért felajánlom hálából mindazokért, akikért imádkozni tartozom. Isten fizesse.
0: Sajnos az ima szándékunk végéhez értünk. Istentől megáldott hétvégét kívánunk. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus!

Valahányszor hallod, hogy hármat üt az óra, merülj el teljesen irgalmasságomban. Dicsőítsd és magasztald. Hívd le az egész világra hatalmát, főleg a szegény bűnösökre, mert az irgalom ebben az órában nyílt meg teljesen a lelkek számára. Ebben az órában kéréseddel mindent elnyersz magad és mások számára. Ebben az órában lépett a kegyelem az egész világba. Az irgalom legyőzte az igazságosságot.

0: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus! Nagy szeretettel és tisztelettel köszöntjük a székelyudvarhelyi stúdióból a kedves hallgatóinkat. Kérjük, imádkozzák velünk az Isten irgalmaság rózsafűzérét. Kérjük Isten irgalmát magunk és az egész világ számára. Gondoljunk áhítattal Jézus kínszenvedéseire, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Mi Atyánk,
1: aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésben, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária!
1: Kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Hiszek egy Istenben,
1: mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Pancius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
2: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak, testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért, Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak. Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak. Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért, Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak. Örök Atya, felajánlom neked, szeretett fiadnak, a mi Úrunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmaz nekünk és az egész világnak. Örök Atya, felajánlom neked, szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért, Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak. Szent Isten, szent erős Isten, szent

és Bíró Éva voltam, technikus kollégánk Józsa Ferenc volt. Áldott szép pénteki napot kívánunk Önöknek, Isten segítse Önöket, és áldja. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus!

dicsérjétek az Urat. Boldizsár Ferenc, mikói falusi plébános műsora következik.

Dicsértessék a Jézus Krisztus, mindörökké, amen. Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat mai műsoromban a papságról és annak a kihívásairól, örömeiről fogunk elmélkedni tovább. Papnak lenni napjainkban Per François Potez könyvét olvasom, melynek az a címe, hogy az öröm súlya. Nélkülözhetetlen könyv minden pap és keresztény számára, s valóban, miközben olvassuk, szinte maradéktalanul elmondható az üzenet súlya úgy a keresztényre, mint a külön hivatással, elhívással meghívott papra a gondolatok súlya. Ez a pap egy paptestvérének írja ezt a könyvet bátorításul, és nekünk is bátorítás lehet ez a könyv. Nagyon nehéz ezeket a lelki könyveket utolérni, de amikor utolérek egy-egy ilyen lelki kincset, akkor mindig gyönyörködök benne, hogy milyen jó, hogy megvettem, milyen sokat segít a papságom megélésében, vagy akár a mindennapok forgatagában. Legutoljára a válságról és a válság kezeléstől, nehézségekről szóló fejezetbe kezdtünk bele, és ezt fogom folytatni. Két határozott javaslatot ad a fiatalabbaknak és idősebbeknek egyaránt. Mindenekelőtt nem szabad fejünket a homokba dugni. El kell fogadni a krízist úgy, ahogy jön. Erősebben fogunk kikerülni belőle, mert újabb sebezhetőségünket tapasztaljuk meg. Szent Pállal együtt felkiálthatunk, ezért a legszívesebben a gyöngeségeinkkel dicsekszünk, hogy Krisztus ereje költözzön belénk. 2. Korintusi levél 12. fejezet 9-es vers. Legszívesebben a gyöngeségeimmel dicsekszem, hogy Krisztus ereje költözzön belém. Szolgálatunk gyakorlása, amennyiben megfelelő lelki kíséréssel társul, segítséget nyújtat ahhoz, hogy lassanként visszatérjünk a megfelelő kerékvágásba, és helyre rakjuk, amit kell. Esetleg szükség lehet bizonyos ideig affektív pszichológiai támogatásra is, hogy ki tudjunk mászni egy időközben tudatossá vált mélyebb gödörből, vagy komolyabb problémából. Ami ezen kívül a legfontosabb, nem szabad egyedül maradni. Tehát az első, hogy nem szabad a fejünket homokba dugni, el kell fogadni a krízist úgy, ahogy jön. A második, amit ajánl Per François atya, hogy nem maradjunk egyedül. Nem szabad egyedül maradni. Valóban a mindennapi kihívásainkban legtöbbször a dacosságunk, vagy haragunk, vagy öntudatosságunk ezt eredményezi, hogy hát akkor inkább egyedül dolgozok, egyedül csinálom, de a krízisben nem maradjunk egyedül. Az egyedüllét akkor jó, ha az Isten keresés és a bensőségesség utáni szomjúságból ered. Tehát csak akkor maradjunk egyedül, ajánlja a lelkiatya, ha az Istent keressük, vagy a bensőségesség utáni szomjúság tölti el a szívünket. Meghittség. A remetei hivatás nem személyes akarat kérdése. Az elszigetelődés pedig mindig nagy veszélyeket rejt magába. Ilyenkor, talán még inkább, mint máskor, szükségünk van egy igazi, idézőjeles pótapára. Anyám a Kármelben, majd még írok neked róla, jóval pappá szentelésem előtt, az évek során többször ismételgette nekem, François, fontos, hogy legalább papságod első 10 évében legyen egy idősebb atya, egy pótapa, akinek mindent el tudsz mondani, és akire mindent rá tudsz bízni. Egy férfi, aki mindent meg tud hallgatni. A vigasztalás és a gyengédség embere. Legyen mindig egy hely számodra, itt vagy ott, ahol ki tudod mondani, ami a szívedet nyomja. És még nyugodtan sírhatsz is, ha túlcsordul. Viccesen szoktam mondani a híveimnek, hogy én egy Jónásért sokszor 400 kilométert megyek, 200-at oda és 200-at vissza, mert megéri. Megéri, hogyha van egy ilyen pótapánk, aki ismer, meghallgat, aki tanácsot ad, vagy egyszerűen elfogad bennünket. És kedves testvérek,
Itt nem bűnrészest gondolok, hogy hát, na ha már tudja a bűnömet, akkor nála meggyónom, hanem egy olyan lelki atyára, aki tud a javulásban segíteni nekünk. Aki megértő, de ugyanakkor szigorú lelki vezető is. Aki meghallgat, aki ismer, aki jó tanácsot tud adni. Sokszor azzal ad a lelki atyám tanácsot, hogy nem ad tanácsot. De látom a megélt életét, ahogy megéli a papságát, ahogy az ima életeit megéli, és akkor ez nekem nagyon nagy erő. Sokszor azt mondjuk, hogy hát majd, hogyha öregek leszünk, akkor imádkozunk. Hát kérdezzük meg az öregeket, hogy hogy imádkoznak. Már nem fog az agyuk, már nem tudják, hol vannak az imába, beletévesztenek. Tehát most kell imádkozni, most, fiatalon. Akármennyi időnk, akármennyi munkánk van, időnk mindig kell legyen az imádságra. Mindig szeretettel említem Teréz anyát, és az ő példáját. Egy alkalommal a fiatal nővér azt mondja, az egyik lelki leánya, hogy anya, ma nagyon röviden imádkozunk, mert olyan sok dolgunk van. És az anya ránézett, és azt mondta, ma többet imádkozunk, mert sok dolgunk van. Úgy olyankor rá kell erősíteni az imádságra. Nem mehet az imádság rovására a cselekvésünk. Hány pap belebukik ebbe, vagy hány ember, családapa a munkamániába, hogy mennyit tettem a közösségért, és mégsem hálálták meg. Hát hogyan hálálják meg, hogyha közben a felelősségtudatunkról elvesz az imádság terén. Mi elsősorban az imádság emberei kell legyünk. Szeretem azt a mondást, hogy imádkozz úgy, mintha már ma meghalnál, és dolgozz úgy, mintha örökké élnél. Mi ezt a kettőt szeretjük felcserélni. Szeretjük, ha az emberek elismernek, dicsérnek, ha van látszatja az napunknak. Pedig az imádsággal sokkal többet érünk. Isten megharcolja azt a harcot, amit mi két kézzel igyekvésünk, törekvésünk, teljes bevetésünk alapján próbálunk megvalósítani. Sokszor történik meg, hogy feladom a harcot, kimerülten összerogyok, hát akkor hagyjunk béke az egésznek. Akkor Isten felveszi az ügyet és viszi. Én csak ülök kimerülten, és nézem, hogy jönnek a hívek, és segítenek, és végzik a dolgot, és javítják a hibákat. Az ünnepre szépé teszik a plébániát, a templomot. Igen, kedves testvéreim, ez az Isten. Amikor elkezdünk imádkozni, akkor nyílik meg a szemünk egy másik horizontra. Hogy nem minden az evilágnak a megszerzése, az evilágnak a megnyerése. Jusson mindig eszünkbe, hogy azt a Jézust, akit vasárnap még dicsőítettek, virágvasárnap, 5 napra rá ugyanaz a tömeg keresztre feszíti. Az emberek elismeréséért nem érdemes dolgozni. Isten dicsőségére annál inkább. Nagyon szeretem, amikor református lelkipásztortársaim kocsijára nézek az SDG feliratot. Soli Deo Gloria. Egyedül Istennek a dicsőség. És mindig én is próbálok akár a kocsim rendszámával is üzenni. Igaz, hogy egy kicsit anyagilag, vonzatilag is többe kerül ez, de mégis valami üzenetet hordozni. Viccesen a 3 óbetűt akartam rátenni a kocsimra, angolul out of office, házon kívül, de aztán ez nem jött össze. És mindig mosolygom, amikor a jó Isten egy kicsit a leckét feladja. Hogy mennyi mindent akartam, akkor mondom, legyen akkor Isten a rendszám, hogy a 15-tel az I-est betűket akartam utánozni, és akkor ten végződéssel. Nem jött össze. Mondom, akkor legyen Jézus. A 7-es az a J betűt utánozná, 3-as az a fordított E betű, és akkor Zus végződéssel. És ez lett. És úgy gyönyörködök most benne, hogy milyen jó, hogy ahányszor a kocsimra nézek, mindig kimondom, hogy Jézus. Mindent neki köszönhetünk, a megváltásunkat, az Isten gyermekségünket, a Szent Misét, mennyi minden lelki gazdagságot köszönhetünk Jézusnak. Vagy az Üdvözlégy Máriában kimondjuk, hogy gyümölcse Jézus.
És amikor folyton ismételjük ezt, mert az üdvözlégy Máriában újra és újra visszatérő ima láncot alkotunk, akkor ez történik, hogy ahányszor kimondjuk Jézus, annyiszor megnyugszunk. És erőt kapunk a rózsafűzér elvégzéséből, ezért a szüzenye is ajánlja, hogy mindig végezzük el a rózsafűzést. Teológia tanárunk is azt mondta, hogy az nem is pap, aki a teljes rózsafűzért egy nap nem mondja el. Hogy ez volt az alapja. Hogy az ima élet, ezt tesz téged pappá, nem az, hogy javítasz, hogy templomot építesz, hány kiábrándult papot látok, akik életükben ezzel foglalkoztak, hogy javítottak, és akkor most ki vannak ábrándulva, mert félretették őket, mert nem becsülik, vagy mert mai napig is küzdeniük kell. Ha Isten dicsőségére tették, azok a papok úgy meg vannak elégedve. És nagyon szeretek az öreg papok között lenni, mert látom azt, hogy békesség van bennük, hogy amit tettek, vagy amit tudtak, azt megtehették, azt megtették. Hogy teljes bevetéssel dolgoztak. Egy papot se láttam még, hogy megbánja. Hogy nem láttam családapát, családanyát, aki 5-10 gyermeket vállalt, hogy megbánta volna. Azt láttam, hogy a gyermekek, akik ebben a családban születtek, már nem annyi gyermeket vállalnak. Mert ők már arra gondolnak, hogy hát az mi gyermekeinknek tudjunk többet megadni, hát nekik legyen jobb. Elárulom, nem lesz jobb. Gőgösebbek, önteltebbek, hiúbbak lesznek, önzőbbek lesznek, de nem lesz jobb. A szegénységben megvolt az ölelés, egymás segítése. A jólétben, nyugat társadalmában látjuk ezt, hogy egészen egymás ellen fordulnak az emberek. Nincs közösség. Egymásnak a farkasai lesznek, irigyebbek, önzőbbek lesznek, ahol jobb lét van. Megkérdeztek egy milliárdost, hogy mikor lesz már elég, mikor fogja azt érezni, hogy na, tovább már nem kell. És a milliárdos azt mondta, hogy soha. Többre több kell, mindig. És ez mindig legyen előttünk, hogy a többre több kell. Mindig megható, amikor a szegény híveim közé megyek, hogy szinte megrakják a necceimet, az autót, eledellel, pedig nekik is nehezen jön össze, küzdenek minden nap a falatért. De hogy tovább tudják adni, ők nem azért küzdenek, hogy legyen is akkor, hogy most abból meggazdagodjanak, vagy piacoljanak, hanem azért dolgoznak, hogy tudjanak másnak adni belőle. Van, aki így veteményezik, hogy Istenem adja áldást rá, hogy tudjak másnak is adni. Ez a szívünknek a megnyitása, hivatásban, munkában, mindenben érvényes kell legyen, hogy Istenem ad, hogy olyan nyitott tudjak lenni, hogy tudjak másnak is juttatni belőle. Krétisekre visszatérve, tehát az első tanács az, hogy ne dugjuk homokba a fejünket, tehát nézzünk szembe a szenvedéseinkkel, és a második, hogy ne maradjunk egyedül. Ne szigetelődjünk el, legyen egy legalább egy öreg papbácsi, lelki atya, akinél kijönthetjük a szívünket. Hány öreg pap vágyakozik arra, hogy valaki látogassa meg. És mi hívek is jót teszünk velük. Nem teher az nekik. Hogy érezhetik, hogy ők papok, hogy még ma is ellátogatnak hozzájuk. Ismerek olyan nyugdíjas papot, hogy azon a szolgálati helyen maradt, ahol dolgozott. És a hívek örömmel járnak oda gyónni. Különösen, hogy már nem plébánosuk, úgyis szeretettel állnak be a sorba. De nagyon nagy lecke számomra, hogy az a pap továbbra is szolgálni akar. Különösen a gyóntatásban nagyon nagy segítségek az idős papjaink. Nagy hála értük, hogy ma is papok is nem azt mondják, hogy hát én dolgoztam eleget, nem szorulok rá. Igenis a híveink ránk szorulnak. És akkor ez a papságunknak a megélése, továbbélése, hogy akkor legyek hasznos egy közösségnek. Van olyan is, aki, mit tudom, a jólétet keres egy közösségbe. Ki pécéz magának egy jó közösséget, ott vesz egy házat, vagy épít egy házat, na akkor itt leszek én öregkoromba. A kedves testvérek, a jólét az sokszor kiábrándultsággal jár.
életünk végén nem keres meg senki, ülünk a magunk kis ládáján, és akkor vágyakozunk, hogy hát szeretném, ha szeretnének. És ez nem csak időskorban van, fiatalok is sokszor leírják ezt, hogy nem szeret senki, ennünk adnak, gondoskodnak rólunk, de nem kapjuk azt a szeretetet, figyelmességet, azt az odaszántságot, ami kellene legyen. Van olyan hívem, hogy leírja a papírra, hogy szeretném, ha szeretnének. Gyeldugott kis helyen elteszi a papírt, ahol csak a papbácsi láthatja. És én közben azt látom, hogy hát közösségben él, vidámkodik, csak hogy a szeretet hiányzik. És ezt szinte minden ember felírhatja egy szetvére, hogy szeretném, ha szeretnének. Döbbenet, ha szóba állnánk a gyermekeinkkel, vagy a szüleinkkel, nagyszüleinkkel, szomszédainkkal, ki jönne ez belőlük, hogy nem szeret senki, nem vagyunk fontosak, pedig az életemet feláldoztam. És itt jön a képbe, hogy akkor szeret a jó Isten. Ha Istenért dolgoztam, Isten dicsőségére szolgáltam, neveltem a gyermekeimet, tettem a munkámat, akkor Istentől kapjuk az elismerést. Szentjeink végig szenvedték az életüket. Nem volt elismerés az életükbe. Sem Szent István királynál, sem a többi szentjeinknél. Ők folyamatosan az Isten dicsőségéért küzdöttek. És elnyerték az Istennek a jutalmát. Ma példaképként nézünk rájuk. De hányan vannak, akik meg akarták menteni az életüket, a kényelmet, a jólétet keresték, kevés gyereket vállaltak, és most elfelejtett sírok az ő sírjaik, a burján növibe. Gyerekek, unokák, akik utánuk örököltek, már nem tartják őket fontosnak. És akkor miért küzdök? Hát legyen Istennek dicsőség. És kedves testvéreim, ezért feláldozni az életünket gyakorlatilag pragmatizmus szempontjából nem éri meg. Nem lesz kifizetődő. Mikor odaadom mindenemet, szétosztom a vagyonomat, elajándékozom a zöldségeimet, vagy a munkám eredményét, de lesz belül egy lelki békesség, egy lelki nyugalom. Hány ember tudnánk segíteni azokkal a ruhákkal, amiket már hónapok óta nem használunk? Csak ott van, mert pénzt adtunk ki érte, vagy nem tudjuk, hogy kinek adjuk tovább. Vagy a cipőinkkel így vagyunk, vagy mindig vesszük az újat. Akkor is, ha nem annyira kényelmes, vagy akkor is, hogyha nem annyira szép, de hogy legyen modern a ruhatáram, vagy legyek jó kinézetelű. És sokszor a rongyos blúzzaimban a legszívesebben dolgozom. Tudok olyan paptestvérről, akinek a hívek ajándékoztak egy új rendruhát is, nagyon feszengve biciklizett benne, évekkel ezelőtt, 40 évvel ezelőtti történet, feszengve, kényelmetlenül, óvatosan biciklizett benne, és hát egyszer délután vidáman biciklizik, ugyanaz a rendruha, kérik, hát papbácsi, hát mi történt? És azt mondja, elszakadt a nadrágom egy kicsit. Megtört az a feszültség, hogy jaj, vigyázni kell. Milyen felszabadultság az, amikor nem magamat nézem, hanem újra tudom a másikat látni. Legyen mindig egy idős papbácsi, aki a vigasztalás, a gyengítség embere. Legyen mindig egy hely számodra, itt vagy ott, ahol ki tudod mondani, ami a szívedet nyomja. És még nyugodtan sírhatsz is, ha túlcsordul, írja a könyv írója. Egy paptestvérének írja a könyvét, és így ír neki, gyakran vallottál nekem egy másik érzékeny pontodról, gyengeségekről, amelyek szenvedést okoznak neked, titkos sebekről, amelyek mély nyomot hagytak benned, és amiket fokozatosan megtanultál kezelni Isten kegyelmével. Bizony igaz, mindketten számtalanszor megtapasztaltuk, hogy nőtlenségünk a cölibátus ténye miatt némely gyengeségünk komoly problémát okoz, hiszen nincsen párkapcsolatunk, amely egyensúlyba hozhatná ezeket. Egyébként nem mindig érzelmi gyarlóságokról vagy sebekről van szó, hanem olyan titkos bánatokról, amelyek alattomosan gyötrik a szívet,
mérgüktől pedig gennyes tájuk képződhet. Hirtelen egzisztenciális kérdések támadnak abban a pillanatban, amikor a legkevésbé sem vagy rájuk felkészülve. Jó, ha számíthatunk ilyenkor egy-két kipróbált bizalmasunk támaszára. Gyakran mondtam neked, tartsd őket becsben, és állj ellen a kísértésnek, hogy megsokszorozd számukat. A barátságok, papiak vagy sem, nem oldanak meg mindent, de arra nincs is szükség. A te generációd egyre inkább arra törekszik, hogy csoportokban vagy kis közösségekben éljen, és ez nagyon jó dolog. Testvéri együttlétben mi is sok buktatót elkerülhettünk, és számos kudarcot megúsztunk volna. Baráti támaszt nyújtva egymásnak a mindennapokban, megmenekülve talán a végzetes bezártságtól is. Egyik paptestvérem meséli, hogy neki mennyi erőt ad, amikor a paptestvéreivel elmegy együtt nyaralni. Ugye az egyben lelki gyakorlat is, közösen imádkoznak, közösen szentmiséznek, és egyben kikapcsolódás, felüdülés is. Most a következő fejezet erről szól, pihenés, fáradtság és pihenés. Végül itt van a fáradtság és a pihenés kérdése. Mindenkit érint. Esetünkben viszont gyakran nem hétköznapi értelemben, abból a tényből kifolyólag, hogy életünk sem mindennapi. Honnan tudhatom, hogy pihennem kellene? Azt hihetnénk, ez könnyű dolog, pedig nem. Azt fogod erre mondani, hogy pihensz, amikor fáradt vagy. Rendben. De ha így van, akkor állandóan pihenni fogsz, mert mindig fáradtnak érzed magad. Ha pedig nem vagy az, akkor igazából nem teszed a dolgod. Szent II. János Pál mondta egyszer egy papnak, aki aggódott emiatt, ha a pápa nem fáradt, akkor bizony nem végzi el a feladatát, amit egy pápának el kell végeznie. Kacagok, kuncogok, de bizony ez komoly. A betegségből adódó gyengeségen kívül is, ami megfelelő lábadozási időt és pihenést igényel, a fáradtság teljesen normális állapot. Hiszen velem együtt arra vágysz, hogy maximálisan odaad magad, nem nézve sem az órát, sem az erőt. Aztán, ahogy az én idős házvezetőnő mondta nagyon bölcsen, hát tényleg nagy badarság volna jó egészségben meghalni. Én mindig kiváló formában térek vissza a vakációból, de már az első héten elfáradok, így aztán nem tudom a fáradtságot a pihenés feltételeként felfogni. És akkor most mi van? Mert azért mégiscsak kell pihenni. Két kritériumot találtam ebben a kérdésben, amiket évek óta mérlegelek. Az örömöt és a belső békét. Ha egyik vagy másik hiányzik, ha zúgolódni kezdek minden semmiség miatt, a legszívesebben melegebb éghajlatra küldeném el az első személyt, aki ellentmond nekem. Ha belső nyugtalanságot érzek, ha azon kapom magam, hogy szüntelenül dünnyögök, akkor az biztos jele annak, hogy pihenésre van szükségem. Idővel az ember persze jobban megismeri magát, és elmegy pihenni még azelőtt, hogy a tünetek megjelennének. Ez ad igazi biztonságot a segrestésnek és a hitoktató hölgyeknek. Ami még fontos, van nyugalom és van pihenés. A mindennapokban szokásos lazítás nem egyenlő a vakációs kikapcsolódással. Valami olyan tenni, mondta egyik ismerősöm, amit máskor nem teszek. Tehát ez a kikapcsolódásnak a lényege. Lehet ez egy hobbi, egy halászás, egy kaszálás. Engem például az kapcsol ki papként, hogy nekiállok kaszálni. Ott jól ki is dolgozhatom magamat, természetben vagyok, látom a madarakat, integetek az embereknek. Tehát nem az agyi tevékenység ez, hanem testmozgás. Van, akit az úszás kap. Van ilyen paptestvérem, hogy ha teheti, akkor hetente többször is, de legalább havonta elmegy úszni. Van, akit a természetben barangolás. Fogja a botot, és indul neki a természetnek. Most már egyre kockázatosabb a sok medve miatt, de úgyis kikapcsolódás. Lehet, hogy egy szabadabb téren sétál, ahol medve nincs a közelbe. Láttam legutóbb egy olyan videót, hogy
A transzfogarasba kiállt valaki fényképeződni, nézelődni, és nem vette észre, hogy a háta mögött ott a medve. Akkor szökött oda a medve, akkor futott oda, szinte baj lett belőle. Egy hátsó kocsi mentette meg, hogy a medvére rá tolatott, és akkor a fiatalember hamar egy gyors kört futott a kocsik között, és beugrott a kocsijába. De valahogy a bűnökkel is így vagyunk, a veszély az mindig ott van. A túlhajtott munkába is, jaj, legyen meg, fejezzük be, máma, sokszor úgy lerobbanunk egészségileg, hogy nem vagyunk jók 3-4 napig. És akkor mit nyertünk a gyors munkával? Kedves testvérek, fontos a pihenés. Záró akkord ez most már, mert ennyi volt a mai műsoridőnk. Egy pap testvérem mondta, hogy ő életében nem volt pihenés. Mondtam, hogy látszik is. Ne sajnáljuk azt az 1-2 napot kikapcsolódásra, akár lelki töltődésre, akár barátokkal való együttlétre. Kapcsolódjunk ki. Minden papnak van olyan ismerős, ahol szívesen látják, ahol szállást is adnak, egy családi barát vagy bárki, kapcsolódjunk ki. Adjon Isten jó kikapcsolódást most így a nyáron is, dicsértessék a Jézus Krisztus, mindörökké, amen.

Dicsérjétek az Urat! Boldizsár Ferenc, mikói falusi plébános műsorát hallották.

Rádió. Egy fénysugára lelkednek. Sepsiszentgyörgyön a 89,7-es ultrarövid hullámú frekvencián hallható.

0: legyen meg a te akaratod. Nagyon nehéz szívből kimondani. Az életünkben nagyon sokszor vagyunk olyan válságos helyzetben, amikor kiválságokkal bombázzuk a Jóistent, hogy ne úgy legyen, meg ne így legyen. Ez különös tekintetre az én életemben a betegségekben volt így. Mindig alkudoztam, hogy még nem szeretném, hogy meglássam a túlvilágot, még nem szeretnék találkozni az atyával, én még szeretnék az emberek között maradni. És legutóbb, 4 évvel ezelőtt voltam olyan helyzetben, hogy kórházi ágyon fekve sokat imádkoztam, rengeteget hallgattam a Mária Rádiót, az irgalmasság óráját, volt időm, tehát rengeteget imádkoztam. És az állapotom nem javult. Kétségek között egy gép működtetett bizonyos funkciókat a testemben, kétségek között kérdeztem a Jóistent, hogy hát nem hallod, hogy mennyit imádkozom, hát nem segítesz, elfeledkeztél rólam. És egy pénteki irgalmasság órájába való részvételemnél a végén egy miatyánkot is imádkoztam, és ott éreztem meg annak a súlyát, amit mindig mondunk, hogy legyen meg a te akaratod. De én feltettem neki a kérdést, hogy ha most mennem kell, akkor legyen meg a te akaratod. Csak azt kérem, hogy ne felejtkezz meg rólam. Ez volt pénteken, és hétfőtől ugrásszerűen javult is az állapotom. Nem gondoltam, hogy ennek egyszer egy ilyen tanúsága is lesz az életemben, de azóta különösen figyelek arra, hogy tényleg elfogadjam, bármi is legyen az, amit az Atya kíván. Ez átszövi az életemet.
1: Kárpátini Novák Ágnes, tanár, gondolatait hallották.

0: Az élet nem verseny. Nem is kell hát nyernünk. Nem kell megharcolnunk, nem kell megfelelnünk. Nem kell az élettel folyton szembeszállnunk. Nem kell ellenkeznünk, mindig ellenállnunk. Nem kell félned attól, hogy valaha veszíthetsz. Jobb, ha az utadra rózsaszírmot hintesz. A rettegés helyett élvezd minden percet, játszd az életedet, legyél boldog gyermek. Nincsen ellenfeled, mindenki egy véled. Ha ezt elfogadod, s világod így éled, ha képessé válsz a világod csodálni, akkor leszel képes jó emberré válni. Ne harcolj hát többé, hadd legyen már béke. Ébredj rossz álmodból, legyen végre vége. Álmodj meg helyette élhetőbb világot, amely teremtődnek fényétől megáldott. Bocsásd meg a fájót, engedd el a rosszat. Vidd el figyelmedet arról, ami bosszant. Irányítsd a szépre, a teremtő jóra. Válts egy szebb világot, szebb álmot valóra. A figyelem rezgés erősít, támogat. Mire irányítod, az teremt álmokat. Félelem, dű, harag élteti a rosszat. Az energiát hát a jó felé osszad. Ne harcolj, ne győzz le. Inkább segíts másokon. Sose járjon eszed a háborúzáson. Emelj fel másokat, adj reményt és hitet, mert ezt a világot a szeretet menti meg. Gondolatod mindig fókuszáld a jóra, legyen gondod másra, igaz, tiszta szóra. Merülj el békédben ott a lelked mélyén. Tanulj és változtass önmagad személyén. Válj igazzá, jóvá, alkos új világot, amire a lelked kisgyermekként vágyott. Nem szenvedni, félni születtél a földre, állítsd a boldogság lámpáját ma zöldre. Tudd, hogy rajtad múlik, sosem múlhat máson, ezért ne gondolkozz szörnyű elmúláson, halál nem létezik, nincs hát mitől félned. Csak tanulószoba neked ez az élet. Ha időd itt lejár, elmész, honnan jöttél, mert leszületéskor szerződést kötöttél. Tanulás a célja egész életednek, és nem tud figyelni, aki végig retteg. Élvezd ki a létet, változtasd meg sorsod, a teremtés kulcsát a szívedben hordod. Válassz egy szebb utat, élvezd szeretettel. Legyél önmagadért jót teremtő ember.
1: Dicsétessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntök minden kedves Mária Rádió hallgatót. A mai katekézi sorozatunkban folytatom ma a mai mondott szentünkkel, Szent Maximilián Kolbe atyáról. Szeretnék egy pár gondolatot megosztani a kedves hallgatókkal. Amikor Kolbe atyára gondolunk, talán először egy koncentrációs tábor képe jelenik meg előttünk, egy sötét, embertelen világ, ahol az életnek szinte semmi értéke nem volt. És ebben a sötétségben ott áll egy ferences pap, aki egyetlen ember életéért kész odaadni a sajátját. De Kolbe atya története nem Auschwitzban kezdődött, és nem is ott ért véget. Auschwitz csupán megmutatta, hogy mivé tud válni egy ember, ha egész életét Krisztusnak ajándékozza. 1894-ben született Lengyelországban. Gyermekkorában édesanyja mély vallásossága meghatározó volt számára. Fiatalon belépett a ferences rendbe, majd Rómában tanult, és 1918-ban pappá szentelték. Már fiatal szerzetesként különösen nagy szeretettel fordult a boldogságos Szűz Máriához. Megalapította a szeplőtelen szűz lovagjai mozgalmát, amelynek célja az volt, hogy az embereket Krisztus

amely akkor rendelkezésére állt. És milyen érdekes, ha ma élne. Talán az internetet, a közösségi médiát, a rádiót és minden modern kommunikációs eszközt is evangelizációra használná. Nem az eszköz a jó vagy rossz, az a kérdés, mire használjuk. Ugyanazzal a telefonnal lehet ugye valakit megbántani, de lehet valakit vigasztalni. Lehet pletykát továbbadni, de lehet egy imát elküldeni. Lehet gyűlöletet terjeszteni, de lehet Krisztus szeretetéről beszélni. Kolbe atya életéből megtanulhatjuk, az evangéliumnak minden korban meg kell találnia az utat az ember szívéhez. Kolbe életének egyik legfontosabb titka a szűzanya iránti szeretete volt. Ő nem úgy tekintett Máriára, mint aki elválaszt bennünket Jézustól. Éppen ellenkezőleg Mária Jézushoz vezet. Mária egész élete ezt mondja, íme az Úr szolgáló leánya. Kolbe atya pedig ezt a lelkületet akarta megtanulni. Ezért nevezte magát és közösségét a szeplőtelen szűz eszközének. És talán nekünk is érdemes ma feltennünk a kérdést, minek vagy kinek vagyok az eszköze? Isten szeretetének, a békének, a megbocsátásnak? Vagy néha a haragnak, a sértődésnek, a pletykának, az ítélkezésnek? Minden ember valaminek az eszközévé válik. Szent Maximilián Kolbe azt akarta, hogy rajta keresztül Isten szeretete jusson el másokhoz. 1941-ben a Gestapo letartóztatta Kolbe atyát és Auschwitzbe deportálták. A koncentrációs táborban kegyetlen körülmények között éltek a foglyok. Egy alkalommal egy fogoly megszökött. A tábor szabályai szerint megtorlásként 10 foglyot választottak ki, akiket éhhalára ítéltek. Az egyik kiválasztott egy családapa volt, Franciszek Gajovnicsek, aki kétségbe esetten a családjára gondolt. És ekkor történt valami egészen rendkívüli. Kolbe atya kilépett a sorból, és felajánlotta az életét a családapáért. Egy fogoly helyett egy másik. Miért? Mert Kolbe atya számára az evangélium nem elmélet volt. Jézus szavai, nincs senkiben nagyobb szeretet annál, mint aki életét adja barátaiért. Kolbe atya ezt nem csak prédikálta, megélte. És itt válik igazán nagyjá a története. Nem egyszerűen arról van szó, hogy Kolbe atya bátor ember volt, hanem arról, hogy Krisztus szeretete annyira átjárta az életét, hogy képes volt önmagát odaajándékozni egy másik emberért. A szeretet nem érzés. Kolbe atya élete egy nagyon fontos igazságra tanít bennünket. A szeretet nem elsősorban érzés, a szeretet döntés. Könnyű szeretni azt, aki minket is szeret. Könnyű jónak lenni ahhoz, aki jó hozzánk. Könnyű mosolyogni arra, aki mosolyog ránk. De mi történik akkor, amikor valaki megbánt? Amikor igazságtalan velünk? Amikor valaki rosszat mond rólunk? Amikor valakitől csalódunk? Ott kezdődik a keresztény szeretet igazi iskolája. Kolbe atya azt mutatja meg nekünk, hogy a keresztény ember nem egyszerűen azt kérdezi, mit érzek, hanem azt, hogy mit kíván tőlem Krisztus. Lehet, hogy a szívem haragot érez, de Krisztus megbocsátásra hív. Lehet, hogy legszívesebben visszaszólnék, de Krisztus csendet kér. Lehet, hogy menekülnék, de Krisztus azt mondja, maradj hűséges. Miért fontos Kolbe atya számunkra ma? Talán azért, mert olyan világban élünk, amelyben nagyon könnyű elveszíteni az emberi méltóságot. Nem feltétlenül koncentrációs táborokban, néha egyetlen mondattal, egy megalázással, egy internetes hozzászólással, egy pletykával, egy családi konfliktussal, egy olyan szóval, amelyet talán 5 másodperc alatt kimondunk, de valakinek hónapokig vagy évekig fáj. Kolbe atya arra tanít bennünket, ne növeld a világban a sötétséget. Ha mások gyűlölnek, te ne gyűlölj. Ha mások bántanak, te ne add tovább a bántást. Ha mások reménytelenek, te vigyél reményt. Ha mások káromkodnak, te mondj egy imát. Ha mások széthúzást teremtenek, te próbálj békét teremteni. Talán nem tudjuk megváltoztatni az egész világot, de egy ember életében lehetünk Isten szeretetének jelei. És sokszor ez az igazság.

igazi kereszténység. A kiválasztott foglyokat egy bunkerbe zárták, ahol élelem és víz nélkül kellett meghalniuk. A túlélők későbbi beszámolói szerint Kolbe atya nem kétségbeesést teremtett maga körül. Imádkozott, énekelt. A többieket is bátorította. Micsoda kép, körülötte halál, ő pedig imádkozik. Körülötte gyűlölet, ő pedig szeret. Körülötte reménytelenség, ő pedig Krisztusra mutat. Végül, amikor már csak ő maradt életben, augusztus 14-én halálos injekcióval megölték. És milyen különös az egyház bölcsessége. Szent Kolbe ünnepét éppen Nagy Boldogasszony ünnepe előtti napon tartjuk. Mintha az egész élete Máriával együtt ezt az üzenetet mondaná, ne félj odaadni az életedet Istennek, mert aki Krisztusnak adja önmagát, az nem elveszíti az életét, hanem megtalálja. Mit jelent ma Kolbe atya követése? Nem azt jelenti, hogy mindannyiunknak vértanúnak kell lennünk. A mi vértanúságunk sokszor sokkal egyszerűbb. Lehet, hogy ma az a vértanúságot, hogy nem válaszolsz vissza. Lehet, hogy az, hogy meglátogatsz egy magányos embert. Lehet, hogy megbocsátasz valakinek. Lehet, hogy felhívsz valakit, akivel régen beszéltél. Lehet, hogy otthon türelmesebb leszel. Lehet, hogy nem mondod tovább azt a történetet, amelyről tudod, hogy fájdalmat okozna. Lehet, hogy valakiért csendben imádkozol. A szeretet nagy dolgai sokszor egészen kicsi helyeken kezdődnek. Kolbe atya nem egyetlen napon lett szent. Évtizedeken keresztül tanulta az önátadást. Auschwitzban csak az vált láthatóvá, ami már hosszú éveken keresztül ott volt a szívében. Ezért ne várjuk meg életünk nagy pillanatait ahhoz, hogy szeretni kezdjünk. A szentség ma kezdődik. A konyhában, a családban, a munkahelyen, a templomban, a betegágy mellett, egy telefonhívásban, egy megbocsátó mondatban. Egy kérdés, amit vigyünk magunkkal. Kinek az életét teszem szebbé azzal, hogy én élek? Mert az életünk nem csak arról szól, hogy mit kapunk másoktól, hanem arról is, hogy mit adunk másoknak. Ki tudott miattam ma remélni? Ki tudott miattam megbocsátani? Ki érezte mellettem azt, hogy nincs egyedül? Ki találkozott bennem Krisztus szeretetével? Talán ez Kolbe atya egyik legszebb öröksége. Nem kell nagy dolgokat tennünk ahhoz, hogy Isten nagy dolgokat tegyen általunk. Elég, ha odaadjuk neki a szívünket, és ha egyszer majd életünk végén visszanézünk, talán nem az lesz a legfontosabb, hogy mennyi mindent birtokoltunk, mennyi pénzünk volt, hány ember ismert bennünket, vagy milyen sikereket értünk el, hanem az, hogy szerettem-e. Tudtam-e adni? Tudtam-e megbocsátani? Tudtam-e Krisztushoz vezetni másokat? De és hogy életünk végén elmondhassuk mi is, hogy Uram, nem volt tökéletes az életem, de amit kaptam tőled, azt igyekeztem továbbadni másoknak.

Aranyosi Ervin, nincs rosszabb. Nincs rosszabb, mintha az élet monoton. Nincs benne szépség, színes lüktetés. Nem tudsz túllépni a napi roboton. Nincs benned érzés, s az öröm is kevés. Ha féled azt, hogy mi lesz majd utána, s várod, mit mért rád Isten a sors, rabbá lettél saját börtönbe zárva, s mások javára önként robotolsz. Változtass hát, és szabadíts ki lelked. Nincsen megírva teljes életed. Van még remény, hogy jobb útad meglejed. Az élet nem csak történik veled. Legyél a sorsod büszke teremtője, legyen kihívás. Ne fuss el előle. Kihűl a világunk, ha hagyjuk kihűlni. A szívünk nem érez, s nem kap meleget, amikor a lélek nem tud felderülni, amikor nem érint meg a szeretet. Tanítani kéne mindenkit szeretni, hiszen a rossz csupán a szeretetlenség. A szeretet képes mindent jobbá tenni. Sosem érzi a szív, hogy ebből már elég. Szeretetben élni, ez a leghőbb vágyunk. Hisszük, megszerezni csak durván lehet. Mások szíve felett uralkodni vágyunk, s hisszük, a miénk lesz a legnagyobb szelet. Szeretetet kapni akkor tud az ember, amikor világát fűti szeretettel.

Kedves Mária Rádió hallgatók! Szent Maximilián Kolbe atya életét nem lehet egyszerűen úgy elmesélni, mint a szép szent történetét. Az ő élete kérdés hozzánk, kérdés arról, hogy mit jelent kereszténynek lenni akkor, amikor a szeretet ára magas. Mert könnyű kereszténynek lenni akkor, amikor minden rendben van. Könnyű imádkozni, amikor egészségesek vagyunk. Könnyű hálát adni, amikor van munkánk, családunk, otthonunk, biztonságunk. De mit teszünk akkor, amikor elveszítünk valamit, amikor megbántanak, amikor igazságtalanság ér, amikor valaki ellenünk fordul, amikor úgy érezzük, hogy Isten hallgat? Ott kezdődik a hit igazi próbája. És Kolbe atya életében eljött ez a próba. Gyermekkorában egy különös élményt élt át, amelyről később beszélt. De azt mesélte, hogy amikor még gyermek volt, egy alkalommal nagyon engedetlen volt, és édesanyja emiatt szigorúan figyelmeztette. A kis Rajmondot, mert ez volt az ő keresztneve, nagyon megérintette édesanyja szava. Elvonult és imádkozott, és ekkor elmondása szerint megjelent előtte a szűzanya, kezében két koronával, egy fehérrel és egy pirossal. A fehér korona a tisztaságot, a piros a vértanúságot jelképezte. Mária, mintha azt kérdezte volna tőle, melyiket választott, ő pedig mindkettőt választotta. A történet mélyén ott van az egész élete, tisztaság és áldozat, Mária és Krisztus. Szeretet és önátadás. És milyen különös. Évtizedekkel később Auschwitzban valóban megjelent életében a piros korona, de addig még hosszú út vezetett. A szentek sem egyik napról a másikra lesznek szentek, és ez fontos megértenünk. Néha úgy gondolunk a szentekre, mintha ők egészen más világból érkeztek volna, mintha nekik sohasem lett volna fáradtságuk, mintha soha nem lett volna bennük félelem, mintha mindig tökéletesen imádkoztak volna, pedig a szentek is úton voltak. Kolbe atya is tanult, tanulta a türelmet, tanulta az engedelmességet, tanulta az önfegyelmet, tanulta, hogyan kell másokat szeretni. És talán éppen ez az egyik legnagyobb remény számunkra. Nem kell ma szentnek lennünk, de ma meg kell tennünk egy lépést a szentség felé. Lehet, hogy csak egyetlen lépést, egy őszinte gyónást, egy megbocsátást, egy rózsafűzét, egy telefonhívást, egy jó szót, egy áldozatot, egy lemondást, egy kimondott mondatot. Jézusom, ma is a tiéd akarok lenni. A mai világ egyik legnagyobb kísértése az önmagunk körüli forgás. Mit akarok? Nekem mi jó? Én mit kapok? Engem miért nem értékelnek? Miért nem engem választottak? Miért nem nekem van igazam? Kolbe atya élete egész más irányba mutat. Mit akar Isten? Mire van szüksége a másik embernek? Hogyan tudok Krisztus eszköze lenni? Ez az evangéliumi élet egyik legmélyebb titka. Amíg az ember csak önmagát keresi, egyre kisebb lesz a világa. Amikor azonban elkezd szeretni, kitágul a szíve. Auschwitzban történt valami, amit emberi szempontból nehéz felfogni. Egy ember életet kapott, mert egy másik ember odaadta sajátját. Franciszek, akiért életét adta, túlélte a tábort. Később sok évig élt még, családot alapított, és egész életében magával vitte Kolbe atya emlékét. És gondoljunk csak bele, egyetlen döntés egy másik ember egész életét megváltoztatta. Ezért soha nem mondjuk, hogy az én életem nem számít. Azt sem mondjuk, hogy amit én teszek, az úgy sem számít, dehogy nem. Egyetlen szó megváltoztathat valakinek egy napját. Egyetlen bocsánatkérés megmenthet egy kapcsolatot. Egyetlen látogatás reményt adhat egy betegnek. Egyetlen imádságban kimondott név Isten elé kerülhet. Egyetlen jó döntés egy egész család életére hatással lehet. Nem tudjuk, milyen messzire ír el egyetlen szeretetből fakadó tettünk. Kedves hallgatók, a szeretetnek ára van. A valódi szeretetnek ára van. Sokszor szeretni azt jelenti, hogy valamiről lemondok. Lemondok arról, hogy nekem legyen igazam, lemondok a bosszúról, lemondok egy kényelmes életről, lemondok a saját időmből, lemondok valamiről, amit szeretnék, és közben megtanulom kimondani, Uram, legyen meg a te akaratod. Ez volt Mária igenje, ez volt Jézus igenje a Getsemáni kertben, és ez lett Kolbe atya igenje Auschwitzban.
Miért nem gyűlölettel válaszolt? Talán ez az egyik legmegrendítőbb kérdés. Auschwitzban Kolbe atya előtt ott álltak azok az emberek, akik embertelenül bántak vele is társaival. Mégis Krisztust választotta. Nem azért, mert a gonoszságot jónak tartotta, hanem mert tudta, a gyűlölet nem győzi le a gyűlöletet. A sötétséget nem lehet sötétséggel megszüntetni, csak fénnyel. Ha valaki megaláz, én is megalázom. Nagyon könnyű gyűlöletet gyűlölettel viszonozni. Ha valaki kiabál, én is kiabálok. Ha valaki rosszat mond rólam, én is elmondok róla valamit, és így tovább. A keresztény ember feladata pedig az, hogy valahol megállítsa. Lehet, hogy éppen bennem, lehet, hogy éppen nálam. Lehet, hogy én vagyok az, aki azt mondja, ezt a rosszat én már nem adom tovább. Na ez, Kolbe atya lelkülete, a szeretet egyik legnagyobb formája, jelen lenni. Ő nem csak hálával szeretett, egész életében jelen volt mások számára. A legnagyobb szeretet egyszerűen ennyi, itt vagyok melletted. Egy idős embernél, egy betegnél, egy gyászolónak, egy magányos embernek, gyermeknek, házastársnak, barátnak nem mindig kell megoldani a másik ember problémáját. Néha csak vele kell lennünk. Kedves Mária Rádió hallgatók, mit tanuljunk tőle? Tanuljunk meg hinni akkor is, amikor nem látjuk a kiutat. Tanuljunk meg szeretni áldozatárán. Tanuljunk meg megbocsátani. Tanuljunk meg Máriával Jézushoz menni. Tanuljunk meg önmagunkból ajándékot csinálni. Mert végül nem az lesz a kérdés, hogy mennyit szereztünk, hanem hogy mennyit adtunk. Életének utolsó óráiban nem volt semmije, nem volt háza, szabadsága, pénze, hatalma, biztonsága, de volt valamije, amit senki nem tudott elvenni tőle, a Krisztushoz tartozó szíve. Az embertől sok mindent el lehet venni, pénzét, munkáját, házát, rangját, egészségét, életét is, de ha Krisztusban gyökerezik, a szeretetét nem tudják elvenni.

Aranyosi Ervin, mi nem szenvedni jöttünk. Mi nem szenvedni jöttünk. Az élet többet ér. Kutasd a boldogságot, mindent ezért tegyél. Értelme van a létnek, s hidd el, ha megleled, virágba borul minden, és ünnepel veled. Bizony, tanulni jöttünk, kicsit lusták vagyunk, csak várunk a csodákra, s tett nélkül álmodunk. Pedig csak néhány lépést kellene tenni még, s mi vissza-vissza nézünk, mi sértett egykor rég. Félelmek gúzsba kötnek, bolond hitrendszerek, mert egykor ezt tanultuk, másként nem is lehet. Törvények, rút, szabályok, meg annyi zord bilincs, ketrecbe zárva lelkünk, s kívül van a kilincs. Ajtónk a szabadságra, csak szívvel nyitható. Csak mozdulatra vár, mint egy álló hintaló. A lendület a lényeg. Egy lépés. Könnyű tett. És új csodát varázsol a szív. A szeretet.

Mária Rádió. Egy fénysugára lelkednek. Ditróban a 94.4-es ultrarövid hullámú frekvencián hallható.

Az adakozás nem csak, hogy szeretetből kell végezni, hanem örömmel is, mert a jókedvű adakozót szereti az Isten. Kedves hallgatók, az Erdélyi Mária Rádió az önök szeretete és öröme nélkül nem maradhat fenn. Ezért várjuk az önök adományait, hogy a szerető Istennek örömhírét minél több ember szívéhez eljuttathassuk az éterhullámaink keresztül.

0: 20 éve együtt. Egy hang, ami elkísér a mindennapokban, egy szó, ami erőt ad, egy közösség, ami hazavár.
1: Az Erdélyi Mária Rádió fennállásának 20. évfordulója alkalmából ünneplünk. Különböző helyeken és tereken adunk hálát az elmúlt 20 év áldásaiért, örömeiért és nehézségeiért.
2: Következő állomáshelyünk Székelyudvarhely lesz, ahová szeretettel hívunk és várunk mindenkit. A közös együttlét augusztus 22-én délután 4:45-től rózsafűzér imádkozásával kezdődik, majd 5 órától a Szentmisével folytatódik. A helyszín a Székelyudvarhelyi Mária Rádió stúdiójának és a Szent Pió Lelkigyakorlatos Háznak közös udvara, Dózsa György utca 15 szám. Háladásunkat kötetlen agapéval egybekötött együttléttel zárjuk.
1: Legyünk együtt, ahogy 20 éve is. Egy szívvel, lélekkel, belekapaszkodva Isten és egymás szeretetébe.

0: Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória. Csütörtöki adásunk tartalmából. A 60. béke világnap témája a technológia lefegyverzése a békéért. Leó pápa új tagokat nevezett ki a pápai történettudományi bizottságba. Jordániában Krisztus keresztsége 2030-as jubileumára készülődnek. Morzsák, Sajgó Balázs atya elmélkedése az évközi 20. vasárnapra. A 60. békevilágnap témája a technológia lefegyverzése a békéért. 2027. január 1-én lesz a 60. békevilágnapja. A nap megünneplésére 14. Leó pápa a technológia lefegyverzése a békeszolgálata, a politika mint megelőző felelősség témát választotta, tájékoztat az átfogó emberi fejlődés dikasztérium sajtóközleménye. A pápa rávilágít azok erkölcsi felelősségére, akik arra kaptak meghívást, hogy a politikai szférában vállaljanak szerepet, olvasható a közleményben. Leó pápa továbbá arra ösztönzi az emberiséget, hogy mozdítsa elő minden egyes ember méltóságát, és minden ember segítse elő a békét, kezdve a technológia lefegyverzésével. Utal a Magnifica Humanitas kezdetű enciklikája 198. pontjára, miszerint nincs olyan algoritmus, amely erkölcsileg elfogadhatóvá tenné a háborút. Miközben a pápa figyelmeztet a katonai döntéshozatalban a mesterséges intelligencia használatával járó kockázatokra is, szívből jövő felhívást intéz az egész nemzetközi közösséghez. Olyan közös megállapodásokra szólít fel, amelyek képesek megvédeni az emberi felelősséget és a humanitárius alapelveket olyan helyzetekben, ahol emberi életek és a népek közötti békés együttélés forog kockán. A május 25-én a vatikáni új szinódusi aulában bemutatott dokumentum, amely az egyház történetében példanélküli, Leó pápa emlékeztetett arra, hogy ez a közel 200 oldal a Szentszék új technológiákról és a mesterséges intelligenciáról folytatott gondolkodásának gyümölcse, amely ma életünk számos területét érinti, befolyásolja a döntéseket és radikálisan megváltoztatja a háborúzás módját. Mindezekből az a meggyőződés bontakozott ki, amelyet maga Leó pápa nyugtalanítónak nevezett, és amely az enciklika vezérfonalaként szolgál. A mesterséges intelligenciát le kell fegyverezni. Tudom, hogy a szó erős, ismerte el, de szándékosan választottuk, mert ebben a pillanatban olyan szavakra van szükség, amelyek képesek felkelteni a figyelmet, felébreszteni a lelkiismeretet és az emberiségnek a követendő ösvényre mutatni. Leó pápa hangsúlyozta, hogy az egyház egy ideje elkötelezett a nukleáris leszerelés mellett, a szolgálat jegyében a béke és az emberi család méltósága javára. A mesterséges intelligenciát most le kell fegyverezni, mert a nukleáris energiához hasonlóan mindenkit és a közjót kell szolgálni. A technológiával kapcsolatos döntéseket soha nem szabad elválasztani a lelkiismerettől és a felelősségtől. A Magnifica Humanitas kezdetű enciklikájában Leó pápa arról elmélkedik, hogy a béke, ami nem pusztán a háború hiánya, hogyan válik a gyakorlatba ültetett igazságossággá. Amikor viszont a technológia gyengíti a kritikai érzékünket, maga a béke kerül veszélybe. A leszerelés azonban nem elég. Építenünk kell. 14. Leó felidézte a perui árvizek utáni missziós munkájának éveit. Ott megtanultam, hogy az újjáépítés nem egyszerűen azt jelenti, hogy pótoljuk azt, ami elpusztult. Azt jelenti, hogy helyreállítjuk a kötődéseket, a bizalmat, és újraélesztjük a jövőbe vetett reményt. Sőt, senki sem épít újjá egyedül. Csak ilyen átfogó szemlélettel irányítható a mesterséges intelligencia a közjó felé. Csak együtt azok, akik a rendszereket tervezik, és azok, akik viselik azok következményeit, gazdagabbak és szegényebb országok, intézmények és egyének, hatalmi központok és perifériák leszünk képesek olyan jövőt építeni, amely nem csak a kiváltságos kevesek, hanem az egész emberiség számára készül. Leo pápa új tagokat nevezett ki a Pápai Történettudományi Bizottságba. 14. Leo pápa három új tagot nevezett ki a Pápai Történettudományi Bizottságba. Umberto Longo professzort, a római olasz középkori történeti intézet igazgatóját, Francesco Cesareot, a Worcesteri Assumption Egyetem nyugalmazott elnökét az Egyesült Államokból, és Anna Baranskát, a lublini II. János Pál Katolikus Egyetem bölcsészettudományi karának docensét Lengyelországból. A Pápai Történettudományi Bizottságot 1954-ben alapította 12. Pius pápa. A bizottság munkája figyelmének középpontjában az egyház levéltári öröksége, különösen a vatikáni levéltár anyaga áll. Számos felhívás érkezett a pápákhoz, hogy a tudósok nagyobb és jobb hozzáférést kapjanak a Szentszék által őrzött levéltári gyűjteményekhez. A bizottság elnöke Marek Inglot jezsuita atya, titkára pedig Pier Antonio Piatti. Itt jegyezzük meg, hogy 2021. február 22-én Ferenc pápa kinevezte Molnár Antalt a Pápai Történettudományi Bizottság tagjává. A Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézetének igazgatója, az ELTE Történeti Intézetének docense személyében először van magyar tagja az 1954-ben létrehozott Pápai Bizottságnak.
1: Jordániában Krisztus keresztsége 2030-as jubileumára készülődnek. Jordánia kormánya nemzeti bizottságot hozott létre Urunk Jézus megkeresztelkedésének 2030-ban esedékes 2000. évfordulója megünneplésére. Jafar Hassan kormányfő elnöketével a bizottság miniszterekből, vallási vezetőkből és intézményi képviselőkből áll. A második Abdullah jordániai király irányelveivel összhangban minden erőfeszítés mozgósítanak a jubileum méltó megrendezése érdekében, többek közt egy helyi múzeum és egy közeli zarándokfalu megteremtését. Jordánia megkezdte a felkészülést Jézus Krisztus megkeresztelkedésének bimillenáris jubileumi ünnepségeire. Augusztus 10-én hétfőn Jafar Hassan jordániai miniszterelnök vezetésével megtartotta a Nemzeti Bizottság az első ülését, amely felügyeli ezt a rendkívül jelentős vallási és történelmi eseményt, hiszen Urunk megkeresztelkedésének eseménye minden keresztény felekezet közös ünnepe. A bizottság az ünnepségek előkészítésének és felügyeletének nemzeti kapcsolattartó szerveként szolgál, és felelős az általános irányelvek kidolgozásáért, a nemzetközi ismeretterjesztő tevékenységek és a nemzeti feladatok lebonyolításáért, valamint az évfordulóhoz kapcsolódó események tervezéséért. A találkozó során Jafar Hassan miniszterelnök hangsúlyozta, hogy II. Abdullah király irányelveivel összhangban haladéktalanul meg kell kezdeni az előkészületeket, hogy támogassák a jordániai egyházi vezetők tanácsa által javasolt kezdeményezéseket, amelyek egy átfogó ütemtervre épülnek. Kijelentette továbbá, hogy Krisztus megkeresztelkedése, második évezredének megünneplése híven tükrözi Jordánia történelmi és vallási tekintélyét, valamint a keresztény zarándoklatok globális célpontként betöltött szerepét. A jordániai királyság alapelve biztosítja az együttélés, a mások tisztelete, a béke, a szeretet és az emberi testvériség megvalósulását. A találkozó során áttekintették a Krisztus keresztsége helyével szomszédos területek fejlesztésért felelős alapítvány számos projektjét, beleértve egy zarándokfalu felépítését az ide látogató keresztények számára, továbbá egy a keresztelőhelynek szentelt múzeumot, egy zöld folyosót, valamint a térség infrastruktúrájának a fejlesztését. A résztvevők hangsúlyozták a projektek végrehajtását felügyelő és a kitűzött célok elérését segítő szakemberek támogatásával létrehozott speciális albizottságok fontosságát is. A bizottság összetétele. A Nemzeti Előkészítő Bizottság vezetője a miniszterelnök, tagjai a kommunikációért, a belügyért, a gazdaságért, a vállalkozásért, valamint a turizmusért és a kulturális örökségért felelős miniszterek. További tagok Christophorus Atallah püspök, Jordánia görög ortodox érseke, Iyad Tuval érsek, Jordánia latin pátriárkán és vikáriusa, Hosszám Naum érsek, anglikán érsek, valamint Munib Yunan püspök, az evangélikus luteránus egyház püspöke, a Keresztelőhely Fejlesztését Alapítvány igazgató tanácsának elnöke, a Keresztelőhely Bizottságának főigazgatója és a Jordán Nemzeti Turisztikai Hivatal főigazgatója. A Biblia tanúsága a helyről. Jézus keresztségéről mind a négy evangélium beszámol. János leírásánál olvassuk, ez Betániában történt, a Jordánon túl, ahol János keresztelt. Szemben a Jeruzsálem mellettivel ez a másik Betánia, amelynek arab neve máig El-Maktas, vagyis a bemerítkezés helye. Itt keresztelt János, mert a választott nép korábban itt kelt át a Jordán folyón, amikor Józsué vezetésével átvitték az ígéret földjére a szövetség ládáját. A keresztények kezdettől fogva mind a mai napig szentnek tartották ezt a helyet, ahol az Úr epifániája, Isteni mi voltának megnyilatkozása megtörtént. Pápák a Jordánon túli Betániában. Az első pápa, aki Al-Maktast meglátogatta, Szent II. János pápa volt a 2000-es nagy jubileum esztendejében. 16. Benedek pápa 2009-ben látogatta meg a helyszínt, és letette a Jézus Jordánban való megkeresztelésének emlékére emelt templom alapkövét. 2014-ben Ferenc pápa is meglátogatta ezt a helyszínt. Az Úr keresztsége új templomát ünnepélyesen 2025. januárjában szentelte fel Ferenc pápa képviseletében Pietro Parolin bíboros államtitkár. Jelenleg ez Jordánia a legnagyobb katolikus temploma, de más keresztény felekezetek templomai is találhatók a környéken. Az UNESCO világörökségi listáján 2015-ben a Jordánon túli Betánia, vagyis Al-Maktas területe, beleértve Tal al-Karrart is, felkerült az UNESCO világörökségi listájára. A hivatalos weboldal tanúsága szerint a Jordánon túli Betánia nagy vallási jelentőséggel bír a legtöbb keresztény felekezet számára, amelyek ezt a helyet ismerték el, mint olyat, ahol keresztelő János megkeresztelte a názáreti Jézust. Ez az utalás szerzetesek, remeték, zarándokok és papok nemzedékeit ösztönözte arra, hogy itt telepedjenek le és látogassák meg ezt a helyet, maguk után hagyva odaadásuk és vallásosságuk bizonyítékait, amelyek a 4. és 15. század között keletkeztek.

0: Morzsák. Sajgó Balázs atya elmélkedése az évközi 20. vasárnapra.
1: Jézus Tirosz és Szidon vidékére vonul vissza. Pogány területre, kicsit távol az ismerős helyektől, és azoktól az emberektől, akik állandóan körülveszik. Az evangélista nem ad pontos magyarázatot, hogy miért megy oda, de nem is szükséges minden visszavonulást megfejteni. Az ember néha azért távolodik el azoktól, akiket szeret, hogy utána ismét jól tudja szeretni őket. Nem minden eltávolodás, elutasítás. Van olyan távolság, amely megmenti a kapcsolataimat, kitisztítja a tekintetem, és levegőhöz juttatja a lelkemet. Még a jó, lelkiismeretes emberek is elfáradhatnak. Sőt, gyakran éppen ők fáradnak el a leginkább. Annyira belevetik magukat az Úr szolgálatába, hogy közben elfelejtik, hogy ők is emberek, és meg kell állniuk, pihenniük kell. Engedniük kell, hogy nem mindig ők adjanak, hanem őket is megajándékozzák. A pihenés tehát nem luxus és nem jutalom a munka végén, hanem néha lelki kötelesség is. Szabadságra nem csak jogom van, hanem időnként szükségem is. Jézus visszavonulását egyszer csak egy asszony kiáltása szakítja félbe. Könyörülj rajtam, Uram, Dávid fia. Leányamat kegyetlenül gyötri a gonosz lélek. Nem azt kéri, hogy a lányán könyörüljön, hanem hogy ő rajta. A gyermek szenvedése az anya szenvedése is. Amit a lánya hordoz, azt ő is hordozza. Jézus pedig hallgat, és talán ez az evangélium egyik legnehezebb része, hogy szóra sem méltatja. Ismerem ezt a csendet. Imádkozom valakiért, imádkozom gyógyulásért, családért, egy szétesett kapcsolatért. Kérem Istent is, mintha nem érkezne válasz. A legnagyobb kísértés ilyenkor nem is maga a várakozás, hanem az a gondolat, hogy Isten hallgatása biztosan elutasítást jelent. A tanítványok már elküldenék az asszonyt, zavarja őket a kiáltozása. Jézus pedig látszólag még keményebb választ ad. Nem helyes elvenni a gyermekek kenyerét és odadobni a kiskutyáknak. Nem kell megszelidíteni ezt a mondatot. Ez úgy kemény, ahogy hangzik. Jézus küldetése először Izraelhez szól. Az asszony pedig kívül áll ezen a népen. Ő mégsem sértődik meg, és nem fordul sarkon, nem adja fel, hanem talál egy rést a mondatban, amelyen keresztül közel kerül az Úr szívéhez. A kiskutyák is esznek az Uruk asztaláról, lehulló morzsákból. Micsoda hit! Nem követel helyet magának, és nem az bizonygatja, hogy joga van a kenyérhez, hanem egyszerűen bízik abban, hogy Isten irgalma annyira bőséges, hogy még az asztalról lehulló morzsa is elég a lehetetlenhez. Az Istentől kapott morzsa ugyanis nem kevés, mert benne van az ajándékozó egész szeretete. Aki kívülállónak látszott, arról kiderül, hogy belül van. A tanítványok közel állnak Jézushoz, mégis elküldenék az asszonyt. Az asszony távolról érkezik, mégis jobban bízik Jézus irgalmában, mint azok, akik naponta vele járnak. Évszázadokkal később egy másik édesanyja is hosszú éveken keresztül könyörgött a fiáért. Mónikának hívták, a fia pedig Ágoston volt. Ágoston tehetséges, de nyughatatlan fiatal ember volt. Eltávolodott az egyháztól, és olyan életet élt, amely miatt édesanyja sokat szenvedett. Mónika mégsem mondott le róla. Egy alkalommal Ágoston titokban hajóra szállt, hogy Rómába menjen. Édesanyját becsapta és hátrahagyta. Mónika azon az éjszakán egy kápolnában imádkozott, hogy Isten akadályozza meg fia elutazását. A hajó mégis kifutott. Úgy tűnt, Isten nem hallgatta meg az imáját, hiszen Ágoston elment, Mónika pedig ott maradt a könnyeivel és Isten csendjével. Csak hogy éppen ez az út vezette Ágoston később Milánóba, ahol találkozott Szent Ambrussal. Ott indult el megtérésének útján. Végül megkeresztelkedett, püspök és az egyház egyik legnagyobb tanítója lett. Isten nem teljesítette Mónika aznapi kérését, de meghallotta élete legmélyebb imáját. Mónika története és a kánaáni asszony története ugyanarra tanít. Ne nevezzem véglegesnek azt, amire Isten még nem mondta ki az utolsó szót. Ez az evangéliumi rész nem azt ígéri, hogy ha elég sokáig kérek valamit, Isten pontosan úgy és akkor teljesíti, ahogyan elképzeltem. A hit nem eszköz, amellyel rávehetem Istent a saját akaratom teljesítésére. A hit kapcsolat. Ott maradni Jézus előtt akkor is, amikor hallgat. Újra megszólítani akkor is, amikor mások már elküldenének. Bízni abban, hogy az ő irgalma nagyobb, mint az én kudarcom és sebeim. Az asszony csak egy morzsát kért, Jézus azonban visszaadta neki a gyermekét, és megmutatta, Isten irgalmának asztalánál nincs fölösleges ember, mert ami Istentől érkezik, abból egyetlen morzsa is elég. Néha éppen a morzsából ismerhetem fel, hogy már készül számomra is a hely az asztalnál.
0: Sajgó Balázs atya elmélkedését hallották az évközi 20. vasárnapra Morzsák címmel. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, csütörtöki műsorunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Laudétur Jézus Krisztus.

0: Dicsetessék a Jézus Krisztus! Nagy szeretettel köszöntöm a kedves Mária Rádió hallgatóit Székelyudvarhelyről. A stúdió mikrofonjánál Geri Vanikó, technikai munkatársam Józsa Ferenc. Újra együtt lehetünk, és együtt imádkozhatunk hamarosan. Előtte pedig felajánlhatjuk, megköszönhetjük, vagy elmondhatjuk mindazt, amiért imádkozni vágyunk, szeretnénk, amiért felajánljuk az imáinkat. Imádkozzunk ma is az egyházunkért, egyházi elöljáróinkért, a szentatyáért, püspökeinkért, papjainkért, papi és szerzetesi hivatásokért, a szerzetesekért, szerzetesnőkért, kántorokért. Imádkozzunk családjainkért, a gyermekekért, a pedagógusokért. Imádkozzunk a betegeinkért, a betegápolókért, az orvosokért, a nélkülözőkért. Imádkozzunk azokért a családokért, akik gyermek áldást szeretnének, és imádkozzunk azokért is, akik a napokban várják, hogy megszülessen gyermekük. Jóisten és a szűzanya oltalma legyen rajtuk és velünk. Imádkozzunk az utonlévőkért. Hívhatnak bennünket a 0259 420 555, valamint a 0359 420 555-ös telefonszámok egyikén, előtte kikapcsolva a rádiókészüléket, hogy gördülékenyen tudjunk kapcsolatba kerülni, és már is köszöntöm az első betelefonálót. Haló!
1: Haló!
0: Köszöntöm!
1: Dicsetessék az Úr Jézus Krisztus!
0: Mindörökkel!
1: A szeretettel köszöntöm, amikor, ugye jól mondom, amikor.
0: Igen!
1: Tisztelet távol vagyok. El szeretnék ajánlani Lőri Tanna nénét, akinek nem akar jönni erre, csak fájdalma van minden, tudva egy kórházba, mert gyászatunk, hogy a Bárfió Isten érintse meg, gyógyítsa meg, hogy amely nekünk tiszta, szeretteljes lelki testvérünk.
0: Imádkozzunk.
1: Ezt kérjük a szűzanyától, irincs meg, takarja be a pásztával. Minden családnak, amit felajánlom, élőjé halottak, én jó tevőd békesség Isten.
0: Békesség Istentől. Imádkozzunk Anna néniért, és imádkozzunk minden betegért, hogy a Jóisten enyhítse az ők fájdalmaikat, legyen meg az ő szent akarata, és hogy akarja, adja meg a teljes gyógyulást. Az SMS számunkat is elmondanám, 0758 420 555, aki ezt választja, az megteheti. Ezt a rózsafűzért a Mária Rádió nagy családjával együtt imádkozva felajánlom és Lehelért születésnapja alkalmából, Jóisten áldását kérve életére, munkájára és családjára Isten éltessen. Köszöntöm a következő betelefonálót. Halló, Mária Rádió! Mindörökkel, mert
2: szeretnék imádkozni a szűzanyához, hogy adjon segítségedelmet, erőt, egészséget nekem. Gyógyítsam minden porcikámat. Érjem egészségét, egyszerűnnek az egészségét. A húgaim egészségét. És három fiúcskának az egészségét. Jóisten, hallgassa meg a kérésemet.
0: Így legyen, imádkozzunk együtt.
2: Szűrítsen meg minden bajtot. A gonosz élet távozását. Édesapámnak, édesanyámnak adjon örök nyugodalmat. Isten fizesse, hogy meghallgassa.
0: Mindörökké, amen. Imádkozzunk együtt. Rózsafűzét önökkel imádkozom, egy kedves ismerősöm gyógyulásáért és egy rokonom gyógyulásáért, Emese Csíkszeredából imádkozik velünk, Jézusom, bízom benned. Minden imát szeretnék és szent misét felajánlani. Hálából Kápolnás faluba Ferenc András 55. születésnapja jár, a lelke üdvéjét a Jóisten nyugtasson az anyafölbe, nyugodjál békébe. Jézus Mária szent nevében kortársaid, Isten fizesse. Ezt a rózsafűzért felajánlom, egészséget, békességet a családban. Marosvásárhelyről írja egy kedves hallgatónk. Ezt a rózsafűzért felajánlom Budapesten élő Varga Júlia gyógyulásáért és az ő családjáért, akik mellette állnak és segítik mindennapjait. Jóisten legyen irgalmas, hozzuk agyon türelmet és enyhülést. Ezt a rózsafűzért felajánlom volt önkéntes társunk Dézsi Irénke lelki üdvéért. Jóisten nyugtassa és adjon neki örök boldogságot. Köszöntöm a betelefonálót, Halló Mária Rádió.
2: Kétessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.
2: Legnagyobb tisztelettel köszöntöm Önöket, a jó Mária fizessen gazdagok munkájukat, és felajánlom halálból mindenét a drága szüzanyának. Köszönök minden pénzemet, a családomét, fiancsonokámét, dédunokámét, a sok betegét, szomszédjaimét, méltásvéremét, családjukkal együtt, a Jóisten segélyemét, nagyon egészséget. Békességet a családokba. Isten fizesse, Önök távolodik mindig az imába.
0: Köszönjük. Békesség
2: a Jézus Krisztus.
0: Imádkozzunk együtt, maradjunk, tegyük ezt ma is. Minden imát és szentmisét felajánlom a kis Ildikó és szülei lelki üdvéért. Nyugodjatok békében Jézus Mária szent nevében. Egy rokon imádkozik velünk. Ezt a rózsafűzért felajánlom családomért, köszönöm. A rózsafűzért fel szeretném ajánlani a gonosz távozásáért a családunkból, Jézusom, bízom benned. A rózsafűzért és szent misét felajánlom családom élő és elhunyt tagjaiért, köszönöm. Egy következő üzenet, de előtte meghallgatom a betelefonálót, Halló Mária Rádió. Élőadásban van a kedves hallgató, ha beleszól a telefonba, ha nem, elköszönünk.
2: Dicsőítették az Úr Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen. Én itt vagyok, tessék a rádiót kikapcsolni és a telefonba beszélni.
2: Ki van?
0: Na, akkor hallgatom az ima szándékot.
2: Dicsőítették az Úr Jézus Krisztus. A rózsafűzét, a szentmisét felajánlom a Mária Rádió összes dolgozójáért. A bemondott imákért és a lebénul gyermekemnek a lába gyógyulásáért, a bűnei bocsánatáért, a gonosz távozásáért, az én lábom gyógyulásáért, a látásomért, a család békességért, az úton lévőkért, a betegekért, minden jó akaratú emberekért, és az egész halottaimért, a testvéreimért, és a férjemért, és a drága gyermekem nyugalmáért.
0: Imádkozzunk együtt.
2: És a mindkét unokákért, a két unokámért. A háború megszűnéséért dicsértessék a drága Úr Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen. Maradjunk együtt az imában. Ezt a rózsafűzért szeretném felajánlani feleségem Rózália és fiam Imre gyógyulásukért. Isten fizesse, egy férj és édesapa imádkozik velünk. Ezt a rózsafűzért szeretném felajánlani unokámért, lányomért és családjáért, legyen meg köztük a szeretet és béke. Élőben van egy kedves hallgatónk, akit hallgatok.
3: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus!
0: Mindörökké,
3: amen. Én is állam a rózsafűzérrel csatlakozok a felsorolt szándékokért, amit elmondtak a Mária Rádióba, és még ajánlom a békéjé, a szeretetét, a testvéreimé, a betegekért, a daganatos betegekért, a fáimé, és a családomé. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus! Isten fizes, hogy meghallgattak, Önökkel vagyok mindig.
0: Köszönjük ezt a hűséget, és köszönjük, hogy együtt lehetünk az imában. Ezt a rózsafűzért fel szeretném ajánlani testvéreimért, családjukért, gyermekeikért, unokáimért, legyen meg köztük a szeretet, békesség egy mindennapos hallgató váradról. A lányomért kérem az imát, ugyanez a hallgató írja. A héten elhangzó rózsafűzéreket és szentmiséget szeretném felajánlani, drága jó édesanyja, Demeter Regina halála évfordulóján lelki üdvéjét önökkel imádkozva Csíkszeredából, lánya Regina imádkozik velünk. A rózsafűzért nővérem Ildi és szüleim Bartus Teréz és Sándor lelkük üdvéjét ajánlom fel, nyugodjanak békében. Köszönöm, Melinda. Gyermekeinkért, az élőhit kegyelméért, és hogy kezdődjön az életük Isten akarat, rendeződjön az életük Isten akarata szerint, egy édesanyja imádkozik velünk. A mai rózsafűzért és szentmisét fel szeretném ajánlani unokahúgom Milos Zsuzsa, Simu Zsuzsa és édesanyja Zsuzsáért, valamint komasszonyom Fábián Zsuzsáért névnapjuk és közelgő születésnapjuk alkalmával, Isten áldását kérve életükre, köszönjük, hogy vagytok, Jóisten, töltsön be az ő szeretetével, békéjével életetek minden napján. Ezt a rózsafűzét felajánlom szabadulásért, az alkohol, cigaretta és a hazugság rabságából egy nagy családért. Gyermekeinkért, az élőhit kegyelméért ajánlom fel ezt a rózsafűzért, egy édesanyja imádkozik velünk. Hálából a

0: írták az országba, Svédországba, és nagy hálával köszönöm mindenkinek az imáját, már sokan imádkoztak, értem, hogy tudjak megnyugodni, és legyek békességben, és egyedül vagyok, és nehéz, hogy hívják, előtt álltam ezzel kapcsolatban. Köszönöm szépen, beigazodok én is az imába, és végzem az imát önökkel. Köszönöm. Kértessék a Jézus Krisztust.
1: Mindörökké, amen. Köszönjük, hogy velünk tart, és hogy bízik a közös ima erejébe, tapasztalja meg sokszor. A rózsafűzért önökkel imádkozva felajánlom fájdalmaim enyhüléséért, családi békéért, Csíksomjói segítőszűzanyat akarja be védőpalástuddal, a közös halottaimért felső lokról egy hallgató. Fiam szerencsés lakásvásárlásáért, hite megerősödéséért kérem az imát, egy édesanya. Köszöntöm a telefonnál lévő hallgatót, haló.
2: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
1: Mindörökké, amen.
2: Ezt a rózsafüzét felajánlom hálából minden kapott kegyelemét, bűneim bocsánatáért, családom minden egyes tagjáért, szüleimért, testvéreimért, a békéért. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
1: Mindörökké, amen. Imádkozzunk együtt. Minden imád és szentmisét szeretnék felajánlani testvéreimért, aki az intenzív osztályon van, szűzanyat akarja be palástával és gyógyítsa meg. Az összes betegért, elhunytért, adj békét az egész világnak, Isten fizesse a meghallgatást Gyimesből. Imádkozunk együtt, hallgató van a vonalban, köszöntöm.
3: Hát, Istenség Jézus Krisztus,
1: mindörökké.
3: Ezt a rózsafüzet elállom férjemé, szüleim helyi nyugalmáé, betegségemé, gyermekeimé, gyógyására, fiamnak, az unokáimnak, a világ békéje, a Márrádi, és mindenki, aki hozzám tartozik ez a világban. Dicsértessék Jézus.
1: Mindörökké, amen. Tartsunk együtt és imádkozzunk önért és minden szándékáért. A rózsafűzért felajánlom a háború befejezéséért, a világ békéjéért. Köszönöm. Felajánlom ezt a rózsafűzért minden beteg gyógyulásáért, írja nekünk Péter szobátáról. Megköszönöm azoknak, akik velünk voltak, akikkel együtt ajánltuk föl hangosan ezt a rózsafűzért, de ne menjenek messze, hiszen hamarosan fogunk imádkozni minden szándékért. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Imára hívom azon kedves hallgatókat, akik most csatlakoznak hozzánk. Imádkozzuk együtt ma is a fájdalmas rózsafűzért, a Máréfalvi hívek vezetésével, felajánlva minden elhangzott és el nem hangzott szándék mellett egyéni szándékainkért. Imádkozzunk együtt!
1: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Hiszek az egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Pancius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadott,

0: ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
1: Hiszen szent lélekben, hiszen a katolikus Atya Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test föltámadását és az örök életet. Amen.
0: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.

Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki értelmünket megvilágosítsa.

0: üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki emlékezetünket megerősítse.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki akaratunkat tökéletesítse.
1: Asszony.

0: Uráján, amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen.
1: Ó Jézusom,
0: bocsáss meg bűneinket, ne is meg minket a pokol közétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
2: A fájdalmas rózsafűzér első szent titka, aki érettünk vérrel verítékezett. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verejtékezett.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verejtékezett.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verejtékezett.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verejtékezett.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verejtékezett.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verejtékezett.
0: Asszonyunk

0: óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verejtékezett.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verejtékezett.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verejtékezett.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verejtékezett.

0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom,
1: bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
2: A fájdalmas rózsafűzér második szertitka, aki érettünk, megostoroztak. Mi atyánk, aki a mennyekbe vagy, szenteltessék meg a te nevet, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, megostoroztak. Asszony.

Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, megostoroztak.

0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
1: Asszonyok szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
1: Asszonyok szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, megostoroztak.

üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, megostoroztak.

0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, megostoroztak.

0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.

0: legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
1: Harmadik rózsafüzér titka, akit érettünk, te is megkoronáztok. Mi atyánk, aki a mennyekbe vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi

0: szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, töviselj, megkoronáztok.

üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, te visel megkoronáztak.

0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, tövissel megkoronáztok.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, tövissel megkoronáztok.

0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk tövissel megkoronáztak.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk tövissel megkoronáztak.
1: Asszony.

Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszony között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, te visel megkoronáztok.

0: üdvözlégy, egy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, te vissel megkoronáztok.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, te vissel megkoronáztak.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom,
1: bocsáss meg!

0: asztalodra. Amen.
1: A fájdalmas rózsafűzér negyedik szent titka. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.

üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a nehéz keresztet hordozta.

0: óráján. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk a nehéz keresztet hordozta.
0: Asszony!

0: üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk a nehéz keresztet hordozta.
1: Asszonyok, Mária, Istennek anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk a nehéz keresztet hordozta.

Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te mélyednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a nehéz keresztet hordozta.

Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a nehéz keresztet hordozta.

Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a nehéz keresztet hordozta.

0: Uráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a nehéz keresztet hordozta.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a nehéz keresztet hordozta.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a nehéz keresztet hordozta.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
0: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tűzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
2: Fájdalmas rózsafűzér, 5. szent titka. Akit érettünk, keresztre feszítettek. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és nem így minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.

Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.

0: óráján. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit életünk keresztre feszítettek.

0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
1: Asszonyom, szűz Mária!

0: teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.

0: óráján. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk a keresztre feszítettek. Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Ó Jézusom,
0: bocsáss meg.

0: boldogságos szűzanyánk. Amen.
1: Könyörögjünk, Istenünk, a Te egyszülött fiad életével, halálával és feltámadásával megszerezte nekünk az örök élet jutalmát. Add meg, kérünk, hogy miután a rózsafűzérrel e misztériumokról megemlékeztünk, kövessük, amit tartalmaznak, és elnyerjük, amit ígérnek, Krisztus a mi Urunk által.
0: Amen.
1: Rózsafűzér királynője,
0: könyörögj érettünk.
1: Béke királynője,
0: könyörögj érettünk.
1: Csíksomlyói segítő szűz,
0: könyörögj érettünk.
1: Mária rádió királynője,
0: könyörögj érettünk.
1: Istenünk, Te áron püspököd,

0: Litánia Jézus szentséges szívéről. Uram, irgalmaz nekünk!
1: Uram, irgalmaz nekünk!
0: Krisztus, kegyelmez nekünk!
1: Krisztus, kegyelmez nekünk!
0: Uram, irgalmaz nekünk!
1: Uram, irgalmaz nekünk!
0: Krisztus, hallgass minket!
1: Krisztus, hallgass minket!
0: Krisztus, hallgass meg minket!
1: Krisztus, hallgass meg minket!
0: Mennyei Atya Isten!
1: Irgalmaz nekünk!
0: Megváltó Fiú Isten!
1: Irgalmaz nekünk!
0: Szentlélek Úristen!
1: Irgalmaz nekünk!
0: Szent Háromság Egy Isten!
1: Irgalmaz nekünk!
0: Jézus szíve az örök Atyának szíve!
1: Irgalmaz nekünk!
0: Jézus szíve a szűzanya méhében a Szentlélektől alkotott szív!
1: Irgalmaz nekünk!
0: Jézus szíve az Isten igéjével lényegileg egyesített szív!
1: Irgalmaz nekünk!
0: Jézus szíve végtelen fölségű szív!
1: Irgalmaz nekünk!
0: Jézus szíve Isten szent temploma!
1: Irgalmaz nekünk!
0: Jézus szíve a magasságbelinek szent szekrénye!
1: Irgalmaz nekünk!
0: Jézus szíve az Isten háza és a mennyország kapuja!
1: Irgalmaz nekünk!
0: Jézus szíve a szeretet lángoló tűzhelye!
1: Irgalmaz nekünk!
0: Jézus szíve az igazságosság és a szeretet tárháza!
1: Irgalmaz nekünk!
0: Jézus szíve jósággal és szeretettel teljes szív!
1: Irgalmaz nekünk!
0: Jézus szíve minden erénynek mélysége!
1: Irgalmaz nekünk!
0: Jézus szíve minden dicséretre legméltóbb szív!
1: Irgalmaz nekünk!
0: Jézus szíve minden szív királya és középpontja!
1: Irgalmaz nekünk!
0: Jézus szíve, amelyben a bölcsesség és a tudomány összes kincsei megvannak!
1: Irgalmaz nekünk!
0: Jézus szíve, amelyben az Istenség egész teljessége lakozik!
1: Irgalmaz nekünk!
0: Jézus szíve, amelyben a mennyei Atyának kedvetelt!
1: Irgalmaz nekünk!
0: Jézus szíve, amelynek teljességéből mindnyájan merítettünk!
1: Irgalmaz nekünk!
0: Jézus szíve, aki után ősatyáink kívánkoztak!
1: Irgalmaz nekünk!
0: Jézus szíve, béketűrő és nagy irgalmasságú szív!
1: Irgalmaz nekünk!
0: Jézus szíve, dúsgazdag mindazok iránt, akik hozzád folyamodnak!
1: Irgalmaz nekünk!
0: Jézus szíve, az élet és a szentség forrása!
1: Irgalmaz nekünk!
0: Jézus szíve, vétkeink engesztelő áldozat!
1: Irgalmaz nekünk!
0: Jézus szíve, gyalázatokkal tetézett szív!
1: Irgalmaz nekünk!
0: Jézus szíve, gonoszságainkért megtört szív!
1: Irgalmaz nekünk!
0: Jézus szíve, mindhalálig engedelmes szív!
1: Irgalmaz nekünk!
0: Jézus szíve, lándzsával átdöfött szív!
1: Irgalmaz nekünk!
0: Jézus szíve, minden vigasztalás kútfeje!
1: Irgalmaz nekünk!
0: Jézus szíve, életünk és feltámadásunk!
1: Irgalmaz nekünk!
0: Jézus szíve, békességünk és engesztelésünk!
1: Irgalmaz nekünk!
0: Jézus szíve, a bűnösök áldozatja!
1: Irgalmaz nekünk!
0: Jézus szíve, a benned remélők üdvössége!
1: Irgalmaz nekünk!
0: Jézus szíve, a haldoklók reménysége!
1: Irgalmaz nekünk!
0: Jézus szíve, minden szentek gyönyörűsége!
1: Irgalmaz nekünk!
0: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit!
1: Kegyelmezz nekünk!
0: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit!
1: Hallgass meg minket!
0: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit!
1: Irgalmaz nekünk!
0: Szelíd és alázatos szívű Jézus!
1: Alakíts szívünket a te szíved szerint!
0: Könyörögjünk, mindenható örök Isten! Tekints szeretett fiat szívére, és arra a dicséretre és elégtételre, amelyet a bűnösök nevében irántad lerótt. Adj megengesztelődve bocsánatot mindazoknak, akik irgalmasságodért esdekelnek, ugyanazon szent fiad, Jézus Krisztus nevében, aki él és uralkodik, mindörökkön örökké.
1: Amen.
0: Uram, hallgass meg könyörgéseinket,
1: és a mi kiáltásaink jussanak előbe.
0: minden meghalt hívő lelke, Istennek irgalmából
1: békességben nyugodjék. Amen.
0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
2: Hálát adva mindenható Istennek a közös imáért és a közös ima erejéért. Elköszönünk Székelyudvarhelyről, a Mária királynő kápolnájából, ahol együtt imádkoztunk a Mária falvi hívek vezetésével. Megköszönöm nekik, hogy eljöttek, időt szántak ránk, a nagy családra, és vezettek bennünket az imába. Isten bőséges áldása legyen osztály részük. Áldja meg az idejüket, hallgassa meg imáikat, hogy máskor is el tudjanak jönni, és közösen imádkozzunk együtt. A kedves hallgatóktól elköszönök kívánva egy áldott estét, egy nagyon szép hétvégét. A mikrofonnál Geréb Anikó, technikai munkatársamot, József Ferencet hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük a kedves hallgatókat a Nagyváradi Székesegyházból. Szentmisét közvetítünk, mert bemutat Pálos István kanonok. Kantori szolgálatot ellátja Olá Gabriella. Lélekbe kapcsolódjanak be, imádkozzanak velünk.

0: és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Az Úr legyen veletek. Testvéreim, vizsgáljuk meg lelki ismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait.

Gyónom a mindenható Istennek, és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én igen nagy vétkem. Kérem azért a boldogságos mindenkor Szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket testvéreim, imádkozzatok érettem Urunkhoz, Istenünkhöz. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre.

0: Dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség a jó akaratú embereknek. Dicsőítünk téged, áldunk téged, imádunk téged, magasztalunk téged, hálát adunk neked nagy dicsőségedért. Urunk és Istenünk, mennyei király, mindenható Atyaisten, Urunk Jézus Krisztus, egyszülött fiú, Urunk és Istenünk, Isten báránya, az Atyának fia, Te elveszed a világ bűneit, irgalmaz nekünk, Te elveszed a világ bűneit, hallgass meg könyörgésünket, Te az Atya jobbján ülsz, irgalmaz nekünk, mert egyedül Te vagy a Szent, Te vagy az Úr, Te vagy az egyetlen Fölség, Jézus Krisztus, a Szent Lélekkel együtt, az Atya Isten dicsőségében. Amen. Könyörögjünk! Istenünk, Te a mai napon túláradó dicsőséggel megkoronáztad a boldogságos Szűz Máriát, akit alázatosságáért tekintetre méltattál, és abban a kegyelemben részesítettél, hogy egyszülött fiad test szerint tőle szülessék. Közbenjárására add, hogy megváltásunk szent titka által elnyerjük az üdvösséget, és részesüljünk dicsőségedből. A mi Urunk Jézus Krisztus, a Te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szent Lélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.
1: Amen.
2: Olvasmány a Krónikák első könyvéből. Dávid király összehívta Jeruzsálembe egész Izraelt, úgy, hogy az Úr ládáját vigyék arra a helyre, amelyet készített neki. Áron fiait és a levitákat is odarendelte. A leviták rudak segítségével vállukra vették a ládát, ahogy Mózes az Úr parancsára elrendelte. Dávid megparancsolta a leviták vezetőinek, hogy állítsák sorba testvéreiket, az énekeseket, hangszerekkel, hárfákkal, citerákkal és cintányérokkal felszerelve, és zendítsenek hangos öröménekre. Az Isten ládáját bevitték a sátorba, amelyet Dávid állított neki, és a közepére helyezték. Azután égő áldozatot és közösségi áldozatot mutattak be Istennek. Amikor Dávid befejezte az égő és közösségi áldozat bemutatását, megáldotta a népet az Úr nevében. Ez az Isten igéje.
1: Istennek legyen hála.

0: Szent Lecke Szent Pál apostolnak a korintusiakhoz írt első leveléből. Testvéreim, amikor a romlandó test magára ölti a romolhatatlanságot, a halandó a halhatatlanságot, akkor beteljesedik az írás szava. A győzelem elnyelte a halált. Halál, hol a te győzelmed? Halál, hol a te fulánkod? A halál fulánkja a bűn ereje pedig a törvény. Legyen hála az Istennek, mert ő győzelemre segít minket, Jézus Krisztus, a mi Urunk által. Ez az Isten igéje.
1: Istennek legyen hála!

0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Evangélium Szent Lukács könyvéből.
1: Dicsőség neked, Isten.
0: Egy alkalommal, amikor Jézus tanított, felkiáltott egy asszony a tömegből. Boldog a méh, amely hordozott téged, és az emlő, amelyet szoptál. Erre ő így válaszolt, és még milyen boldogok azok, akik Isten szavát hallgatják, és meg is tartják. Ezek az evangélium igéi.
1: Áldunk téged, Krisztus!
0: Krisztusban szeretett testvéreim, az elmúlt napokban már többször is hallottuk, hogy nagy boldogasszony ünnepére készülünk, aki a mi székesegyház bazilikánknak is a védőszentje. Van egy külső előkészület, amikor gondoskodunk arról, hogy az alkalomhoz illően öltözve, megtisztálkodva járuljunk az Úr színe elé. Ez már az Ószövetségben is feltalálható, hogy a nép tisztálkodjon meg, mossa meg a ruháját, és úgy álljon aztán az Úr színe elé. A belső előkészület pedig, hogy a lelkünkben teszünk rendet, hogy megtisztítjuk a lelkünket a bűnöktől, és azután imádságos lélekkel készülünk a találkozásra. A Szent

és a szentáldozásban. Az egyház szorgalmazza a gyakori szentáldozást. Ez nem volt mindig így. A napi szentáldozást X. Szent Pius engedélyezte 1905-ben. De ennek vannak feltételei. Minden hitét gyakorló katolikus tudja, hogy tiszta lélekkel a megszentelő kegyelem állapotában járulhatunk a szentáldozáshoz. Ha ez nincs meg a lelkünkben, a megszentelő kegyelem, akkor teszünk róla, akkor Szent Jónást végzünk. És azután a másik feltétele, hogy mindig őszinte tisztelettel és szeretettel, jó lelkülettel járulunk a szentáldozáshoz. Nem jó a lelkületünk, hogyha nem készülünk fel, ha nem tudatosítjuk, hogy az Úr jön hozzám eledelként, hogy úgy akar velem egyesülni, ahogy senki nem egyesülhet, ember az emberrel nem. Táplálékom akar lenni, bele akar oldódni a véráramlatomba, hogy aztán belülről átformáljon, megszenteljen és új emberré alakítson engem. Az ilyen kutyafuttában hirtelen berohanó áldozók, akik meg se várják aztán a mise végét, hanem hamarabb elszelelnek a helyszínről, akik emberi tekintet miatt járulnak a szentáldozáshoz, hogy lássák az emberek az ő cselekedeteiket. Emlékszem egy kereskedőre, az egyik plébánián, ahol szolgáltam. Ő azért jött minden vasárnap a szentáldozáshoz, hogy az emberek higgyék el, hogy ő becsületes, és nem hamisítja meg a mértéket, a mérleget. Pedig azt tette. És feltétlenül fontos az, hogy ne valamilyen érdekből, valamilyen emberi tekintetből, vagy hiúságból járuljunk a szentáldozáshoz. Amikor ilyeneket hallok, hogy nem voltam tisztában, meg talán úgy gondoltam, hogy majd utána meggyónom, nem voltam, de mentem áldozni. Testvéreim, megkérdőjelezem annak a hitét, aki súlyos bűn állapotában járul a szentáldozáshoz, megkérdőjelezem a hitét, hogy hiszi-e, hogy az oltári szentségben Jézus Krisztus jelen van. Mert ha hinné, nem merne ilyet csinálni. Csak ostyafalók az ilyenek, megyek, azt veszem, de nem tudja azt, hogy hozzá a szeretet Istene, aki meghalt érte a keresztfán, aki úgy utálta a bűnt, és utálja most is, hogy remegett az olajfák hegyén, és vért izzadt annak tudatában, hogy holnap nem csak meggyötrik, nem csak kínhalállal hal meg, hanem magára kell vegye a világ bűneit, és fölvegye a keresztre, hogy ott megsemmisítse azt. És én képes vagyok bűnös lelkembe belekényszeríteni az Urat. Van bennem szeretet ilyenkor? Hiszek én ilyenkor igazán? Mi haszna van az ilyennek, ha szentségtörő módon járulok hozzá? Aimárt P. Julián, az oltári szentség nagy tisztelője, 4 éves korában eltűnt otthonról. A nővére kétségbe esetten kereste mindenfelé, és végül rátalált a templomban, a tabernákulum előtt térdelt. És a nagy lány csodálkozva kérdezte, hogy mit csinálsz te itt? És azt mondta, hogy én az Úr Jézushoz jöttem, és most hallgatom őt. Van-e bennem ilyen lelkület, amikor az Urat vendégül látom, amikor a szín elé jövök, látom őt a liturgiában, a lelki szemeimmel, érzem a jelenlétét, vagy csak a külsőségeket látom, a szépen feldíszített oltárt, az égő gyertyákat,
a papot, az ornátus,

0: jobban, mert ugye az Úr elé nem lehet akárhogy járulni, amikor a legszentebb áldozatot bemutatom, viszont én ott a padban, amikor részese vagyok ennek az áldozatban, és együtt áldozom fel az Urat a pappal, és a pap keze által, a pap tevékenység által, akkor nem átallok Bermudába jönni, meg szakadt farmerben, meg, tehát egyszerűen méltatlanul az alkalomhoz. Testvéreim, a külső, az tükrözi a belsőt. A külső összeszedettség, fegyelmezettség, tisztes, decens öltözet, az tükrözi azt, hogy én komolyan veszem ezt az Isten találkozást. Hogy nem félvárul, hegyként, pökhendien állok az Úr elé, hogy itt vagyok, zsebrevágott kézzel, és akkor, hogy ennyi az egész. Testvéreim, a lelki sötétség nem teszi lehetővé, hogy meglássuk az Istent. Ezért kell mindig felkészülni, ezért kell tiszta lélekkel a szent áldozáshoz járulni. Férfiak szokták kérdezni, nem az asszonyok dolga az, hogy gyakran áldozzanak? Hát nem. Nézzétek csak meg, ha körülnézünk, mindig több nő van jelen, mint férfi, minden szentmisén és az áldozók között is. Mert ők olyan okosak, és olyan bölcsek, és olyan nagyra látók, hogy nekik nincs szükségük, az az asszonyok dolga. Én nyugodtan káromkodhatok, kószálhat a szemem és a fejem össze-vissza mindenféle vágyak és kívánságok után, megszeghetem a mértéket, mert én férfi vagyok. Testvéreim, kik voltak jelen, amikor az Úr Jézus az oltári szentséget létrehozta az utolsó vacsorán? Nem a férfiak, az apostolok? Kiket bízott meg Jézus az utolsó vacsorán, hogy ezt cselekedjétek az én emlékezetemre? Nem a férfiak? Egy katona, aki megsérült a fronton, azt mondta, elvesztettem a látásomat, de megtaláltam a lélek világosságát. Kívül sötétség van, de belül fény és ragyogás, mert magamhoz vettem az Urat a szent áldozásban. Ezek szavak, és sose tudják kifejezni a belső tartalmat, de fel tudom fogni, megpróbálok felnőni ehhez a gondolathoz, hogy mit érzett át, és mit élt át ez az ember, aki a testi vakságát nem tartotta tragédiának, hanem örült a lélek világosságának, hogy látom az Urat, látom az Úr szeretetét, mekkora megtiszteltetés, hogy hozzám jön, nálam akar lakást venni, velem, bennem akar lenni, tevékenykedni akar általam, hogy a hit, a kegyelem másokhoz is eljusson. Testvéreim, fontoljuk meg ezeket a gondolatokat, és tudjuk meg azt, hogy amikor panaszkodunk, hogy nincs béke a családban, hogy feszültség van, hogy zátonyra futott a házastársi kapcsolatom, hogy a gyerekeim nem figyelnek rám, nem tisztelnek. Ott baj van az Isten kapcsolattal. Ott baj van a lélek belső harmóniával, a lélek ártatlanságával, büntelenségével. Koloncokat, terheket hordozok, és ezt sugárzom magam körül, ezt örökítem át azoknak, akiknek örök sorsát rám bízta az Isten. Tudjam meg, hogy nem csak magamért vagyok felelős, hanem azokért is, akik a környezetemben élnek, akik látnak engem, akik hallanak engem, akik minden nap tapasztalják az én magatartásomat, az én hitemet vagy hitetlenségemet, az én szeretetemet vagy ellenségeskedésemet, és amit hordozok, azt örökítem át. Hordozzuk az Urat tiszta szívvel, örömmel, belső megtiszteltetéssel, vigyük ki az utcára, a mindennapi életbe az Urat, és a megszentelt tetteinken keresztül a tisztes, becsületes, tiszta, erkölcsös életvitelünkön keresztül továbbítsuk a világnak, hogy mások is megtérjenek, és mások is az üdvösségre jussanak. Hiszek az Egyistenben, mindenható Atyában, mennynek és földnek, minden láthatónak és láthatatlannak teremtőjében. Hiszek az egy Úrban, Jézus Krisztusban, Isten egyszülött fiában, aki az Atyától született, az idő kezdete előtt, Isten az Istentől, világosság a világosságtól, valóságos Isten a valóságos Istentől, született, de nem teremtmény, az Atyával egy lényegű, és minden általa lett. Értünk emberekért, ami üdvösségünkért leszállott a mennyből, megtestesült a Szentlélek erejéből, Szűz Máriától és emberré lett. Poncius Pilátus alatt értünk keresztre feszítették, kínhalált szenvedett és eltemették. Harmadnapra feltámadott az írások szerint, fölment a mennybe, ott ül az Atyának jobbján, de újra eljön dicsőségben, ítélni élőket és holtakat, és országának nem lesz vége. Hiszek a Szent Lélekben, Urunkban és éltetőnkben, aki az Atyától és a Fiútól származik, akit épp úgy imádunk és dicsőítünk, mint az Atyát és a Fiút. Ő szólt a próféták szavával. Hiszek az egy szent, katolikus és apostoli anyaszentegyházban, vallom az egy keresztséget a bűnök bocsánatára, várom a holtak föltámadását és az eljövendő örök életet. Amen. Köszöntsük testvéreim örvendező szívvel a testben és lélekben megdicsőült szent szűzet, és kérjük, hogy Jézus közvetlen közelségében támogassa kéréseinket.
1: Hogy a világ felismerje a nagy jelet, a mi dicsőséges asszonyunknak és az ő szent fiát, Jézus Krisztus.
0: Kérünk téged, hallgass meg.
1: Hogy az egyház szüntelenül érezze a megdicsőült szent szűz anyai gondoskodását.
0: Kérünk téged, hallgass meg minket.
1: Hogy a mennyország királynőjének közben járására minden nép elnyerje a béke ajándékát.
0: Kérünk téged, hallgass meg minket.
1: Hogy a gyengék és a betegek erőt és reményt merítsenek a boldogságos szent szűz test szerinti megdicsőüléséből.
0: Kérünk téged, hallgass meg minket.
1: Hogy elhunyt testvéreink társaságában egykor mi is boldogan köszönhessük a mennybe felvett szűzanyát.
0: Kérünk téged, hallgass meg minket. Istenünk, te páratlanul csodás dolgot műveltél, amikor a boldogságos szűz testét és lelkét a mennybe fölvetted. Add, hogy megdicsült szent anyánk pártfogásával, gyarlóságunk ellenére is eljussunk hozzád a boldog örökké valóságba, Krisztus, a mi Urunk által. Amen.

0: Imádkozzatok, testvéreim, hogy az én áldozatom és a tietek kedves legyen a mindenható Atyaisten előtt.
1: Fogadja el az Úr kezedből az áldozatot, nevének dicséretére és dicsőségére, mindannyiunk és az egész Anya Szent Egyház javára.
0: Kérünk, Istenünk, fogadd el ezt az engesztelő és dicsőítő áldozatot, amelyet nagy boldogasszony napján bemutatunk, hogy bűneinkre bocsánatot nyerjünk, és folytonos hálaadásra buzduljunk Krisztus, a mi Úrunk által.
1: Amen.
0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Emeljük föl szívünket.
1: Fölemeltük az Úrhoz.
0: Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek.
1: Méltó és igazságos.
0: Valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk neked, mi Urunk, szentséges Atyánk, mindenható örök Isten, Krisztus a mi Urunk által. Mert ezen a napon az Isten szülő szűzet fölvetted a mennybe, így ő lett egyházad megdicsőülésének kezdete és példája. Zarándok néped vígasza és biztos reménye. A romlástól méltán óvtad meg az ő testét, mert csodálatosan világra hozta megtestesült fiadat, minden élet szerzőjét. Ezért mi is az angyalok kórusához társulunk, dicsőítünk téged és újjongva zengünk.

Valóban szent vagy, Istenünk, minden szentség forrása. Kérünk, szenteld meg ezt az adományt, árazd le rá szent lelkedet, hogy számunkra a mi Urunk Jézus Krisztus teste és vére legyen. Ő mielőtt önként átadta magát a szenvedésre, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványainak adta, és így szólt: vegyétek és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik.

A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet is, majd ismét hálát adott. Odaadta tanítványainak, és így szólt: vegyétek és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre.

0: Íme hitünk szent titka.
1: Halálodat hirdetjük, Urunk, és hittel valljuk feltámadásodat, amíg eljössz.
0: Ezért fiat halálának és feltámadásának emlékét ünnepelve, felajánljuk neked, Istenünk, az élet kenyerét és az üdvösség kelyhét, és hálát adunk, mert arra méltattál minket, hogy színed előtt állhatunk és szolgálhatunk neked. Kérve kérünk, gyűjtsön egybe a Szentlélek mindnyájunkat, akik Krisztus testében és vérében részesülünk. Viseld szíveden, Urunk, egyházad sorsát az egész világon. Tedd tökéletessé a szeretetben Leó pápánkkal, László püspökünkkel és az egész papsággal együtt. Emlékezzél meg a feltámadás reményében elhunyt testvéreinkről, és mindazokról, akik irgalmatban bízva távoztak el a világból. Bocsásd őket szent színed látásában. Könyörülj kérünk mindnyájunkon, hogy Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel, az ő jegyesével, a szent apostolokkal és minden szenttel együtt, akik a világ kezdete óta kedvesek voltak előtted, részesei lehessünk az örök életnek, és dicsőítve magasztaljunk téged, Jézus Krisztus, a te fiad által. Ő általa, ő vele, és ő benne a tied, mindenható Atya Isten, a Szent Lélekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség mindörökkön örökké. Üdvözítünk parancsára és isteni tanítása szerint így imádkozunk. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól. Adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmatból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, míg reménykedve várjuk az örök boldogságot, és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét.
1: Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.
0: Urunk Jézus Krisztus, te azt mondottad apostolaidnak, békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Ne vétkeinket nézzed, hanem egyházad hitét. Őrizd meg szándékot szerint békében, és add meg teljes egységét, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké.
1: Amen.
0: Az Úr békéje legyen veletek mindenkor.
1: És a te lelkeddel.
0: Engesztelődjetek ki szívből egymással.
1: Legyen békesség köztünk mindenkor.

Íme az Isten báránya, íme, aki elveszi a világ bűneit, boldogok, akik meghívást kaptak a bárány lakomájára. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mond, és meggyógyul az én lelkem. Krisztus testvére.

0: Könyörögjünk! Urunk Istenünk, magunkhoz vettük üdvösség szerző szentségeidet. Add kérünk, hogy a mennyben fölvett boldogasszony közbenjárására a feltámadás dicsőségébe jussunk, Krisztus a mi Urunk által.
1: Amen.
0: Az Úr legyen veletek,
1: és a telkettel.
0: Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.
1: Amen.
0: A Szent Mise véget ért, menjetek békével.
1: Istennek legyen hála.

Kedves hallgatók! Szentmisét közvetítettünk a Nagyváradi Székesegyházból, melyet bemutatott Pálos István kanonok. Kantori szolgálatot ellátta Olá Gabriella. Mikrofonnál Szatmári Ferencet hallották. Ha tehetik, maradjanak a Mária Rádióban továbbra is. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: A hét plébániája.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszönti Önöket Gábor Anna, az Erdély Mária Rádió Csíksomlyói Stúdió önkéntes munkatársa. Kedves hallgatóinknak bemutatjuk Nagyváradi Székesegyházat, ahonnan a héten élőben közvetítjük a szentmiséket. A történelmi parcium területe a magyar-román határ és az Erdély-medence közti területet foglalja magában, nagyjából a jelenlegi Bihar és Szatmár megyéket. A parcium, azaz részek elnevezést azért kapták ezek a megyék, mert a régiót a középkorban az erdélyi fejedelmek, mint Erdélyhez kapcsolt magyarországi részeket birtokolták. A vidék központja legnagyobb és legszebb városa Nagyvárad, amely gyönyörű, szecessziós városképével nyüzsgő, nagyvárosias hangulatával várja a látogatókat. Nagyvárad megye jógú város, Bihar megye székhelye a Körös vidékén. Neve a régi magyar Várad, főnévből ered. Az európai kisvárosokkal versenybe szálló, a századfordulón Peceparti Párizsnak nevezett város építészete ma is őrzi a kor különböző stílusainak ekletikus, neoromán, neoklasszikus barokk keverékéből áradó varázsát. Legfőbb látnivalója az egyházi emlékművek, a római katolikus püspöki székesegyház, Erdély legszebb és legnagyobb barokk temploma. Az egységes stílusú épület együttes másik két eleme az impozáns püspöki palota, ahol a 2000-es évek elejéig a Körösvidéki Múzeum néprajzi történeti és természettudományi részlege működött. Miután visszakapta az egyház a palotát, a gyűjteményeket elköltöztették. A másik eleme a püspöki palotával szemben lévő kanonok sor a váradi káptalan egykori lakásainak adott helyet 57 pillérű árkád sorában rendkívül hangulatos. A nagyboldogasszonynak szentelt székesegyház elődjét még Szent László alapította, a legendák szerint 1116-ban ide temették az uralkodót. A török háborúk során teljesen elpusztult a régi templom, az újjáépítés elkezdése Forgács Pál püspök nevéhez fűződik, aki a tehetséges bécsi építészt Franz Anton Hillebrandot kéri fel az építés vezetésére, aki az olasz Giovanni Battista Ricca tervei alapján végül 1780-ban fejezi be a templom építését. Az alapgondolat, hogy a székesegyház püspöki palota és a kanonoki lakások közös egységben jelenjenek meg. A bécsi Hillebrand tervezte a püspöki palotát is, a gyönyörű késő barokk alkotást 1761-1777 között emelték. A palotával szembeni kanonok soron az egykori káptalan magasrangú papjai laktak. 1991-ben II. János Pál pápának köszönhetően bazilika minor rangra emelkedik, és a legnagyobb barokk stílusban épült templom Romániában. A pompás bazilika monumentális méretű. Három hajóra tagolt székesegyház gazdag díszítése lenyűgözi a látogatókat. A központi hajó hossza 70 méter, szélessége 30-40 méter. Falait vaskói és kararai márvány borítja, két odalsó hajója és két templomtornya van. A főbejárat mellett Szent László dombormű látható, valamint az a királyi csatabárd, amellyel a história szerint László vizet fakasztott egy sziklából. A templom legféltettebben őrzött kincse, kétség kívül Szent László hérmája és a benne tartott, a királynak tulajdonított koponyacsont darab, amelyet a híres győri Szent László hérmába lévő koponyacsontból pattintottak le. A 19. század végén készült mellszobor alakú erekje tartót a templom galériájában berendezett egyházművészeti kiállításon láthatjuk. Az ezüst mellszobor hűen követi az uralkodó arcvonásait. A Varadinum idején tartott körmenetben ezt a hermát viszik körbe. A Krisztus Urunk mennyei diadalát ábrázoló kupola freskó a legjelentősebb művészeti alkotás, ezt az 1770-es években Johann Nepomuk von Schröpp festette. A bazilika impozáns főoltára Mária mennybe menetelét foglalja magába oltárképén, ez Vincenz Fischer munkája, és két oldalán Szent István meg Szent Imre herceg faszobrai, Franz Eberhard 18. századi művei láthatók. A mellékhajókban további 4-4 oltár található, melyek 1785-ig készülhettek. A Szent Keresztet, Szent Mihály Arkangyalt, a Szent Pár és Szent Péter búcsúzását megjelenítő ábrázolások ismeretlen festők művei. Johann Ignác Cimbor alkotásként ismert oltárképe Nepomuki Szent János, Szent István, Szent Borbála, Szent János apostol, Szent Háromság. A templom nyugati bal oldalán van a Jézus szíve kápolna. A templom oldalsó bejáratának előterében két nagyhatású reneszánsz váradi püspök Turzó Zsigmond és firenzei Andreas Scolari reneszánsz sírkövét láthatjuk. A főbejárat előtt álló bronzszobor szintén szenté avatott királyunk előtt tiszteleg, eredetileg a város főterén állt, csak Trianon után helyeztette ide a román állam. A mellette látható kisebb barokk kőszobor 2000-ben lett restaurálva, a talapzatra állítva. Így gyülekeznek a hívek búcsúra húsvét után az 5. vasárnapon Szent László ünnepén, ahol végighordozzák a téren a királyi hérmát és a koponya csont erekjét. A Nagyváradi Római Katolikus Egyházmegye Székesegyházi Főesperesség Váradi Esperesi kerülethez tartozik. Az örökös szentségimádási napot február 4. vasárnapján tartják. A műsort összeállította Gábor Anna a Nagyváradi Székesegyház honlapjáról vett értékes információk alapján. Elköszönök Önöktől a csíksomlyói stúdióból, dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Az Úr angyala köszönti a boldogságos Szűz Máriát.
1: És ő méhébe fogadá Szentlélektől szent fiát.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Íme az Úrnak szolgáló leánya.
1: Legyen nekem a te ígéd szerint.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: És az ige testélőn.
1: És mi köztünk lakozék.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Imádkozzál érettünk Istennek szent anyja,
1: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
0: Könyörögjünk.
2: Kérünk téged, Úristen, önts lelkünkbe szent kegyelmedet, hogy akik az angyali üzenet által szent fiadnak, Jézus Krisztusnak megtestesülését megismertük, az ő kínszenvedése és keresztje által a feltámadás dicsőségébe vitessünk, Krisztus, a mi Urunk által. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Istenünk, te Áron püspököt arra választottad ki, hogy igazságodnak őre, az üldözötteknek védelmezője, és népednek jó pásztora legyen. Add, hogy mielőbb szentjeid között tisztelhessük, tanítása és példája, világító jel legyen mindannyiunk számára. Amen. Urunk Istenünk, te
1: határtalan gondviselő szeretettel adtad nekünk Hám János püspököt. Ő hűséges szolgád és nyájad gondos pásztora volt, aki az életszentség útját járva minket is egyszülött fiat követésére buzdít. Tekints érdemeire, életszentségére és közben járása által hallgass meg kérésünket, hogy őt mielőbb szentjeid között tisztelhessük. Amen.
0: Imádkozzunk elhunyt testvéreinkért. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Adj, Uram, örök nyugodalmat nekik,
1: és az örök világosság fényeskedjék nekik.
0: Nyugodjanak békességben.
1: Amen.
0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
3: Mária Rádió.
4: Kedves hallgatóink, a következő közel fél órában Karácsony Tibor atya, rádiónk műsorigazgatójának, a Mária Rádióban celebrált szentmiséjének prédikációi közül válogatunk önöknek. Ha tehetik, tartsanak velünk.
5: Az Úr legyen veletek.
6: És a helyetlenet.
5: Evangélium Szent János könyvéből.
6: Dicsőség neked, Istenünk.
5: Abban az időben így tanított Jézus. Aki a mennyből jön le, az mindenki fölött áll. Aki viszont a földről való, az földies, és a földi dolgokról beszél. Aki a mennyből való, az felülmúl mindenkit. Arról tesz tanúságot, amit látott és hallott, tanúságtételét azonban senki sem fogadja el. Ám aki mégis elfogadja tanúságát, az megerősíti, hogy az Isten igazmondó. Akit Isten küldött, Isten igéit hirdeti, mert Isten nem adja szűkösen a szent lelket. Az Atya szereti a Fiút, és mindent az ő kezébe helyezett. Aki hisz a fiúban, annak örök élete van. Aki pedig nem hisz a fiúnak, az nem nyeri el az örök életet, hanem Isten büntetéses útja. Ezek az evangélium igéi.
6: Áldunk téged, Krisztus!
5: Kedves testvérek, szeretett Mária Rádió hallgatók! Nagyon sokat beszélünk Istennek a szeretetéről, de ellenyészően kevés szó esik Isten haragjáról. És ez az Isten haragja, ez nem ellenséges vagy ellentétes a Szentírással, ha számba veszük Isten haragját. Az állandóan Isten szeretetéről szóló üzenetekre éhes lelkünk számára teljesen idegenül hat Isten haragjáról beszélni, hiszen hogyan is haragudhatna bárkire az az Isten, aki egyszülött fiát adta értünk a világ megváltásáért. Erről beszéltünk az elmúlt napokban, ugye? Pedig Isten haragjával igenis számolnia kell az embernek. És a mai evangélium apropóján meg is vizsgálhatjuk, hogy mit is tanulhatunk meg ezzel kapcsolatban a Szentírásból. A keresztény bibliai lexikon Isten haragjával kapcsolatosan három fontos tanúságot fogalmaz meg. Az első az, hogy Isten nem közömbös, nem érzéketlen, hanem érzelemmel követi az ember sorsát. Ami nem csak azt jelenti tehát, hogy ő megindítja őt az ember elesett állapota, hanem azt is, hogy nem lehet következmények nélkül vétkezni. Tehát a bűn Isten haragját vonja maga után. Másodszor úgy fogalmaz a lexikon, hogy Isten haragja rendezi az élet helyzeteket. Tehát nem azonnal teszi azt Isten népe is azért nem lehet haragtartó, mert van Isten, aki számon kéri a bűnt. Tehát nekünk, az egyháznak és az egyházban levőknek a dolga a békességre törekvés. Tehát ezt úgy kell elképzelni, amikor egy családban a gyerekek rosszaskodnak, ugye, és akkor az apuka, anyuka felmérgelődnek, kimutatják a haragjukat, és haragjukban megbüntetik a gyerekeket. Sarokba állítják, vagy bármi büntetést adnak. Utána pedig jön a kibékülés, amikor is helyreáll a kapcsolat a gyerek és a szülő között, megvan a családban a béke. Hát ugyanez van Isten haragjával is, ahogy fogalmaz a bibliai lexikon, hogy nekünk ez a dolgunk, hogy törekedjünk erre a békességre, hogy az Istennel való kapcsolatunkat tudjuk helyreállítani. Harmadszor pedig azt mondja a lexikon, hogy azt is megtanulhatjuk a Szentírásból, hogy Isten a történelem során sokszor használ fel embereket, királyokat, nemzeteket arra, hogy az ő ítéletének az eszköze legyen. Isten haragját ugye az emberi engedetlenség váltja ki. Az kutatva a Bibliában, hogy hol olvashatunk először arról, hogy Isten megharagudott az emberre, ez nagyon érdekes. Azt fedeztük fel, hogy nem a bűn esettel, nem Ádám és Éva esetében volt Istennek először harag, és nem az özönvízzel kapcsolatosan olvasunk kifejezetten Isten haragjáról, és inkább itt csak Istennek a bánatáról, meg a csalódásáról olvasunk a Szentírás első lapjain, amikor Ádám és Éva ugye nem engedelmeskedtek neki, és az özönvíz idején is az embereknek a bűnét, a hitetlenségét, az istentelenségét, a romlottságát, a gonoszságát ítélte meg Isten, ugye amelyben 8 ember kivételével minden akkor élőt eltörölt a mindenható a föld színéről, de nem a haragjában, hanem a csalódottságában. És akkor hol találkozunk először a Szentírásban Isten haragjával? Hát Mózessel, a Mózes történetében találkozunk vele először, akkor gerjed fel Mózessel szemben Isten haragja, amikor Mózes vonakodik elfogadni a küldetését. És mi volt az ő küldetése, hogy kivezesse a zsidókat Egyiptomból. És ő mindenféle kifogást keres, de nem akar engedelmeskedni Istennek. És innentől kezdve azonban már sokszor találkozunk Isten haragjával Mózes történeteiben, Mózes könyveiben, és azon kívül persze a történeti vagy a prófétáknál is nagyon sokszor. És a különböző történeteket olvasva a Szentírásból megértjük, hogy Isten haragját az ő féltő szeretete fűti. Tehát te is, amikor az unokáidat vagy a gyerekeidet megszídod, azt azért teszed, mert félted őt. Szeretetből. Na, kicsit helyre pofozott, hogy na, nem jó úton haladsz, hanem gyere ezen az úton. Tehát féltő szeretet. Tehát ilyen Istennek a haragja is. Féltő szeretet. És akkor álljunk meg most egy pillanatra, és gondoljuk végig, hogy vajon vontad-e már magadra Isten haragját, ugyanúgy, mint Mózes, az engedetlenségeddel, a vonakodásoddal, az értetlenséged miatt. Mert hányszor vagyunk úgy a hétköznapjainkban, hogy Isten megadja neked a lehetőséget az embertársaidon keresztül, bármire, de hát én olyan akaratos vagyok, hát én mindent jobban tudok, én nem fogadom el más ember segítségét, vagy véleményét, tanácsát, minek? Hát én ezt jobban tudom. Na itt van az, amikor ellenségeskedsz Istennel. Amikor nem akarod meghallani az ő tanácsait, az ő szavát a fele barátaidon keresztül. Az is lehet, hogy eddig csak Istennek a csalódottságával és a bánatával találkoztál eddig életedben, de higgyük el, hogy fontosak vagyunk mi Isten számára, és az Isten nem közömbös egyikünkkel sem, nem közömbös számunkra, számára a te életed sem. Ezért, ha engedetlenkedsz, akkor számíthatsz arra, hogy magadra vonod az ő haragját, ami nem más, mint féltő szeretet. A Szentírást olvasva tovább felfedezhetjük, hogy nem csak az emberi engedetlenség, hanem minden visszaélés,

Na de nézzük meg, hogy mi Istennek, mi lehet Istennek az üzenete a mai evangéliumon keresztül a számunkra. Ugye napok óta erről beszélünk, hogy aki hisz a fiúban, annak örök élete van. Aki pedig nem engedelmeskedik a fiúnak, nem látja meg majd az örök életet, hanem Isten haragja marad rajta. Hát próbáljuk meg ezt egy kicsit értelmezni, amely keresztelő János kijelentése tulajdonképpen az őt hallgatók számára. És azt mondja ez a szentírási rész, hogy a hit szorosan kapcsolódik az engedelmességhez. Tehát az a hit, amelyről a szentírás az örök élettel kapcsolatban beszél, az Jézus Krisztus személyéhez kötődik. Tehát bárhol legyen szó a hitről, azt mindenhol Jézus Krisztushoz kapcsolja. Tehát ha hiszel Krisztusban, üdvözülsz. Krisztus nélkül nincs üdvözülés, nincs üdvösség. Az egyház, Jézus Krisztus annyi, mint egyház. Egyház nélkül nincs üdvösség. Ezt elmondtam többször az elmúlt napokban is, hogy ezt mindenki tudatosítsa, mert ez egy fontos tény a keresztény életünkben. És a hit hozzátartozik az engedelmességhez, hozzá kapcsolódik. És ha én nem engedelmeskedem, hát képzeld el úgy szintén ugyanúgy, mint a családodban, hogyha te nem hiszel a férjedben, a feleségedben, a elnézést, a gyerekedben, akkor azok nem tudnak neked engedelmeskedni, nem tudsz te sem alázatos engedelmességgel irányukban lenni. Hát akkor minden úgy van, ahogy te akarod, a saját erős akaratodat akarod ráérvényesíteni is az egész családodra. Mert nem hiszel igazából, és a hit vonja maga után az engedelmességet. Erre mondják azt, hogy a férfi vagy a nő attól függ, hogy ki az uralkodó otthon, mindig megy elő, és a többiek azt csinálják, amit ő mond, mert ha nem, akkor kitörik a vulkán. Nem, itt az van, hogy hinni kell külön-külön mindenkiben, és ugyanígy a munkahelyen, ugyanígy a barátok köz, meg bárhol, ahol vagyunk. Tehát a hit engedelmességhez kapcsolódik, és ez a hit pedig a bizalomban valósul meg. És ugyanígy a családi életben is. Tehát hit, engedelmesség, bizalom. Nagyon fontos dolgok ezek. Tehát, és ha ezt így most Jézus Krisztusra vonatkoztatjuk, akkor azt mondja, hogy aki nem engedelmeskedik a fiúnak, nem látja meg az örök életet. Viszont aki hisz, annak örök élete van. És ugyanígy van a családokban is, ha hiszel, ha engedelmeskedsz, hogyha bizalmas vagy egymás iránt, bizalmasak vagytok egymás iránt, akkor megvan bennetek is, meg lesz nektek is az a szeretet légkör, amely meghozhatja az egész család számára az örök életet. Tehát nem az van, hogy csak én vagyok a kapitány, és csak az kell, amit én mondok, és ha nem, akkor aztán kámpec, agyonütök mindenkit, mindenkit megbüntetek. Nem. Közös döntés alapján minden. Mindenkinek legyen meg a saját egyen értéke, vagy hogy fogalmazzam, ne legyen senki alárendelt. Hinni egyenlő azzal, hogy alávetem magam Jézus Krisztus szavának. Rábízom magam Krisztusra, aki egyedül képes örök életet adni számomra, ugyanígy a családban is. Hinni egyenlő azzal, hogy rábízom magam a férjemre, a feleségemre. És ez legyen kölcsönös. Egymásra rábízni az életünket. Mert így vagy képes kialakítani a szeretet légkörét a családod számára. Ha ez nincs meg, akkor ugyanoda visszajutunk, hogy egyik a kapitány és a mások megyek utána a libasorba. Ha nem, akkor kész, vége. Tehát aki az engedelmességet megtagadja, az önmagát bünteti. Önmagát bünteti, mert ezután jönnek a konfliktus helyzetek. Ezután jön az, hogy megint a férjem nem tette meg ezt, megint a feleségem nem engedelmeskedett, a feleségem így, férjem úgy. És akkor jönnek a konfliktus helyzetek, jönnek a szenvedés pillanatai. Ezért, mert aki megtagadja az engedelmességet, az alázatot, az saját magát bünteti. Tehát nem Isten, hanem te saját magad zárod ki az üdvösségből azzal, hogy nem akarod engedelmeskedni, vagy engedelmeskedve alávetni magadat, nem akarod Isten akaratának. Nem veti alá az életét Jézus vezetésének. Tehát aki nem

engedelmeskedik a fiúnak, ahogy hallottuk az evangéliumban, az Isten haragja marad rajta. Tehát az Istent az bosszantja és gerjeszti haragra, de minimum bánkódást és csalódást jelent neki az emberi engedetlenség Jézus Krisztussal szemben. Akkor nézzük meg, hogy is van a hitetlenség az engedelmességgel. A hitet célja vajon az engedelmes élet? 11. században III. Henrik német római császár belefáradt az uralkodással járó kötelezettségekbe, és a rá nehezedő nyomásba, a világi udvari életbe, és jelentkezett a priornál, a helyi kolostor vezetőjénél, hogy fogadják be őt szemlélődő szerzetesnek, hadd tölthesse hátralévő életét imádságban és elmélkedésben. És a prior így válaszolt: felség, ugye tisztában van azzal, hogy az egyik szerzetesi fogadalom az engedelmesség. Ez nehéz lesz önnek, hiszen ön király. Tisztában vagyok, felelte Henrik király. Életem hátralévő részében engedelmes leszek önnek, ahogy ön követi Krisztust. Akkor azt mondta a prior, akkor megmondom, hogy mit tegyen. Menjen vissza a trónjára, és szolgáljon hűségesen ott, ahová Isten helyezte. És a király halála után ezt írták róla, hogy a király az engedelmessége által tanult meg uralkodni. Hát akkor érdemes feltett saját magadnak is a kérdést, hogy rólad is majd írhatják-e azt, hogy az engedelmesség által tanultál meg élni? Ugye nagyon sok helyen, nagyon sok cégeknél, vagy akármilyen intézmény vezetőknél az alkalmazottak mindig azzal panaszkodnak, hogy hát igen, a főnököm ilyen kemény, olyan kemény, meg se hallgat, stb. Hát jó, most nem akarom kifejteni, hogy miért jó ez is, és miért nem jó egy főnöknek lenni, viszont valóban akkor tudsz te hitelességet magadnak szerezni, hogyha alázatos engedelmességben uralkodsz, úgymond idézőjelben egy munkahelyen. És nem csak ott, hanem a családban is, ahogy mondottam az előbb. A zsidókhoz írt levélben is olvashatjuk, hogy engedelmesség nélkül senki nem lehet kedves Isten előtt. És nem utolsó sorban megszabadulsz az ítélettől. Tehát vegyük úgy, sőt úgy kell venni, hogy Isten haragja a te javadat szolgálja. Ha nem szembesülnél a haragjával, akkor még nehezebben tanulnád meg az engedelmességet. Ezért fontos, hogy Isten haragjában is meglássuk az ő megmentő szeretetét, amely a te üdvösségedet szolgálja. Tehát Isten haragja egy nevelőeszköz, és amíg tud ránk haragudni, addig biztosan nem vagyunk közömbösek a számára. De a haragja az nem tart örökké, csak addig, amíg meg nem tértünk az engedetlenségünkből vagy a hitetlenségünkből. Tehát Isten haragja csak időszakos, addig tart, amíg hozzá-vissza nem térünk. Isten országában pedig már csak az ő szeretetét élvezhetjük örökre. Akié a fiú, azé az élet. Akiben pedig nincs meg Isten fia, az élet sincs meg abban. Amen.

Mária Rádió. Egy fénysugárra lelkednek. Nagyváradon és Vétel körzetében a 102,2-es ultrarövid hullámú frekvencián.

Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, kérem hallgassák meg esti műsor kínálatunkat. Ahogy már megszokhatták, nem sokára kezdődik az esti mese, ezt követi a Zsolozsma esti dicsérete, 19 óra 58 perctől, minden napunk ajándékistentől, Veres Judit Mária tolmácsolásában. 20 órától református fél óra, Köteles László szerkesztésében. 20 óra 30 perctől szentségimádást közvetítünk a Csitről, a Csíksomlyói Kegytemplomból, ezt követi majd a Zsolozsma befejező imaórája. 22 óra 5 perctől szülők iskolája, Farkas Szilvia műsora lesz hallható itt a Mária Rádióban. 22 óra 35 perctől a Lélek tüzében dr. Sávai János atyával. 23 órától ima a családért, Kertész Marika és Tibor műsorát hallhatják kedves hallgatóink, és 23 óra 40 perctől a Vatikáni Rádió műsorával zárjuk a mai estét. Minden kedves hallgatónknak kívánok nagyon jó rádióhallgatást, ha tehetik, maradjanak velünk. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Esti mese. Kedves gyerekek! Ma este Béláról, az elefántról mesélek nektek. Hallgassátok szeretettel! A kis Bélát Afrikában ejtették fogságba. Elvitték valahová északra, egy nagyvárosi állatkertbe. Béla ott nagyon boldogtalan volt, szenvedett a magánytól. Egy napon a gondozó elfelejtette bezárni a ketrece ajtaját, és Béla még aznap éjjel megszökött. Elhagyta a várost, és a sűrű esőben hosszan bandukolt erdőkön, mezőkön. Amikor elfáradt és elálmosodott, behúzódott egy pajtába. Ott talált rá másnap reggel Albert és Iris, a két egér, akié a pajta volt. Bélát kimerítették a szökés izgalmai, és mivel átázott az esőben, alaposan meg is hűlt. Albert és Iris ezért bevitték a házukba, befektették az ágyba, és gondosan ápolták, amíg meg nem gyógyult. Béla nagyon jól érezte magát az egereknél. Sokat kártyáztak, társas játékoztak. Amikor beköszöntött a tél, megtanították a tójegén korcsolyázni. Közben az állatkertesek egész idő alatt a szökött elefántot keresték. A rádió is rendszeresen sugározta az erről szóló hirdetményt, a becsületes megtalálónak magas pénzjutalmat ígértek. Amikor Albert és Iris meghallotta a hirdetést, úgy döntöttek, okosabb, ha Béla egy ideig a házban marad. Nem akarták már elveszíteni az elefántot, és Béla is velük akart maradni. Egy napon rendőrök jöttek. A környék összes házát átkutatták. Albert és Iris ideje korán észrevették őket, gyorsan bedugták Bélát az ágyba, nyakig betakarták, fejébe hálósipkát nyomtak. Azt mondták, a beteg nagymamájuk fekszik ott. A rendőrök csodálkoztak ugyan, hogy ezeknek a kisegereknek hogy lehet ilyen nagy és kövér nagymamájuk, de aztán arra jutottak, hogy biztosan a betegségtől fúvódott föl ennyire. Zavartan távoztak. Eljött a tavasz, aztán a nyár, Béla pedig csak nőtt és nőtt. Az egerek előre látták, hogy még egy év, és nem fog beférni a házukba. Ráadásul a nyári forróságban az elefántnak honvágya támadt. Albert és Iris hosszan tanácskozott. Végül arra jutottak, hogy Bélával együtt Afrikába költöznek. Eladták a földjüket, a tanyájukat, s a pénzen vettek egy autót jó tágas lakókocsival. A lakókocsit Bélának szánták. Amikor az ország déli határához értek, újra nagymamának öltöztették az elefántot, és a trükk újra be is vált. Kalandos autóút, majd hosszú tengeri hajózás következett, de végül megérkeztek Afrikába. Béla kimondhatatlanul boldog volt. A két egérnek még maradt némi pénze. Ebből vettek egy farmot, és sok-sok évig éltek ott hármasban. Soha senki nem jött rá, hová szökött a cirkuszi elefánt. Aludjatok jól, álmodjatok szépeket, jó éjszakát, gyerekek!
1: Kedves gyerekek, a ma esti mesét Fábián Anna Mária olvasta fel nektek.

0: Istenem, jöjj segítségemre!
1: Uram, segíts meg engem!
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek!
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Alleluja!
0: Föld vigadása, ég új ragyogása, naphajnal fénye, alkotót szülője, ments meg a mélytől, védelmez a vésztől, Mária kérünk!
1: Istennek égből te lettél a lépcső, melyen fölsége alászáll a mélybe. Nyújtsd karod nekünk, hogy a csúcsra érjünk, légy te vezérünk.
0: Hirdeti rólad profétai jóslat, angyali rendek, apostoli szentek egyenként úgy zengik, hogy Isten után vagy égben az első.
1: Szent háromságnak örökös imádat, ő neked szent szűz, mennyben koronát ad, és megtesz téged a mi királynénká, s édesanyánká. Amen.
0: Krisztus felment a mennybe, és örökös helyet készített tisztaságos anyjának. Alleluja. Dicsérjétek Isten szolgái, dicsérjétek az Úr nevét.
1: Áldott legyen az Úr neve, mostantól fogva mindörökké.
0: Dicsértessék az Úr neve, napkelettől napnyugatig.
1: Fölséges az Isten minden nép fölött, dicsősége magasabb az egeknél.
0: Ki hasonlítható Istenünkhöz, az Úrhoz, kinek magasságokban áll a trónja, és onnan tekint alá égre és földre.
1: Az elhagyottat a porból magához vonja, fölemeli a szegényt a sárból,
0: hogy odaültesse a gazdagok közé, népének gazdagjai közé.
1: S aki gyermek nélkül élt házában, az gyermekek boldog anyjává teszi.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Krisztus felment a mennybe, és örökös helyet készített tisztaságos anyjának. Alleluja.
1: A paradicsom kapuja Éva miatt mindenkinek bezárult, de Szűz Mária által ismét kitárult. Alleluja. Dicsérd Jeruzsálem az Urat, Istenedet magasztalt Sion.
0: Mert erőssé tette kapuid zárát, és fiaidat megáldja benned.
1: Határaidon ő ad békét, és jól lakad kövér búzával.
0: Elküldi szavát a földre, gyorsan fut az ő igéje.
1: Gyapjuként teríti szét a havat, és mint a hamut úgy szórja zuzmaráját.
0: Jegét hullatja, mint a morzsát, ki bírná elviselni annak hidegét?
1: De kibocsátja ígéjét, és szétválasztja mindezt. Lehelete ráfúj, és a vizek árja zúg.
0: Ígéjét Jákobnak hirdeti, törvényét és végzéseit Izrael népének.
1: Egyetlen néppel sem bánt így, végzéseit nem fette fel senki másnak.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: A paradicsom kapuja Éva miatt mindenkinek bezárult, de Szűz Mária által ismét kitárult. Alleluja. Szűz Mária felvétetett a magas mennybe, jöjjetek minnyájan, magasztaljuk Krisztus királyt, akinek uralma örökké tart. Áldott legyen az Isten, Urunk, Jézus Krisztus Atya, aki Krisztusban minden mennyei, lelki áldással megáldott minket.
1: Benne választott ki a világ teremtése előtt, hogy szentek és fedhetetlenek legyünk előtte.
0: Szeretetből eleve arra rendelt bennünket, hogy Jézus Krisztus által gyermekei legyünk, akaratának tetszése szerint.
1: És magasztaljuk fölséges kegyelmét, amellyel megajándékozott minket szeretett fiában.
0: Benne nyertük el vére által a megváltást, bűneink bocsánatát.
1: Kegyelme bőségének arányában, amelyet gazdagon árasztott reánk, minden bölcsességgel és okossággal.
0: Tudtunkra adta jóságos tetszése szerint akaratának titkos végzését.
1: Elhatározta ugyanis, hogy amikor eljön az idők teljessége,
0: Krisztusban, mint főben újra egyesít mindent, ami van a mennyben és a földön.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
0: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
2: Szűz Mária, felvétetett a magas mennybe, jöjjetek mindnyájan, magasztaljuk Krisztus királyt, akinek uralma örökké tart.
1: Rövid olvasmány. Akiket Isten előre erre rendelt, azokat meg is hívta. Akiket meghívott, azokat megigazultá tette. Akiket pedig megigazultá tett, azokat meg is dicsőítette. Felvétetett Mária az égbe, örülnek az angyalok.
0: Felvétetett Mária az égbe, örülnek az angyalok.
1: Dicsérve áldják az Urat.
0: Örülnek az angyalok.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Felvétetett Mária az égbe, örülnek az angyalok. Boldognak hirdet engem minden nemzedék, mert nagyot tett velem a hatalmas. Alleluja. Magasztalja lelkem az Urat, és szívem újjong üdvözítő Istenemben.
1: Tekintetre méltatta alázatos szolgáló leányát, íme ezentúl boldognak hirdetnek az összes nemzedékek.
0: Mert nagyot művelt velem ő, aki hatalmas, ő, akit szentnek hívunk.
1: Nemzedékről nemzedékre megmarad irgalma azokon, akik Isten félők.
0: Csodát művelt erős karjával, a kevékedőket céllyel szórta.
1: Hatalmasokat előzött trónjukról, kicsinyeket pedig felmagasztalt.
0: Az éhezőket minden jóval betölti, a gazdagokat elbocsátja üres kézzel.
1: Gondjába vette gyermekét, Izraelt, megemlékezett irgalmáról,
0: melyet atyáinknak hajdan megígért, Ábrahámnak és utódainak mindörökké.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
0: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
2: Boldognak hirdet engem minden nemzedék, mert nagyot tett velem a hatalmas. Alleluja.
1: Nagy dicsérettel magasztaljuk a mindenható Atya Istent, aki azt akarta, hogy minden nemzedék ünnepelje fiának anyját, Máriát. Kérjük könyörögve.
0: A kegyelemmel teljes miatt hallgass meg minket.
1: Csodatevő Istenünk, te a szeplőtelen Szűz Máriát testben és lélekben Krisztus mennyei dicsőségének részesévé tetted. Gyermekeid szívét is irányítsd ugyanazon dicsőség felé.
0: A kegyelemmel teljes miatt hallgass meg minket.
1: Te Máriát anyánkul adtad. Közben járására gyógyítsd a betegeket, vigasztald a szomorúakat, bocsáss meg a bűnösöknek, nekünk, minnyájunknak pedig adj üdvösséget és békét.
0: A kegyelemmel teljes miatt hallgass meg minket.
1: Te Máriát kegyelemmel teljesítetted. Engedd, hogy minnyájan bőséges kegyelmednek örvendezzünk.
0: A kegyelemmel teljes miatt hallgass meg minket.
1: Egyházad legyen egy szív, egy lélek a szeretetben. A hívek pedig legyenek álhatatosak az imádságban Máriával, Jézus anyjával együtt.
0: A kegyelemmel teljes miatt hallgass meg minket.
1: Te Máriát a mennyország királynőjévé koronáztad. Add, hogy a meghaltak a szentek seregével együtt örökre örvendezzenek országodban.
0: A kegyelemmel teljes miatt hallgass meg minket.
1: mi atyánk,
0: aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Istenünk, te a mai napon túláradó dicsőséggel megkoronáztad a boldogságos Szűz Máriát, akit alázatosságáért tekintetre méltattál, és abban a kegyelemben részesítettél, hogy egyszülött fiad test szerint tőle szülessék. Közbenjárására add, hogy megváltásunk szent titka által elnyerjük az üdvösséget, és részesüljünk dicsőségedből. A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.
1: Amen.
0: Az Úr áldjon meg minket, védelmezzen minden rossztól, és vezessen el az örök életre.
1: Amen.

Minden napunk ajándék Istentől. Fogadjuk örömmel a hétköznapok látható és láthatatlan ajándékait.

A világban élünk, de nem a világért. Az ember elé tűzött cél örökké elérhetetlen. Megközelítésében áll az emberi élet értelme. Mondta Lev Tolstoj.

0: Itt a Mária Rádió református műsora.
1: Békesség Istentől, kedves hallgatóink, szeretettel köszöntjük Önöket, a Mária Rádió református félóráját hallják a mikrofon mögött Köteles László. Mai műsorunkban egy olyan témáról beszélünk, amely mellett nem mehetünk el szó nélkül, hiszen nap mint nap találkozunk vele a hírekben, sőt, bennünket is érint. A hőség, a repedezett földek, a kiüresedő kutak és az elapadó patakok, folyók mindannyiunk életét érintik, megnehezítik. Egyes adatok szerint Romániában az egy főre jutó napi vízhasználat körülbelül 883 liter, ami éves szinten 6 milliárd 374 millió köbméter vizet jelent. Beszéljünk hát ma a szárazságról, az aszályról, a Biblia szemszögéből, de nem csak a körülöttünk levő aszályról.

Kedves hallgatóink, Önök a Mária Rádió református félóráját hallják. Gondoltak már arra, hogy milyen mélyen határozza meg az életünket a víz? Amíg folyik a csapból, természetesnek vesszük, de mi történik, ha húzamosabb ideig nem esik eső, apad a folyók vízszintje, kiszáradnak a patakok? Az ENSZ és a környezetvédelmi szervezetek jelentése szerint bolygónk szárazföldi területeinek csaknem 30%-át érinti tartós aszály, és a szakértők szerint a világ az úgynevezett vízcsőd korszakába lépett. Az aszály nem csupán mezőgazdasági statisztika. Az aszály, fogalmazhatnánk így is, egy csendes gyilkos, amely lassan emészti fel a környezetünket, a gazdaságot és a mindennapi biztonságunkat. Ma azonban nem csak a meteorológiai szárazságról lesz szó, mert a lélek is tapasztalhat aszályt, aminek a jellemzői között megtalálhatjuk a lassan kiszáradó kapcsolatokat, a kiégett életet és azt, amikor úgy érezzük, már Isten is hallgat. Mielőtt visszautaznánk az időbe, csaknem 3000 évet, nézzük meg a jelen képeit. A Világbank legfrissebb globális vízügyi jelentése megdöbbentő adatokat közöl. A Föld évente 324 milliárd köbméter édesvizet veszít az elhibázott vízgazdálkodás és a klímaváltozás miatt. A globális vízfelhasználásunk a századforduló óta 25%-kal nőtt, ráadásul ennek a növekedésnek az egyharmada olyan régiókra esik, amelyek eleve a kiszáradás szélén állnak. A meteorológiában megszületett egy új fogalom, ez a flash drought, vagyis a villámaszály. Ez azt jelenti, hogy a rendkívüli hőség és a szél napok alatt képes kiszívni a nedvességet a talajból, teljesen tönkretéve a termést, még mielőtt a gazdák egyáltalán reagálhatnának rá. Kelet-Afrikában, a Közel-Keleten, de már itt Európában, sőt a Kárpát-medencében is évről évre aggasztóbb rekordok dőlnek meg. Idén a hőmérséklet a környékünkön túllépte a 40 Celsius fokot, amihez foghatót még nem tapasztalhattunk. A World Economic Forum előrejelzései szerint, ha a jelenlegi folyamatok nem változnak, a század közepére az aszályok közvetve és közvetlenül több millió ember megélhetését, sőt életét fogják veszélyeztetni a táplálékhiány és a higiénia összeomlása miatt. Amikor nincs eső, a gazda tehetetlenül nézi a földet. Elvész a munkagyümölcse, és megjelenik a félelem, a hiány, a bizonytalanság. De ez a dráma nem új keletű. A Királyok első könyvében, a 17. fejezetben is találkozunk vele. Izrael földjén Aháb király uralkodik. A lelki sötétség és a bálványimádás kora ez, amikor az emberek elfordultak az élő Istentől, és Baálhoz, a vihar és az eső pogány istenéhez kezdtek el imádkozni. Ekkor lép színre a semmiből szinte egy ember, a gileádi Illés, és odaáll a király elé, és ezt mondja: az élő Úrra, Izrael istenére mondom, akinek a szolgálatában állok, hogy ezekben az esztendőkben nem lesz sem harmad, sem eső, hanem csak az én szavamra, és az ég bezárul 3, egyesek szerint 3,5 évre. Isten embere kimondja az ítéletet, és az országra lassan rátelepedik a csend. Elmúlik az első hónap, nincs eső. Elmúlik a harmadik, a hatodik hónap. A fű elsárgul, a folyók medre kiszárad, a por mindent ellep. Baál papjai hiába táncolnak és vágnak sebeket magukon, a helyzet nem akar változni. De mi történik Illéssel? Őt is érinti a szárazság, de a történetben nagyon jól látszik az, hogy Isten még ebben a helyzetben sem hagyja el a szolgáját, az övéit, ráadásul egy nem mindennapi megoldást alkalmaz a megmentésére. A szárazságban elküldi Illést Isten egy patak mellé. Menj el innen, fordulj kelet felé, és rejtőzz el a Kerit patak mellett, amely a Jordántól keletre van. A patakból majd ihatsz, a hollóknak pedig megparancsolom, hogy gondoskodjanak ott rólad. Olvassuk Isten szavát a prófétához. Ez a történet első nagy leckéje. Isten elrejti Illést. Sokszor, amikor az életünkben krízis van, amikor körülöttünk minden összeomlik, Isten nem a reflektorfénybe küld minket, hanem a csendbe, az elrejtettségbe. Illés, a próféta, engedelmeskedik Istennek. Oda megy a Kerit patakjához, és itt egy csodálatos, mégis szürreális kép jelenik meg előttünk a történetben. Isten szava szerint a hollók, amelyek a természetben dögevők és a saját fiókáik elől is hajlamosak elvenni a táplálékot, reggel és este kenyeret és húst hoznak a prófétának. Isten felülírja a természet törvényeit is, ha jónak látja, hogy gondoskodjon az övéiről.
Hányszor éreztük már az életünk folyamán, hogy a lehetőségeink beszűkültek egyetlen apró patakpartra, hogy el vagyunk vágva a világtól, a megszokott biztonságunktól. Isten a kerít pataknál arra tanítja Illést és minket is, hogy ne a körülményekre nézzünk, hanem a forrásra. De a történet itt még nem áll meg. A szárazság fokozódik, és a Szentírásban van egy nagyon rövid, mégis szívbe markoló mondat. Egy idő múlva azonban kiszáradt a patak, mert nem volt eső a földön. Gondoljunk csak bele Illés helyzetébe. Ott ül a patak partján, napról napra látja, hogy a vízállás csökken. Tegnap még bokáig ért a víz, ma már csak a kavicsok nedvesek, végül a patak teljesen kiszárad. És szinte látjuk magunk előtt a prófétát, ahogy nézi a kiszáradt patakmedret, és nem érti az Istent, ahogyan mi sem értjük. Hányszor száradnak ki a mi patakjaink is? Kiszárad egy munkahely patakja, ami eddig a megélhetést biztosította. Kiszárad egy barátság, egy házasság, vagy éppen az egészségünk indul hanyatlásnak, vagy szárad a környezetünk, a körülöttünk levő világ. Mit tehetünk ilyenkor? Vagy kétségbe esünk, vagy megértjük, hogy a patak kiszáradása nem annak a jele, hogy az Isten elhagyott bennünket, hanem egy új fejezet kezdete. Amikor a kerítpatak kiszárad, Isten újra megszólal, de az új parancs még az előzőnél is megdöbbentőbb. Isten azt mondja Illésnek, kelj fel, menj el a Szidónhoz tartozó Sareptába és lakj ott. Parancsoltam ott egy özvegy asszonynak, hogy gondoskodjék rólad. Isten egy pogány területre, Sareptába küldi az ő prófétáját, ráadásul kihez? Egy özvegy asszonyhoz. Az ókorban az özvegyek voltak a legkiszolgáltatottabb, legszegényebb réteg. Ha egy özvegynek nem volt felnőtt fia, aki gondoskodjon róla, a társadalom peremére szorult. Isten nem egy gazdag kereskedőhöz, nem a királyi udvarba küldi a prófétát, hanem a legszegényebbhez. Amikor Illés megérkezik a város kapujához, találkozik az asszonnyal, aki éppen fát gyűjtöget. Illés vizet kér tőle, és egy falat kenyeret. Az asszony válasza hűen tükrözi az aszály teljes, pusztító valóságát. Az élő Úrra, a te Istenedre mondom, hogy nincs egy sült kenyerem sem. Csak egy maroknyi liszt van a fazekamban, és egy kevés olaj a korsómban. Most éppen fát gyűjtögetek, hogy hazamenve elkészítsem azt magamnak és a fiamnak. Azt megesszük, azután meghalunk. Ez a végállomás, az aszályban a reményvesztettség tetőpontja. Az asszony már beletörődött a halálba, kiszámolta, egy utolsó vacsora és vége. De figyeljük meg, mit mond a próféta. Ne félj! Menj és tégy úgy, ahogy mondtad, de előbb készíts belőle egy kis pogácsát nekem és hozd ide, magadnak és a fiadnak csak azután készíts. Mert ezt mondja az Úr, Izrael Istene, a lisztes fazék nem ürül ki, és az olajkorsó nem fogy ki addig a napig, amíg az Úr esőt nem ad a föld színére. Ez a hit abszurditása, adni a semmiből. Először Istennek adni azt, ami az utolsó reménységünk lenne. Az asszony hitt, elment, és megtette, amit Illés mondott, és a csoda megtörtént. A liszt nem fogyott el, az olaj nem apadt ki. A szárazság közepén, a teljes hiány idején Isten megmutatta, hogy ő nem a bőség istene, hanem fogalmazhatunk így, az elégség istene. Nem adott nekik raktárat tele gabonával, nem adott hordónyi olajat, mindig csak annyit adott, ami az adott napra elég volt. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma. Ismerős ugye a fohász. Az aszály ideje a prioritások átrendezésének az ideje. Amikor a külső források elapadnak, ráébredünk, mi az, ami valójában számít. A maroknyi liszt és a kevés olaj Isten kezében az élet megmaradását jelenti. Kedves hallgatóink, miközben a világunk a fizikai vízhiánnyal küzd, tegyük fel a kérdést, vajon nem szenvedünk-e mi magunk is sokszor lelki aszálytól? Hogyan ismerhető fel a lélek szárassága? Amikor elfogy az öröm a mindennapjainkból, amikor az emberi kapcsolataink rideggé, formálissá, kiszáradtá válnak, amikor a szívünk megkeményedik, mint a napon kiszáradt, megrepedezett föld, amikor a hitünk rutinná válik, vasárnapivá válik, és nem érezzük az Isten jelenlétét a hétköznapokban. A vízügyi szakemberek azt mondják, hogy az aszály ellen nem a tűzoltásszerű védekezés a megoldás, hanem a megelőzés, a tározók építése, a víz megtartása. Ugyanez igaz a lelki életünkre is. Milyen tározóink vannak? Mivel töltjük meg a szívünket a hétköznapokban? Van-e időnk az elcsendesedésre, az imádságra, az Isten szavára, vagy hagyjuk, hogy a világzaja és a rohanás minden csepp lelki energiát elpárologtasson belőlünk? Illés története arra tanít minket, hogy a szárazság időszaka, bár fájdalmas és nehéz, nem tart örökké. Istennek célja van vele.
A Kerítpataknál is Sareptában Illés megtanulta a teljes Isten függőséget. Megtanulta, hogy Isten akkor is hűséges, amikor az ég zárva van. És eljött a nap, amikor a Kármelhegyen Illés imádságára Isten megmutatta hatalmát. A próféta felment a hegy tetejére, térdei közé hajtotta a fejét és imádkozott. Hétszer küldte el a szolgáját, hogy nézzen a tenger felé. Hatodszorra semmi sem látszott, de hetedszerre a szolga így szólt. Íme egy kis felhőcske emelkedik fel a tengerből, akkora, mint egy ember tenyere, és abból a tenyérnyi felhőből hatalmas, mindent felüdítő eső lett. A legkönnyebb feladni, perlekedni Istennel és emberekkel, hibáztatni másokat, hogy elrontották, nem vigyáztak eléggé, a legkönnyebb morogni, zúgolódni, a legnehezebb felfelé nézni. De lehet, hogy Isten ma még csak egy tenyérnyi felhőt, egy apró jelet, egy bátorító szót, egy kedves gesztust küld, de ez az apró felhő a felüdülés, a zápor ígérete. Jézus Krisztus azt mondta, ha valaki szomjazik, jöjjön hozzám és igyék. Aki hisz én bennem, annak belsejéből élő víz folyamai ömlenek. Ő az a forrás, amely soha semmilyen aszályban nem apad el. A kérdés csak az, hisszük-e ezt teljes szívünkből? Illés nem kételkedett. Tette, amit Isten mondott neki, és ennek meglett az eredménye. Ahhoz, hogy az aszály megszűnjön, legyen az a természetben tapasztalt, vagy a lélekben tapasztalt, csak ennyit kell

0: Hallgatóink a Mária Rádió református félórájának csendes perceiben hallgassuk most meg, milyen is volt a műsorunkban már említett sareptai özvegy hite. Nagy tiszteletű Varga Róbert igehirdetésének részletei következnek.
1: Isten igéjét a Királyok első könyvéből olvasom, a 17. fejezetből az Illés történet egy részét. Így szól Isten igéje. Ekkor így szólt Illéshez az Úr igéje. Kelj föl és menj el a Szidonhoz tartozó Sareptába, és lakj ott. Én megparancsoltam ott egy özvegyasszonynak, hogy gondoskodjék rólad. Fölkelt tehát és elment Illés Sareptába. Amikor a város bejáratához érkezett, éppen ott volt egy özvegyasszony, aki fát szedegetett. Oda kiáltott neki, és ezt mondta. Hozz nekem egy kis vizet valamilyen edényben, hadd igyam. Amikor az elment, hogy vizet hozzon, utána kiáltott, és ezt mondta. Hozz nekem egy falat kenyeret is magaddal. De az asszony így felelt. A te Istenedre, az élő Úrra mondom, hogy nincs honnan vennem. Csak egy marék liszt van a fazekamban, és egy kevés olaj a korsomban. Éppen most szedegetek pár darab fát, hogy hazamenve ételt készítsek magamnak és a fiamnak. Ha azt megesszük, azután meghalunk. Illés azonban ezt mondta neki. Ne félj csak, menj és tégy úgy, ahogyan mondtad, de előbb készíts belőle egy kis lepényt és hozd ki nekem. Magadnak és fiadnak csak azután készíts. Mert így szól az Úr Izrael Istene. A lisztes fazék nem ürül ki, s az olajos korsó nem fogy ki, míg az Úr esőt nem ad a földre. Az asszony elment, és Illés beszéde szerint járt el. És evett ő is, meg az asszony, s a házanépe is minden nap. A lisztes fazék nem ürült ki, az olajos korsó sem fogyott ki, az Úr ígérete szerint, amit megmondott Illés által. Jézus mondja, hogy sok özvegyasszony élt akkor Fönícia városában, Sareptában. De nem küldetett Illés máshoz, csak ehhez az özvegyasszonyhoz. Miért? Azért, és ez a történetből is kiderült, mert ennek az asszonynak a szívében már ott volt a hitnek kicsiny csírája. Isten ezt akarta föllobbantani, megerősíteni, kiteljesíteni, Illésen keresztül, de ennek az asszonynak az életében akarta az ő dicsőségét megmutatni. Lassan elpusztulnak először a gyengébb növények, aztán az erősebbek is, és egyszer nincs tovább élet, ahol nincsen víz, ahol nincsen harmat, nincsen eső. A szárasság miatt kezdtek az állatok megdögleni, s aztán pusztultak az emberek is az ínség miatt. Nincs gyümölcs, zöldség, gabona, s ezért kenyér sincs. Akinek volt megtakarított pénze, s kicsit az akkori társadalmi viszonyokba is betekintetünk, az még egy ideig tudott venni, a vége felé már súlyos aranypénzen, vagy dekára mért aranyon élelmiszert, de aztán egy idő után már aranyért sem lehetett kapni élelmet, s akkor jött az, különösen a özvegy volt valaki, mert a család fenntartó férfi meghalt, először elhatogatta a berendezési tárgyait, ha volt egyáltalán, aztán eladta önmagát szolgának, aztán rabszolgának, aztán a gyerekeit is eladta, és egészen mélyre, mondhatjuk így is, állati sorba süllyedt egész rövid időn belül. Az akkori viszonyok égbe kiáltó nyomorúságával láthatunk így be, pedig Izraelben volt egy olyan törvény, hogy minden harmadik évben mindenkinek a jövedelme tizedét félre kellett tenni az özvegyek és az árvák eltartására. De hát ott Sareptában, ahol ez az özvegyasszony élt, ott semmilyen törvény nem volt, senki nem védte és támogatta az özvegyeket. A társadalom peremére szorultak. Így van ez, ahol nincsen belső rend. Márpedig ahol az Isten mércéje, az Isten igéje, mint mérce nem működik, mert nem fogadják el, ott mindenfajta belső rend összeomlik, ha egyáltalán volt valami. Ott minden káoszba fullad, ott ember embernek a farkasa lesz, és csak a pénz számít, semmi más, meg a hatalom, meg a dicsőség. Minden emberi érték lassan, de biztosan elpusztul és amortizálódik. Ott az emberek kemény szívűvé és közömbössé válnak egymással szemben. A lelki szárasságnak ugyanolyan következményei vannak, mint a fizikai eső nélküli állapotnak. Ez a sareptai asszony már semmiben sem reménykedik. Még van egy marék lisztje, hát vannak itt férfiak, akinek jó nagy markuk van, de az se olyan sok, meg egy kevéske olaj, mennyire elég ez? Milyen szörnyű életprogram, nem? Ezt még megsütöm, megkeverve az olajjal, kenyérszerű valaminek, azt megesszük, és aztán meghalunk. Nincs tovább, vége van. Elfogyott az utolsó tartalék is. Hányszor kimondják ezt fiatalok és idősek is. Egy ilyen nyomorult helyzetben, egy urna vagy egy koporsó mellett áll. Vagy csak egyszerűen, mert egyik napról a másikra munkanélküli lett. Vagy úgy látják, hogy a beteg állapota nem változik. Lassan, de biztosan megy lefelé az egészségi állapota, a pusztulás felé. És kimondják és kimondjuk azt, hogy nincs tovább. Elfogy a lelki tartalék, nincs több kitartás, nincs igazán cél sem. Életre lehetőség sincs tovább. Olyan jó, hogy Isten

0: Első biztatása az, hogy ez nem így van. Nála nem így van. Ahol felborul minden emberi rend, ott lehet, hogy így van. Hogy nincs kilátás, nincs jövő, ahogy nem régen mondta, a régi mondatot megint valaki, ebbe az országba és erre a világra nem érdemes gyereket szülni. Szeretném azt is mondani, hogy érdemes, mert az Isten nem adja föl. A mi személyes nehézségünkre nézve se, az ország bajira nézve se, ő soha nem mond le rólunk. Akármilyen mélyre süllyedünk a kilátástalanságba, akármilyen romos az életünk, nincs ilyen az Istennél, hogy nem érdemes, meg nincs tovább. Ez az asszony az ő józan logikájával kimondta, megesszük ezt a kevés kis kenyérkét, ami készül majd a lisztből, meg az olajból, aztán meghalunk. Micsoda program? Teljes kilátástalanság. Isten azonban soha nem adja fel. Ő Izraelben úr volt, Szidónban is úr, meg a mai Magyarországon is ő az úr. Akárki akármit mond, hogy milyen az ország, meg a hatalom, a mi atyánkban Jézus azt mondja, hogy az övé az ország, meg az övé a hatalom is, nem másé. Az úr uralkodik. Akkor is így van ez, ha időnként ebből nem sokat látunk. Mi mindig látni akarunk, pedig hinni kellene. Istené az ország, a hatalom és a dicsőség is. Mi eljutottunk akár anyagilag, testileg, az utolsó tartalékokig is. Isten azt mondja, hogy nincs vége. Folytatódik. Ha velem jársz, átéled azt a csodát, hogy soha nem kerülhetünk olyan reménytelen helyzetbe, ahonnan az Isten ki ne tudna hozni. Ebben a sötétre festett történetben is felragyog ennek a két embernek a hitén keresztül az Isten csodálatos világossága, Isten megerősíti őket, bátorságot, hitet ad a szívükbe, Illésnek és ennek az asszonynak, és az történik, amit az Isten helyesnek lát. Legyen valaki hívő keresztény, vagy éppen még Isten nélkül élve, él és jár, akkor is igaz mind a két ember, hát adott Isten hitet Illésnek is, és adott hitet ennek a pogány asszonynak is, mert az Isten Úr és az Isten uralkodik. A döntő azonban az, hogy valaki képes, akar-e hinni az Istennek. Ha nem képes, akkor lehet kérni hitet. Akkor odafordulhat az Istenhez, és azt mondta, hogy Uram, jelenleg ez a helyzet. Ezt meg ezt megtesszük, aztán már nem tudjuk, hogy hogyan lesz tovább. Hogy nemrégen egy vállalkozó mondta, befizettük az adót, és akkor nincs tovább. Most nem tudom, holnap után mit fogunk enni. Mert mindent be kellett fizetni, ami bevétel volt, annyira kevés maradt, hogy az két napra elég. És az Isten megkönnyörül, és megkönnyörülhet rajta. De ott van egy a készség bennünk megtenni azt, amit Isten mond, és nem gondolkodás nélkül. Nem azt mondja, hogy vakon higgyetek bennem, nem mond ilyet. Ez az asszony is nagyon józanul fölméri az előttük álló lehetőséget. Megesszük ezt az utolsó tartalékunkat, aztán meghalunk. Ez józan gondolkodás. Fölmérte a helyzetet, levonta a következtetést, ennyi. De milyen jó, hogy az Isten túllép ezen. És azt akarja, hogy mi meg túllássunk ezeken a dolgokon, túllássunk akár egy ilyen helyzeten is. Azt a beleegyező készséget keresi bennünk is, amit megtalált ennek a pogány asszonynak a szívébe. Azt mondja Illésnek, hogy jó, én megteszem, amit mondasz, sütök kenyeret, adok neked először, aztán majd meglátjuk, hogy mi lesz. De szó nélkül azonnal megtette. Ezt az engedelmességre való készséget várja tőlünk az Isten. Illés azt mondja, hogy készíts először nekem egy kis lepényt, aztán majd a magadnak, meg fiadnak is. És akkor mondja az asszony, hogy a te Istenedre esküszöm, hogy nincs több ennél a marék lisztnél, meg kevés olajnál. Aztán kiderül az üzenetből, mert Illés folytatja, nem fog kifogyni a liszt a tartóból, ahol tartották a vékából, és nem fog kifogyni a korsóból az olaj. Nem fog kifogyni egyik sem, mert ez az Isten üzenete. És ezt tapasztalják utána mind a ketten, hogy süti az asszony a lepényt, és ott a liszt. Fölteheti valaki kérdést, hogy hogyan csinálta az Isten. Erről nem beszél a Biblia. Azt sem mondja meg, hogy Kánában a vízből hogy lett bor. Vizet vittek, és bor lett ennyi. Az Isten csodája mindig láthatatlan. Sokszor érthetetlen is, de mégis az történt, amit mondott Isten, nem fogyott el a liszt, és nem fogyott ki a korsóból az olaj sem. Isten tartotta meg őket. Erre a megoldásra nem gondoltak. Eszükbe se jutott, legalábbis az asszonynak biztos, hogy nem. Ahogy Mózesnek semmikor ott álltak a tengerparton, és azt mondja Isten, hogy indulj el. Neki a tengernek? Igen. Majd szétnyitom a tenger. De ezt nem tudta Mózes. Szétnyílt a víz, és száraz lábbal keltek át. Mert Istennek mindig olyan megoldásai vannak, ami nekünk eszünkbe se jut. Elcsüggedünk, mert valami nem úgy történt, hogy nagyon szerettük volna. Megmondom őszintén, én sokszor átéltem ezt. Le tud lombozódni az ember, hogy már megint nem adta meg Isten, amit kértem. De aztán megadta azt, amit nem úgy kértem, és talán nem is arra gondoltam, és kiderült, hogy annak igenis köze van annak ahhoz, amit nem kaptam meg, sőt, benne van a csomagban az is. Az imádság lényegét megadta az Isten. Nem véletlen, hogy Rákóczi azt vésette az ágyújára, nem azért, aki akarja, nem azért, aki fut, hanem a könyörülő Istené, az áldás, a dicsőség, a hatalom. Ő már tudta sok-sok harc, háború után, hogy minden az Isten ajándéka, amit az ember kap. Nem fogyott el a liszt, és nem fogyott el az olaj sem. De előre el kellett hinni, mikor még ezt nem látta, hogy ez úgy lesz, ahogy Isten mondta. Ez a pogány asszony, és ezért emlékezik meg róla Jézus, és ezért írja le Lukács evangélista. Ez a pogány asszony hitetlen létére, aztán hívő lett, jobban elhitte Isten szavainak az igazságát, mint sokan ott akkor Izraelben. Szaván fogta Istent. Ha azt mondta, hogy nem örül ki a lisztes fazék, véka, akkor nem fog kérülni. Ha lesz elegendő olaj, akkor biztos, hogy úgy van. És sütött, és főzött, és minden úgy történt, ahogyan azt Isten mondta. Mire jutottak el a végén? Azt olvassuk a végén, kimondja ez az asszony, hogy Illés az Isten küldöttje, amit mondott, az meg az Isten igéje, Isten szava. Mi eljutottunk-e már ide, hogy megértjük, megértettük, és elhittük, és elhisszük. Istennek igenis vannak küldöttjei, velünk is azt akarja, hogy azokká legyünk, akik viszik a jó hírt, az örömhírt, szeret az Isten, nincs olyan, hogy nincs tovább, nála mindig van tovább, megtanít túllátni mindazon, amit éppen most látok, kivehet félelmet, bátortalanságot, nyomorúságot az életünkből, vagy ad ahhoz erőt, hogy tudjuk viselni, hordani, egyszer pedig véget vet mindennek, és lesz békesség, nagy öröm az ő színe előtt. Eljutottunk-e már erre a felismerésre? Mindig van tovább a mindenható Istennel. Isten nélkül rendetlenség, káosz és csüggedés, Istennel rend, biztonság, békesség és jövő, sőt jövő kép nekünk is, meg ennek az országnak is.
1: Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Az Úrnak, a mi Istenünknek jó kedve, legyen mindenkor mi velünk, kezünknek munkáját tegye áldottá az Úr. Amen.
2: Kedves hallgatóink, mai adásunk végéhez közeledve vigyük magunkkal Illés és a sareptai özvegy példáját a következő napokra. Ha kiszáradt a patakunk, bízzunk abban, hogy Istennek már készen van a következő lépése. Ha csak egy maroknyi lisztünk maradt, merjük azt hittel odaadni neki. Ha nem volt rég eső, merjük bátran azt is odaadni Istennek, mert ő igazán tudja, hogy mit kezdjen vele. Én köszönöm, hogy ma is velünk tartottak, vigyázzanak egymásra, figyeljenek oda a környezetünkre, óvják a ránk bízott, teremtett világot, és mindenek előtt őrizzék meg a szívük forrását tisztán. És ne feledjék, vigyázzanak magukra is, és másokra is. Az éter hullámain keresztül való mielőbbi találkozás reménységében búcsúzik ma önöktől a Mária Rádió református félórájának mikrofonja mögül Köteles László, békesség Istentől!

Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, szentségimádást közvetítünk Csíksomjóról, a Csíksomjóik egy templomból. A szentségimádás a Csíksomi ifjúsági találkozó keretében zajlik, közel 400 fiatal gyűlt össze, hogy imádja az Urat. Én is megkérem a kedves hallgatókat, imában, lélekben, ha tehetik, kapcsolódjanak be ebbe a szentségimádásba.

hogy Jézusunk a legméltóságosabb oltári szentségben. Hála és dicsőség neked, hogy lehetővé tetted ezt a mai alkalmat is. És köszönjük, hogy a zsúfolt nyári programunk ellenére a legfontosabbra is tudunk időt szakítani. Így ennek a különleges együttlétnek az elején kérünk téged, árazd ránk szent lelkedet, tisztítsd meg gondolatainkat, és segíts, hogy a kegyelmeket, amelyeket számunkra ma este készítettél, be tudjuk fogadni. Kérünk, hogy megtalálva a helyes utat, minden körülmények között mellette tudjunk dönteni.

Kedves testvér, téged arra bátorítalak, hogy közös szándékunk mellett fogalmazd meg egyéni szándékaidat. Kérj bátran sokat,

ne romlandó eledelért fáradozzatok, hanem olyanért, amely megmarad az örök életre. Ezt az emberfia adja nektek, aki mellett maga az Atya tett tanúságot.

Én vagyok az élet kenyere. Aki hozzám jön, többé nem éhezik, s aki bennem hisz, nem szomjazik soha.

ez a mennyből alászállott kenyér. Aki ebből eszik, nem hal meg. Én vagyok a mennyből alászállott élő kenyér. Aki a kenyérből eszik, örökké él. A kenyér, amelyet adok, a testem, a világ.

bizony-bizony mondom nektek. Ha nem eszitek az emberfia testét, és nem isszátok a vérét, nem lesz élet bennetek. De aki eszi az én testemet, és issza az én véremet, annak örök élete van, s feltámasztom az utolsó napon. A testem ugyanis valóságos étel, s a vérem valóságos ital.

aki eszi az én testemet, és issza az én véremet, az bennem marad, én meg benne. Engem az élő atya küldött, s általa élek. Így az is élni fog általam, aki engem.

Te közöttünk éltél, betegeket gyógyítottál, örömhírt hirdettél a szegényeknek, és szabadulást a foglyoknak.

Te, aki a szegények barátja és az éhező szívek kenyere vagy, eljöttél, hogy föloldjad a rabság láncait.

nem azért jöttél a világra, hogy neked szolgáljanak, hanem hogy te szolgálj és életedet add értünk.

Jézus, föltámadásod által örökké élsz, hogy elkísérj minket az úton, atyádhoz, a mi atyánkhoz.

kenyeret adtál nekik a mennyből. Minden gyönyörűséggel teljesen. Urunk Jézus Krisztus, te ebben a szentségben kínszenvedésednek emlékét hagytad ránk. Add kérünk, tested és véred szent titkát úgy tisztelnünk, hogy megváltásod gyümölcsét szüntelenül élvezzük. Aki élsz és uralkodsz, mindörökkön örökké.

hallgatóink, a CSIT keretében szentségi medást közvetítettünk a Csíksomjékegy templomból. Az Úr Krisztus előtt hálát adtunk, hogy idén is összegyűlhettünk a kegyhelyen immár 50. alkalommal. A zenei szolgálatot idén az idei CSIT zenekara teljesítette, a csíkszeredai Psalite és a szekélydörrei Halleluja zenekarok tagjaival együtt. Arra kérem a kedves hallgatókat, hordozzák imáikban az erdélyi fiataljainkat, hogy megmaradjanak hitükben és hivatásokban. Ha tehetik, hallgassák továbbra is a Máré Rádiót. Technikai munkatársaink Bece Dávid és József Ferenc voltak, a mikrofonnál Péter András hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: 20 éve együtt. Egy hang, ami elkísér a mindennapokban, egy szó, ami erőt ad, egy közösség, ami hazavár.
1: Az Erdélyi Mária Rádió fennállásának 20. évfordulója alkalmából ünneplünk. Különböző helyeken és tereken adunk hálát az elmúlt 20 év áldásaiért, örömeiért és nehézségeiért.
2: Következő állomáshelyünk Székelyudvarhely lesz, ahová szeretettel hívunk és várunk mindenkit. A közös együttlét augusztus 22-én délután 4:45-től rózsafűzér imádkozásával kezdődik, majd 5 órától a Szentmisével folytatódik. A helyszín a Székelyudvarhelyi Mária Rádió stúdiójának és a Szent Pió Lelkigyakorlatos Háznak közös udvara, Dózsa György utca 15 szám. Háladásunkat kötetlen agapéval egybekötött együttléttel zárjuk.
1: Legyünk együtt, ahogy 20 éve is. Egy szívvel, lélekkel belekapaszkodva Isten és egymás szeretetébe.

0: a lélek tüzében. Szent Pál apostol lelkisége. Dr. Sávai János atya műsora következik.
1: A lélek Krisztus ajándéka. Hogyan cselekszik a lélek, amikor az embert és a közösséget megszenteli? A válasz lényegében a következő lehet. A lélek Krisztus ajándéka. Krisztusból indul ki, eljut hozzám, és ha eljutott hozzám, Krisztust írja bennem, és elindít engem Krisztushoz. Tehát egyfajta gyűrű ez, amely bezárul, a lélek Krisztus ajándéka pontosan tőle származik, hozza nekem a gazdagságát, belém írja, és miután átalakultam Krisztusban, hozzá válok hasonlóvá, elindít maga felé. E tekintetben különösen jelentős szöveg található a korintusiakhoz írt második levélben. A mi levelünk ti vagytok, beírva szívünkbe, ismeri és olvassa azt minden ember. Aztán így folytatja, mert nyilvánvaló veletek kapcsolatban, hogy Krisztus levele vagytok, amely a mi szolgálatunk által készült, nem tintával, hanem az élő Isten lelkével írva, nem kőtáblára, hanem a szív húsból való tábláira írva. Mint ismeretes, a Krisztus levele kétféle jelentéssel bír. Egyik a Krisztus által írt levél, vagy egy olyan levél, amelynek tartalma Krisztus. A második értelmezés itt mindenképpen előnyösebb, mert aki a levelet írja, az az Atya. Az Atya cselekedete az, aki Krisztussal adja nekünk, aki közvetlenül szervezi egyéni és egyházi életünket. Átfogalmazva azt mondjuk, ti olyan levél vagytok, amely Krisztus vonásait fejezi ki. És még egyszer, egy általunk írt levél. Pálnak a levél kapcsán szolgálati szerepe van, amely kifejezi Krisztus vonásait. Ez a levél, amelyet belülről bensőnkbe írtak, nem tintával, hanem az élő Isten lelkével. A lélek rögzíti bennünk a közösségben és az egyénben Krisztus jellemző vonásait. Ne feledjük, hogy nem a tinta találja ki a kifejezendő tartalmat, hiszen ez utóbbi nem fejezhető ki, ha nincs rögzítve a tinta által. Ma ezt lehet gondolni egy elektronikus hordozóval. Ebből a nyilvánvaló tapasztalatból kiindulva, még mindig körülírva Pál kijelentését, ti olyan levél vagytok, amely Krisztus vonásait tartalmazza. Ezeket a tulajdonságokat nem a lélek találta ki, aki tintaként viselkedik, vagyis láthatóvá tesz. János számára is a léleknek nincs saját tartalma, ahogy már többször is említettünk, amit a lélek hirdet nektek, az enyémből veszi, és azt fogja nektek hirdetni, nem önmagától beszél. A lélek azonban nem válik semmivé, hanem amit Krisztus mond, kijelenti nekünk. Nem ő írja, hanem az Atya az, aki írja. A lélek teszi láthatóvá, akárcsak a tinta. Pál világosan kifejti, hogy a levelet nem a kőtáblákra írják már, amely utalás a sínai féle táblákra, hanem a szív és a test tábláira. Krisztusnak a lélek által megrajzolt vonásai nem olyan mereven rögzülnek, mint egy kőbe vésett üzenet. Azok a lapok, amelyekre Krisztus üzenete íródott, az ember, mi vagyunk azok, az élő valóságunkban. Pál megmagyarázza, hús szívük van. Az ellentét az utalás a kőszívekre. Emlékezzünk Ezekiá kijelentésére, elveszem kőszíveteket, és hús szívre cserélem. Ez azt jelenti, hogy Isten törvényét belénk írja. Ez a szív érző, dobogó frissességgel rendelkezik, mint olyan szív, amely minden érzékenyen dobog, és rezdül mindenre. Engedjük, hogy a lélek hordozzon tehát minket. A lélek fölveszi Krisztus jellemző vonásait, és közli velünk. Olyan tulajdonságok, amelyek magukban hordják mindazt, ami Krisztus, amire ő vágyik, amit tanít. Szeressétek egymást, úgy, ahogy én szerettelek titeket. Ez Krisztus vonása. A lélek nem hagyja, hogy csupán írás maradjon, hanem veszi és hirdeti mindannyiunknak, cselekvésre ösztönzővé alakítva, élővé, éltető javaslattá alakítva, lelkiismeretünkhöz és hús szívünkhöz csatlakozva. Ez csak egy példa a sok közül. Amikor úgy érezzük, hogy valami jobbat tehetünk az életünkben, például jobban támaszkodhatunk Istenre, teljesen hihetünk benne. Biztosak abban, hogy törődik velünk, amikor olyan indítást érzünk magunkban, amely ösztönzi a hitünket, akkor meggyőződhetünk róla, hogy a lélek úgy szólván ismét vett egy oldalt az evangéliumból, személyre szabta, éltetővé és lüktetővé tette bennünk. Mindezt olyannyira, hogy kivirágzik is cél, személyes választás, jó iránti vágy lesz belőle. Így módon a lélek Krisztus tipikus vonásainak kiemelője és hirdetőjévé válik. Pál szemszögéből nézve rajtunk múlik, hogy hallgassunk rá, ami a tanulékonyságot, a lélek szavának működésében való bizalmat és nyitottságot jelent a részünkről. A lelki élet tehát nem a mi törekvésünk. A lélek aprólékosan építi föl, szervezi, fejleszti ki, azzal a föltétellel, hogy értelmes, rugalmas, elérhető és bizalomra ad okot annak elfogadása, amit ő munkál bennünk. Mindazt, ami merevség, középszerűség, tétlenkedés, mozdulatlanság, a lélek nem viseli el. Idegen, távol áll tőle. Ne szabjátok magatokat ehhez a világhoz, erősíti meg Pál, hanem alakuljatok át értelmetek megújításával, hogy felismerjétek, mi az Isten akarata, mi a jó, neki kedves és tökéletes. A lélek rendelkezésére állni azt jelenti, hogy teljes mértékben megéljük vallási hivatásunkat. A keresztény élet alapja és titka, hogy bátran bízza magát a lélek szelére. A Szentlélek olyan, mint a szél, mondja János, ez cselekszik és elvisz, elbizonytalanít is bizony néha cselekedete, a hús szívnek szól, amely folyamatosan él és mozog, azért nem lehet egységesíteni és rögzíteni egyetlen sémában sem. Ez azonban nem jelent valamiféle szeszélyességet, közvetlen és következetlen, féktelen képzelgést és többit. A lélek soha nem szeszélyes és furcsaságokban nyilvánul meg. Igaz, szokatlan dolgok felé taszít bennünket időnként, például életet adni és szeretni azokat, akik nem szeretnek minket, de nem kivagyiságból vagy különbségből, hanem abszolút értékű hitből, Krisztusból. A keresztény életben való felnövekedés azt jelenti, hogy hagyja magát a lélek által hordozni, ami magában foglalja a figyelmet arra, amire indít. Teljes, bátor, radikális hajlandóságot arra, hogy megtegye, amit mond. Megtanulni, hogy nem megelőzni akarja, hanem kövesse őt. Az a keresztény vallási élet, amely Jézus értékeinek a lélek hatása alatt történő személyre szabása vonalán zajlik, teljes sikert arat. A betűhöz és az előírásokhoz való ragaszkodás, a megszokott gyakorlatok, a kedvelt sémák betartása, amelyek képtelenné teszik az embert a lélek kockázatának vállalására, a középszerűt, a gyengét és a kudarcot generálják. Minden esetre a lélek segítsége nem hiányozhat, de csak a vele való kockáztatás bátorsága valósítja meg hivatásunk szépségét, annak a tökéletességnek megfelelően, amelyre Isten vágyott és vágyakozik utánunk, ajándékként tervezve minket, mint karizmákat az egyház számára. Pál mindig hagyta, hogy a lélek magával ragadja, még akkor is, amikor nem értette. Az apostolok cselekedeteinek számos epizódja tárult előttünk, ahol az apostol hajlandó módosítani saját napjainak útvonalait, engedelmeskedni a lélek javaslatainak. Képes arra a tanulékonyságra, mozgékonyságra és változtatásra, amely lehetővé tette számára, hogy Pál a népek apostolává váljon, így Isten terve teljesen megvalósult. Pál meghív bennünket, hogy tegyük meg, amit ő tett. Különösen erős felszólítás található a Tesszalonikaiakhoz írt első levélben. Azt írja, a lelket ki ne oltsátok. Figyelem, ne oltsuk el a lelket. A lélek kioltható, ha nem követjük, hagyja, hogy üresen égjen, tőle idegen anyaggal nyomjuk el. Ne oltsuk el, inkább tápláljuk úgy, hogy mindannyiunk számára az legyen, mint Pálnak, egy láng, amely hővel és fénnyel vezeti egész életünket. Bátran, bizalommal fogadjuk a lelket, aki irányítja egyéni és egyházi javunkat. Törekedjünk arra, hogy olyanok legyünk, amilyennek a lélek akar minket. Mit jelent a lélek szerinti élet? A Galatákhoz írt levél ezt elmondja nekünk. Pál alapvető tanítását adja ez a Galatákhoz írt levél 5. fejezetében. A galáciai gyülekezetben néhányan szabadok akartak lenni, és a lelket követték mások, zsidó keresztények, vissza akartak térni a zsidó törvényhez. Ez az írott törvény iránti nosztalgia, az előírások hűbetartásából fakadó biztonság keresését jelentette, de minden bizonnyal akadályt jelentett ennek a lendületnek, annak az előrelépésnek, amelynek jellemeznie kellett volna a Krisztus követésére már elindított emberek hozzáállását, és a lélektől fogva Pál megrémül az ilyen biztonságtól, és még a gyilkos betűről is beszél nekik. Ez a kifejezés paradox, de a benne foglalt igazság megerősítésére használja pontosan a kívülről részvétel nélkül, a szív mozgása nélkül betű szerint megtartott törvény nem elegendő a lélek mozgékonyságának méricskérés nélküli követéséhez és teljes ráhagyatkozáshoz. Pál nem dobja el a törvényt, nem tagadja meg, hanem azt mondja, hogy azt a lélek körében be kell tartani. Valójában a lélek fölveszi a törvény tartalmát, és igényesebbé téve meghirdeti nekünk. Pál választása teljes. Ő az örök kielégíthetetlen, a lélek vezérli őt, és folyamatosan törekszik a szeretet kérlelhetetlensége miatt a teljes igazság iránt, amely Jézus. Azt állítja, azt mondom tehát, lélek szerint járjatok, és ne teljesítsétek a test kívánságait. Itt a test nem érzékiség, hanem önzést jelent. Pál számára van egy kérdés, amelyet általában nem lehet elkerülni, vagy a test, vagy a lélek. Azt mondja, ha követni akarjátok azt a lelket, aki bennetek sürget, és Krisztus vonásait hordozza, akkor fontos és meghatározó önzésetek legyőzése. Ezért mindaz, ami önmagunkon kívülre, érdekeinken, sémáinkon, számításainkon, szokásainkon kívülre vesz minket, egy szóval minden, ami arra késztet, hogy nemet mondjunk magunknak, hogy igent mondhassunk másoknak, a lélek vonalán áll. Ebben Pál radikális. A test követése, az önzés azt jelenti, hogy ellenkezünk a lélekkel. Az így kapott kép teljesen negatív, és reálisan a Galaták közösségére vonatkozik, akikhez Pál szól ezekkel a szavakkal, a test cselekedetei nyilvánvalók. Paráznaság, tisztátalanság, bujaság, bálványimádás, mágia, ellenségeskedés, viszálykodás, versengés, harag, veszekedés, széthúzás, szakadás, irigykedés, részegeskedés, topzódás és hasonlók. Ez olyan megdöbbentő felsorolás, amelyet Pál a test cselekedeteinek nevez, a féktelenül követett önzés értelmében, amely minden konkrétummal megakadályozza, amiről nem is álmodtak, de nyilvánosságra hozza azoknak, akik legyőzve saját önzésüket vállalják, hogy követik a lélek indítását, amelyek a lélek gyümölcse pedig a szeretet, öröm, békesség, türelem, kedvesség, jóság, hűség, szelídség, önmegtartóztatás. Azt a szeretet, amelyről Pál beszél, arra késztet minket, hogy legyőzzük az önzést, ez ajándék, önfeláldozás. Az öröm az, amiről Jézus is beszél Jánosnál, Jézus órájában, különösen szenvedésének órájában, amikor áldozattal és akár megrendülten adja át magát, de békét és az örömet éli át, amelyet milyen ki akar tenni. Azt mondja, az én békémet adom nektek. Azért mondtam nektek ezeket, hogy az én örömöm bennetek legyen, és örömetök teljes legyen. Ez nem a gondtalanság, a mulatság öröme. Az evangélista az ajándék öröméről beszél szinte, annak egy sajátos megjelenítésén, amit Pál mondott a Miletuszba idézett idős efezusi presbitereknek, amikor azt mondja, nagyobb öröm adni, mint kapni. Öröme azoknak, akik másoknak adják magukat az önfeláldozás törvényének betartásával. Aztán itt van a béke, amely nem csak a nyugalmat jelenti, hanem ugyanaz a jelentése, mint a Krisztus közelségéből fakadó örömnek és derűnek. A nagy lelkűség nem csak türelem, hanem alkotó készség, jóság, hűség és osztozás a hitben. A szelídség kitartó jóság, a végső célig tartó alkotó készséget jelenti. Ne hagyd, hogy a gonosz legyőzzön téged, hanem te győzd le a rosszat jóval. A lélek kapcsolata önuralmat is igényel, lemondás választását, amely nem önmagáért való tett, hanem az önzéstől szabadulásra irányul, hogy teljes mértékben tanulékonyak és készségesek legyünk a léleknek. Aki pedig Krisztus Jézuséi, megfeszítették testüket a vétkekkel és a kívánságokkal együtt. Nem önzésünk megfeszítéséről van szó, hogy folyton valami negatív dolgot keressünk. Önzésünket keresztre feszítették Jézussal, tanítja Pál. Ezért nem a mi keresztre feszítésünkre van szó, hanem Jézus keresztre feszítéséről, amelyben mindegyikünk részesül. A hit által az értünk meghalt és föltámadt Jézus elfogadása hajlamos rombolni önzésünket. Számunkra, akik hozzátartozunk, az önzést lerombolja és legyőzi az ő keresztre feszítése. De a húsvéti titkot a maga elválaszthatatlan egységében kell megragadni. Ha elfogadjuk Jézus szenvedését, halálát, akkor részt veszünk a föltámadásában is. Pál, aki általában a keresztre feszítésből indul ki, mindig a föltámadáshoz érkezik. Azt mondja nekünk, ha a lélek által élünk, járjunk is a lélek szerint.

0: a lélek tüzében. Szent Pál apostol lelkisége. Dr. Sávai János atya műsorát hallották.
1: Kedves hallgatóink, meghívjuk most mindannyiukat, hogy tartsanak velünk, és imádkozzuk együtt az esti imát.
2: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Én Istenem, jó Istenem, becsukódik már a szemem, de a Tiéd nyitva, Atyám, amíg alszom, vigyázz rám. Vigyázz az én szüleimre és az én jó testvéreimre, mikor a nap újra felkel, csókolhassuk egymást reggel. Amen.

Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kertész Tibor vagyok, a feleségem Kertész Marika. Mindketten a Családpásztor Evangelizációs Szolgálat munkatársai vagyunk. És köszönjük nektek, hogy hétről hétre itt vagytok velünk. Fontosnak tartjátok, hogy imádkozzatok a következő generációkért. Gyermekeinknek nagy szükségük van a mi imáinkra minden életszakaszban. Csak ez tudja megvédeni őket a gonosz támadásaitól. Örülünk annak, hogy ma este is együtt harcolhatunk értük az imádság fegyverével. Kezdjük a ma esti imánkat keresztvetéssel, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.

Urunk Istenünk, hálásak vagyunk, hogy Te vagy az életünk forrása, és minden szükségletünket betöltöd. Gyermekeinket és fiataljainkat hozzuk most eléd, és kérünk add, hogy felismerjék, hogy elsősorban rád van szükségük. Kérünk, ne engedd, hogy nélküled éljenek. Óvd meg őket a világtól, a világ csábításaitól, amelyek elvonhatják őket tőled. Kérünk, védj el a szívükből minden olyan vágyat, ami helytelen utakra vezetheti őket. Tarts távol őket mindentől, ami elcsábíthatja őket a Te igazságodtól. Könyörgünk, hogy gyermekeink, unokáink, a kereszt gyermekek ne halljanak meg semmilyen félrevezető hangot, amely eltávolíthatná őket tőled. Add, hogy csak a Te hangodra hallgassanak, és csak a Te igazságodban járjanak. Segíts nekik, hogy ne essenek semmilyen megtévesztésnek a csapdájába, hanem mindig a Te szavadat kövessék, és Téged szeressenek mindenek felett. Uram, ne engedd, hogy a világ szeretete elvonja őket tőled. Kérünk, tartsd őket távol mindentől, ami gyengítheti a hitüket. És adj nekik bölcsességet, hogy mindig a helyes utat válasszák, és hogy megőrizzék szívükben a Te törvényeidet. Mentsd meg őket a gonosz kezeiből, és oltalmazd meg őket a veszélyektől. Ne hagyd, hogy valaha is elfelejtsék, hogy Te vagy az, aki minden szükségletüket maradéktalanul kielégítheted. Segíts nekik, hogy a Te kérésed legyen az életük alapja, és Te legyél az ő oltalmuk és reménységük. Ugyanakkor kérünk, hogy erősíts meg minket, szülőket, nagyszülőket, hogy hiteles példát mutathassunk nekik, és a Te akaratod szerint éljünk. Kérünk, segíts minket, hogy a Te utaidon járjunk, hogy mindenkor tőled várjunk tanítást és útmutatást. Mindezt Jézus Krisztus nevében kérjük, aki veled és a Szentlélekkel él és uralkodik mindörökkön örökké. Amen.

Mennyei atyánk, hálát adunk neked gyermekeinkért, akiket szeretetből hívtál életre, és akiket a te képedre és hasonlatosságodra teremtettél. Kérünk, segítsd őket, hogy felismerjék és örömmel elfogadják önmagukat olyannak, amilyennek te alkottad őket. Erősíts meg szívükben a bizonyosságot, hogy értékesek, szeretettek és pótolhatatlanok a te szemedben. Add, hogy biztonságban növekedjenek, és egyre jobban megismerjék azt a hivatást és küldetést, amelyet számukra készítettél. Őrizd meg őket a bizonytalanságtól, a zavartól, és minden olyan hatástól, amely eltávolítaná őket a te igazságodtól. A teremtés kezdetén te férfinak és nőnek alkottad az embert. Kérünk, segítsd a mi gyermekeinket, hogy hálás szívvel fogadják el saját férfi vagy női identitásukat, és fedezzék fel annak szépségét, gazdagságát és méltóságát. Taníts meg őket tisztelni a férfi és női hivatás különbözőségét és egymás kiegészítő ajándékait. Adj nekik bölcsességet, hogy felismerjék a te szeretetteljes tervedet, és bátorságot, hogy azt örömmel éljék meg a mindennapjaikban. Vedd körül őket szereteteddel. Oltalmazd testüket, lelküket és értelmüket. Segítsd őket, hogy mindig benned találják meg identitásuk alapját, értékük forrását és életük biztos iránytűjét.

Drága mennyei atyánk, te vagy a szeretet forrása, te alkottad az embert férfinak és nőnek, és te mondottad, nem jó az embernek egyedül lennie. Alázattal és bizalommal hozzuk most eléd a mi gyermekeinket. Ismered az ő szívüket, ismered a vágyaikat, félelmeiket, útkeresésüket. Kérünk téged, vezesd őket ahhoz a személyhez, akit a te gondviselő szereteted társul készített számukra. Add, hogy ne sodródjanak el hamis ígéretek, felszínes kapcsolatok vagy a magánytól való félelem miatt. Tanítsd meg őket várni, megtisztítani a szívüket, és felismerni azt, aki mellett békét, biztonságot, valódi szeretetet találna. És kérünk, Urunk, hogy áld meg azt is, akit te számukra készítesz. Formáld a szívét, erősítsd a hitét, gyógyítsd a sebeit, és tedd képessé az önátadó szeretetre. És ha már ismerik egymást, erősítsd meg közöttük a jót. Ha még nem találkoztak, őrizd meg őket egymás számára. Urunk, add, hogy gyermekeink kapcsolatai ne csak érzelmekre, hanem hűségre, tiszteletre, hitre épüljenek, és ha a te akaratod szerint házasságra hívod őket, legyen életük tanúságtétel a te hatalmas szeretetedről. Amen.

0: Az előimádkozott rész után együtt válaszoljuk. Urunk, készítsd őket szent és hűséges házasságra. Mennyei atyánk, kérünk formáld a mi gyermekeinket, hogy egykor jó férjek és feleségek lehessenek.
1: Urunk, készítsd őket szent és hűséges házasságra.
0: Add, hogy növekedjenek élő hitben, hogy a kapcsolatuk veled jövendő házasságuk alapja lehessen. Taníts meg őket hűségre és kitartásra, hogy ne az érzelmek hullámzása, hanem az elkötelezett szeretet vezesse őket.
1: Urunk, készítsd őket szent és hűséges házasságra.
0: Neveld őket tisztaságra, önfegyelemre és felelősségre, hogy testüket és szívüket ajándékként tudják odaadni házastársuknak.
1: Urunk, készítsd őket szent és hűséges házasságra.
0: Taníts meg őket kommunikálni, megbocsátani és szolgálni, hogy egykor békét és biztonságot tudjanak teremteni otthonukban.
1: Urunk, készítsd őket szent és hűséges házasságra.
0: Urunk, dolgozz már most azon a személyen is, akit gyermekeink számára készítesz. Erősítsd őt hitében és jellemében.
1: Urunk, készítsd őket szent és hűséges házasságra.
0: Őrizd meg őt a rossz döntésektől, a felszínes kapcsolatoktól és a hamis értékrendtől.
1: Urunk, készítsd őket szent és hűséges házasságra.
0: Formáld benne is a hűséges, áldozatkész és önzetlen szeretetet, hogy egykor gyermekeinkkel együtt a te szeretetet tükrévé váljanak.
1: Urunk, készítsd őket szent és hűséges házasságra.
0: És amikor eljön az idő, add, hogy egymásban felismerjék ajándékodat, és kapcsolatukban te légy az első és megtartó erő.
1: Urunk, készítsd őket szent és hűséges házasságra.
0: Amen.

Nem látjuk, milyen küzdelmekkel néznek szembe, de a mi mennyei atyánk ismeri szívük minden gondolatát, minden szükségét. Az imádság megnyitja az utat Isten kegyelme előtt, hogy vezesse, oltalmazza és formálja őket. Kérhetjük, hogy erősödjenek a hitben, bölcs döntéseket hozzanak, és megmaradjanak az igazság útján. A közben járó ima akkor is hatékony, amikor látszólag semmi sem változik, mert Isten a háttérben is munkálkodik. A gyermekekért mondott imák nem vesznek el, hanem Isten színe előtt maradnak. Ennek tudatában hozzuk most az Úr elé a gyermekeinkkel, unokáinkkal kapcsolatos kéréseinket, bízva abban, hogy ő a legjobbat készíti számukra. Most egy rövid csend következik, utána egy tized rózsafűzért ajánlunk fel, a ti szándékaitokra is, a mi szándékainkra. A titok, amivel imádkozunk, aki a táborhegyen megmutatta Isteni dicsőségét.

0: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus,
1: aki a táborhegyen megmutatta isteni dicsőségét.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus,
1: aki a táborhegyen megmutatta isteni dicsőségét.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.

0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus,
1: aki a táborhegyen megmutatta isteni dicsőségét.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus,
1: aki a táborhegyen megmutatta isteni dicsőségét.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus,
1: aki a táborhegyen megmutatta isteni dicsőségét.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus,
1: aki a táborhegyen megmutatta isteni dicsőségét.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus,
1: aki a táborhegyen megmutatta isteni dicsőségét.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus,
1: aki a táborhegyen megmutatta isteni dicsőségét.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus,
1: aki a táborhegyen megmutatta isteni dicsőségét.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus,
1: aki a táborhegyen megmutatta isteni dicsőségét.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.

Örülünk annak, hogy ma is együtt imádkozhattunk a mi gyermekeinkért, az unokáinkért és a kereszt gyermekekért. Isten áldása és oltalma kísérje további életüket. Az Úr zárja őket karjaiban. Jézus Krisztusnak a szent vére borítsa be őket, és tartsa távol tőlük a gonosz kísértéseit, a sötétség erőit. Amen.

0: Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória, pénteki adásunk tartalmából. Leó pápa levele a liturgikus képzésről folytatott oregoni tanácskozásra. Hűséges szolgálat. Az istentiszteleti és szentségfegyelmi dikasztérium sajtónyilatkozata az oregoni találkozóról. 14. Leó pénzügyi segítséget küldött Kolumbia földrengés sújtotta területeinek. 14. Leó új tagokat nevezett ki a gazdasági tanácsba, közöttük Németh László bíborost. 108 éves korában elhunyt a kínai Benedikt Chao atya, a világ legidősebb trapista szerzetese.
1: Leó pápa levele a liturgikus képzésről folytatott oregoni tanácskozásra. Hűséges szolgálat. A Szentatya augusztus 14-én pénteken közzétett levelet küldött Arthur Roche bíborosnak, az istentiszteleti szentségfegyelmi dikasztérium prefektusának, aki az augusztus 14-e és 19-e közt az Egyesült Államok Oregon állama Mount Angel bentés apátságában tartott konferencián vesz részt. Leó pápa levele a szent liturgia végzésének bensőséges, áhítattal teli végzésére buzdít, mindig köteles engedelmességgel az évényes rendelkezések lelkiismeretes betartása iránt. Leó pápa szívélyes üdvözletét küldi Arthur Roche bíborosnak és mindazoknak, akik az oregoni Mount Angel apátságban összegyűltek, hogy Isten népe liturgikus képzésének fontos témájáról tárgyaljanak. Ferenc pápa a Desiderio Desideravi, vágyva vágytam kezdeti apostoli levelében, amelyben a liturgia teológiai és lelki mélységének szépségét írta le, hangsúlyozta mind a papság, mind a világi évek figyelmes és folyamatos képzésének szükségességét az egyetemes egyház liturgikus életének újjáélesztése érdekében. Ezt követően arra emlékeztetett minket, szól Leó pápa levele, hogy ez a fajta képzés nem néhány szakértő szak területe, hanem Isten egész népének belső készsége. Ezért Leó pápa arra buzdítja a tanácskozás tagjait, hogy Krisztus testének minden szintjén keressenek konkrét utakat a liturgikus képzéshez. Ugyanakkor nem zárhatják ki azok képzésének prioritását, akik az ordó, a papság szentsége által arra hivatottak, hogy misztagógák legyenek, vagyis hogy kézen fogva vezessék a híveket a szent misztériumok ismeretébe. A liturgikus képzés első konkrét lehetőségei abban a szokásban rejlenek, hogy minden vasárnap összegyűlünk az eukarisztia ünneplésére, szól a pápa levele. Ezek az ünneplések a liturgikus év éves ritmusába ágyazódnak, amelynek középpontjában a húsvéti misztérium áll. Ezért elengedhetetlen, hogy mélyen formatívak, alakító jellegűek is legyenek, elősegítve az Ars Celebrandi, a liturgia ünneplése művészetének egyre mélyebb megértését, amelyet nem csak a liturgiát ünneplők, hanem az egész közösség is kifejez. Így módon megfelelő képzés és állítatos istentisztelet révén a katolikusok felkészülnek a liturgiára, a liturgia által is. Továbbá a szent misztériumok méltóságteljes ünneplésének előmódítása érdekében Leó pápa kifejezetten hangsúlyozza a jóváhagyott szövegek és utasítások hűséges követésének szükségességét. A Szentatya utal a II. Vatikáni Zsinat Sacrosanctum Concilium kezdetű liturgikus konstitúciójáról szóló katekézisére, amelyben felhívta a figyelmet arra a tiszteletre, amelyet mindazoknak, akik az isteni misztériumok ünneplésének előkészítésére hivatottak, különösen a papoknak, a Szent VI. Pál pápa és Szent II. János Pál pápa által kiirdetett szertartások iránt kell tanúsítaniuk. Lényeges, hogy ez a tisztelet az Isten iránti készséges rendelkezésre állás és bizalom belső magatartásából fakadjanak, alázatot mutatva Isten nagysága előtt és őszinte hűséget tanúsítva az egyházi közösség iránt. Leó pápa végül Máriára, a bölcsesség székére bízza a megfontolásaikat, és készséggel adja rájuk apostoli áldását mindazokra, akik jelen vannak ezen a találkozón, a bölcsesség és a béke zálogaként az Úrban. Kelt a Vatikánban 2026. június 29-én Szent Péter és Pál apostolok főünnepén. 14. Leó pápa. Az Isten tiszteleti és szentségfegyelmi dikasztérium sajtónyilatkozata az oregoni találkozóról. Ferenc pápa 2022. június 29-én Desiderio Desideravi kezdetű apostoli leveletet közzé Isten népének liturgikus képzéséről, amelynek útmutatásával az Isten tiszteleti és szentségfegyelmi dikasztérium plenáris ülése 2024. február 6-ától 9-éig megvitatta a liturgikus képzés útjainak lehetőségét felszentett papok és világi évek számára. A dikasztérium e kezdeményezés jegyében folytatni kívánva a reflexiót, ezért találkozót szervezett 2026. augusztus 14-e és 19-e között az Egyesült Államokban az oregoni Mount Angel bentés apátságban. A rendezvényre számos különböző hátterű és egyházi tapasztalattal rendelkező bíborost, püspököt és világi hívet hívtak meg közös emlékezésre azzal a céllal, hogy közös, konkrét és működőképes javaslatokat dolgozzanak ki. A bencés szerzetesi közösség választása kifejezi az imádságos környezetben való részvétel szándékát annak a lehetőségével, hogy a liturgia formáljon minket. A hatnapos találkozó nagy boldogasszony ünnepe táján több mint egy tanulmányi konferencia, inkább a liturgikus képzésről folytatott lelki megfontolás ideje lesz, hogy a II. Vatikáni zsinat Sacrosanctum Concilium kezdetű liturgikus konstitúciója által kijelölt úton haladjanak. Szól a dikasztérium augusztus 14-én pénteken közzétett sajtónyilatkozata. A Szent Atya üzenetet küldött Rócse bíborosnak, az Isten tiszteleti és szentségfegyelmi dikasztérium prefektusának, amelyben gyümölcsöző munkát kíván a résztvevőknek, egyúttal hasznos témákat is kínál nekik a találkozó céljának eléréséhez.
0: 14. Leó pénzügyi segítséget küldött Kolumbia földrengés sújtotta területeinek. Leó pápa azonnal vészhelyzeti adományt nyújtott az augusztus 10-én 7,4-es erősségű földrengés által sújtott kolumbiai egyházmegyéknek. Leó pápa szolidaritását fejezte ki Kolumbia népével, amelyet az ország nyugati részét sújtó erős 7,4-es erősségű földrengés rázott meg. Lelki közelségét a szerdai augusztus 12-i általános kihallgatáson is kifejezte, amikor megújította részvétét és imáit az áldozatokért, a mentő alakulatok munkatársaiért és az egész kolumbiai népért. 14. Leó szolidaritása kézzelfogható formát öltött a szeretett szolgálat dikasztériumán keresztül küldött első sürgős pénzügyi adomány révén is. Az összeget a földrengés sújtotta egyházmegyéknek szánják, és a dikasztérium prefektusa Luis Marín de San Martín érsek, az apostoli nunciatúra és a helyi püspöki konferencia közötti megbeszélések nyomán döntöttek róla. Augusztus 11-én, miközben a polgári védelem csapatai és más mentőszolgálatok az összeomlott épületek és templomok romjai között kutattak, és kezdeti becsléseket adtak ki a halálos áldozatok számáról, amely a legfrissebb adatok szerint több mint 200, Leó pápa táviratot küldött Kolumbiába, amelyben kifejezte részvétét és szolidaritását az egész országgal. Augusztus 12-én szerdán, az általános kihallgatáson 14. Leó ismét kifejezte szolidaritását kolumbiai testvéreinkkel és nővéreinkkel, akik a közelmúltbeli földrengés következményei miatt szenvednek, amely számos halálesetet és sérülést, valamint jelentős anyagi károkat okozott.
2: Leo pápa imádkozott az Úrhoz, az elhunytak örök nyugalmáért, biztosította a híveket arról is, hogy imádkozik az áldozatokért és családjaikért, valamint mindazokért, akik mozgósítást végeztek a mentési és segélyakciókban. Ahogy Venezuela esetében tette, amelyet júniusban szintén erős földrengés sújtott, Leo pápa azonnal elküldte Kolumbiának első pénzügyi adományát a szolidaritás konkrét jeleként ebben a vészhelyzetben. A 100 000 eurós összeget közvetlenül a Szociális Lelki Gondozás Országos Titkárságának, a Caritas Kolumbiának küldték, amely az egyház központi koordinációs központjaként szolgál a segélyek gyűjtésében és elosztásában. A szervezet biztosítja, hogy a segély eljusson a földrengés által sújtott egyházmegyékhez. Az összegről a kedvezményezettekkel állapodtak meg, és ez az első hozzájárulás, amelynek célja a legsürgetőbb szükségletek kielégítése. További konkrét segítségnyújtás következik, amint a szükségleteket azonosítják és haladéktalanul közlik a dikasztériummal. A katasztrófa utáni első órákban már megkezdődött a párbeszéd Luis Marín de San Martín érsek, apostoli fő alamizsnás és a kolumbiai püspöki konferencia elnöke Francisco Javier Munera Correa bíboros között, aki tájékoztatta őt az érintett területeken uralkodó helyzetről. Eközben egy jelentés készül a legsürgetőbb szükségletek felmérésére, ismét a szeretetszolgálat dikasztériuma kezdeményezésére. Az egyház Isten családja, mondta a prefektus. Egy olyan egyház, amely figyel a szenvedésre és a szükségletekre, és testvériséggel és hatékonysággal válaszol rájuk. XIV. Leo új tagokat nevezett ki a gazdasági tanácsba, közöttük Németh László bíborost. Augusztus 11-én 14. Leo pápa új tagokat nevezett ki a gazdasági tanácsba, és megerősítette több személy pozícióját. A Szent Atya kinevezte Grzegorz Risz bíborost, Krakó érsekét, Németh László bíborost, Belgrád érsekét, Jean-Paul Vesco bíborost, Algír érsekét, és Roberto Repole bíborost, Torino érsekét és Szúza püspökét a gazdasági tanácsba. Ugyanakkor Leo pápa kinevezett 4 világi tagot is a testületbe. Denis Duvent, a francia orvosi kutatási alapítvány felügyelőbizottságának elnökét, Gisela Lichtensteint, az ipari és pénzügyi vagyonkezelő vállalat vezérigazgatóját, Paolo Nuzinert, a vatikáni kommunikációs dikasztérium általános ügyek igazgatóságának vezérigazgatóját, és Elena Wettstein principátot, a UBS Group AG európai nemzetközi értékesítési menedzsmentjének vezetőjét. Denis Duverne, aki 1953. október 31-én született Lyonban, a Párizsi Kereskedelmi Főiskolán és a Nemzeti Közigazgatási Iskolában végzett. 2007 és 2009 között a Europe Insurance CFO Fórum elnöke volt, amely csoport elősegíti az átlátható pénzügyi beszámolást. 2016 óta az AXA vezérigazgatója, 2017 óta pedig a Francia Orvosi Kutatási Alapítvány felügyelőbizottságának elnöke is. Gisela Lichtensteini hercegnő, aki 1990. június 26-án született az ausztriai Feldkirchben, környezetmérnöki diplomát szerzett a Zürichi Egyetemen. Befektetési, banki és mérnöki területen dolgozott Londonban, Kanadában, Szingapurban és Svájcban, jelenleg pedig az ipari és pénzügyi vagyonkezelő vállalat vezérigazgatója. Paolo Nuziner, aki 1963. június 13-án született Bergamóban, Olaszországban, közgazdaságtan és üzleti diplomát szerzett a milánói Szent Szív Katolikus Egyetemen. Pályafutása során vezető pozíciókat töltött be ipari szektorokban, multinacionális vállalatoknál, katolikus kiadóknál, egyetemeken és az egészségügyben. 2015. júniusa óta a Kommunikációs Dikasztérium általános ügyek igazgatóságának főigazgatója. Elena Wettstein principátó, aki 1987-ben született Rómában, A Rometre Egyetemen szerzett közigazgatási mesterdiplomát számvitel és pénzügyi elemzés szakon. Miután nemzetközi tapasztalatokat szerzett a vagyonkezelés és a pénzügyi szolgáltatások területén, többek között Olaszországban, az Egyesült Államokban és Svájcban, jelenleg a UBS Group AG, egy svájci alapítású nemzetközi pénzügyi szolgáltató és befektetési bank európai nemzetközi értékesítési menedzsmentjének vezetőjeként dolgozik. A pápa megerősítette Reinhard Marx bíborost, München és Freising érsekét a gazdasági tanács koordinátoraként, valamint Charlotte Kreuter Kirchhoffot, a düsseldorfi Heinrich Heine Egyetem jogtudományi karának német és külföldi közjog, nemzetközi jog és európai jog professzorát alelnökként. További tagok Odilo Pedro Scherer bíboros, a brazíliai São Paulo érseke, a kanadai Gerald Cyprien Lacroix bíboros, Quebec érseke, a 10. Pius Világi Intézet tagja, és az amerikai Joseph William Tobin bíboros, New York érseke. Tagként megerősítette Leslie Jane Ferrart, a Westminsteri főegyházmegye vagyonkezelőjét, és Alberto Minalit, a Revo biztosító vezérigazgatóját, valamint az ausztrál Brian Edwin Ferme prelátust titkárként.
1: Száznyolc éves korában elhunyt a kínai Benedikt Cao atya, a világ legidősebb trappista szerzetese. A Kínában született 108 éves trappista atya a megpróbáltatások idején is tanúbizonyságot tett az evangélium iránti hűségéről. Benedikt Cao atya a hongkongi Lantau szigetén található Öröm-szizanya apátság kínai trappista szerzetese július 31-én hunyt el, 108 éves korában. Temetését augusztus 14-én nagyboldogasszony ünnepe vigíliáján tartották Hongkongban. Az 1918-ban Hebei tartománybeli Chengtingben született Cao atya 1941-ben 23 éves korában lépett be az Öröm-szűzanya apátság trappista közösségébe. 1947-ben tette le ünnepélyes fogadalmait, 49-ben szentelték pappá. 1974 és 1998 között az apátság perjeleként szolgált. Cao atya fontos és fájdalmas időszakokat élt át szerzetesi közösségében, mindig bátran tanúságot téve az evangélium és az egyház iránti hűségéről. 1937-ben a kolostort japán megszálló erők foglalták el, 1949-ben pedig a kolostort az új kínai kommunista hatóságok lebontották. Sok szerzetest letartóztattak, deportáltak vagy megöltek. Cao atya néhány rendtestvérével Kína más régióiba, majd Kanadába és az Egyesült Államokba menekült. Itt egy utahi apátságban tanulta meg a sajtkészítés technikáját. Az 1950-es években Hongkongba költözött, és 1956-ban más szerzetesekkel együtt apátságot épített Lantau szigeten, amelyet később az Öröm-szizanyának neveztek el Chengtingi kolostor emlékére. Az 1980-as években trappista tejgazdaságot alapított. Megpróbáltatások, csend, ima és munka révén Cao atya állandó tanúságtétel marad az Isten kezére való teljes ráhagyatkozásról és a közösségben megélt testvéri szeretetről. 79 évig élt szerzetesként és 77 évig papként. Ő volt a világ legidősebb trappista szerzetese.
0: Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, pénteki adásunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő, Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus, nagy-nagy szeretettel köszöntöm a Mária Rádió minden kedves hallgatóját, a nagyváradi stúdióból köszönti önöket Majoros Attila. Kedves hallgatóink, nézzük, hogy mivel várjuk önöket a folytatásban. Hamarosan együtt imádkozhatjuk majd a rózsafűzért, éjjel egy órától pedig a nap katekézisével Timás Sándor asztikatya várja önöket. Két órától a szerdai általános pápai audencián készült hangfelvételt sugározzuk, éjjel három órától pedig az irgalmasság rózsafűzérét imádkozhatjuk együtt. Négy órától egy régebbi szentségimádásról készült hangfelvétel következik, öt órától pedig a keresztút imádságára hívjuk hallgatóinkat. 5 óra 40 perckor pedig a Vatikáni Rádió friss híreivel indítjuk majd reggeli műsorunkat. Ha tehetik, tartsanak továbbra is velünk. Megköszönöm a megtisztelő figyelmüket, nyugodalmas jó éjszakát és jó rádiózást kívánva búcsúzik önöktől innen a nagyváradi stúdióból Majoros Attila. A viszont hallásra dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Ave Maria! Imádkozzák együtt a rózsafűzért a Mária Rádióval!

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön elítélni élőket és holtakat.
1: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus Anya Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test föltámadását és az örök életet. Amen.
0: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki értelmünket megvilágosítsa.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki emlékezetünket megerősítse.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki akaratunkat tökéletesítse.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom,
1: bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmatra. Amen.
0: A fájdalmas szentolvasó első szent titka, aki érettünk vérrel verejtékezett. Úr Jézus, halálos gyötrelmedre kérünk, add szent kegyelmedet, hogy a bűnt elkerüljük, s mint szenvedésed okát megutáljuk. Sokan vannak, akik bűneikkel megbántanak téged. Világosítsd meg értelmüket, hogy felismerjék és megbánják bűneiket. Add Istenem, hogy mindig hálásak legyünk neked, mert irgalmas vagy hozzánk. Krisztus, a mi Urunk által. Amen.
2: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentlélek Istennek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen.
2: Ó Jézusom,
1: bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
0: Második szentitok, akit érettünk, megostoroztak. Úr Jézus, édes megváltónk, aki bűneink miatt a kegyetlen megostorozást is magadra vállaltad, add szent kegyelmedet bűneink felismerésére és helytelenségének belátására. Erősítsd akaratunkat, hogy feléd forduljunk, újítsd meg jó szándékunkat és hűségünket. Áld meg minket bizalommal és adj erőt, hogy sokszor a reménytelennek tűnő harcainkban is megőrizzük lelkünk békéjét. Amen.
3: Mi atyánk, aki a mennyekbe vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön

0: Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostoroztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostoroztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostoroztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostoroztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostoroztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostoroztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostoroztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostoroztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostoroztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen.
0: Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket,
1: ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
2: Harmadik szentitok, akit érettünk tövissel megkoronáztak. Úr Jézus, kérünk, add szent kegyelmedet, hogy akaratunkat mindenkor a te szent akaratodhoz szabjuk, a jót szívesen gyakoroljuk, a rosszat pedig határozottan elkerüljük. Áld meg csalódásainkat és örömeinket, sikereinket és kudarcainkat mindörökkön örökké. Amen.
3: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szentéltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg

0: ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, tövissel megkoronáztak.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, tövissel megkoronáztak.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, tövissel megkoronáztak.

0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, te visel megkoronáztak.
1: Asszonyom, szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, te visel megkoronáztak.
1: Asszonyunk, szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, te visel megkoronáztak.
1: Asszonyunk, szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, te visel megkoronáztak.
1: Asszonyom, szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, te visel megkoronáztak.
1: Asszonyunk, szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, te visel megkoronáztak.
1: Asszonyunk, szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, te visel megkoronáztak.
1: Asszonyunk, szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen.
0: Ó Jézusom,
1: bocsásd meg bűneinket, ments meg

0: irgalmakra. Amen.
1: Negyedik szentitok, aki életünk a nehéz keresztet hordozta. Úr Jézus, életed példájával mutattad meg, hogy csak a kereszt útja visz a mennyországba. Kérünk, add kegyelmedet, és segíts az erényeket gyakorolni mindennapi életünkben. Adj nekünk belátást, hogy mindig türelmesek legyünk önmagunk és mások iránt. Amen.
2: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésben, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk a nehéz keresztet hordozta.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk a nehéz keresztet hordozta.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk a nehéz keresztet hordozta.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk a nehéz keresztet hordozta.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk a nehéz keresztet hordozta.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk a nehéz keresztet hordozta.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk a nehéz keresztet hordozta.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
2: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk a nehéz keresztet hordozta.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk a nehéz keresztet hordozta.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk, a nehéz keresztet hordozta.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk órájára. Amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
2: Ó Jézusom,
0: bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, mind a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
1: A fájdalmas szentolvasó 5. szenttitka, akit érettünk, keresztre feszítettek. Úr Jézus, a kereszten áldoztad föl magadat, hogy kitárt karjaiddal mindenkit magadhoz vonzhass. Add, hogy mind nagyobb szeretetet tanúsítsunk irántad és Szűzanyád iránt, aki ész és uralkodol mindörökkön örökké. Amen.
3: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk a keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk a keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk a keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk a keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk a keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk a keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk a keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk a keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk a keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk a keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szent Léleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindenki, amen.
3: Ó Jézusom,
0: bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra, amen.
1: Ó Mária, édesanyánk,
0: eljött már a te órád, csak és szó.

0: országos szűzanyát.
1: Amen. Imádkozzál érettünk Istennek, Szent Anyja,
0: hogy méltók lehessünk a Krisztus életeire.
1: Könyörögjünk, szentséges szűz,
0: Isten Anyja Mária, fogadd kegyesen áldatosságunkat, amen.

0: kövessük, és amit ígérnek, elnyerjük, Szent Fiat, a mi Urunk Jézus Krisztus által. Amen.
1: Rózsafűzér királynője,
0: könyörögj érettünk.
1: Csíksomlyói boldogságos segítőszűz Mária,
0: könyörögj érettünk.
1: Magyarok nagyasszonya,
0: könyörögj érettünk.
1: Most segíts meg, Mária,
0: új irgalmas szűzanya,
2: kösz.

0: meg, nem te soha nem veted meg, hol a szükség kínja nagy, mutasd meg, hogy anya vagy, most segíts meg, Mária, ó irgalmas szűzanya, Anne.
1: Boldog emlékű Márton Áron püspök, könyörög, imádkozz és járkezve betegeinkért, Istenünk!
0: Te Áron püspököt arra választottad ki, hogy igazságodnak őre, az üldözötteknek védelmezője, és népednek jó pásztora legyen. Add, hogy mielőbb szentjeid között tisztelhessük, tanítása és példája, világító jel legyen mindannyiunk számára. Amen.
1: Szent Mihály arkangyal,
0: védelmezz minket a küzdelemben, a sátán gonosz kísértései ellen, légy oltalmunk, esedezve kérünk, parancsoljon neki az Isten, te pedig mennyei seregek vezére, a sátánt és a többi gonosz szellemek, akik a lelkek vesztére körüljárnak a világban, Isten elejével az is vissza a kárhozat helyére. Amen.
1: Uram, hallgass meg könyörgéseinket,
0: és a mi kiáltásaink jussanak előbe.
1: Áldjuk mindjárt az Urat,
0: és hálát adunk Isteni Szent Fölségének.
1: Minden meghalt hívő lelke Isten irgalmasságából békességben nyugodjék. Amen. Adj, Uram, örök nyugodalmat nekik,
0: és az örök világosság fényeskedjék nekik.
1: Nyugodjanak békességben
0: az Úr Jézus Szent nevében.
1: Istennek segítsége maradjon mindenkor mi velünk. Amen. Dicsértessék a Jézus Krisztus.

0: Elég neked az én kegyelmem, mert az én erőm erőtlenség által ér célhoz. Volt egy olyan nyári tábor az életemben, ahol nem én voltam a táborvezető, de akaratom és szándékom ellenére a táborvezetésnek egy jelentős terhe rám hárult, és úgy éltem meg az egész tábort, hogy nem csinálom ezt jól, és hogy egy csomó mindent tudom, tény is, hogy elrontottam, de azt is tudom, hogy így tudott végigmenni a tábor, hogy én átvállaltam attól, aki nem tudta elhordozni magánéleti okokból, a tábornak a vezetését nekem kellett végezni. Viszont a tábor végére én teljesen kiüresedtem, és úgy éreztem, hogy hát ez volt a lehető legrosszabb, ami történhetett velem. És a tábor végén mindig van egy istentisztelet, ahol úrvacsoraosztás is van, és az úrvacsoraosztásnál a lelkész, amikor adta a kenyeret a kezembe, akkor ezt az igét mondta. Ő egy olyan lelkész, aki a kenyérrel együtt egy bibliai igeverset is mond, és ezt az igeverset mondta nekem, és az úgy szíven talált, mert hogy én erőtlennek éreztem magam, és azt éreztem, hogy a lehető legrosszabbul teljesítettem, és hogy az ő erőtlenségemet használta fel az Isten, hogy ő hatalmas és erős tudjon lenni ebben a szolgálatban. És azóta gyakran találkozom az a lányal, most már asszony, aki akkor tért meg abban a táborban egy ilyen beszélgetésünk során. Nem fogom tudni elfelejteni soha, hogy erőtlenségemben használt az Isten arra, hogy ez a lány hitre jusson, aktív gyülekezeti szolgáló legyen, aztán ő is egy ilyen keresztény szervezetnek a vezetője lett, és most pedig egy lelkész feleségeként szolgál.
1: Kereki Zoltán lelki gondozó gondolatait hallották.

Drága gyermekek, ma is hálát adok a mindenhatónak, hogy veletek lehetek, a szeretet és a béke Istene felé vezethetlek benneteket. Az ideológiák, amelyek rombolnak benneteket és lelki életeteket, mulandók. Kicsi gyermekek, hívlak benneteket, térjetek vissza Istenhez, mert Istennel van jövőtök és örök életetek. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra. Kedves hallgatók, a 2025. június 25-ei üzenetet hallották.

Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntöm a Mária Rádió kedves hallgatóit. Tímás Sándor Asztik, Ferences atya, a Csíksomlyói Kegytemplom igazgatója vagyok. Önök a nap katekézisét hallják, amelyben Gyökösi Endre a Szeretet Szimfóniája című könyvét ismertetem. Múlt alkalommal a 13. fejezet ismertetésébe kezdtem bele, Hangoljuk ő rá a szomorúságunkat a címe, és azt mondottam a vége fele, hogy aki többször volt már szomorú, vagy akit gyakran elborít a szomorúság, az tudja, ha nem is fogalmazta meg még magának, hogy van egy foka a szomorúságnak, amikor még mi vagyunk az erősebbek, amikor még lehet és képesek vagyunk harcolni ellene. Valahogy úgy van ez, mint amikor valaki erős sodrású vízbe lépked befelé, egy darabig még mehetünk ki vagy be, előre vagy oldalt, mert erősebbek vagyunk a víz sodrásánál, de van egy pont, amikor a víz sodra erősebb lesz és ledönt a lábunkról. Jaj, annak, aki nem tud úszni, sodródik az örvények a mélységek felé. Nos, az első, amit tennünk lehet és kell, tegyük fel magunkban, hogy nem leszünk szomorúak. Már kora reggel, amikor érezzük, hogy rosszul ébredtünk, és minden perccel beljebb lépkedünk a szomorúság örvényei felé, tegyük fel magunkban, amíg mi vagyunk az erősebbek, amíg harcolni tudunk, hogy nem megyünk családunk és munkatársaink közé szomorúsággal. Ilyenkor hívjuk segítségül a vigasztaló Szent Lelket imádságban, mert ez a neve a Szentléleknek, vigasztaló. Uram, add, hogy mosolyogni tudjak. Uram, könyörülj rajtam, hogy még felöltözöm, levetkőzzem ezt a szomorú hangulatot. Uram, adj egy éneksort a számba, míg megmosakszom, hogy nem orgással kezdjem a napot, hanem derűs szóval. Mosolyogjunk bele a tükörbe, amíg öltözködünk, és ezzel a mosollyal lépjünk ki az új napra. Tessék megpróbálni. Lehet. Erre ösztönös Szent Pál és a Szent Lélek, rá lehet hangolódni. De mit tegyünk, ha már megrohant bennünket a szomorúság? Ha már nem Jézus lénye bennünk az alaphang, hanem a szomorúság? Mit tegyünk, ha már a szomorúság az erősebb, és sötét örvények kavarognak bennünk és körülöttünk? 4 mozdulatot szeretnék ajánlani. 4 mozdulat ez, de nem a szánkkal és nem a szemünkkel, hanem a szívünkkel. Lényünk legbelsejével kell és lehet megtennünk ezt a 4 mozdulatot. Fölfelé, lefelé, befelé és kifelé. 4 úszó mozdulat a szomorúság örvényei felett az életre. Ezt a 4 mozdulatot csak hittel lehet megtenni. Ezért előre kell bocsátanom, hogy amit ajánlok, csak hívőknek való, mint ahogy csak azoknak lehet megtanítani az örvényes vizekhez való úszó mozdulatokat, akik már tudnak úszni. Az első mozdulat fölfelé, Isten felé. Akit megrohan a szomorúság, csendesedjen el Isten előtt, és nevezze néven előtte megszomorodásának okát. Lehet, hogy az éppen a bűne, hiszen a hívő ember szomorúságainak leggyakoribb oka, hogy elbukott, hogy csalódnia kell hívő mi voltában, hogy hitetlenül cselekedett. Amikor úgy érzi, hogy egy szelíd és szomorú szempár néz rá, Jézus Krisztus szeme, és Isten jelenlétében megtudja, hogy az Isten szerint való szomorúság megbánhatatlan megtérés szerez az üdvösségre. Aki fölfelé néz önmaga felett való szomorúságában, az üdvösen szomorú, mert megtér a bűnéből. Feloldást kap és megvigasztalódik, mert Isten lelke nem csak bocsánatot ad, hanem vigasztaló örömet is. A második mozdulat lefelé való mozdulat. Szomorúságodat mondd el egy testvérednek. Nem akárkinek, egy igazi lelki testvérednek is. A megosztott szomorúság már fele szomorúság. De jól értsük, egy jó testvérnek és nem mindenkinek.
Ha valaki mindenkinek elpanaszolja bánatát, előbb-utóbb belecsúszik az önsajnálatba, és az mártír komplexumhoz vezet. És ez már betegség. Az emberek pedig elkerülik az örök panaszkodót. A harmadik mozdulat befelé való. Ha néven neveztem szomorúságomat, és letettem Isten kezébe egy lelki testvéremmel együtt, megtanulok egy szót. Ezt mégis. Még fáj a szívem, de én mégis mosolygok. Lelki energiáim egy részét még fogva tartja a szomorúság, de én mégis végzem a dolgom, szolgálatom. Valahol még vérzik a sebem, de mégis sebeket kötözök, mert ez a dolgom. Igen, ez a legkeresztényibb mozdulat, ez a mégis. Rokona annak a mozdulatnak, amivel Jézus meghallgatta a latort a kereszten, az egyik haldokló a másik haldoklót, és megvigasztalta. Sose felejtsük el, keresztről vigasztalta a kereszten szenvedőt. Mégis. Erre bíztatja tanítványait is. S már a negyedik mozdulatnál vagyunk, kifelé. Felhasználom a bánatom, a szomorúságom. Ahogy Jézus tette. Sírt Lázár felett, de míg síratta, feltámasztotta. A világ legnagyobb műalkotásai, remek művei szomorúságból, bánatból születtek. Mert sose az számít, ami történik velem, hanem az, hogy hogyan fogadom. Körülbelül egy időben halt meg két asszonynak a férje, az egyik odaragadt a sírhoz, szinte fejfája lett, és egyebet sem tesz, mint önmagát síratja. A másik éppen olyan őszintén meggyászolta férjét, de azt az időt, amit eddig férjével töltött, most szolgálatban, Isten országának szolgálatában tölti. Felhasználja és szolgálattá alakítja a bánatát. Ti azért most szomorúságban vagytok, de ismét meglátlak majd titeket, és örülni fog a szívetek, és senki sem veszi el a ti örömötöket. Jézus ezt elmeneteléről és visszajöveteléről mondta. Milyen tömören kifejezi benne a tanítvány szomorúságát. Lényegében minden szomorúságnak alapoka, ha nincs velünk Jézus, velünk a szomorúság. Ismét velünk Jézus, s örül a szívünk, és senki el nem veszi a mi örömünket. A 14. fejezet következik, a címe: hangoljuk rá az erőtlenségünket. Mindenek előtt tegyünk különbséget a fáradtság és az erőtlenség között. Mert például van jóleső fáradtság, de jóleső erőtlenség nincs. Az erőtlenség lényünk magjának a fáradtsága, amikor a lélek elerőtlenedik bennünk. Ekkor fáradtak is vagyunk, de ezen felül vagy ezen belül még erőtlenek is. A fáradt ember nem mindig erőtlen ember, de az erőtlen ember mindig fáradt ember is. Mi okozza az erőtlenséget? A modern mély lélektan egyik alaptétele, hogy minden embernek rendelkezésére áll egy bizonyos mennyiségű pszichikus energia, azaz lelki erő mennyiség. Ha ez a lelki erő mennyiség a nagy rendben és ritmuson belül rendesen és ritmikusan működik, azaz bizonyos kibeáramlást, apály-dagály mozgást végez, akkor az élet egészséges. Például valakinek egy feladatot kell megoldania, lelki erői kifelé áramlanak a feladat megoldására. Utána visszahúzódik, meg kell pihennie. Minden ember lelki erejét kétféle veszély fenyegeti. Az egyik, hogy elszivárog egy lelki seben át, például egy nagy gyász, belső szomorúság felé áramlik minden lelki ereje, azt köti le és meg.
s ezért nincs semmi máshoz ereje. Leköthetik az energiákat, a gyűlölet, a szenvedés, stb.

újra és újra visszamenekül önmagába. A teknőc lelkek páncélja sokféle lehet. Van, aki betegségbe menekül az élet nehézségei elől. Ismerek valakit, aki ha valamilyen pozitív lépés előtt áll, pszichés alapon asztmatikus rohamot kap. Következtetése, képtelen vagyok most cselekedni, mert fulladok. Pedig az a helyzet, hogy azért fullad, mert képtelen cselekedni. Vannak, akik ágyba, álomba menekülnek a nehézségek elől, mint a tanítványok a Getsemáni kertben. Vannak, akik egy elképzelt világba, saját fantáziájukba menekülnek, s ott kuporodnak össze az élet valóságos nehézségei elől. Alapállásuk, megtehetném, de nem teszem, mert. Vannak, akiknek a páncéljuk a magányosság. A magányba menekülnek, mint illés, és ugyanakkor szenvednek is. Vannak, akik panaszkodásba menekülnek. Például egy feleség, ha férje megbetegszik, azonnal elkezdi mondogatni, ő mennyivel betegebb, mint a férje. A teknőc lelkek egyeznek abban, hogy valamiféle páncél mögé húzódnak, és bénán vesztegel az életük. Ne felejtsük el, a teknőc, mielőtt megindul, kidugja a nyakát és a fejét. Végül is ki kell dugnunk a fejünket páncéljainkból. Ezt tesszük most. A negativizmus másik formája a kaméleon magatartása. A környezetéhez lapuló, szintváltó mimikri, amikor valaki úgy védekezik, hogy bármikor, bárhol azonnal felveszi környezete szokását, magatartását, színét, szavát, csak hogy őt békében hagyják, őt ne bántsák, ne zavarják. A kor divatja szerint bújnak lelki uniformisba. Mindenki így tesz? Én is. Templomba járnak? Én is. Nem járnak? Én sem. 100 ember külöttem azt mondja a fehérre, hogy fekete? Nos, legyen fekete. Én nem dugom ki a fejem. Hogy is ne, hogy rájussanak vagy leharapják. Én csak egy kis számocska vagyok a tömegben, s mindig olyan színű, amilyen levélen ülök. Az ilyen lélek hang helyett csupán visszhang, személyiség helyett csak tárgy. Ez a dermedtség, ez a szintváltó mimikri tulajdonképpen erkölcsi paralízishez vezet. Nem cselekszik, csak reagál. Csatlakozik az előtte szólóhoz. Ha cselekednie kell, sose fölfelé és befelé néz, hanem körülnéz, és pillanatokon belül észrevétlen belesimul a környezetébe. Ez a védekezési módja így biztosítja a negativizmusát, úgynevezett nyugalmát, pedig csak bénultságát, paralízisét állandósítja. Mindkét magatartás, a teknős béka és a kaméleon egyaránt életfélelemből fakad. Ez lelkierőnket befagyasztja, megdermeszti, és végső fokon mozdulatlanságra károztatja, úgy az élet, mint az örök élet felé. És hogyan gyógyítható az erőtlenség? 5 dolgot kell most itt elmondanunk. Ha ránk illik a diagnózis, az első, amit tennünk kell, és lehet, és szabad, rá kell hangolódnunk, őrá kell hangolnunk figyelmünket, majd akaratunkat. Akarsz-e meggyógyulni? Ez itt a probléma. Isten meg akar menteni lelke által. Meg akar gyógyítani negativizmusodból, a nem életből az életre, a bénaságból a mozgó, szolgáló életre, a halálból az örök életre. Ő akarja, te akarod-e? Hangold magad rá, imában, csendességben. Figyelj ő rá és engedelmeskedj neki. Ugyanakkor hangold ő rá gondolataidat. Ha nyomasztó, negatív, leverő, életidegen, élettagadó, halálba csalogató gondolatait támadnak, nyomd össze őket az íge és ima között, ahogy bocsánat a kifejezésért, egy tetűt összenyomnál, mert kártékony. A negatív gondolatok élősködő lények, paraziták.

Ne engedd eluralkodni ezeket magadon. Tégy úgy, ahogy azt a szomorúság elleni küzdelemben már gyakoroltuk. Még beszédben is kerüld a negatív szavakat. A sok nem helyett tanulgassuk az igent. Igen, atyám, mert így láttad jónak. Szavaink, beszédünk ráhangolása ez, ez a pohár félig üres. Mondjuk inkább így, ez a pohár félig tele van. Vagy ezt én nem tudom. Helyett megpróbálom. A pozitív szavak leülepednek a tudatalattiban, lelkünk középpontjában, és feloldják a negativizmust. Minden reggel ébredéskor legyen első szavunk, gondolatunk, imánk ez a mondat, mindenre van erőm Krisztusban, aki engem megerősít. S utána kérjük a Szent Lelket, s köszönjük is meg. És ugyanez legyen az utolsó szavunk Isten és önmagunk felé, mielőtt elalszunk. Másnap már könnyebben megy minden. Így egyre inkább megértjük és megéljük a keresztény élet titkát, hogy az élet nem velünk történik, hanem általunk. Légy erős, légy bátor és cselekedj, ne félj és ne rettegj, mert az Úristen, az én Istenem veled van, nem hagy cserben és nem hagy el, olvashatjuk a Krónikák első könyvében. Kedves hallgatók, most rövid szünetet tartunk, amelyben egy éneket hallgatunk meg, utána folytatom a napkatekézisét, amelyben Gyökösi Endre a Szeretet szimfóniája című könyvét ismertetem.

Köszönöm a szép éneket, kedves hallgatók, Önök a napkatekézisét hallják, amelyben Gyökösi Endre a Szeretet szimfóniája című könyvét ismertetem. A 15. fejezet következik, a ráhangolódás egyszerűség. Az emberi szellemi lelki életének három fő ellensége a félelem, a magányosság és a bonyolultság, komplikáltság. A félelem megbénítja, a magányosság letöri, a bonyolultság összekúszálja az életet. A három együtt és huzamosan lelki-szellemi halál. És e három ellen nincs patikában kapható orvosság. Csak orvosa van ennek, Jézus Krisztus, aki szeretetével gyógyítja a félelmet, úgy, hogy a beteget közben szeretni tanítgatja. Mert a szeretetben nincsen félelem, sőt a teljes szeretet kiűzi a félelmet. Ő a magányosnak mellé áll, hogy ne legyen egyedül, mint ahogy odaállt a mindenkitől elhagyott vakon születetnek. Ő azt a lelket, aki teljességgel belebonyolodott saját szétkúszált életébe, egyszerűé formája, ha az ráhangolódik. A félelemről és a magányosságról többször, többféleképpen írtam, mondja Gyökösi Endre, de a modern ember egyik nagy betegségéről, a bonyolultságról még nem. Ahogy a civilizáció előre halad, mondjuk a paraszt szekértől a lökhajtásos repülőgépekig, ahogy a járművek szerkezete mind bonyolultabb lesz, így válik az életünk, életrendünk, időbeosztásunk, beszédünk, az eszünk járása is bonyolultá, és cselekedeteink kúszáltá, úgy annyira, hogy nem csak mások, hanem sokszor már magunk sem ismerjük ki magunkat önmagunkkal szemben. Sok idegösszeroppanás azért következik be, mert az emberek, így is mondják, becsavarodnak önmaguk bonyolult életébe és megbénulnak. Van, aki saját eszejárásába, rögeszméibe, fix ideáiba bonyolodik bele, és ez már betegség. A bonyolultság nem csak összekúszálja, hanem el is sötétíti életünket. A kísértő szüntelen bonyolít, ezért cselszövő, még a színpadon is. A gonosz mindig bonyolult, az igazság mindig világos és egyszerű. Jézus Krisztus megvilágosít és egyszerűvé tesz. Ez az ő gyógymódja, ezért megváltó. A farizeusok számára igen bonyolult volt az élet, és bonyolultá tették mások számára is. Megszámlálhatatlan törvénnyel, tilalommal, szabállyal vették körül embereiket úgy, hogy azok minden nap belekúszálódtak valamelyikbe. Jézus Krisztus ezt az egész szövedéket átvágja a nagy parancsal, a sok törvényt kettőre egyszerűsítette, Isten és a felebarát iránti szeretetre. Valaki, egy nagy esztéta, művészlélek azt mondotta, hogy a szépség abból áll, hogy hiányzik belőle minden fölösleges. Mint a régi kultúrájú kínai fametszetek és tollrajzok, amelyek roppant egyszerűek, mégis minden bennük van. Nos, ha ez így van, már pedig így van, akkor Jézus lénye maga a szépség. Szavai igen, igen, nem, nem. Beszéde egyszerű és világos. Életét össze lehet foglalni két szóban, szeretett és szenvedett. Próbáljuk csak Napóleon, Szokrátész, Pláton, Kant, Hegel életét egy szóban összefoglalni, nem megy. Jézus életművét egyetlen szóba tudta tömöríteni a kereszten, beteljesedett. Lényét ki lehet fejezni egy szóval, szeretet. Figyeljük meg vitáit az őt kísértő zsidókkal, akik sokszor körmönfont kérdéseket tettek fel neki. Olykor egy-egy szóval válaszol, de azzal szétvágja azokat a bonyolult szóhálókat, amivel be akarták fogni. Pilátus is, amikor faggatja, és igyekszik jó tanácsokat adni neki, megkapja egy szóval a válaszát, te mondád. Aki ráhangolja magát, komolyan és véglegesen, annak az élete nem csak a félelemtől szabadul meg,
és a magányossága oldódik fel, hanem annak az élete is kitisztul és leegyszerűsödik. Jól értsük meg, az egyszerűség nem együgyűség, nem életszegénység, hanem koncentráltság, tömörség. A keresztény egyszerűséget sokszor és sokan összetévesztették például a divatja múlt, kifényesedett lompos ruhával, a félretaposott sarkú cipővel, a kócos vagy ápolatlan hajjal, tehát valami külsőséggel. De ebbe éppen úgy bele lehet bonyolodni, mint egy hazugságba, vagy ahogy a farizeusok a saját szabályaikba. Az egyszerűség belső lelki alapállás. Az belülről hat kifelé. Az egyszerűség azt jelenti, van egy alaphangunk, van egy alaphangom, és az adja meg életem egységes dallamát. Egyszerűség annyi, mint egy irányba haladás. Tudom honnan, és tudom hová. A hívő ember nem csavarog. Megvan az otthona, a gyülekezeti közössége, az egyszerűség tehát egyenesség is. Egyszerűség annyi, mint átlátszóság is. Nézz át rajtam, nincs takargatni, rejtegetni valom. Egyszerűség annyi, mint kiegyensúlyozottság, lelki egészség is. Egy szóval krisztusi életforma. És ki ne szeretne így élni, így egyszerűvé lenni. Ezért lássunk néhány lépést az egyszerűség felé. Bonyolult kusza dolgainkat vizsgáljuk meg, nevezzük nevén és adjuk át Istennek. A kereszténység azt is jelenti, lehet és szabad újrakezdeni, de most már jobban, egyszerűbben, tisztábban, ráhangolódva, mint Saul, akinek életébe a damaszkuszi úton bevillant Jézus Krisztus, és lett belőle Pál apostol. Vagy a parázna egyetemi tanár Ágoston, aki hallja tolle lége. Vedd és olvast. Kezébe veszi a Bibliát, szíven üti az ige, s újra kezdődött életében a legtisztább keresztény egyéniségé fejlődik, emelkedik, Szent Ágostonnál. Csak Istennél csendesül el lelkem, tőle kapok segítséget, mondja a 62. Zsoltár. Ezután a legfontosabb és mindennek alapja a Jézus Krisztus lényére való hangolódás. Aki ezt komolyan veszi, annak előbb-utóbb leegyszerűsödik az élete. Elfogadok egy alapígét, se ez a kánonhoz, zsinór mértékhez mérek ezentúl mindent. Gondoljunk csak például a nagy parancsolat minden eldöntő használatára. Ha valaki például csak ezt az egyet halálosan komolyan veszi, annak szépségesen leegyszerűsödik az élete. Köszönöm a kedves hallgatók figyelmét. Önök a napkatekézisét hallották, amelyben Gyökösi Endre a Szeretet szimfóniája című könyvét ismertettem. Elköszönök Önöktől Tímás Sándor Asztrik ferences atyát, a Csíksomlyói Kegytemplom igazgatóját hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

Szentek élete. Emberek, akik hősies fokon gyakorolták Isten szeretetét és az embertársak szolgálatát. Összeállította a Mustármag közösség. Felolvas Szentpéteri emese. Boldog Gertrud, premontrei apátnő. Wartburgban, Türingiában született 1227. szeptember 29-én. Gertrud Árpádházi Szent Erzsébet és Türingiai Lajos legkisebb leánya volt. Miután édesanyja özvegyen maradt, a kis Gertrudot a Wetzlar közelében lévő altenbergi premontrei apácákhoz adta nevelésre. Gertrud a kolostort többé nem hagyta el. Előbb fogadalmas apáca, majd 1248-ban apátnő lett. Kormányzása idején nagyon szép templomot emeltek a boldogságos Szűz és Szent Mihály főangyal tiszteletére. Anya példáját követve külön házat építetett a kolostor mellé a szegények és betegek befogadására. Alig, hogy IV. Orbán pápa elrendelte az úrnap ünnepét, 1270-ben Gertrud az elsők között vezette be kolostorában. A nővérek közül vezeklésével tűnt ki, és Isten megajándékozta a prófétálás lelkével. Halála után, amelynek pontos dátumát nem ismerjük, 6. Kelemen pápa 1311-ben a kolostor számára engedélyezte Gertrud tiszteletét. Ezt 13. Benedek 1729-ben az egész premontrei rendre kiterjesztette. Ünnepét augusztus 13-án tartják. Életéről így ír Hevenesi Gábor a 17. század végén. Gertrud a szűzi tisztasága nemes virága, Türingiai Lajos gróf és Szent Erzsébet magyar királylány gyermeke volt. Lipsius Zsófiának nevezi. Hogy milyen gyermekkora volt, hogy felnövekvőben miként élt, pontosabban és tömörebben nem lehet elmondani, mintha azt mondjuk, hogy édesanyja Erzsébet, ez a szentasszony volt mestere az imádságban, az irgalmasság cselekedeteiben, az önmegtagadásban, a megalázkodásban és az erkölcsös életben. Gertrud mindig őt tartotta szeme előtt, és mint jó leány, minden erény követésével utánozni próbálta. Látta anyját, amint a feszület előtt letesz minden asszonyi ékszert, mert úgy ítélte, hogy nem ékesítheti magát a szolgáló, amikor urának egész testét sebek borítják. Nem kevésbé nagy lelkű bátorsággal többre értékelte az isteni engedelmességet, mint a királyi házasságokat, ezért belépett az altenbergi premontrei apácák kolostorába, és egészen a jámbor életnek szentelte magát. Erényei oly hamar kiviláglottak, hogy Krisztus úgy mennyasszonyát fiatalsága ellenére a nővérek prépost nővé választották, jól lehet ő inkább alattvaló, mint vezető szeretett volna lenni. A vállára tett terhet úgy viselte, hogy a tisztség ellenére mindenkinek alávetette magát. S ha a többieknek tett szolgálatait nézzük, inkább mindenki szolgájának, mint apátnőnek kellene mondanunk. Önmagáról egészen megfeledkezett, és a nővérek javáért áldozta fel magát. Amilyen az élet, olyan a halál. Azaz a szent életre szent halál következett. Altenbergben halt meg 1300 körül.

Mária Rádió teljes mértékben és mindenben a gondviselő Istenre bízza magát. Legyen ön is a gondviselés eszköze, aki anyagi javaival támogatja a Mária Rádiót, kínálja fel ezt a lehetőséget barátainak, bízva Isten nagylelkű szeretetében, aki egy pohár vizet sem hagy jutalom nélkül.

Minden napunk ajándék Istentől. Fogadjuk örömmel a hétköznapok látható és láthatatlan ajándékait.

A világban élünk, de nem a világért. Elsősorban azt az embert nevezhetjük bölcsnek, akinek sikerült szenvedélyeit elhallgattatni, vagy legalábbis megfékezni, felettük úrrá lenni. Akinek sikerült önmagát mások véleményétől, előítéleteitől függetleníteni. Aki képes minden körülményben ellenállni a tömegszellemnek. Mondta Gabriel Marcel.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus, nagy szeretettel és tisztelettel köszöntünk minden kedves Mária Rádió hallgatót. Ma a Sepsi Szentgyörgyi stúdióval, akik önökkel vannak.
1: Görgényi Tünde.
0: És Tibor atya, elkezdődött az általános kihallgatás, a pápai audiencia. Most már a Szent Péter Bazilikában, gondolom a meleg miatt. A Szent Atya olasz nyelvű katekézise, annak összefoglalását, köszöntéseit fogják hallani a kedves hallgatók különböző nyelveken a következő 55 percben, ahol 14. Leó pápa itt találkozik, ugye mindig az Olaszországból és a világ, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Amen. Az Úr békéje legyen veletek.
2: Dal libro dell'Apocalisse di San Giovanni Apostolo.
0: A szentírási alap, amit a Szent Atya katekézisében használ, az a Jelenések könyvéből van, az első fejezet 5.-8. vers sorai, ezt olvassák most már, és ez pedig így szól, én is felolvasom magyarul. Jézus Krisztustól, aki hűséges tanú, elsőszülött a halottak közül, és fejedelme a föld királyainak, aki szeretett minket, és megszabadított bennünket bűneinktől, a saját vére által, és Istene és Atya számára királysága és papokká tett minket, övé a dicsőség és az uralom örökön örökké. Íme a felhőkön jön, és látni fogja őt minden szem, őt átszúrták, gyászolja majd a föld összes népe. Én vagyok az Alfa és az Omega, mondja az Úr, az Isten, aki van, és aki volt, és aki eljövendő, a mindenható. Kedves hallgatók, ezt a szentírási részt olvassák most fel több nyelven, majd utána következik a Szent Atya katekézise.
3: Amen. Voici qu'il vient avec les nuées, tout œil le verra, ils le verront ceux qui l'ont transpercé, et sur lui se lamenteront toutes les tribus de la terre. Oui, amen. Moi, je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le souverain de l'univers. Parole du Seigneur.
4: El que era y ha de venir, el Todopoderoso, palabra de Dios. Te alabamos, Señor.
5: 恭读圣若望默示录，愿光荣与全能归于那爱我们并以自己的血解救我们脱离我们的罪过，使我们成为国度，成为侍奉他的天主和父的司祭的那位，直到万世万代。阿门。看他乘着云彩将来，众目都要瞻望他。 连那些刺透了他的人也要瞻望他，地上的各种族都要哀悼他。的确这样，阿门。我是阿尔法和奥莫加，那今在、昔在、即将来永在的全能者上主天主这样说。以上是天主的圣训。
6: Leitura do livro do Apocalipse. A Jesus que nos ama, que por seu sangue nos libertou dos nossos pecados e que fez de nós um reino, sacerdotes para seu Deus e Pai, a Ele a glória e o poder em eternidade. Amém. Olhai, Ele vem com as nuvens e todos os olhos o verão, também aqueles que o traspassaram. Todas as tribos da terra baterão no peito por causa dele. Sim, amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que vem, o Todo-Poderoso. Palavra do Senhor.
7: Kraton. من سفر رؤيا يوحنا لذلك الذي أحبنا فحلنا من خطايانا بدمه وجعل منا مملكة من الكهنة لإلهه وأبيه له المجد والعزة أبد الدهور آمين. ها هو دآت في الغمام ستره كل عين حتى الذين طعنوه وتنتحب عليه جميع قبائل الأرض أجل آمين. أنا الألف والياء هذا ما يقوله الرب الإله الذي هو كائن وكان وسيأتي وهو القدير. كلام الرب.
8: Z Apokalipsy świętego Jana Apostoła. Temu, który nas miłuje i który przez swą krew uwolnił nas od naszych grzechów i uczynił nas królestwem, kapłanami dla Boga i Ojca swojego, Jemu chwała i moc na wieki wieków. Amen. Oto nadchodzi z obłokami i ujrzy Go wszelkie oko i wszyscy, którzy Go przebili. I będą Go opłakiwać wszystkie pokolenia ziemi. Tak, amen. Ja jestem Alfa i Omega, mówi Pan Bóg, który jest, który był i który przychodzi, Wszechmogący. Oto Słowo Boże.
9: Cari fratelli e sorelle, il quinto capitolo della Costituzione conciliare Sacro Sanctum Concilium è dedicato all'anno.
0: Kedves testvérek, a zsinati Sacro Sanctum Concilium Konstitúció 5. fejezete a liturgikus évben foglalkozik, és ma eznél a témánál szeretnénk elidőzni, hogy megmagyarázzuk jelentőségét minden hívő életében. Mindenek előtt érdemes megemlíteni, hogy a keresztény ünnepek ciklusának liturgikus évként való meghatározása az egyház nyelvezetében Isten szolgája Prosper Guéranger apát munkásságának köszönhetően terjedt el. XII. Pius pápa a Mediator Dei kezdetű enciklikájában hangsúlyozza, hogy a liturgikus év nem a múlthoz tartozó események hideg és élettelen bemutatása, és nem is egyszerűen régi események felidézése. A liturgikus év maga Krisztus, aki mindig él egyházában, és folytatja azt a mérhetetlen irgalmassággal végzett utat, amelyet halandó életében kezdett el, hogy az emberi lelkeket kapcsolatba hozza misztériumaival, és ezek által éltesse őket, és ezek a misztériumok örökké jelen vannak és működnek. Tehát a liturgikus évet úgy kell értenünk, mint az üdvösség művének állandó jelen valóvá tételét, amelyet Krisztus valósít meg a történelemben. Miközben végigjárjuk ezt az időbeli ciklust, az egyház kapcsolatban marad az Úr megváltó cselekvésével, így minden hívő betelik az ő kegyelmével. A Jézusra való találkozás, aki értünk meghalt és feltámadt, az a cél, amelyet az egyház mindig követ, és minden pillanat középpontjába a húsvéti esemény ünneplését helyezi. Ezért a zsinati atyák a vasárnapot tekintik a liturgikus év alapjának és magvának, az elsődleges ünnepnapnak. Több modern nyelven az elnevezése is tanúsítja, hogy ez a Dies Domini, vagyis az Úr napja. Még azokban a nyelvekben is, amelyekben az a nap napja, illetve a nap napja, kifejezés vált uralkodóvá, mint az angol Sunday vagy a német Sonntag, felfedezhető a Krisztushoz való kapcsolat. Ő az igazi igazság napja, aki minden embert megvilágosít. Szent II. János Pál pápa, Dies Domini kezdeti apostoli levelében azt tanítja, hogy a vasárnap az Úr napja, az egyház napja, az ember napja, végül pedig a napok napja. Mivel a vasárnap a heti húsvét, amikor felidézzük és jelenvalóvá tesszük azt a napot, amelyen Krisztus feltámadt a halottak közül, egyben az a nap is, amely feltárja az idő értelmét. A feltámadásból fakadva áthatja az ember idejét, a hónapokat, az éveket és az évszázadokat, mint egy irányt mutató nyíl, amely átszeli őket, és Krisztus második eljövetelének célja felé irányítja azokat. Tehát a vasárnap elővételezi a végső napot, a parózia napját, amikor mindannyian feltámadunk. A vasárnap megszenteléséhez elengedhetetlen az eukarisztia ünneplése, az ige meghallgatása és Krisztus testében való részesedés. A zsinati atyák szerint magába foglalja a convenire in unumot, vagyis a hívek örömteli összejövetelét, gyülekezését. Ebben a közösség, benne a keresztény közösség láthatóvá teszi az Úrral

0: támadása által új életre szóló reménységre szülte őket. Ezzel kapcsolatban arra buzdítok mindenkit, hogy keressük meg a legjobb lehetőségeket annak érdekében, hogy a Szentmisén azok is részt vehessenek, akik vasárnap nem tudják abba hagyni munkájukat. A liturgikus év, kedves testvéreim, amelynek ritmusát a vasárnapok adják, érdekes történetet hordoz, amelyben összefonódik az egyház hite és áhítata. És már Krisztus után a második századtól kezdve a heti húsvét ünnepléséhez hozzákapcsolódott az évenkénti húsvét ünnepe, amely a legnagyobb ünnepélyességű ünnep, és ez az ünneplés kiterjedt az 50 napos legörvendetesebb időszakra, amely pünkösdben teljesedik ki, és maga, amelyet a maga bűnbánati jellegével a nagy bőjt készít elő. Később a ciklus mintájára, húsvéti ciklus mintájára kialakult a karácsonyi ünnepkör, amely lehetővé tette, hogy újra átéljük Isten igéjének megtestesülésének, születésének és a világ előtt való megjelenésének misztériumait. Az egyház később az egyes liturgikus időszakokba beillesztette Szűz Mária tiszteletét is, aki elválaszthatatlanul kapcsolódik fiának üdvözítő művéhez, valamint a vértanúk és más szentek emlékezetét is, akik a mennyben Istennek tökéletes dicséretet énekelnek és közben járnak értünk. A liturgikus év így szentségi formában újra elénk tárja az üdvösség történet pedagógiáját. Végig vezeti a híveket a Messiás várásától a húsvéti misztérium teljességéig, majd az eljövendő dicsőség elővételezéséig. A liturgikus évben az Egyház Krisztus misztériumának jelenvalóvá tevő üdvözítő erejét ünnepli, és lehetővé teszi a hívők számára, hogy egyre mélyebben részesedjenek benne. Ezért a liturgikus év minden lelkipásztori tevékenység alapvető, ihlető elve és nélkülözhetetlen viszonyítási kerete. Kedves hallgatók, most különféle nyelveken fogják összefoglalni a Szent Atya katekézisét, majd egy pár gondolattal később mi is bekapcsolódunk, és újabban összefoglalom rövidebben a Szent Atya mai katekézisét.
1: À la fin de l'audience, nous chanterons le Notre Père en latin. Puis le Saint-Père donnera la bénédiction apostolique. Il l'accorde spécialement aux enfants, aux personnes âgées et aux personnes qui souffrent. Il bénira également les chapelets et les autres objets de dévotion que vous avez apportés à cette intention. Voici un résumé en français de la catéchèse que vient de prononcer le Saint-Père. Frères et sœurs, nous poursuivons notre réflexion avec le cinquième chapitre de la Constitution conciliaire Sacrosanctum Concilium, consacré à l'année liturgique. Le Concile présente le dimanche comme le fondement et le cœur de l'année liturgique. C'est la Pâque hebdomadaire où est commémoré et rendu présent le jour où le Christ est ressuscité. Jaillissant de la résurrection, le dimanche traverse les temps de l'homme, les mois, les années, les siècles, telle une flèche directrice qui oriente vers la seconde venue du Christ. En ce sens, l'année liturgique est l'actualisation de l'œuvre du salut que le Christ accomplit dans l'histoire, comblant tous les fidèles de sa grâce. Il est donc indispensable de sanctifier le dimanche par la célébration de l'Eucharistie et de rechercher les meilleures conditions pour que puissent prendre part à la Sainte Messe ceux qui n'ont pas la possibilité de s'absenter de leur travail. L'année liturgique propose ainsi, sous une forme sacramentelle, la pédagogie de l'histoire du salut, guidant les fidèles depuis l'attente du Messie jusqu'à la plénitude du mystère pascal et à l'anticipation de la gloire future.

0: Most Holy Father, the English-speaking pilgrims and visitors wish to express to you their sentiments of deep respect and esteem, and to assure you of their prayers for your ministry as the successor of Peter. At the end of the audience, we will sing together the Our Father in Latin. His Holiness will then impart his apostolic blessing, which he extends in a particular way to the members of your families at home. He also intends to bless any religious articles you may have brought for this purpose. And in a special way, his blessing goes to your children, the elderly, and those who are sick.
1: Dear brothers and sisters, in our continuing series of catechesis on the Second Vatican Council's Constitution on the Liturgy, Sacrosanctum Concilium, we reflect today on the liturgical year and its relevance for the faithful. The liturgical year is not a static representation of past events, but an encounter with Christ himself, who desires to immerse his people in the mysteries of the history of salvation. The day on which Christ rose from the dead is the core of the liturgical year and foreshadows Christ's second coming, when we will all rise again. For this reason, it is essential for the faithful to sanctify the Lord's Day by gathering to celebrate the Eucharist. May our active participation and steadfast witness help us to enter.
2: A Szent Atya kiemeli most angol nyelven, hogy a II. Vatikáni Zsinat Sacrosanctum Concilium kezdetű konstitúciója a liturgikus évről és annak a hívek életében betöltött jelentősége mennyire fontos, és hogy a liturgikus év ezért a hívek számára elengedhetetlen, hogy az Úrnapját megszenteljék azzal, hogy összegyűlnek az eukarisztia ünneplésére, közben köszönti a Zimbábueból érkezett csoportokat. Rátok és családjaitokra kérem Úrunk Jézus Krisztus örömét és békéjét, Isten áldjon meg mindannyiótokat.
3: Heiliger Vater, die Gläubigen deutscher Sprache möchten Ihnen ihre herzliche Zuneigung und aufrichtige Verbundenheit bekunden und versichern Sie zugleich Ihres Gebets in allen Anliegen Ihres universalen apostolischen Dienstes. Zum Schluss dieser Audienz singen wir gemeinsam das Vaterunser in lateinischer Sprache. Danach wird der Heilige Vater den apostolischen Segen erteilen. Gern schließt darin ihre Angehörigen ein, besonders die Kinder, die älteren Menschen und die Leidenden. Segnet auch die Rosenkränze und die übrigen Andachtsgegenstände, die sie dafür mitgebracht haben. Es folgt nun eine Zusammenfassung der Katechese des Heiligen Vaters in deutscher Sprache. Liebe Brüder und Schwestern, die Konstitution Sacrosanctum Concilium spricht im 5. Kapitel über das liturgische Jahr. Die Kirche feiert im Kreislauf des Jahres das ganze Mysterium Christi, von der Menschwerdung und Geburt bis zur Himmelfahrt, zum Pfingsttag und zur Erwartung der seligen Hoffnung und der Ankunft des Herrn. So wird das Heilswerk, das Jesus Christus in der Geschichte vollbringt, vergegenwärtigt. Insbesondere am Sonntag müssen die Christgläubigen zusammenkommen, um das Wort Gottes zu hören, an der Eucharistiefeier teilzunehmen und so des Leidens, der Auferstehung und der Herrlichkeit des Herrn Jesus zu gedenken und Gott Dank zu sagen. Der Heilige Vater richtet nun einen kurzen Gruß auf Italienisch an die deutschsprachigen Gläubigen.
1: Cari fratelli e sorelle di lingua tedesca, San Benedetto da Norcia.
2: Kedves német nyelvi testvéreim, a Szent Benedek Norzia szentje a szerzetesi regulájában azt írja, hogy Isten műve elé semmit ne helyezzenek. Azt kívánom, hogy mindig megtapasztalhassátok Krisztus átalakító erejét, amelyből a Szent liturgiában, Isten igényének hallgatásában és a szentségek ünneplés által merítünk. Az Úr áldjon meg és őrizzen benneteket.
3: Der heilige Benedikt von Nursia schreibt in seiner Mönchsregel, dass dem Gottesdienst nichts vorgezogen werden soll. Ich wünsche euch, dass ihr stets die verwandelnde Kraft Christi erfahren dürft, die uns in der heiligen Liturgie im Hören auf das Wort Gottes und durch die Feier der Sakramente zuteil wird. Der Herr segne und behüte euch.
4: Santo Padre, los visitantes y peregrinos de lengua española que participan en esta audiencia desean manifestarle cordialmente sus sentimientos de filial afecto que acompañan con fervientes oraciones por sus intenciones de pastor de toda la Iglesia. Al final de este encuentro se cantará el Padre Nuestro en latín. Después, su santidad impartirá a todos los presentes la bendición apostólica que extiende complacido a sus familiares, especialmente a los niños y a los ancianos, a los enfermos y a cuantos sufren. Bendice también los rosarios y objetos de devoción que cada uno lleva consigo.
1: Queridos hermanos y hermanas, hoy he querido hablar del año litúrgico para continuar nuestras catequesis sobre la Sacrosanctum Concilium. Como explicaba mi predecesor, el Papa Pío XII, el año litúrgico no es una representación de hechos del pasado, sino que es Cristo mismo que nos quiere hacer participar de sus misterios, permanentemente presentes y operantes. En otras palabras, es una actualización de la obra de salvación que Cristo realiza en la historia. La finalidad de la Iglesia es que los fieles se encuentren con Cristo, poniendo al centro de cada momento la celebración del evento pascual. Por eso, el domingo ocupa un lugar preponderante en el año litúrgico y en cada semana. Es el Día del Señor que estamos llamados a santificar con la celebración de la Eucaristía, reunidos de manera presencial en asamblea. Atentos
2: a la escucha. Kedves Mária Rádió hallgatók, egy pár gondolatot szeretnék megosztani a mai szentírási részről, tulajdonképpen a Jelenések könyvéből, az első fejezet 5-ös, 8-as versoraiban. Nagyon sokat halljuk ezt a kifejezést, hogy ő az alfa és az omega. És a Szentatya is ezt használta a mai katekézisében. És tudjuk jól, hogy a Jelenések könyvének néhány verse olyan, mint hogyha egy hatalmas nagy kaput nyitna meg előttünk, hisz egy olyan világba vezet, ahol sok minden titokzatos, ahol küzdelmek, szenvedések, megpróbáltatások vannak, de ahol egyetlen dolog egészen biztos, ahogy a mai szentírási szakaszban is olvastuk, hogy Krisztus győzött, Krisztus él, Krisztusé a történelem végső szava. És a szentírás így kezdi, hogy a Jézus Krisztustól, a hűséges tanútól, a halottak elsőszülöttjétől és a föld királyainak fejedelmétől, ezt olvastuk. Nagyon, nagyon szép, gyönyörű megszólítás van ebben a mondatban. Az első ugye, hogy a hűséges tanú. Jézus tehát nem csak beszélt Isten szeretetéről, hanem egész életével tanúságot tett róla. És ezt a Szentatya át irányította a liturgikus évnek a liturgiában való részvételre is, hogy amellett hűségesen ki kell tartanunk, és ahogy említette, Szent Benedek is elmondta, hogy Isten műve elé semmi más emberit ne tegyünk, és emellett ki kell nekünk tartanunk hűségesen. Tehát hűséges tanúságot tett Jézus Isten szeretetéről. A második megszólítás, hogy a halottak első szülöttje, ez a húsvét üzenete, és ezt a Szent Atya is kiemelte, hogy hogyan alakult ki a liturgia, tulajdonképpen milyen ünnepkörökben, és az első legnagyobb, legfontosabb, legmeghittebb ünnepkörünk ugye a húsvét. Tehát Krisztus nem egyszerűen túlélte a halált, hanem legyőzte a halált, és éppen ezért a keresztény ember egészen másképpen kell tekintsen a halára, és ezt a liturgiában, a Szent Misében nagyon át tudjuk élni, megélni, mert ugye a halál az fájdalmas, a halál elválaszt, és ugye egy temetésen is könnyek vannak, mert szeretünk, és akit szeretünk, annak a hiányát, annak nagyon érezzük, de van egy másik bizonyosság, hogy van feltámadás, tehát a sír nem az utolsó állomás, és ez a liturgiában is ugyanígy van, tehát egy betegség, egy veszteség, egy csalódás, egy halál eset, egy megromlott kapcsolat után azt mondjuk, hogy mi lesz most, a liturgiában nem azt kérdezzük, hogy mi lesz most, hanem mi van, és arról azt mondja a jelenések könyve, hogy néz Krisztusra, és a liturgiában tudjuk hűségesen megélni azt, hogy hogyan tudunk mi Jézus Krisztusra nézni. Tehát ő már átment a halálon, és aki hozzá tartozik, annak az élete nem a halállal ér véget, és ez az életében is meg kell mutatkozzon. És azt mondja a Szentírás ezután, hogy annak, aki szeret minket, vérével megváltott bűneinktől. Tehát nem azt mondja, hogy aki szeretett bennünket, hanem aki szeret bennünket. Tehát Jézus szeretete az egy jelen idő, és a liturgiát azt mindig a jelenben kell megélni, hűségesen. Tehát Jézus szeretete jelen idő, nem csak akkor szeretett, amikor a kereszten meghalt értünk, nem csak akkor szeretett, amikor megkereszteltek bennünket, nem csak akkor szeretett, amikor legelőször közeledtünk hozzá, hanem ő most szeret ebben a pillanatban, amikor akkor is, amikor örülünk, akkor is, amikor sírunk, akkor is, amikor imádkozunk, akkor is, amikor imádkozni sincs erőnk. Hát Isten szeretete nem a mi teljesítményünktől függ. És majd különleges kijelentést hallunk, hogy íme eljön a felhőkön, és minden szem meglátja őt. Tehát ez Krisztus második eljövetelére utal. Tehát mi sokszor csak a mának élünk, gondolunk arra, mi lesz holnap, jövő héten, jövő hónapban aggódunk a pénz miatt, az egészségünkért, családunkért, munkánkért, de a keresztény ember tudja, hogy a történelem az nem céltalanul halad, hanem van kezdete és van beteljesedése, és a végén nem a káosz áll, nem a háború, nem a betegség, nem a halál, nem a bűn, hanem a végén Krisztus áll. Ezért mondja a Szentírás, hogy én vagyok az alfa és az omega. Tehát nagyon szépen kifejtette a Szent Atya is, hogy a liturgiában ezt hogyan tudjuk mi igazában megélni, és tovább mondja, hogy az Úristen, aki van, aki volt, és aki eljövendő, a mindenható. Tehát ugye tudjuk, hogy az alfa az az első betű, az omega az az utolsó, mintha Isten azt mondaná, hogy én ott vagyok az elején, és ott leszek a végén is. És talán ez az egyik legszebb üzenet számunkra, hogy amikor megszülettünk is, ott volt Isten, amikor gyermek voltál, ott volt, amikor örültél, ott volt, amikor szerelmes lettél, ott volt, amikor elveszítettél valakit, ott volt, amikor beteg voltál, ott volt, amikor sírtál, ott volt, amikor elrontottál valamit, ott volt, amikor újra felálltál, ott volt, és amikor elérkezik az életünk utolsó órája, akkor is ott lesz. Tehát ő az alfa és az omega. És mindez a liturgiában élhető át teljes egészében. Röviden, nekem ezt sugalta a mai katekézis a Szent Atyának. Maradjanak továbbra is velünk, majd kapcsolódunk a mi atyánk imában.
5: Na comunhão eucarística manifestam a pertença ao Salvador, a união da comunidade nele e a fidelidade ao projeto batismal. Posteriormente, a inserção da celebração anual da Páscoa e do Natal na liturgia permite aos fiéis contemplar e aprofundar os diversos mistérios da vida de Jesus Cristo. Agora, o Santo Padre saúda em italiano os fiéis de língua portuguesa.
6: Saluto con affetto tutti i pellegrini di lingua portoghese, in modo speciale il gruppo venuto dal Mozambico. Cari fratelli e sorelle, vi incoraggio a santificare la domenica partecipando alla Santa Messa.
1: non assistendovi soltanto in modo virtuale. L'Eucaristia è l'incontro vivo con il Signore risorto, che dà senso alla nostra vita e ci dona la grazia necessaria per affrontare alla presenza di Dio ogni giorno della settimana. Il Signore vi benedica.
5: Eis a tradução das suas palavras. Saúdo com afeto todos os peregrinos de língua portuguesa, em especial o grupo vindo de Moçambique. Queridos irmãos e irmãs, encorajo-vos a santificar o domingo, participando da Santa Missa e não apenas assistindo-a virtualmente. A Eucaristia é um encontro vivo com o Senhor ressuscitado, que dá sentido à nossa vida e nos concede a graça necessária para enfrentar, na presença de Deus, cada dia da semana. Que o Senhor vos abençoe.
7: أيها الأب الأقدس يسر المؤمنين الناطقين باللغة العربية الحاضرين هنا أن يعبروا لكم عن مشاعر الاحترام والتقدير وشكرهم البنوي ويرفقونها بصلواتهم الدائمة إلى الله من أجل قداستكم وخدمتكم كخليفة القديس بطرس. في نهاية هذه المقابلة سنرتل معا صلاة الأبان الصلاة الربية باللغة اللاتينية ثم سيمنح الأب الأقدس جميع الحاضرين البركة الرسولية ويشمل بها جميع أحبائكم وخاصة الأطفال والمتزوجين حديثا والمسنين والمرضى والمتألمين بألام شديدة وسيبارك كذلك المسابح والأشياء التقوية التي يحملها معه كل واحد منكم. إليكم ملخص التعليم المسيحي لقداسة البابا لاون الرابع عشر. تكلم قداسة البابا اليوم في إطار تعليمه في موضوع وثائق المجمع الفاتيكاني الثاني عن الدستور في الليتورجيا المقدسة المجمع المقدس، وتأمل في السنة الليتورجية وقال: السنة الليتورجية ليست استذكارا للماضي، بل هي المسيح نفسه الذي يحيا دائما في كنيسته، وهي إحياء دائم لعمله الخلاصي لكي يبقى المؤمنون على اتصال بعمله الفادي. يوم الأحد هو أساس السنة الليتورجية ونواتها، وهو الفصح الإسبوعي ويوم الرب الذي يكشف معنى الزمن ويوجه المؤمنين نحو مجيء المسيح الثاني. ثم أضيف إلى السنة الليتورجية الاحتفال بالفصح السنوي والزمن الأربعيني والزمن الميلادي، وأدرجت بعد ذلك في أزمنة مختلفة من السنة الليتورجية الأعياد التي تكرم سيدتنا مريم العذراء والشهداء والقديسين. السنة الليتورجية تذكرنا بتاريخ المسيح، وهي الإطار المرجعي الأساسي لكل عمل رعوي. والآن تحية البابا باللغة الإيطالية لأبناء الشرق الناطقين اللغة العربية.
1: Saluti fedeli di lingua araba. L'anno liturgico non è una semplice commemorazione degli eventi del passato.
2: Szeretettel köszöntöm az arab nyelvű jelenlévőket.
1: Il Signore vi benedica tutti e vi protegga sempre da ogni male.
2: A liturgikus év folyamán az egyház megünnepli Krisztus húsvéti misztériumát, és segít bennünket abban, hogy mélyebben kapcsolódjunk Krisztus halálának és feltámadásának húsvéti misztériumához, és Krisztus élő jelenléte a egyházában folytatja az üdvösség művét, és bennünket a vele való találkozás felé vezet. Éppen ezért a liturgikus év nem egyszerűen a múlt eseményeinek az emlékezete. Az Úr áldjon meg mindnyájatokat, és óvjon benneteket minden rossztól.
8: Ojcze Święty, pielgrzymi z Polski i z innych krajów pragną przekazać wyrazy synowskiego oddania i szczerej wierności, zapewniając o modlitwach we wszystkich intencjach posługi apostolskiej Waszej Świątobliwości. Na zakończenie audiencji zaśpiewamy po łacinie modlitwę Ojcze Nasz. Następnie Ojciec Święty udzieli błogosławieństwa apostolskiego, obejmując nim szczególnie dzieci osoby w podeszłym wieku i dotknięte cierpieniem. Pobłogosławi także różańce i dewocjonalia przyniesione przez pielgrzymów. Oto streszczenie katechezy Ojca Świętego. Konstytucja Sacrosanctum Concilium ukazuje rok liturgiczny, składający się z cyklu świąt chrześcijańskich, jako najważniejszy punkt odniesienia dla działań duszpasterskich. Jego podstawa i rdzeń to niedziela, Dzień Pański i najstarsze święto. Jak wskazywał święty Jan Paweł II, jest ona także dniem, który objawia sens czasu. Świętowanie niedzieli polega głównie na czynnym udziale w Eucharystii. Nie można zastąpić go wirtualną transmisją. Od II wieku po Chrystusie świętuje się Wielkanoc, czyli największą doroczną uroczystość. Jej celebracja obejmuje 50 dni okresu wielkanocnego poprzedzonego Wielkim Postem. Drugi cykl roku liturgicznego związany jest z okresem Bożego Narodzenia. Teraz Ojciec Święty pozdrowi nas w języku włoskim.
1: Saluto cordialmente i Polaki.
2: Szívből köszöntöm a lengyeleket. Számotokra az augusztus hónap egy fontos évforduló jelentősége van, gazdag hónap, mert Mária közbenjárására augusztus 15-én 1920-ban győzelem született a Varsói csatában, amely megváltoztatta Lengyelország és Európa történelmének az alakulását. A Nagyboldogasszony ünnepének vigiliáján ünnepeljük Szent Maximilián Mária Kolbe liturgikus emléknapját is, aki életét adta egy fogolytársáért a német náci Auschwitz-i táborban. Ezen események emlékezete vezesse lépteinket a béke útján, amelyet a szeplőtelen szűz mutat számunkra. Mindnyájatokat megáldalak.
8: Serdecznie pozdrawiam Polaków. Sierpień to miesiąc ważnych dla was rocznic. Dzięki wstawiennictwu Maryi 15 sierpnia 1920 roku dokonało się zwycięstwo w Bitwie Warszawskiej, które odmieniło losy Polski i Europy. W Wigilię Wniebowzięcia obchodzone jest wspomnienie liturgiczne świętego Maksymiliana Marii Kolbego, który oddał życie za współwięźnia w niemieckim nazistowskim obozie Auschwitz. Niech wspominanie tych wydarzeń kieruje nasze kroki na drogę pokoju wskazywaną przez Niepokalaną. Wszystkim wam błogosławię.
9: Santo Padre, i fedeli di lingua italiana desiderano esprimerle filiale affetto e sincera fedeltà e pregano per tutte le intenzioni del suo universale ministero apostolico. A conclusione di questa udienza canteremo la preghiera del Padre Nostro in latino, terminata la quale il Santo Padre impartirà la benedizione apostolica che estende in modo speciale ai bambini, agli anziani e ai sofferenti. Benedirà anche i rosari e gli oggetti di devozione che ciascuno porta con sé.
1: Rivolgo il mio cordiale benvenuto ai pellegrini di lingua italiana.
2: Szívből köszöntöm az olasz nyelvű zarándokokat.
1: Saluti fratelli di San Gabriele.
2: Különösen köszöntöm a Szent Gábor testvéreket, akik Ázsiából és Afrikából érkeztek, és szerzetesi fogadalmuk 25. évfordulóját ünneplik. Arra buzdítom őket, hogy örömmel és kitartóan folytassák küldetésüket az evangélium szolgálatában. Köszöntöm továbbá a Giorgio Lapira ifjúsági műve által szervezett nemzetközi tábornak a résztvevőit, valamint a Maropati Cenacolo csoportot. Végül gondolok a fiatalokra, betegekre és a fiatal házasokra. Néhány nap múlva ünnepeljük Szűz Mária mennybevételének ünnepét, Szeretettel buzdítalak benneteket arra, hogy álhatatosan forduljatok, imádságotokkal Isten anyjához és az ő példáját követve, teljesen fogadjátok el arra szóló hivatásotokat, hogy otthonosan éljünk az Úrral, és figyelmes szeretettel forduljunk fele barátaink felé, mindjájatokat megáldalak.

0: Kedves Mária Rádió hallgatók, a szokott módon nagy tapsviharral köszönik meg a Szent Atyának a mai katekézisét, amelyet a Szent Péter Bazilikában tartottak, valószínű a nagy meleg miatt. A szokott módon szintén a méltóságok köszöntik a Szent Atyát. Köszönjük mi is a kedves hallgatóknak, hogy itt voltak velünk, együtt lehettünk a mai műsorban is, és akik önöktől búcsúznak.
1: Görgényi Tünde.
0: Tibor atya, dicsértessék a Jézus Krisztus.

valahányszor hallod, hogy hármat üt az óra, merülj el teljesen irgalmasságomban. Dicsőítsd és magasztald. Hívd le az egész világra hatalmát, főleg a szegény bűnösökre, mert az irgalom ebben az órában nyílt meg teljesen a lelkek számára. Ebben az órában kéréseddel mindent elnyersz magad és mások számára. Ebben az órában lépett a kegyelem az egész világba. Az irgalom legyőzte az igazságosságot.

Valahányszor hallod, hogy hármat üt az óra, merülj el teljesen irgalmasságomban. Dicsőítsd és magasztald. Hívd le az egész világra hatalmát, főleg a szegény bűnösökre, mert az irgalom ebben az órában nyílt meg teljesen a lelkek számára. Ebben az órában kéréseddel mindent elnyersz magad és mások számára.